itt az akvarell. Erdélyi és magyarság operában és versben, reflektorfényben a kulisszák mozgatói, Debrecen viszi el Tajvant Budapestre. Ezeket a témákat kínálja mai kulturális ajánlónk. A szerkesztő Nagy György András.

0: Nagykőküllő partján fekszik Nagy Galamb falva, egy kis település, ahol Kányádi Sándor nyugszik. Innen indult el annak idején anyaországot, majd világot látni a költő unokahúga, aki ma már Magyar Arany Érdemkereszt díjas énekművész, Benedekfi Katalin, amikor csak teheti, hazalátogat. A Nemzeti Összetartozás napjára készülve látta őt vendégül a Katolikus Rádió stúdiójában Nagy György András.
1: Majdnem biztos vagyok, hogy igen, de az se baj, hogyha nem. Próbálkoztál-e már versírással?
2: Tulajdonképpen dalszövegírás, az megvolt. Azt hiszem negyedikes elemista voltam, amikor nagyon szerelmes voltam egy nagyon helyes kis srácba, és akkor én dalra fakadtam és írtam. Tehát a dalnak a szövege is egyfajta versforma. Sőt, volt később majd tínédzser koromban is több ilyen kis dalocska.
1: Ezt azért mentem kérdezni, mert előbb énekeltél, mint beszéltél, hogyha jól tudom?
2: Körülbelül. Tehát tulajdonképpen azért 3 éves koromtól ugye színpadon álltam. Én voltam a fő attrakció annak idején mindenféle fesztiválon, mivel édesanyám művelődési házigazgató volt, és különböző táncprodukciókkal mentünk mindenfele az országba. Ott álltam, és földből alig látszottam ki. És hát én ezt nagyon élveztem, úgyhogy abszolút ebben a fajta világban nőttem föl. Legendák, balladák, mesék, versek, ugye Kányádi Sándor nagybátyámon keresztül, és természetesen a népdalok és a néptánc.
1: Nagybátyád talán meg is jósolta, hogy híres színésznő leszel?
2: Képzeld el, akárhányszor hazalátogatott, mi mindig előrukoltunk versekkel, és egy alkalommal oda jött hozzám, elmondtam egy akkori kedvenc Kányádi versemet, és azt mondta, hogy milyen szépen mondasz verset, énekelni tudsz, és mondtam, igen, ha! És azt mondta, hogy hát akkor belőled biztos színésznő lesz. Tehát ilyen jó kis székelyesen kivágtam magam. És hát mai napig imádom a verseit mondani nagyon sokszor, hogyha vannak akár könyvbemutatóim, vagy olyan előadásaim, akkor nem szalasztom el, hogy Kányádi verseket is mondjak.
1: Akkor azt mondom, hogy van egy forrás.
2: Valahol az öreg erdők sátorába, valamikor a korsommal vízért én is oda jártam. Ott anyáznak a rigók is, közelébe raknak fészket. Alkonyatkor oda járnak szarvasok és szomjas őzek. Amúgy ez volt az a vers, amit annak idején mondtam neki.
1: Tehát nagyon sok szál köt téged a szülőföldedhez, de aztán egyszer fogtad magad, felkerekedtél, ha jól tudom, egy hátizsákkal, meg kezedben egy kék virággal.
2: Hát a kék virág az később jött, hátizsákom az valóba volt, sőt képzeld el onnan, hogy amikor leérettségiztem, én nagyon szerettem, nagyon sokat jártam túrázni, és akkor az érettségiző pénzemből hátizsákot vásároltam. Mai napig megvan egyébként. És azzal jöttem ki annak idején Magyarországra, és hát ugye egy ilyen seftelős busszal, mert hát az volt a legolcsóbb, ami akkor ugye Temesváról indult, és hát ott volt, aki, nem tudom, kőművesnek jött, volt, aki festőnek, volt, aki ácsnak, tehát olyan egész jó kis csapat volt, és akkor megkérdezték tőlem, hogy és te mi leszel Magyarországon? És mondtam, én Magyarországon leszek magyar színésznő. És erre fölröhögött az egész busz. És hát érdekes a történet, mert az az úriember, aki mellettem ült, mikor megérkezett a busz, és leszálltunk, és azt se tudtam, hogy aznap hol leszek, meg egyáltalán hol alszom, és mit teszek, és mi lesz velem. Kinyitottak ott a boltok, ott a keleti környékén, és akkor oda jött hozzám, és vett az egyik virágbódéba, azóta azok már megszűntek, egy ilyen lehetetlen színű kék krizántént, és azt mondta nekem, hogy a jövendőbeli művésznőnek innen indult a karrierem. De a vicc az, hogy ezt egyszer képzeld, elmondtam egy rádióba, és utána betelefonált egy úriember, és azt mondta, hogy hát ő volt ez, és ő azóta polgármester lett. Úgyhogy figyelj, van karrier lehetőség abszolút Magyarországon is.
1: Elkezdtem föllapozni a régi újságokat, és találtam egy beszámolót, Gyergyó Szent Miklós 1995, második díjas a székelykeresztúri Benedekfi Katalin, aki igen meggyőzően adta elő Szilágyi Domokostól a napfordulót.
2: Hú, azt a mindenit. Ilyeneket találtál? Képzeld el, hogy nekem egy nagyon nagy kedvencem volt ez a vers, és ezt nem csak ott mondtam, hanem később nagyon sok versenyt nyertem vele. Mindig ilyen érdekesen választottam meg a verseimet. Hát ugye Szilágyi Domokos napforduló, hát az...
1: Nem egy egyszerű vers hát azért.
2: És nem egy fiatal lánynak a világához passzoló, és ráadásul egy nagyon kemény mondani valója. Tehát ugye ez a Faust történet, hogy hát a fiatalság és az öregség és a kettő eszembeállítása.
1: Még némi vodka fogyasztás is van benne.
2: Így van, és hát amúgy is imádtam Szilágyi Domokost, sőt úgy vittem mindig, hogy volt egy balladám, és akkor mellé ez a vers, és imádtam. Múltkor előkerültek ilyen régi dolgok, és akkor is így fölelevenítettem ezt a verset, úgyhogy nagyon szép emlékek kapcsolódnak ehhez az időszakhoz.
1: Mindenképpen bizonyítod annak az igazságát, amit elmondtál többször is, hogy ezer szállal kötődsz a szülőföldedhez, de ez nem csak ilyen vidám dolgokat jelent.
2: Persze, rengeteg buktató is, meg hát emlékszem arra, amikor annak idején a Ki mit tudra jelentkeztem, és akkor azt mondta az egyik tanárnő, hogy na mi van, a Benedek Finek a diplomáival fogjuk kitapétázni megint az iskolát? És akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor tapétázzunk. Elindultam a Ki mit tudon, és egészen a tévés középdöntőig jutottam. Nagyon-nagyon sokat küzdöttem azért, hogy egyáltalán a Székely Keresztúri iskolába elismerjenek, mert valahogy bármennyire jöttem-mentem, hogy versenyeket nyertem mindenfele, vagy akár éppen Magyarországon is, Székely Keresztúron és soha nem lehettem első díjas. És ez annyira kiverte sokszor a biztosítékot, hogy nem értettem, hogy csak azért, mert egy pici faluból származom, nem egy ilyen metropoliszból, idézőjelben persze, mint Székely Keresztúr, attól én miért nem lehetek első díjas? És valahol ez a kemény dalc egy tínédzser lelkébe, ez abszolút elindította arra, hogy aztán későbbiekben minden versenyen elindultam, és büszkén vittem az összes diplomámat, és kirakattam, úgyhogy tényleg kitapétáztam abba az időben a Székely Keresztúri gimnáziumot. És erre büszke vagyok.
1: Megnéztem egyébként a régi forrásokat, és akkor még ugye egy FI-vel írták a nevedet, és ha jól tudom, ez is egy külön küzdelem volt.
2: Hát úgy képzeld el, hogy ugye nekem a nagyszüleimnek két FY volt, régi nemesi család, nagypapámnak a síremlékén is úgy van, csak hát édesapám ugye román világba született, és szegényként nem, hogy Benedek Fi Sándor két FY-nal, hanem Benedek Fi egy FI-vel és Alexandru. Tehát, hogy azért volt némi változás ott a történelem folyamán. Sőt, édesanyámnak a neve ugye László Anna, és a mai napig úgy vagyok anyakönyvezve, hogy anyja neve László Anna. Románul tulajdonképpen. És mondták, hogy nem lehet átvariálni, meg hiába a honosítás ide, állampolgárság oda, úgy van a születési igazolványomban, nem lehet. És én ezért iszonyú sokat küzdöttem annak idején, mikor próbáltam megszerezni az állampolgárságot, és akkor hadat üzentem, és azt mondtam, nem baj, akkor hivatalosan egy feed, viszont az összes plakátokon, műsorfüzetekbe, művésznévként teljes mértékben én csak a két FY-t használom. Tehát azt, ami tulajdonképpen a nagyszüleimnek a neve. Csak hát ezt a román és a magyar állam bürokráciáján nem sikerült átverni.
1: Viszont sikerült átverekedned egy könyvet, amivel mai napig járod a könyvtárakat, illetve tartasz bemutatókat. Hát ez pedig azt tartalmaz, amiről eddig beszéltünk többé-kevésbé.
2: Így van, az Egy csipetnyi Erdély, legendák, balladák, mesék világa. Nagyon büszke vagyok erre a könyvre, mert egyrészt egy nagyon-nagyon szép képes album született, ugye 216 oldalban, rengeteg fotóval, 6 nagy tájegységbe mutatom be Erdély Székelyföldet, és minden tájegységhez tartozik legenda, ballada, mese, hagyományok, helyi receptek, sőt a könyvhöz még tartozik egy 70 perces zenei anyag, ami archaikus felvételeket is tartalmaz, tehát a zenei világát azoknak a tájegységeknek, amiről a könyv is szól. Én mindig azt mondtam, hogy ha semmi más nem fogok már tenni az életemben, mert a Covid éppen elvisz, mert sajnos ez ilyen pandémiai időszakában született a könyv, akkor már megérte, hogy egyáltalán éltem ezen a világon, mert nagyon-nagyon sok hálával tartozom nagyon-nagyon sok embernek otthon Székelyföldön, akiknek köszönhetem tulajdonképpen azt, hogy most az vagyok, aki. És valahogy nekik akartam hálát adni, köszönetet mondani, és egy kicsit emléket állítani ezzel a könyvvel.
1: Láttam felvételt egy ilyen könyvbemutatóról, és ott a közönség különleges érdeklődéssel figyelte. Tulajdonképpen ugye ez egy műsorszám, és itt, ha arról van szó, akkor dalra fakad, stb.
2: Próbáltam kicsit ilyen rendhagyó könyvbemutatót tartani. Viccesen azt mondtam a barátaimnak, hogy igen, ez a Best of Benedek Fi. Mert hogy én mesélek ugye az otthonomról, Székelyföldről, az elindulásomról, a hovatartozásomról, a családomról, Kányádiról természetesen. Aztán a későbbiekben ugye, ahogy elindultam, kijöttem Magyarországra, ahol később elindultam a nagyvilágba, és különböző színpadokon énekelhettem, és hát akár a jelenkorig. Na de közben, ugye, hogyha Székelyföldről beszélek, akkor éneklek otthoni népdalokat, ha Kányádiról beszélek, akkor természetesen kányádi verseket mondok. Ha már egy kicsit így a nagyvilág

0: repertoárt gondolkodom, inkább ilyen extravagáns vagy vagányabb dolgokba is, mert például édesanyám eszméletlen sok receptet is tud, például jól főz, ugyanakkor rengeteg dalt ismer, tehát népdalt is, meg nagyon-nagyon jó közmondásai vannak, és akkor arra gondoltam, hogy egyszer majd összeállítok egy ilyet, hogy mama a klasszikus. Tehát, hogy a főzésbe, a gondolatiságába is közben megmesél a régi dolgokról, meg a régi időkről, és akkor azokhoz akár fotókat, tehát ebbe azért gondolkodom.
1: Amikor hazamész, akkor tájszólásban beszélsz?
0: Olyan érdekes, képzeld el, hogyha csak az otthoniakkal beszélek, vagy ha átmegyek a határon, akkor már változik. De én ezt nem befolyásolom, vagy nem akarok így beszélni, hanem egyszerűen akkor már egy kicsit megemelem a hangomat, csak akkor egy kicsit már jobban hadarok, és akkor úgy, szóval teljesen más. És aztán néha rá döbbenek, hogy úristen, miért fáradt így el az én énekes torkom, és akkor rájöttem, hogy azért, mert teljesen más frekvencián beszélek. De hát nem tudom, ez egy ilyen otthoni történés, de ez teljesen természetes dolog. Tehát mondom, erre nem törekszem, tehát hogy nem akarok én így beszélni, hanem egyszerűen átvált az ember, hiszen ebben nőtt fel, ezek benne vannak a zsigereibe. Mondják a barátom, hogy nagyon szépen kérlek, adj egy szótárt is, mikor tudod így visszaérünk, hogy megértsük, hogy pontosan miről beszélsz.
1: Nem csak szóban, hanem lépésben is, mert hogy ugye, amikor hazalátok, azt én úgy tudom, hogy mindig elmész kirándulni.
0: Nekem szükségem van az otthoni hegyekre, egyszerűen arra a fajta természeti energiára, erőre, ami otthon van. Nagyon szeretek természetben lenni itt is, és hogyha tehetem, akkor, ha más nem, akkor a Városligetbe biztos, hogy kimegyek sportolni, mert hogy közel lakom hozzá. De ha Debrecenben vagyok, akkor a nagy erdőbe, tehát nekem egyszerűen szükségem van a természet közelségére, hiszen ebben nőttem föl. Például gyerekkoromban is valami problémám volt, akkor fogtam magam, és a házunkkal szembe lévő déloldalra kimentem, vagy lementem a Kükülőpartra, és akkor úgy meggondoltam a világ nagy dolgait, és akkor már utána semmi bajom nem volt. De hát ettől függetlenül Románia összes hegyét végigmásztam, kicsit a nagyig mondhatni ezt. Természetesen most nyáron készülünk egy kicsit magasabb távlatokba is, de hogy nekem ez egy életforma. Az az igazság, hogy hál' Istennek, de nagyon-nagyon sok mindent csinálok folyamatosan. Rengeteget utazom, rengeteg emberrel beszélek, logisztikázni kell, hogy most akkor az egyetemen vagyok, most akkor a Kolozsvári Operába, de akkor közben visszajövök és a Debreceni Operába, és közben a Budapesti Operett Színház, és közben még magánkoncertek, és könyvbemutatók, és minden, és közben ugye az ember folyamatosan arra törekszik, hogy ad a közönségnek, mert hogy hát való ez a dolga, és ebbe azért iszonyan el lehet fáradni egy ponton túl. És akkor ilyenkor jó az, amikor az ember felmegy ilyen 2500 méter környékére, most Erdélyről beszélek adott esetben, mert ugye a Madarassi Hargita az 1008, és akkor, hogyha nem oda megyek, most éppen utoljára voltam ott is, de előzőleg a Nigolyra például, ami 2535, és akkor eleve ott 1000 méternél már térerőt sincs, hála jó Istennek, és akkor felmész a menedékházhoz, ami mit tudom én, 1500-1700 méteren, és ott semmit nem tudsz csinálni, ott még villany is csak úgy hébe-hóba, mert ugye ilyen generátorokkal megy az áram, és ott időben le tudsz feküdni, nézed a csillagokat, ha szerencséd van és telehold van, akkor azt csodálod, és közben beszélgetsz ott különböző emberekkel, akik ugyanott szállnak meg. Egyszerűen azt érzed, hogy valahol végre a lelked elkezd utolérni. És nekem ezt jelzik, hogy rengeteg mindent csinálok, amiben nagyon jól érzem magam, félreértés ne essék, de hogy időközönként meg kell állni, és ezek a kirándulások, ezek a kikapcsolódások nekem arra jók, hogy egyszer csak felmegyek ilyen 2000-2500 körül, és akkor úgy megvárom, amíg egy kicsit a lelkem utolér.
1: Munka vagy kikapcsolódás lesz a Nemzeti Összetartozás napján?
0: Nagyon-nagyon sok minden lesz, mert utána a Kolozsváron is leszek, előtte meg Nyíregyházán egy Krúdi műsorral, közben meg a színházban is ugye előadások vannak, tehát úgy így összefonódik nagyon-nagyon sok minden, és most is így megy a logisztikázás, hogy most innen indulok Debrecenbe, ott János Vitéz előadások, aztán utána vissza Budapestre, itt koncertek, aztán Nyíregyháza, aztán vissza Kolozsvár. Még egyre nagyon jól bírom ezt az utazást, és nagyon-nagyon szeretem. És azért minden erőmmel igyekszem valahogy azt a fajta gondolatiságot és azt a fajta világot közvetíteni bárhol vagyok, bármit cselekszem, amiben én felnőttem, és amire büszke vagyok. És igen, az, hogy bárhol vagyunk a világon, magyarok vagyunk, összetartunk, és emberek vagyunk elsősorban, és segítsük egymást minden irányból. Tehát nekem ez nagyon-nagyon fontos, és mindegy, hogy milyen náció, hogyan, de hogy emberek tudjunk maradni, meg tudjuk fogni egymás kezét, meg tudjuk hallgatni a másik embert, oda tudjunk figyelni rá, ne csak akkor, amikor már nagyon nagy baj van, hanem egyáltalán tudjunk kérdezni. És azt gondolom, hogy ez nemzettől és hovatartozástól függetlenül ez nagyon-nagyon fontos a mai világunkban.
2: Benedekfi Katalin úgy tartja, Székelyföld hitet, erőt és gyökeret adott neki. Magyarország pedig szárnyakat, hogy megvalósítsa az álmait. A művésznő jelenlegi előadásai közül a János Vitéz a következő évadban is műsoron marad a Debreceni Csokonai Színházban.

0: A színház nem csak azoké, akik a reflektorfényben állnak, hanem mindazoké is, akik a háttérben nap mint nap életre keltik a csodát. Peter Brook gondolata azért aktuális, mert június 3-án egy jótékonysági gálának ad otthont a budapesti Vígszínház. Ezt az estet a színházi dolgozók szakszervezete azért rendezi meg, a Segítsünk alapítvány javára, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik nélkül nem gördülhetne fel a függöny. A díszítőknek, világosítóknak, öltöztetőknek és számos más nélkülözhetetlen szakembernek. Az érdekképviselet elnökével, Savanyú Gergely színművésszel, Kovács Iva Rebeka beszélgetett.
1: 9. alkalommal rendezi meg a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Segítsünk Alapítványa a jótékonysági gáláját. Mit mutat ez a folytonosság a magyar színházi szakma belső összetartozásáról, és változott-e az elmúlt években az egymás iránti szolidaritás ereje?
2: Azt hiszem, hogy nem változott, és amikor megkeressük a fellépőket, hogyha valaki ráér, akkor azonnal igent mond. Olyan szinten alulfinanszírozott a magyar színházi rendszer, és a kőszínházakra gondolok, a független színházak kálváriájáról azt mondom, hogy mindenki hallott, rendkívüli módon alulfinanszírozott, legalábbis ami a fizetéseket illeti. A legkiszolgáltatottabbak a háttérdolgozók, és ezt tudják a színészek, operaénekesek, táncosok, úgyhogy első szóra jönnek és vállalják a fellépést ezen a gálán, ami ugye második alkalommal zajlik majd a Vígszínházban. A közönség is érezte azt, hogy szükség van az ő segítségükre is ahhoz, hogy színházak tudjanak működni. Mert a színész lehet akármennyire tehetséges, a rendező lehet akármennyire tehetséges, ha nincs, aki megvarja a jelmezt, ha nincs, aki fölépítse a díszletet, ha nincs, aki bekapcsolja a világítást, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire tehetséges az, aki a színpadon áll, mert nem fog látszani.
1: A közönség elsősorban a színészeket látja, miközben az előadás sikeréhez ugyanannyi láthatatlan ember munkája szükséges. Miért érzi fontosnak a SZIDOSZ, hogy a reflektorfényt időről időre ezekre a háttér dolgozókra irányítsa?
2: Ők szükségesek egy színházi előadás létrehozásához, ugyanakkor a közönség nagy része nem tudja, hogy ők léteznek, és sokszor fontosabbak, mint az, aki a színpadon áll egyébként. És talán az elmúlt évek színházi balesetei, amik napvilágra kerültek, azok mutatták meg, hogy bizony a szakképzett munkaerőre nagyon komoly szükség van. És a színházak ott tartunk, hogy lepkehálóval fogdossák össze az embereket az utcáról. Ez nagyon veszélyes, ez életveszélyes. És hogyha sikerül kinevelnünk olyan kollégákat, akik megtanulják a színházi szakma csínyát, bínyát, akkor bizony ők rá fognak jönni, már mint a kollégák, akiket kineveltünk, hogy ők ezzel a szaktudással az ötszörösét, hatszorosát kereshetik meg a piacon. És hogyha mégiscsak szeretik a színházat, már pedig szerintem, aki egy ilyen intézményben dolgozik, annak kell, hogy szeresse a színházat, és szeretne maradni, akkor ott tart, hogyha nyugdíjba megy, akkor minimál bér után fogja kapni a nyugdíjt, hiába dolgozott le mondjuk egy színházban 40-50-60 évet.
1: A gála bevételéből egészségügyi vagy szociális okokból nehéz helyzetbe került kollégákat támogatnak. Milyen problémákkal találkoznak ma a leggyakrabban a színházi háttér szakmában?
2: Alapvetően megélhetési problémákkal találkozunk, de megélhetési problémákra nem lehet segélyezni a szakszervezeteknek. Rengeteg olyan kérelmünk van, ami arról szól például, hogy kevés a nyugdíj, és ezeket el kell utasítanunk. Ugyanis a szakszervezeti segélyezés az kifejezetten olyan problémákra való, amik hirtelen fellépő problémák. Sajnos az állami nyugdíjrendszer helyzetét mi nem tudjuk megoldani. Tavaly 6,5 millió forint jött össze, ez 3 hónap alatt elfogyott, és csak a háttérdolgozókat segélyeztük ebből, és csak szociális alapon mentek ezek a segélyek. Szerintem látszik és hallatszik ebből, hogy nagyon nagy problémák vannak.
1: A vidéki és budapesti társulatok közösen állnak színpadra június 3-án. Ritka ma Magyarországon az ilyen mértékű szakmai összefogás?
2: Hogyha most azt nézzük, hogy ez a 9. gála, akkor az a válaszom, hogy nem. Kis szakma vagyunk, úgyhogy összefogunk. Talán emlékeznek rá, hogy Tompos Kátya halála környékén is, még a halála előtt egy gálát szerveztek Szegeden, ami pillanatok alatt telt házas lett. Nyilván Kátya rajongói is ott voltak ezen a gálán, de kollégák néztek, kollégákat többségében, és mindenki kifizette a jegyet. Egy nagyon széthúzó szakmában dolgozunk, de a szakma becsülete talán még megvan, és ilyen esetekben nagyon is össze tudunk fogni.
1: A fellépők honorárium nélkül vállalják a szereplést ennek a nemes célnak az érdekében. Ön szerint ez inkább erkölcsi gesztus, szakmai felelősségvállalás vagy személyes ügy a fellépő művészek részéről?
2: Talán ez így mindegyütt. Amikor engem keresnek meg egy-egy jótékonysági fellépéssel, akkor nyilván én is megnézem, hogy hova megyek el, és miért mondok igent, és az, hogy a megkeresett kollégák tényleg 85%-a azonnal igent mondott, az azt mutatja, hogy ez személyes ügy is tud lenni, és a maradék 15% sem azért mondott nemet, mert nem akar jönni, hanem vagy azért mondott nemet, mert az egészségügyi állapota nem engedi már meg, hogy színpadra lépjen, vagy van előadása. Azért ez a június 3-ai dátum, ami egy szép szerdai nap, még a színházi évad végébe erősen belelóg, és már belelóg egyébként a nyári filmforgatások elejébe is, szóval nagyon nagy köszönet és hála azoknak, akik el tudnak jönni és fel tudnak lépni.
1: A színházi háttérdolgozók gyakran fizikailag és mentálisan is rendkívül megterhelő munkát végeznek. Sokszor minimális társadalmi megbecsülés mellett, de ha ők, mint ahogy már említettük, nincsenek, akkor a Kőszínházban nincs előadás. Nem tart attól, hogy néhány éven belül egyszerűen elfogynak a szakemberek? És beszélhetünk eleget a szakmán belül a kiégésről, az egészségromlásról, vagy a létbizonytalanságról?
2: Nem éveken belül fogynak el, hanem már elfogytak. Budapesten is elfogytak, én magam a Soproni Petőfi Színházban vagyok színész, ott extra elszippantó erő Ausztria közelsége. Amikor egy hangosító kollega a havi fizetésének háromszorosát megkeresi azzal, hogy minden hétvégén elmegy és csak egy falunapot lehangosít egy szombaton bármelyik osztrák faluban, akkor azt hiszem, hogy érezzük, hogy mekkora a baj. Nyilván nem a nyugati fizetések a reálisak, ebben a pillanatban, mondjuk hosszú távon nagyon is, de a szakma megbecsültsége, a háttérszakmák megbecsültsége igenis nagyon fontos, és valóban nincsenek már a pályán olyan szakemberek, akik értenek ahhoz a különleges színházi formához, amihez érteni kell. Tehát talán a legegyszerűbb példa, mert fodrászhoz mindenki jár, egy fodrász esete. A fodrász is egy háttérdolgozó egyébként. Lehet valaki akármennyire jó barber, lehet valaki akármennyire jó fodrász a civil életben, az nem biztos, hogy jó a színházban, sőt, biztos, hogy nem jó, mert történelmi koroknak a hajviseleteit kell megalkotni, ahhoz ismeret kell, és úgy kell megalkotni ezeket a hajakat, hogy tudnia kell, hogy ennek a hajnak mondjuk 4 órát kell bírnia, nem kevesebbet, és nem többet, mert nyilván a színésznő, hogyha hazamegy, akkor nem szeretne egy 1700-as évekbeli hatalmas hajkoronát a fején, és akkor már is előjön az a kérdés, hogy és a parókák? Tehát egy jó színházi fodrász valamikor paróka készítő is volt. Én azt hiszem, hogy 3 ilyen embert ismerek most per pillanat az országban a színházi fodrászok közül, aki még tud parókát csinálni. Szóval elfogytak ezek a szakmák, és leginkább azért, mert nincsenek megfizetve, és azon túl megbecsülve sincsenek. Azért abba gondoljunk bele, hogy egy színházi díszítő, aki a díszleteket összerakja, mondjuk egy este 7-es előadáshoz, hogyha föl kell építeni a díszletet, akkor mondjuk délelőtt 10-kor bent van, elkezdi építeni a díszletet, bent van az előadás alatt is, hiszen a díszletet mozgatni kell, és miután véget ért az előadás, neki ezt a díszletet szét kell szednie. És ez megy következő nap is, és utána nap is, és a másik nagy probléma, hogy igazából a jogi keretei sincsenek meg ennek. És most a szakszervezet egyébként az ászlajára tűzte, hogy egy új előadó művészeti törvényt szeretnénk elfogadtatni, adott esetben egy kamarai rendszert szeretnénk létrehozatni, amiben nem csak a színészek és a színházi alkotók vannak benne, vagy lehetnének benne, hanem a háttérszakmák is benne kell, hogy legyenek, mert ezzel tudunk egy védőhálót nyújtani a számukra.
1: Évről évre változik a fellépő művészetnek a névsora. Ebben az évben kiket láthatunk együtt a Víg Színház színpadán?
2: Nem kívánok megsérteni senkit, a nagy nevekkel kezdeném. Molnár Piroska, Lukács Sándor, Gáspár Tibor, itt lesz velünk Szinetár Dóra, Szabó P. Szilveszter, Jan Zakata, Kovács Kriszta, a teljes Trokán család, Papa Dimitriu Atina, Trokán Anna, Trokán Nóra, Magyar Elektra, ugye ő a harmadik lány, Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy egy érdekes kísérletbe is belefogunk, ugyanis nagyon sok színházigazgató, színész is fel fog lépni, és vicces álláshirdetéseket fognak felolvasni, amik az elmúlt 100 évben keletkeztek, és háttérdolgozókat toboroznak benne. Hát két dologra jöhetünk rá majd ebből, hogy sok minden változott, de igazából semmi nem változott.
0: Tehát a különleges jótékonysági gála napja a június 3-a, helyszíne a budapesti Víg Színház. A jegyek a Teátrum pénztáraiban vagy pedig az interneten érhetők el.

0: Közel a távol kelet. Ez a címe a debreceni Kodály Kórus új hangversenyének. Az évad utolsó vendégszereplését május 30-án tartják a fővárosban, a Budapest Music Centerben. A hangversenyen itthon ritkán hallható művek is felcsendülnek. Kocsis Holper Zoltánt, az énekkar karigazgatóját, Mikos Ákos kérdezte.
1: Egy kórus esetében létezik-e olyan, hogy hazai pálya? Ilyenkor egyébként ez a idegenben játszunk hangulata, ez mást hoz.
2: Biztos, hogy mást hoz. Kezdem abban, hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember a hazai környezetben lép fel, vagy akár elmegy a fővárosba, vagy más városba. Egyrészt azért is, mert ha belegondolunk, hogy a kórus szemben áll a nézőkkel, tehát Debrecenben valószínűleg ismerős arcokat lát, és azok mindig adnak egyfajta otthoni atmoszférát. Ez egyébként lehet megnyugvás, meg lehet nagyobb izgalom is, ha az ember nagyon meg akarja mutatni magát. Ha elmegyünk Budapestre, most már azt kell mondjam, hogy a többedik éve csináljuk ezt a BMC-s kortárs sorozatot, tehát most már ott is látjuk az ismerős arcokat, de azért ott még mindig, mivel hát a fővárosban ugye 2 millióan laknak, a rotáció révén az egy egészen másfajta közeget ad, mindig friss arcokat is látunk. Meg az, hogy elutazunk oda, tulajdonképpen rászánjuk a napot, ott nem tudja elvinni a figyelmünket más, tehát ilyen értelemben is van egy másfajta koncentráció, a másik oldaláról meg az utazás, mert fáradtabbak vagyunk. Szóval, hogy igen, mindenképpen a hazai pályának mindig vannak előnye. Bejáratott metódusok vannak, de azért jó néha elmenni máshova, pont ezért, hogy ne süppedjünk bele a megszokottba, mert akkor nem veszük észre adott helyzetben azt, ahol érdemes egy picit magunkat megmozdítani és új irányokat keresni.
1: Utalt rá, hogy ez egy kvázi sorozat rész, vagy visszatudunk-e tekinteni talán annyiban a kezdetekre, hogy akkor, amikor kipattant az első szikra ezzel kapcsolatosan, akkor mi hívta életre?
2: Több dolog. Egyrészt ugye COVID után jártunk, amikor úgy hirtelen minden leállt. És ez mind a mai napig kihatással van egyébként a vendégszereplésekre. A külföldre végképp egész Magyarország szerte azt lehet látni, hogy sokkal kevésbé utaznak, az együtteseink nincsenek meg. A lehetőség ugye közben jött egy gazdasági nehézség is a világban, szóval ez így mind ránk telepedett, és muszáj volt valahogy kimozdulni. Nem csak a hazai pályán ének, hanem valamit másút. Illetve hát azért az együttes az előttem levő években is rendszeresen jár Budapestre, a kapella felkéréseket is kapott, és akkor Somogyító Dániellel, fő igazgatónkkal beszéltünk, hogy nagyon örülnék, ha indíthatnánk a BMC-ben egy sorozatot, csak 3 koncertet, amivel picit a kortárs zenénket támogatjuk, és hát azért azt is tudni kell, én nagyon remélem, hogy ez szépen lassan bizonyos dolgokban lebomlik, hogy nagyon főváros centrikus a magyar gondolkodás, tehát néha jó megmutatkozni azért a fővárosban, hogy oda könnyebben eljutnak akár a szakmából is olyan emberek, akiknek szívesen megmutatjuk magunkat, mint hogy Debrecenben, ami elég messze van. Ugye én soproni vagyok, az a másik vége, tehát pontosan tudom, hogy ami már 200 kilométeren túl van, az nagyon nehezen megközelíthető. Úgyhogy ezek a vágyak hívták életre, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy örömömre ez a BMC-s sorozat, ez tulajdonképpen egy ilyen szakmai fórum is lett, tehát kortárs zeneszerzők, karnagyok, kórus énekesek találkoznak ott, beszélgetünk, szóval nem csak egy koncert ez, hanem egy ilyen nagyon jó találkozási ponttá alakult, és szerintem ez az, ami miatt ez sikeres tud lenni minden évben.
1: A nevéből következtethetünk, hogy a közel a távol kelet, az most valóban elég közel lesz.
2: Suyun Xie Swing lesz Tajvánról a vendégünk, karnagynő, a Taipei Filharmónia kamarakórusának a vezetője, és egyébként a Taipei Filharmónia alapítványnak a társkarnagy, ott van egy nagy kórus is. Őt hívtuk meg, őt én egy budapesti karmesterkurzuson ismertem meg személyesen, egy nagyon energikus, vidám személyiség, rendszeresen jár egyébként Magyarországra, tehát ő nagyon szeret utazni, és nagyon sokszor jön Budapestre. És egyrészt ez az ismeretség, másrészt az, hogy hát a távol keletre elutazni egy együttesnek nagyon költséges, és mégis azt a hangulatot, ami ott van, szerettük volna most itt vendégül látni, mert mind Japánban, mind Kínában, mind a koreai régióban a kórus éneklés az ugyanúgy a kultúra része, mint ahogy egyébként nálunk is hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ez az. Úgyhogy ezt találtuk ki, hogy milyen jó lenne, ha ő el tudna jönni. És van egy nagyon szép plusz kapocs is, hogy Szűcs Apor, akivel régi ismerettsége van neki, és neki írt egy misét. És akkor ebből most részleteket be tudunk mutatni, mert ez egy annyira csodálatos pillanat, hogy van egy tajvani karnagynő, akinek írt egy magyar szerző egy művet, és akkor most őt meghívjuk, és itt elő tudja adni. És akkor természetesen, ahogy már beszéltük, ugye megkértem, hogy akkor olyan műveket hozzon, amikkel mi itt nem biztos, hogy találkozunk. Vigyen be minket abba a kulturális közegbe, ahol ő él, és akkor így állított össze. Tulajdonképpen a mongol lovas hagyományokat idéző darabtól kezdve lesznek ilyen természeti ihletésű zenék, lesz kórus popkulturális hangzású zenék, tehát ez azt jelenti, hogy ami manapság divik nyugati zenében, azért az most mindenhol megtalálja a maga platformját, de lesznek népdal feldolgozások is, szóval igazán különleges és sokszínű program.
1: Amikor egy ennyire megkockáztatom ismeretlen anyaggal kell megküzdeni és előadni, akkor ott mi mutatkozik lehetőségnek a felkészülésnél?
2: Hál' Istennek ma már az internet segítségével általában felvitt, és ezek a karnagyok, akiket hívunk, ezek nyilván pontosan tudják, hogy milyen nehézségeink lesznek, ezért küldenek felvételt. Tehát amit ők jónak találnak, azt meg tudjuk hallgatni. Ezért van egy ilyen nagyon erőteljes figyelem arra minden vendégkarnagynál, hogy ne azokat a tradíciós dolgokat hozzák, amihez már azt kell mondjam, hogy oda kell születni. Uh-huh. Tehát mindig valami olyasmit csempésznek be, ami a mi esetünkben egy európai kórus környezetben is értelmezhető. Tehát azt kell mondjam, hogy aki mondjuk megijed ettől a koncerttől, nem kell, mert hogy olyanok lesznek a darabok, mintha ismerősek lennének, ugyanakkor egyértelműen lehet rajtuk hallani, hogy egy távol-keleti kultúrán alapszik az egész, úgyhogy ebben is szerencsénk van, hogy a kollégák pontosan tudják, hogy mi az a határ, amíg ezeket feszegethetik. És hát a plusz adalékot meg ő maga fogja, mint ahogy eddig is minden vendégkarnagynál, de amikor a legutóbb Burak Onur Erdem, a török vendégkarnagy itt volt nálunk, akkor nagyon érdekes volt, hogy azt hittük az egyik darabról, hogy ez milyen könnyű, aztán közölte velünk, hogy igen, ám csak, hogy ez egy tipikus népi hangsor, aminek bizonyos hangjait egy picit hamisan kell énekelni, és bemutatt, és tátott szájjal ültünk, hogy ez az, amit hallottunk már, hogy így kell, és akkor azon dolgoztunk, és akkor abban a pillanatban egy egyébként viszonylag könnyűnek tűnő darab egy komoly kihívássá vált. Tehát, hogy ezek a kulturális szösszenetek számunkra nem átlátható dolgok, amik mégis a magvát és a velejét adják, ezek történnek azon a héten, amikor itt vannak a vendégek velünk.
1: Pont valami ilyesmi járt az eszembe, amikor mondjuk a mongol lovas éneket emlegette, hogy hát azért vannak nagyon különleges torokénekek, meg hasonlók, amelyeket hát bár népi jelleggel, és nem biztos, hogy bele kell építeni, de hogy azért lehet, hogy megmutatkoznak egy-egy ilyennél, de akkor erre gondolt például.
2: Igen, és nyilván nem olyan darabot küld, ahol egy hőmi éneklést kell reprodukálni, mert ezt nem biztos, hogy tudjuk. De mondjuk effektusaiban a zene tartalmaz olyan különleges hangzásvilágot, ami nekünk egy picit távolinak tűnik. Vagy például a pentaton hangsor, ami a magyar népzenének is az alapja, egészen más jelleggel használják ezek a zenék. Ez is egy nagyon érdekes felismerés, hogy ami hasonló, az hogy lehet egy picit másképp használni.
1: Hogyan zár le az ember jól egy ilyen folyamatot? Itt most leginkább a kórus és a egyébként vendég karnagy között.
2: Egy nagyon sarkalatos pontra tapint, mert ugye gyakorlatilag egy professzionális együttes, egy munkahely. És ez úgy fog történni, hogy szombaton szép kifejezéssel lemegy a koncert, elbúcsúzunk egymástól, és hétfőn már készülünk az évadzáróra, következő hétvégére itt, merőben más programmal. Alexander Slatkovsky lesz a vendég, egy Mahler második szimfóniával. Szóval néha érezzük is magunkon, hogy egy-egy munkának a lezárása, sportolókhoz tudom megint hasonlítani, hogy vége a meccsnek, az ember gyorsan levonja a konzekvenciát, és nem marad mindig idő kielemezni a meccset, megyünk a következőre, és szerencsés esetben valamikor évvégén ezt meg lehet csinálni. Nyilván a vendégkarnagyok maguk is érzik, hogy valahogyan le kell zárni, tehát az utolsó próbatáján azért van egy ilyen közös beszéd arról, hogy hogy érezte magát, meg mi hogy éreztük magunkat, de azt tudom mondani, hogy általában a koncertélmény az, amit mindenki el tud magának raktározni. Ilyenkor ezeket kell gyűjteni, és hát akkor van egy hétvégénk, amikor ezt fel is tudjuk dolgozni.
0: A Kodály Filharmónia, amelynek ez a kórus is a része, június 5-én és 6-án tartja évadzáró dupla koncertjét Debrecenben, olyan vendégszereplőkkel, mint a világhírű karmester Alexander Slatkovsky. Ez utóbbi hangversenyről bővebben is hallhatnak itt, a Magyar Katolikus Rádióban a Körkép című műsorban, jövő hétfőn és kedden. Elhangzott az Aquarell, szerkesztette Nagy György András, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt.

0: Kodály Zoltán szép könyörgését a debreceni Kodály kórus szólaltatta meg. Majd Wagner Tannhäuseréből a zarándokkart, végül Frédéric Chopin G-moll balladáját Hegedűs Endre játszotta. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra, megismételjük korábbi adásunkat. Olvasójegy.
2: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Varga Romóna és technikai munkatársunk Bójás János nevében is köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Fazekas Gyöngyvér. Wolfgang Glácius kéziratban maradt 16. századi töredékes műve Ausztria latin nyelven írt történetét ígéri az olvasónak. De az elkészült 5 dekász valójában az első monográfia a magyarországi török hódoltság kiépülésének első éveiről. Wolfgang Glácius neve alig ha cseng ismerősen a mai olvasó számára. Pedig a 16. század derekán a közép-európai humanizmus meghatározó, egész Európában jól ismert alakja volt. Orvos, könyvgyűjtő, feliratok másolója és hamisítója, térképész, de legfőképpen a születében lévő Habsburg birodalom egyik legfőbb ideológusa. A fontos, de elfeledett mű Fürbücher über die Ereignisse in Ungarn 1540-1546 címmel Kassa Péter sajtó alá rendezésében és német nyelvű előtanulmányával most először jelent meg Bécsben nyomtatásban, mint egy felvezetve a készülő magyar fordítást is. Az Széchenyi könyvesteken bemutatkozott kötetről Akvarel című műsorunkban múlt héten már korábban beszélgettünk Kassa Péterrel. Most előbb Tóth Gergelyt, az ELTE HTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, majd Pálfi Géza történészt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját, az ELTE HTK Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadóját kérdeztem a kötet hátteréről, jelentőségéről.
3: Egyrészt nagyon izgalmas az, hogy ez egy szövegkiadás, de azért mégis valamilyen szinten kapcsolódik hozzá azért egy kis felvezetői összefoglalás, értekezés, magyarázat, de mindez úgy, hogy egyelőre még nem feltétlenül a magyar olvasóközönség többségéhez szól, hanem azokhoz, akik inkább érteni fogják magát a szöveget, és magát ezt a felvezető szöveget, aminek viszont mivel bécsi kiadó adja ki, hát ezért németül fogalmazódik meg. Szóval ez a kötet, ez egy olyan szerzőről szól, aki majdnem azt mondanám, hogy ilyen ismeretlen ismerős, van, aki hallotta már a nevét, valaki még nem, van, aki tud is róla ezt, azt valaki még nem, és közben meg azért egy írtó érdekes és izgalmas dolgot csinál, hiszen az 1541 vagy 40 és 46 közötti Magyarországról beszél egy kicsit külső szemlélőként, de egy kicsit ugyanakkor bennfentesként, hiszen ugye szemtanúról van szó. Szóval egy nagyon különleges szöveget vehetünk a kezünkbe, ami ráadásul humanista is, szóval, hogy ez már plusz még egy izgalmat hozzátesz, hiszen nagyon sokféle szempontja van, és most arra akarok kilukadni végül is, hogy milyen maga ez a szöveg, hiszen talán ez a legizgalmasabb.
4: Ez a szöveg azért fontos, mert ez valóban egy magyar történet.
2: Tóth Gergely.
4: Ráadásul egy sorsfordító korszaknak a története, amikor is elveszett Magyarország fővárosa, az oszmán birodalom elfoglalta. És ez már Bécsnek sem volt érdektelen esemény, hiszen ekkor Ferdinánd már Habsburg főherceg, már egyben magyar király is, tehát ez már az ő felelőssége, az ő gondja is volt, hogy a magyar főváros elvész. Ezt a eseménysort, amikor is a Habsburg seregek megpróbálták megszerezni még 1540-ben Szapolyai Jánostól Budát, egészen az oszmán ostromon keresztül, az 1541-es előbb Habsburg, majd oszmán ostromon, illetve hódításon keresztül, az 1542-es sikertelen Habsburg csapatok általi sikertelen elfoglalásig tart. Ezt az eseményt írja meg részben szemtanúként, mert 1541-ben, amikor szintén megpróbálták a Habsburg csapatok visszafoglalni, akkor ő tábori orvos volt. Részben pedig úgy is, mint már udvari történetíró, tehát Ferdinánd királynak a történetírója, a magyar eseményeket, mint saját uralkodója országának az eseményeit írásba foglalta, és ahogy a szerző, vagyis a kiadó Kassa Péter ezt is megírja, azért is tartotta ezt fontosnak, mert itt tényleg eldőlt Magyarország sorsa, és ezt ő is érzékelte, és ráadásul köze is volt hozzá, mint szemtanú, és ezért gondolta úgy, hogy mint kijelölt történetíró ezt papírra veti. Maga a szöveg részletes, nem teljesen kidolgozott és nem teljesen lezárt szöveg, tehát nem is jutott el a kiadásig. A latinsága jó, egy igazi humanista, csiszolt latinság, antik történetírókat imitál sokszor. Néhol túlzottan retorikus, máshol viszont nagyon is jól adatolt és pontosan mutatja be az eseményeket, tehát egy fontos történelmi forrás, és ezért eredményesen fogják tudni használni a magyar történészek is, akik előtt eddig ez a szöveg nem volt ismert.
3: Nagyon fontos dolgok hangzottak itt el. Egyrészt az, hogy ugye van személyes tapasztalata, másrészt viszont végül is többé-kevésbé így is mondhatnák, hogy hivatalból alkot, hivatalból ír, és ez a két szempont azért érdekesen összekapcsolódik a szövegben. Valamilyen módon ott van, ahogy említette, nagyon sokszor a nagyon személyes tapasztalat, a nagyon szinte testközeli leírások. Másrészt azért mégiscsak tudja, hogy elsősorban a legfontosabb olvasója az maga az uralkodó lesz, illetve az uralkodói kör.
4: Így van, illetve hát nyilván úgy kellett megírnia ezt a szöveget, hogy amennyiben megjelenik, az a saját uralkodójának a érdekei, elvárásai szerint mutassa be az eseményeket. Ez így van. És ennek megfelelően természetesen az uralkodó nem lehet hibás a történésekben, tehát Ferdinánd, hanem mindig mások a hibásak. Hibásak egyrészt olykor a hadvezérek, olykor pedig maga a szapolyai párt, akik nem voltak hajlandók elismerni Ferdinánd uralmát, hanem ugye ehelyett a törökkel szövetkeztek. Tehát ez természetes, hogy itt az elfogultságok érezhetők a szövegben. Nyilván neki tényleg az volt a feladata, hogy úgy mutassa be az eseményeket, ahogy az Bécsnek az érdekében áll, és ahogy az a királyi udvarnak, akkor még csak Ferdinánd, akkor még csak király, királyi udvarnak megfelel.
3: Igen, és ezt azért ön is említette meg egyébként a beszélgetésben, többször is elhangzik, hogy nagyon érdekesen jellemzi ugye ezeket a szituációkat, helyzeteket, embereket, olykor-olykor ugye megteszi az ő rá jellemző, de hát egyébként a humanistáknak ugye a gyönyörű latinos műveltségével ez nem nehéz és nem kihívás, nagyon szellemes különböző kis apró odaszurkálások történnek, tehát hogy ez egy izgalmas szöveg, nem csak azért, mert egy izgalmas eseményt ír le, hanem azért is, mert önmagában nagyon olvasni magát a latinságát, azt, ahogyan kezeli akár nyelvtani szerkezeteket, akár azt, hogy hogyan ír le valamit.
4: Igen, ez így van. Tényleg egy nagyon művelt ember, aki végigolvasta az antik auktorokat, az antik történetírókat, és alkalmazza azokat a fogásokat, amivel izgalmasra lehet tenni a szöveget. A hadvezérek szónoklatot mondanak a katonáknak, a csata előtt drámai jellemzések vannak, nagyon mozgalmas csataleírások, ostromleírások, tehát ezeket igen, mind műveli valóban, és emellett természetesen mivel, hogy nem csak őt ismerjük az eseményekkel kapcsolatban, bizony-bizony sokszor tetten érhető az ő elfogultsága, illetve az, hogy miket hallgat el, hogyan színezi ki az eseményeket, hogyan hárítja másra a felelősséget egy-egy eseménynél. Ez, hát hogy mondjam, a korabeli történetírásnak is a szokásos működése, de minden esetre ezek is sokat elárulnak róla, illetve magáról, az ő helyzetéről, illetve feladatairól is.
3: izgalmas volt a kötet bemutató, és izgalmas is volt a beszélgetés is. Talán azt hiszem, hogy a legtöbb, amit elvihettünk belőle, az egyrészt az, hogy ennek a korszaknak az ismerete az a 21. század számára is épp olyan fontos, mint a 16. század számára volt, és talán szeretjük azt hinni, hogy hát már eltelt 500 év, hát miről beszélgetünk, ez már aztán tényleg múlt, és akkor kiderül, hogy nem múlt, nagyon is érdekes, nagyon is izgalmas, és van miről beszélgetni. És azt hiszem, hogy Láciusnak a személye vagy személyisége különben is egyébként is egy nagyon izgalmas figura a 16. század, akár magyar történelmében is, holott annyira nem hittük eddig, hogy fontos lenne.
5: Egy olyan korszakba vezet el minket, amelynek a változásai több száz évre meghatározták a magyar történelmet.
2: Pálffy Géza.
5: Mi mindig csak a mohácsi tragédiáról beszélünk, de Láciusz, amit leír, Buda elestét és az úgynevezett médium regni az ország közepének elvesztését, nevezetesen Budapest, Óbuda, Esztergom, Székesfehérvár elvesztét, ez több száz évre meghatározta a magyar történelmet. Nevezetesen Buda kiesésé következtében, amit Láciusz olyan érzékletesen bemutat számunkra, Magyarországnak az egy királyi fővárosa helyett két fővárosa lett, Bécs és Pozsony. Bécs az uralkodói rezidencia, Láciusz

0: amikor ez a kettéválás megtörtént, amikortól kezdve Bécsből irányították Magyarországot, a másik főváros pedig Pozsony lett, ahol Láziusnak szintén voltak barátai, amely ugye Pozsony politikailag Buda helyére lépett a belpolitikai szempontból, vagy a koronázóváros Székesfehérvár helyére koronázási szempontból, hiszen 1563-tól 1830-ig itt koronázták a magyar uralkodókat. Sőt, ne feledjük, Kossuthék Pozsonyból indultak Bécsbe, nem Budáról. Tehát elfelejtjük azt, hogy a visszarendeződés is hosszú ideig tartott, tehát Láziusz munkája azért érdekes a magyar történetírás számára, ez az eddig elfeledett munka, mert azt a folyamatot mutatja be, amikor a magyar királyság elvesztette fővárosát, Budát, és kialakult egy olyan új struktúra, amikor Magyarországnak lett egy dualisztikus kormányzása, részben Bécsből, részben Pozsonyból, és ez több száz évre meghatározta utána Magyarország kormányzatát és fejlődését és politikai viszonyait.
1: És ráadásul egy olyan szöveget is alkotott közben, ami azért egy kicsit jobban be is világít bizonyos pontokra, például abba a pontba, hogy nem feltétlenül, és ön is említette, hogy nem feltétlenül csak 1526-ot kéne emlegetnünk, hanem pontosan ezt az időszakot is, és azt is, ahogyan ebben az időben, amikor megérkeznek ezek a Buda felmentését, vagy elvesztésének megakadályozását célzó csapatok. Közben végigvonulnak egy olyan országon, és ugye ez a szövegben is megjelenik, amelyik már azért mélységesen mélyen szét van szakadva, pedig még nem feltétlenül gondolunk rá úgy, hogy teljesen szét van szakadva.
0: Ugye mi mindig 1541-hez Gárdonynak köszönhetően kötjük a Magyarország három része szakadását, de ez valójában 1526-27-29-ben már megtörtént. Azzal, hogy két királyt választottak a magyar elit tagjai, Szapolyi János és Ferdinándot, és hogy már itt voltak a törökök. Tehát ne felejtsük el, 1529-ben már Bécset ostromolják, és ugye el kell mondani a hallgatóknak, hogy Szapolyi János pártján, aki a törökök vazallusává vált, ugyan kényszerből, de ott voltak a török csapatok, és a szerémség már török megszállás alatt áll. Tehát Magyarország három része szakadása valójában már az 1520-as években bekövetkezett, és az 1526. évi mohácsi sorsfordulót követően Szulajman eljutott Budára. Tehát itt, ahol mi az országos Széchenyi könyvtárban vagyunk, ezt a budai királyi palotát a török csapatok kirabolták. Az értékeinek nagy részét Isztambulba vitték. És nem csak Budát rabolták ki, hanem 2000 falut és 100 várost, és azt nem mondtam el itt a beszélgetésben, de a legfrissebb kutatások szerint, egy török kárjegyzék szerint 400 ezer juhot és 50 ezer marhát vittek el, 100 ezer embert vittek fogságba, és 50-60 ezer ember halt meg. Tehát a mohácsi csatát követő budai hadjáratban Magyarország elvesztette lakosságának 5%-át. Tehát ez olyan, mintha ma nem mondom, hogy bevonulnának a szovjet csapatok, vagy az orosz csapatok, és Magyarország elvesztené egy néhány hét alatt lakosságának 5%-át, mondjuk 500 000 ember. És nem csak a lakosságának 5%-át veszítette, hanem az ország közepe egy puszta romhalmazzá vált. És ezt érzékeli Láziusz, amikor a Budát, a Szapolyi kézben lévő Budát megpróbálják Ferdinánd csapatai elfoglalni, akkor látják, hogy ez a régió török hadjáratoknak köszönhetően a 26. évinek, a 29. évinek, majd a mohács utáni beláborúnak köszönhetően egy virágzó Magyarországból, én úgy szoktam fogalmazni, üszkös romhalmazzá vált. És ebbe az üszkös romhalmazba természetesen nem székelhetett magyar uralkodó, de mégis megpróbálta visszafoglalni Budát, és azt a lehetőséget fenntartani, hogy amíg lehetséges, Buda keresztény Habsburg kézen maradjon. Tehát a gazlabanc Habsburgoknak pozitívum is vannak a magyar történelemben, erről reálisan kell beszélni, és miután Buda elfoglalása és biztosítása nem sikerül, utána kezdődik meg az a kölcsönös egymásra utaltság, amelynek keretében Bécsből kormányozva, a magyar politikai elittel együttműködve kiépül egy török ellenes határvédelmi rendszer, amelynek már nem Buda lesz a kulcsa, hanem Győr, Komárom és a győri végvidék, majd később Érsekújvár, amelynek alapvető szerepe volt abban, hogy Magyarország megmaradhatott, és ebben a kölcsönös egymásra utaltságban Magyarország és Közép-Európa

0: a Lázius által bemutatott osztrák háza, Habsburg osztrák házának együttműködésében Magyarország megmaradhatott a török ellen, és elkerülhette azt, hogy ne csak Buda után további területek kevésbé kerüljenek török megszállás alá. Tehát a kölcsönös egymásrótaltságnak köszönhető Magyarország, hogy ma magyarul beszélhetek itt, és nem szerbül vagy bosnyákul kell ezt az interjút adnom a katolikus rádiónak, abban óriási szerepe volt, hogy Közép-Európa másfél évszázadon keresztül folyamatos segítséggel, pénzügyi katonai anyagi segítséggel vett részt Magyarország védelmében, és majd egy nemzetközi koalíció 17. század végén Magyarországot felszabadította. Ez nem von le semmit abból a tényből, hogy a legnagyobb áldozatokat a hadszintér magyar lakossága viselte, tehát mi szenvedtük a legtöbbet, de a megmaradásunk alapvetően függött Közép-Európától, tehát a sogorokkal való együttműködésben itt egy olyan egymásrótaltság jött létre, aminek köszönhetően ma van magyar állam, és ugyanazt a magyar címet láthatjuk az alkotmányban, amely Lázius 1556-ban megjelent Magyarország térképén is ott díszeleg.
1: Kedves hallgatóink! Wolfgang Lázius Fürbücher über die Ereignisse Ungarn 1540-1546 című művét Kassa Péter rendezte sajtó alá, és az ő német nyelvű előtanulmányával most először jelent meg Bécsben, nyomtatásban. A kötetről kérdeztük Tóth Gergelyt, az LTHTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, és Pálfi Géza történészt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját, az LTHTK Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadóját. A zenei szerkesztő Varga Ramona és technikai munkatársunk Bújás János nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Fazekas Gyöngyvér.
2: Elhangzott az olvasójegy.

0: Mikor Lisenko B-moll noktürnyét Arthur Greeny szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra, megismételjük korábbi adásunkat. Zenekari műhely. Mahler évforduló a Savária szimfonikusokkal. A szerkesztő Magyar Kornél.

Gustav Mahler 6. szimfóniájával köszöntöm hallgatóinkat. A Szavária szimfonikusok hangverseny felvételéről emlékezem a zenekari remek művek egyik legmonumentálisabb alkotásának ősbemutatójára. A 115 éve 1911. május 18-án elhunyt zeneszerzőről napjainkig keringenek legendák, amelyek mások mellett felesége Alma révén maradtak fenn. Közöttük az egyik legmaradandóbb és legnagyobb hatású az, amelyik az asszony emlékirataiban jelent meg 29 évvel Mahler halála után, írja Seth Monahan tanulmányában. Az író itt 1904 nyarának egy napját idézi fel, amikor férje felfedte előtte, hogy következő szimfóniájában, a tragikus 6-ban különleges módon fogja kifejezni tiszteletét iránta. Miután befejezte az első tételt, írja, Mahler lejött az erdőből és ezt mondta. Megpróbáltalak egy témában megörökíteni. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerült, de ebbe bele kell törődnöd. Ez a tiszteletadás, tudjuk meg a szövegből, csupán az első volt a hasonló portrék sorában. Alma képmása mellett, amely az első tétel szárnyaló melléktémájában ölt testet, a 6-ban, közelebbről a Scherzo szabálytalan metrikájú trióiban megjelennek a gyermekeik, sőt a záró tétel tragikus hősének képében maga a zeneszerző is. 6. szimfóniáját az Esseni zenei ünnepségek sorozatában 1906. május 27-én mutatta be saját vezényletével. A Mahler tanítvány és asszisztens, a később világhírű karmester Bruno Walter más szakértő kortársakkal együtt egy csoportba sorolja az 5. és a 7. együtt, mint olyat, amely annyira mentes a metafizikától, amennyire a zene csak mentes lehet tőle. Csak hogy a 6. határozottan pesszimisztikus irányzatú alaphangulatát az élet italának keserű íze adja, s az 5. ellentétben határozott nemet mond. Főként az utolsó tételben, amelyben mintha a mindenki harca mindenki ellen könyörtelensége lett volna zenévé. Terhes nekem a lét, kívánom a halált, az életem gyűlöletesre vált. Ez állhatna fölötte mottóként. A legnagyobb lélegzetű, közel 30 perces negyedik tétel előtt hadd idézem röviden Kurt Blaukopf Mahler monográfiájából Paul Becker 1921-ben született tanulmányát, aki így írt a 6. szimfóniáról. A szimfonikus cselekmény legfontosabb része minden eddiginél döntőbben a finálénak jut. A szokatlan záró tétel expanzív szerkezete, mintegy fél óráig tart, erősen nehezíti a megértést. Nem csoda hát, hogy éppen a 6. vált legkésőbb népszerűvé, s hogy felépítésének titkait annyian akarták megfejteni. Az úgynevezett új bécsi iskola egyik zeneszerzője, Alban Berg írta egyszer a másiknak, Anton Webernek, hogy a 6. szimfónia soha teljesen fel nem fogható, soha ki nem meríthető eszmei tartalmában, de csodálatosan gyönyörű, még rossz előadásban is. Mahler tragikusnak nevezte a szimfóniáját, térek vissza befejezésül Bruno Walterhez. A zárótétel szimfonikus fokozásai és csúcsmontjai komor erejükben hasonlatosak az óceán házmagas hullámaihoz, melyek a hajóra zúdulnak és pusztulást hoznak rá, a mű a lélek éjszakájának reménytelenségével ér véget. Non placet, nem tetszik, mondja benne Mahler erről a világról. A túlvilágról nincsen szó, kezdettől fogva kívül regett a mű látókörén. Hallgassák tehát Mahler 120 esztendeje bemutatott 6. szimfóniájának fináléját, a Vajda Gergely vezényelte Szavária szimfonikusok 50. évadának záró hangversenye felvételéről, amely a szombathelyi Agora művelődési sportházban készült 2024. június 28-án.

0: A zenekari műhely most elhangzott adásával Mahler 6. szimfóniájának 120 évvel ezelőtti ősbemutatójára emlékeztünk a Savaria szimfonikusokkal. A zenekar jubileumi 50. szezonját záró hangversenyen 2024. június 28-án Vajda Gergely vezényelt. A sorozat szerkesztője Magyar Kornél.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És most néhány szóban arról, hogy mivel készültünk. A mai összeállítás első részében a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, melyben Tokaj hegyen járok, közelebbről Mádra látogatunk. Azt követően pedig a szerzetesek fél órájában Barsi Balázs atya elmélkedik majd. S végül egy rövid imával búcsúzunk. Számítok figyelmükre!
4: Krisztus kereszt az erdőn.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. A most következő percekben egy olyan kiállításra látogatunk, amelynek már csak az emléke él, többek között a rádiónk segítségével. Május 22-én és 23-án rendezték meg a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amely során a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének közbenjárását kérték a zarándokok a borvidéken élő emberekre, munkájukra és földjeikre. Az esemény egy kiállítás megnyitóval indult péntek délután. A mai adás a kiállítás megnyitó előtt készült. Maradjanak velünk!
5: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, a Szent Orbán 1771 Egyesület alapító tagját, a Tokai Borbarátnők Társaságának elnökét. Egy szép esemény előtt beszélgetünk, kedves hölgyeim. Szent Orbán kultusza tovább él. Honnan jött az ötlet, és hogyan él tovább ez a kultusz?
6: Tokaj hegyalján él tovább. A Tokai Borbarátnők Társasága sok évvel ezelőtt, pontosan 2012-ben, Editkének köszönhetően, úgymond felfedezte, hogy Monokon egy elképesztően csodálatos erekje van a templom alaksorában. Egy olyan erekje, amely immáron több mint 250 éve itt van Magyarországon, pápai ajándékként került Magyarországra, és gyakorlatilag nem tud róla senki. Mi, akik Tokaj hegyalja szerelmesei vagyunk, néhány hölgy 2003-ban létrehoztunk Kulcsár Edit kezdeményezésére és azóta is elnökletével egy társaságot, a Tokaji Borbarátnők Társaságát, azzal a szándékkal, hogy női szemmel, női lélekkel tegyünk Tokaj hegyalja felvirágoztatásáért. És tulajdonképpen, amikor 10 évre rá felfedeztük mondjuk így ezt a csodálatos erekét, akkor a Tokaji Borbarátnők Társasága mellé állt, hogy ebből legyen egy kultusz, teremtsünk egy kultuszt, Szent Orbán kultuszát. Szent Orbánról ugye tudva levő, hogy a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok és minden, ami a szőlőhöz kötődő dolog és esemény és föld védőszentje. És Tokaj hegyalján legyen Szent Orbán kultusz. Akkor 2013-ban, ugye én már több mint 10 esztendeje, volt az első Szent Orbán zarándoklat. Akkor a teljes csonterekét, amely egy gyönyörű barokk ládában van mind a mai napig, vittük körbe Tokaj hegyalján, kérve Szent Orbán áldását földjeinkre és a munkánkra. És azóta évről évre mondhatnám azt, hogy ez a zarándoklat megtörténik. Hát közben volt egy Covid-járvány, de akkor is ünnepeltük, és dolgozunk azon, hogy a Szent Orbán tisztelete, és a tiszteletén keresztül a hitéletünk, a kulturális életünk, és hozzátesztük azt is, hogy a turisztikai fontossága a Tokaj-hegyaljának is még inkább előtérbe kerüljön. Nem csak Tokaj-hegyaján, Magyarországon, de hát terveink szerint az egész világon, hiszen erre szövetkeztünk, hogy ezeket az értékeket mi felmutatjuk.
5: És Szent Orbán pártfogását érzik is a mindennapokban Tokaj-hegyaljának?
7: Természetesen nagyon érdekes, hogy még mind ez ideig, tehát ebben a században a 2013-as évjárat volt a legjobb aszus évjárat, és reméljük, hogy az idén is olyan hatékonyan fogunk imádkozni Szent Orbánhoz, hogy az idén is nagyon jó évünk lesz.
5: Mádon találkoztunk egy kiállítás apropóján, amely kiállítás Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás, körbevesznek bennünket a szebbnél szebb Szent Orbánt ábrázoló tárgyak. Mit lehet tudnunk erről a tárlatról?
7: Van köztük olyan olajfestmény, amit az egyik legismertebb erdélyi festőművész alkotott Szent Orbánról, Xantusz Géza. Ő egész templomokat dekorál, és ő római ösztöndíjas festő volt. Tehát nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Egyesületnek festett egy teljesen korszerű, modern Szent Orbánt, de van több Szent Orbán ábrázolása kiállítás, tehát érdemes eljönni és megnézni itt Mádon ezt a csodálatos tárlatot.
5: Amely hol is látható egészen pontosan?
7: Pillanatnyilag a Demeter Wien borászat kiállító termében vagyunk, és a kiállítás különös érdekessége, hogy Koncsek Ildikó, a mi alapító tagunk, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatónője, tudott kölcsönözni tárgyakat erre a kiállításra.
5: Döntő többségében képeket, valamint szobrokat látunk magunk
7: és
5: előtt,
7: és fotókat. Ikont,
5: és fotót.
6: Még eszembe jutott itt, miközben Editke mondta, fölmerült a római ösztöndíj, és az egyik kiállított tárgy Búza Barnának Szent Orbán szobra, és Búza Barna bácsi, hadd mondjam így, hiszen nagyon kedves barátunk volt, nagyon híres szobrászművésze az országnak. Ő az első római ösztöndíjasak között volt, még a Krebersbeck Unó idején, úgyhogy a Római Akadémián dolgozott, és hát többek között neki is van egy Szent Orbán kerámiája itt kiállítva.
5: Van-e a kiállított tárgyak közül kedvencük? Mindkettőjükhöz szól a kérdésem, és ha van, miért éppen az a kedvenc? Van ilyen?
7: Természetesen. Az én kedvencem a Petrás Mária Szent Orbánja. Petrás Máriának több kiállítást csináltunk már, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy csinált nekünk ő is egy Szent Orbánt. Tehát gyönyörű szöllők veszik körül, és nagyon-nagyon népszerű. Ez mindig ki van állítva nálunk.
6: Mindegyik kép és mindegyik kiállított tárgy kedvenc, úgyhogy nagyon nehéz is erre válaszolni. Inkább azt mondanám, hogy még soroljuk fel néhány művész nevét, akik el itt találkozunk. Madarasi Istvánnak két szobra alkotása látható a szőlő témájából, és Editke, átadnám neked még a szót, hogy kitálasz.
7: És nagyon fontos gondolata ennek a kiállításnak, hogy bemutassuk, hogy ez a Szent Orbán kultusz valóságosan él egész Magyarországon, és erre nagy segítségünk mindig Dékány Tibor, aki egy borhoz kapcsolódó fotóművész, mindenki ismeri, a Borigó szerkesztője, és egy nagyon kulturált, írástudó ember, és ő végigutazta az országot, egyszer készített nekünk egy ilyen Szent Orbán napra, tehát az országban lévő Szent Orbánt ábrázoló szobrokból egy speciális kiállítást, és néhány alkotást ebből is elhoztunk és bemutatjuk, hogy ne csak Mádról szóljon, és ne csak a tokai borvidékről, hisz már vannak megkeresések, hogy ez a csodálatos erekje, ez esetleg mondjuk az utazó elekje formájában elkerülhessen más borvidékekre is. Tehát ez a Szent Orbán kultusz szerintem él és működik.
5: Hol található jelenleg ez az utazó erekje?
7: Pillanatnyilag Monokon található, és azért készítették el Lenzsér Mezei Kata iparmű művésszel, a Tokai Borbarátnők ezt az erekét, egyrészt a pápa látogatásra, hisz az eukarisztiai világkongresszuson ez az erekje részt vett, mert az eredeti 250 éves erekjét nem lehet annyira mozgatni, erre mi is rájöttünk, és Lenzsér Mezei Kata készítette ennek a látogatásnak az összes iparművészeti tárgyát, tehát az ajándéktárgyakat is, a kereszteket, a dekorációt, tehát az is nagy öröm számunkra, hogy ő készítette egy utazó erekjét. Amit időnként kikölcsönzünk a templomba, az a zarándoklathoz. Tehát az mindig ott van a monoki templomba, mindenki megnézheti, tehát van egy barokk hatalmas erekje, és van egy nagyon modern, kicsi utazó erekje.
5: Mindkettőjüket úgy mutattam be, hogy a Szent Orbán 1771 egyesület tagjai, alapító tagjai és elnöke. Mit lehet tudnunk az egyesületről?
6: Azért hoztuk létre ezt az egyesületet, ugye szó volt már a Tokai Borbarátnők Társaságáról, és hát az első zarándoklatok mindenképpen a Tokai Borbarátnők Társasága szervezésében történt meg, de úgy éreztük, hogy szeretnénk egy kicsit határozottabb deklarálni azt, hogy ez a kultusz egy kicsit más. Itt nagyon fontos a hitélet, a kereszténység megélése, és mindazok a küldetések, amelyeket a Tokai Borbarátnők megfogalmazott, de szerettük volna ezt egy kicsit más szintre, vagy más formában megvalósítani. Úgy éreztük, hogy ezt fontos deklarálni, ezért a Tokai Borbarátnők tagjai sorából 6-an, illetve 6 új taggal bővített létszámmal megalakítottuk azt az egyesületet, és kifejezetten ez a célunk, ez a feladatunk, hogy Szent Orbán kultuszát ápoljuk, segítsük. Ugye Szent Orbánról beszéltünk, és monokot kell elsősorban megemlíteni, hiszen hozzá kötődik, itt található ez az erekje 1771 óta, amikor is 14. Kelemen pápa ajándékozta ezt az erekjét az akkor regnáló földesúrhoz, Andrássy István grófnak. A gróf hatalmas tisztelettel fogadta ezt a hatalmas ajándékot, hiszen egy 3. századból származó erekjéről beszélünk, tehát egy óriási értékről, és ugye az ajándékozás célja, vigyázzon a családjára, és vigyázzon Tokaj-hegy aljára. Andrássy gróf egy külön kápolnát építetett a tiszteletére, és nagyon méltó körülmények között tartotta, és tisztelték ezt az erekét, és aztán nyilván a történelem úgy hozta, hogy a kastély is köszönhető,

0: A Magyar Nemzeti Múzeumnak volt egyik restaurátora, az ő segítségével történt az első restaurálás. És aztán hozzáteszem azt is, hogy aztán egy nagyon csodálatos felújítása történt ennek az erekjének, Ternyák Csaba érsek atya közreműködésével, aki elszállította Egerbe, és ott egy teljes restauráson esett túl. És az egy nagyon kitüntető dolog volt, amikor 2024-ben teljes pompájában Monok visszakapta ezt a gyönyörű erekjét, és egy érseki szent mise keretében ünnepelhettük abban az évben az zarándoklat. Akkor került ez az erekje igazán méltó helyére, ma a Csarlós Boldogasszony templomnak a szentélyébe helyezkedik el, és a mindenkori plébános, jelenleg Szemenyei Péter, a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet kapta meg.
1: Ha jól vettem ki, a szavaiból 12-en alapították az egyesületet, és jelenleg hány tagja van ennek az egyesületnek?
0: Ez egy zárt egyesület, pillanatnyilag zárt egyesület, úgyhogy 12-en vagyunk. Néha elgondolkodunk abban, hogy nyitunk, pártoló tagokat elfogadunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy nagyon sokakkal együttműködünk, nagyon sok szervezetet, plébániákat, énekarokat, stb. Elérünk, mozgatunk, és az a cél, hogy minél többekhez eljussunk. Így meg zárt működésben elég hatékonyak is tudunk lenni.
1: A mai napon, május 22-én, pénteken készül ez a riport. 18 órakor hamarosan megnyílik a kiállítás, amikor már adásba kerül ez a riport. Természetesen az események után leszünk. Ezzel a kiállítás megnyitóval indul az idei Tokaji Szent Orbán zarándoklat ünnepélyes menete, és folytatódik a program május 23-án szombaton 11 órakor a monoki Sarlós Boldogasszony templomban bemutatott szentmisével, amikor is az utazó erekét útra bocsájtják, körmenettel, közös zarándoklattal a monoki kálváriához.
0: Én merem hinni, hogy mindenkinek fontos, aki itt ért Tokaj hegyalját, és hálával tartozunk a monoki vezetőknek, Szemenyei Péter atyának, aki ugye a monoki Sarlós Boldogasszony templomnak a plébánosa, de ugyanúgy hálával tartozunk a közösségnek, a templomhoz tartozó kórustagoknak, az önkormányzat vezetőjének, hiszen ez az zarándoklat közös ügyünk immár több éve. Érdekessége az idei évnek, vagy talán inkább azt mondanám, egy kicsit mássága az eddigiektől. Korábban az eddigi időpontig úgynevezett fordított zarándoklatot tettünk, ami azt jelentette, hogy Szent Orbán erekjét körbe vittük különböző településeken, és az ottani közösségeket szólítottuk meg egyenként, oda zarándokoltak az adott környékhez közeli emberek, tehát több helyszínen történt a zarándoklat, úgymond. Idén egy sajátos helyzet van, hiszen Pünkösd ünnepe egybeesik Szent Orbán ünnepével. Szent Orbán egyébként május 25-e a Szent Orbán nap, és arra gondoltunk, hogy nem lenne igazán jó összekeverni. Meg kell élni Szent Orbán ünnepét, és meg kell élni külön Pünkösd szent ünnepét, és ezért döntöttünk úgy közösen, hogy most akkor ezt a zarándoklatot monokra sűrítjük, és ezért egyetlen szentmisét fogunk tartani, és utána együtt fogunk felzarándokolni a monoki kálvárián, további imákkal, énekekkel kérjük Jó Isten áldását és Szent Orbán áldását.
1: Egy kérdés erejéig visszautalok még a Szent Orbán erekje őre címre, ha fogalmazhatok így, ön is megemlítette. Egészen pontosan mit akar ez a cím, és mindig a helyi plébános kapja meg ezt a megtisztelő címet, ha fogalmazhatok így?
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy valóban megtisztelő cím, hiszen rangot ad az erekjének, és rangot ad annak a plébánosnak, aki felelős ennek az erekjének a gondozás. Ezért amikor érsek atya, Ternyák Csaba érsek atya elhatározta, hogy deklarálja, hogy ennek az erekjének van egy deklarált őre, akkor ez mindannyiunk számára egy óriási megtiszteltetés kell, hogy legyen. Elismerése annak, hogy egy hihetetlen kincs van a monoki templom birtokában, elismerése annak, hogy ez az zarándoklat fontos, és hát én hiszem azt, hogy a plébánosnak, a mindenkori plébánosnak ez egy külön örömnek kell, hogy legyen, és egy feladatnak is, hogy azonosuljon, hogy neki is dolga van ennek az erekjének az éltetésével.
1: Idén 2026-ban, ahogy említettük is, úgy hozta a sors, hogy Pünköst szent ünnepét ünnepeljük, és utána néhány napon belül Szent Orbánra emlékezünk. De nem csak ebből a pár napból áll a katolikus szent év, hanem egész évben

0: Emlékezhetünk Szent Orbánra. Önöknek ez célja is, és ezért is alakult többek között az Egyesület, hogy az ő emlékét őrizzék, ápolják. Hogyan tudná buzdítani a kedves hallgatókat? Miért érdemes Tokaj hegyaljára ellátogatniuk, és természetesen részt venniük a Szent Orbán tiszteletben?
1: Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom, hogy Tokaj hegyalja egy rendkívül különleges és nagyon-nagyon értékes terület a Magyarországnak. Itt egy 500 éves bor kultúra van, egy olyan márka, egy olyan hatalmas nemzeti márka, amit a világon mindenütt ismernek, hiszen a tokai borok ismerete, ugye a tokai márka név 500 éves múltra tekint vissza. Ezt férjem szokta mondani, hogy még egy ilyen márka nincsen az országnak, ami ilyen múltra tekint vissza. És mindannyiunknak, hegyaljának is, a magyar embereknek is, Magyarországnak is szüksége van arra, hogy a pozitív értékeinket felmutassuk. És szüksége van arra is, hogy a hitünket erősítsük. És itt ebben a Szent Orbán ügyben úgymond ez a kettő össze tud forni. Nekünk fontos az, hogy a világ ismerje Tokaj hegyalját, hiszen az itteniek, az itt dolgozók ebből a földből élnek. Akkor, ha veszik a tokai borokat, ha ismerik Tokajt, ha sokan jönnek turistaként, akár Szent Orbán zarándoklatra, vagy a műemlékeket megnézni, vagy a borászatokba, az mind-mind értéket termel az ittenieknek. Én hiszem azt, hogy ezt a földet nekünk csodaként kell fölmutatni a világban.
0: Szent Orbán tiszteletéről beszélgetünk, és önnek fontos Szent Orbán tisztelete. Személyes életében megtapasztalt-e valahogyan, valamiként Szent Orbán közbenjárását, segítségét, védelmező oltalmát? Volt erre példa?
1: Nehéz erre a választ, mert konkrét dolgot nem tudok említeni. De azt mindenképpen elmondom, hogy az, hogy Tokaj hegyalja létezik, és Tokaj hegyalján tokai bor tud teremni, létrejönni, ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy hívő ember összeköti azzal, hogy az Isten áldása és a szentek áldása kíséri a munkánkat. De voltak élményeink az arándoklat során, ami nagyon érdekes volt, és azért azt kell mondjam, hogy megrázó. Ugye Szent Orbán időjárás szentje is, tehát ugye az időjárás jóslások is összekötődnek a Szent Orbán napjával. Azt mondják, hogy ha jó idő van Szent Orbán napján, akkor a termés bőséges lesz. Volt egy Szent Orbán püspök is egyébként, tehát a Szent Orbánság az több személyhez is kötődik. Ő a 4. században élt, és ő tudott parancsolni a hit szerint a természetnek. Na ezt az bevezetőt azért mondtam, mert miközben évről évre visszük Szent Orbánt körbe a Tokaj hegyalja településein, mi sokszor tapasztaltuk azt, hogy előttünk zuhogott az eső, mögöttünk zuhogott az eső, amerre mi jártunk, sütött a nap. Például a tavalyi esztendőben Tarcalon volt egy, a tarcali kápolnánál egy nagyon szép megemlékezés, ott is szokott minden évben lenni, és reggel azon gondolkodtunk, mert nagyon-nagyon esőre állt az idő, hogy ne mondjuk el ezt a tarcali programot, mert ugye a szőlőföldre kellett ott kimenni, és aztán úgy gondoltuk, hogy na majd Szent Orbán intézkedik nekünk. Ez egy nagyon bátor gondolat volt, de a lényeg, hogy nem változtattunk a programon, és mit ad a jó Isten, csodálatos, napfényes idővel fogadott minket tarcali kápolna, végbe tudott menni a program, és mi azt gondolom, hogy határozottan, én legalábbis úgy gondolom magamról, hogy én határozottan azt éreztem, hogy ott van velünk Szent Orbán lelke is.
0: Végül térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk a kiállításhoz. Megnyílik most a tárlat, meddig látogatható, milyen látogatási időben, és hát mondjuk el még egyszer, hogy hol?
2: Szent Orbán napra készítettük ezt a kiállítást, a MÁD Bercsény utca 3-ban látogatható, és itt van körünkben Koncsek Ildikó is, aki a Keresztény Múzeum igazgatónője, és ő fogja megnyitni ezt a tárlatot.
0: Meddig látogatható?
2: Ezen a hétvégén, tehát ezen a pünkösdi hétvégén.
0: Köszönöm szépen önnek, önöknek a beszélgetést, és az Egyesület további munkájára Szent Orbán áldását és közbenjárását kívánom továbbra is.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Az elhangzott beszélgetésben Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, az Egyesület alapító tagját, a Tokaji Borbarátnők Társaságának elnökét hallották, és végezetül Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója szólal meg. Kicsit össze vagyok zavarodva, mert melyik Orbánról van itt szó? Ha eltekintünk az erekétől, akkor is van egy pápánk, egy püspökünk legalább,
4: Igen, a Szent Orbán kultuszt komplexen szoktuk értelmezni. Ezt utólag a történészek szálazzák szét. Az emberek általában úgy látták a 18. századtól, hogy van egy püspök, vagy néha olyan pápásan kinéző szentjük, aki püspökként jelenik meg a ruházatát tekintve, tehát minden püspöki jelvény rajta van, pásztorbotja van, palástja van, és van egy püspök süveg a fején. De a további attribútumok, vagyis azok a jelek, amik a személyiségére utalnak, azok lehetnek esetleg még a kehely és egy szőlőfürt, vagy egy szőlőinda, szőlőlevél van a közelében, és hát ebből két szent körvonalazódik mindenképpen. Az első, a legfontosabb, egy harmadik századi első pápák között levő vértanú pápa, akiről nagyon keveset tudunk. Megemlítik az ő nevét, azt is tudjuk, hogy valószínű a Kalisztus katakombába temették el annak idején, de olyan nagyon sokat, ennél többet a nevénél nem tudunk. De mégis fontos lehetett, hiszen utóbb is szentként tisztelték, és van egy olyan cselekedete, vagy egy olyan hagyomány, ami szintén hozzá kötődik, miszerint ő határozta volna meg azt először, hogy mi legyen a szabályos kehely alapanyag, ami az ezüst, illetve az arany. Ez azóta is az egyházban a liturgia szabályai közé bekerült, hogy a kehely belső részét, a kupát, azt mindenképpen aranyozni kell, anélkül nem használható egy kehely szabályosan. De van egy másik szentünk is, egy az 500-as években élt püspök, akiről szintén viszonylag keveset tudunk, de őt a német és a francia területeken, a boros vidékeken kezdték el tisztelni, és aztán később elterjedt az ő kultusza. Ugye ezekhez a szentekhez erekjék, történetek, legendák kapcsolódnak, és ezek vándor motívumokká válnak, és egész Európában el fognak terjedni. A monoki erekjéről szeretnénk azt hinni, hogy kötődik akár a pápához, akár ehhez a püspökhöz, de a hozzá kapcsolódó írat alapján nagy valószínűséggel egy ókeresztény vértanú szent, aki ugyanezt a nevet viseli. Tehát nem valószínű, hogy a pápának a földi maradványait hozták volna ide. A helyi hagyományban ennek is helye volt, de legutóbbi időkben, ugye 2 évvel ezelőtt az egri érsek maga is megjelent az ünnepségen, ahol ezt a kérdést az ő egyház kormányzati hatalmával élve úgy döntött el, hogy itt Orbán vértanúról van szó, egy Orbán nevű vértanúról, aki minden bizonnyal nem azonos a pápával.
3: Mennyire volt népszerű szent, Szent Orbán? Mert ugye a szőlőknek, vagy a szőlőkkel dolgozóknak több védőszentje is van.
4: Abból tudjuk a népszerűséget, hogy hány templomot szentelnek, hány kápolnát, hány szobrot. Jellemzően ez a szent talán nem is annyira templomokhoz kötődik, hanem a szőlőhegyi kultúrához, a kisebb kápolnákhoz, a kisebb helyekhez, vagy kisebb szobrokhoz, amelyeket a dűlő utak mentén megtalálunk, ahol megállhattak a hívek imádkozni. Nem tudom számszerűen, hogy mennyi van ebből Magyarországon, de amennyire rálátok erre, úgy tudom, hogy a legtöbb vidéken több ilyen szobor van.
3: És a Keresztény Múzeumban milyen nyoma van Szent Orbán kultuszának?
4: Nagy táblaképünk nincsen, festményünk nincsen, szobraink sincsenek, nem kerültek be, hiszen ezeknek dolguk van, valahol kápolnákban vagy földeken maradtak ezek a régebbi szobrok. Ami bekerült a gyűjteménybe, az az éremanyagból, van egy nagy pápai éremgyűjteményünk, egy nagy sorozat, amely az összes pápáról tartalmaz legalább egy emlékérmet, amelyek nem biztos, hogy akkor készültek, tehát első Orbán idejéből nincsenek érmek sehol sem, hanem a 15., 16., 17. században, majd a 18. században, sőt a 19. században is készültek úgynevezett restitúciós, vagy ilyen helyreállító érmek, amelyek azokat a pápákat is megjelenítették, akikről korabeli ábra nincsen, vagy korabeli érem nem született, de hogy teljes legyen az érem sorozat, ezeket elkészítették, vagy régiek másolata alapján, vagy teljesen új konstrukcióban.
3: És az, amit hozott, és ide adományozott a kiállítóhelynek, az mi volt?
4: Egy képet hoztam, ami az Esztergomi Vár Múzeumnak egy különleges kincsét ábrázolja. Ez egy trónus, pontosabban egy töredékes, egy törött trónusnak a karfája, vagy az oldal támlájának egy részlete, ami márványinkrusztráció, vagyis süttői vörös mészkőbe kövekkel kirakott, vagy kő illesztékekkel kirakott ábrát mutat, amin egy fiatalembert látunk, amint egy szőlő ágat. Metz. Nem tudjuk pontosan az eredetét igazából. Egy ritka darab, a technika az jól ismert, hiszen Esztergomban a Szent Adalbe Székesegyház ékes kapuját is ezzel a technológiával készítették. Ez jelen van, meg a hasonló típusú ábrázolások jelen vannak, de nagyon sok a töredék, és kevés a hozzá kapcsolódó elérhető forrás, így többet nem tudunk róla, hogy ki készítette, vagy kinek, és az sem, hogy pontosan mikor, de az ábrázolás az egyértelmű, úgyhogy így nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen nagyon régi, a szőlő munkát megjelenítő ábrázolás is a magyar művészet történetébe bekerülhetett, hogy az ismert ábrázolások között számon tarthatjuk, és most Esztergomból ezt ajándékképpen elhoztam ide Tokajhegy aljára.
3: Az elmúlt percekben Koncsek Ildikót, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új adással 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Tikovics Ernőt hallották.
5: Szerzetesek fél órája.
6: Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes pünkösdi elmélkedését hallják.
7: A pünkösd sokaknak úgy tűnik, hogy a legelvontabb ünnep. Nem tudunk vele mit kezdeni. Hát karácsonyk ott van a kis Jézus a jászolban, meg jönnek a pásztorok, meg a 3 királyuk. Események sora szinte látjuk. Nem beszélve húsvéti eseményekről, a keresztefeszítés, az utolsó vacsora utáni idő, a sírbatétel, még a föltámadás is, most látjuk, Jézus megjelenik. De pünkösdön elvont. Absztrakt. Az életünktől távol van. Nem igaz. A legmélyebben érint minket. Csak annyira felszínes lett a világ, hogy ez most még jobban kísért bennünket. Kedves testvéreim, nézzük a mindennapi életünket. Jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, mindenféle dolog történik velünk, és mi a lényeg? Az, hogy valaki szeret engem, és én is szeretem őt, meg őket. Láttad már a szeretetet? Soha. Csak a jelét. De a szeretet jele mást is jelenthet. Júdás, csókkal árulsz el engem? Akkor miért mondod, hogy a legelvontabb ünnep? Bocsánat, a számok egész elvontak. Az 1-2-3-4, meg a 2x2-4, az nem azonos azzal, amit leírunk a papírra. És arra épül fel az egész természettudomány. Jézusnak, ez a Szent Pálnak ez a szava, hogy ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanokra. Ez nem egy ilyen bezsongott, vallásilag megbolondult ember, hanem ez az ember. Az ember látni tudja lelki szemével a láthatatlan valóságot. És pontosan, hát az mozgat minket. Csak ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra figyeljetek. A látható az, hogy meghalt édesapád, édesanyád, és a testvérek az örökséget elosztják, és összevesznek. Az anyag az látható, a szeretet az láthatatlan. A pünkösd azért olyan elvontnak tűnik, mert abszolút közel van hozzánk. Annyira, hogy nem lehet látni. Mert a Szentlélek velünk összekeveredik a hívő emberrel. Ő benne tudunk hinni, besegít. Ő benne tudunk remélni. Isten szeretete kiár a szívünkbe, a Szentlélek által az igaz szeretetben benne van, és azt hiszük, hogy mi szeretünk olyan nagyon jól, nem. Besegít a Szentlélek. Aztán erre készülve, hogy újra eszembe jutott, testvérek, ami újra és újra eszetekbe jut, jó dolgok, azokat nem szabad elengedni. 15 éves lehettem én is, amikor a bencés rektor atya egy szombat este, amelyet mindig annak szentelt, hogy nekünk kollégistáknak valakit bemutasson, nagy embert, az akkor John Henry Newmanről beszélt, aki szintén 15 éves fiú volt. Ő lett a későbbi anglikán egyházból megtért katolikus pap, akit éppen a pápa elődje, 13. Leó avatott bíborossá. Két egyetemet is alapított. Egy zseni. Figyelem, hogy az összes nagy teológus a 20. században mind idézte és ismerte. 15 éves. Most legyen előtted ez a 15 éves gyerek. Ott van egy üres kollégiumban, apja nem tudta hazavinni nyári szünetre, mert a bankja csődbe ment. És azt írja később, már felnőttem, hogy akkor azon a nyáron megragadott valami, rájöttem, hogy kettő, és csak két alapvető valóság van. Én és az én teremtő. És Isten jelenléte sohasem hagyta el. Annyira, hogy a legnagyobb küzdelmek erőt adott neki. És testvérek, elképzelhető, és engem is megérintett. Hát akkor erre való az, hogy valaki kamasz fiú, vagy lány, vagy fiatal. Erre van a fiatalság, hogy ráébredjünk. Testvérek, ennél mélyebb ébredés nincs. Ezt a fiút, micsoda egy nemes lélek. Mindig mondom, hogy ez az én központuság nála nem önzés. Ez a kis zsenit, és mindenki zseni lehetne. Mert ez az igazi zsenialitás. Amikor a legmélyebb dologra rájövünk, nem az, hogy jól tanul valaki, meg tehetséges, ez meg az. Hanem rádöbben arra, nem az érdekli, hogy én nekem nem tetszik, anyámnak, amit főzött most, nem, engem megbántott apám, én, nem ez érdekli, hanem honnét az én. Te szabad valaki vagy, az állat az nem valaki. És az a valaki nem apádból és anyádból van. Fogantatásodba teremtett az is. A biológiában, a sejtekben nincsen benne a szabadság. Ez. De már kisgyerek korában is azt mondta, én úgy gondoltam, hogy én egy herceg vagyok, egy különös valaki, ki egy idegen világból csöppentem ide. És minden olyan meseszerű. Az énnek a léte, azt nem lehet megmagyarázni a világból, tehát világból való kívüllevő valaki teremtette, nem pedig valami. A valami az nem tud valakit teremteni. Kész. Ennyi. És mint relációt, mint kapcsolatot élte meg ez a fiú. És megkapta a legnagyobb kegyelmet, azt mondja, hogy Isten jelenléte sohasem hagyott el, megkapta az Isten félelem kegyelmét, vigyázunk, a Szentlélek 7 ajándéka között nincsen ennél nagyobb. Csak elherdáltuk most az utóbbi évtizedekben az egyház is. Itt voltam Sümegen, 1992-3-ban volt egy nagy ifjúsági gyűlés, nem a pap vezette be, hanem ide pördült egy kis kamasztány, és azt mondta, sziótok, szia Szentlélek. Hát mi ez? Ez nem a kislány hibázott, hanem a pap. Hát vigyázzunk, szia Szentlélek. De ez a félelem nem rettegés, hanem az, hogy jelen van, az a végtelen szeretet. Erre is Newman később, hogy hozza a legszebb példát, hogy mi az Isten félelem, az óriási ajándék. Az nem rettegés, hanem olyan, hogy van egy nagyon jó barátod. Te fölnőtt ember vagy, nagy előadást tartasz, és meg kell említeni a barátodat, mert ővele kutattad azt a témát, amiről most beszélsz. És a barátod mondta, hát nagyon jó társam volt, meg igazából neki köszönhetek sok mindent, stb. Olyan szépeket mondasz róla. És egyszer csak észreveszed, hogy ott ül a harmadik padba. azért ha tudtad volna, hogy jelen van, akkor meg másképp beszélek. Ez az. Isten itt van. Ez a pünkösd. És valaki káromkodik. Hogy lehet az? Micsoda szentségtörés? Ha egy keresztény ide vetemedik, aznap ne egyen semmit. Csókolja meg a földet, és mondja, hogy Istenem, irgalmaz nekem. Az a végtelen szeretet, amitől megdöbben az ember, nem rettegés. És azt mondja, hogy 15 éves koromtól soha nem hagyott el az Isten jelenléte. Kedves testvérek, igen ám csak van számomra itt egy nagy kérdés, hogy ez most egy bölcseleti, gondolkodásbeli ráébredés csupán, mert akkor nem megtérés, akkor nincs kegyelem. Vagy az Isten kinyilatkoztatta magát ennek a kisfiúnak, hát akkor pedig egyik megkapja, másik nem. Nem. Ez egy készülődés a kegyelemre. Testvérek, mi mindig csak készülhetünk. Készülünk a misére. És egyszer csak Jézus ott lesz a pap szavára. Készülünk karácsonyra. De hogyan? A gyónás, az önmegtagadás, a megbocsátás. De az nem kényszeríti Jézus, hogy földre szálljon. Keresztelő János, készüljetek! Ez az állandó készület, ez benne volt, és ez benne van az emberben. Bocsánat, ez a fajta készület kötelező. Mert a római levélben azt írja a Szent Pál apostol, hogy az ember, a pogány ember, az ateista a látható világból fölismerheti a teremtő láthatatlan Istent. Nem azt mondja, hogy mindenki, mert lehet, hogy gyerekkorától pálinkával itatták, elbutították, elhülye, erkölcsen élet, akkor nem. De az emberi értelem képes erre, érted? Testvér. És ezt az első vatikáni zsinat kimondja. Ez a dogma. Igenis az emberi értelemnek semmiféle isteni sugallat nem kell. Semmiféle isteni kegyelem nem kell, hogy rádöbbenjek arra, hogy van egy teremtő Isten. És erre nincs tantárgy? Kellene. Ez nem hittan. Az, hogy van egy Isten, az nem vallásosság, az filozófia. A vallás, a hit az, hogy én kapcsolatban vagyok vele. De ezt tanítani kellene, és ennek az a neve, hogy a létezése a való gondolkodás. Hát honnét van a világ létezése? Honnét vagyok én? Na de hogyha ez minden ember rádöbbenhet, akkor ez nem kegyelem, ez nem megtérés. Nem is az. Hanem készülődés a megtérés. És ezt a készületet rontják le, testvérek, legjobb szó, rohasztják le a mai fiatalságba is, bennünk is. Az állandó, felületes, hülye filmekkel, bocsánat a szóért, azzal az össze-vissza információ, hogy csöndben nem maradj két percig, hogy nézd ezt a gyönyörű világot, mint Wittgenstein az első világháborúba beásva magát a lövészárokba, egyszer csak azt mondja, hogy élete legnagyobb pillanata, hogy de gyönyörű ez a világ. Az a csoda, hogy van. Igen, de az olyan készülődés, amiben benne van az egész ember, arra Isten mindig kegyelmével válaszol. Nem hagy magára minket. És éppen Newman írja, hogy aki keresi az igazságot, ott az egész személyiség mozog. Azt mondja, hogy én sose szerettem a papírizű igazságot, papírizű logikát, hát volt hozzá tehetsége. És ez a gyönyörűség. Tehát, hogyha egy fiatal ember kezdesi azt, hogy mi az élet végső értelme, de nem ám úgy, hogy közben meg erkölcstelen életet él, hanem ha valamit megtalálok, hogy ez bűn, akkor azt leépítem. Ez meg jó, azt teszem. Tehát az egész személyiség mozog. Ez a kis kamasz ott abba az angol kollégiumba, az anglikán kollégiumba, ahol egy-egy lelkész ott mondott neki valamit, és egy nyáron egyedül volt. Ő így kereste, hogy honnét vagyok én? És Isten erre mindig válaszol. Mert az egész személyiség mozog. Nem csak két pohár bor között, egy lakodalom vagy primícián, úgy oda böffenti, hogy hát, én is ateista vagyok, de valamikor én is minisztráltam, aztán mit számít, hogy valamikor mit csináltál. És Isten az nem egy téma, hanem nélküle semmi értelme nincs az életünknek. Semmi. Mert nincs végső értelme. Aki így készül, mint ez a fiú, aki később is, mint anglikán egyetemista, barátaival azt kereste, hogy hát tényleg az anglikán egyház az az ős egyház, vagy a katolikus, vagy mit, és visszament, és kereste az 500, első 500 évet, és észrevette, hogy érdekes, ami a római egyházban meg, vagy imádkoznak a szentekhez, az ott volt. És a római egyházban leborulnak a szentség előtt, az első 500 évben is leborultak. És azt mondta, hogy félek, hogy katolikussá kell lennem. Ez olyan, mint hogy valaki gondolkodik, és azt mondja, hát félek, hogy ezt a rossz szokásomat el kell hagyni, hogy iszogatok mondjuk. Vagy hogy állandóan kitörök és botrányokat okozok a családomba. Félek, hogy ezt el kell hagynom, mert baj lesz. Testvérek, Isten erre válaszol. És azért válaszol rá, mert ez egy kapcsolatot keres. És testvérek, ezt mi is megtehetjük. Ez a legmélyebb imádság. Minden nap lehető egy pillanatra, Istenem, egyedül te teremtettél. Nekem senkim sincs az égen és a földön, senkim. Az más, hogy a te veled való kapcsolatban a többi ember is testvérem, főleg a hívő is megkereszteltek, mert ők is már benned élnek. Kedves testvérek, ez olyan élmény, nem élmény. Ez olyan mély imádság, hogy az ember megtapasztalja a világban való idegenségét. Nem baj. Testvérem, ha teljesen benne vagy ebbe a világba, ha benne vagyok, első személyben mondom, ebbe a világban, mint ahogy nagyon sokszor naponta ez előfordul, hogy minden leköt, akkor olyan vagyok, mint egy kis állat. Az állat van itthon egészen a világban. Ezért a zsoltáros megirídli, a templom, a jeruzsálemi templomban ott búgok, galambokat, gerlicéket, jaj, de jó, ezek egészen itthon vannak a világban, én pedig hontalan vagyok, Istenem, de a te oltárodnál itthon leszek én is. Érdekes, hogy a nagy hontalanok tettek legtöbbet az emberiségért. Egy Szent István király, minden fia meghalt. Hát akkor mi lesz a királysággal? A nagy szentek. Sokszor üldözték őket, kivégezték. Pedig ők azok, akik legtöbbet, egy Teréz anya testvérek. Hát annak nem volt más, mint a jó Isten. És egy tanítónéni volt ő, mint apász. Hát egy csoda. Igen, csak azt látta, hogy egy férfi egy mozgó csomagot dob be a szemétbe. A kukába. Az anyja volt, aki haldokolt. Jaj, ne bántsd a karmáját, ugye? Majd megújrázza az életet. Európai ember gondolkodsz, hogy mi a lélekvándorlás? És ő kiszedte, lemosdatta. Testvérek, azok tesznek a legtöbbet ezért a világért, akik idegenek. Nincs nekünk itt maradandó városunk, a jövendőt keressük, írja Szent Pál a zsidókhoz írt levélben. Aztán ez az idegenség pontosan, mint embert helyez be a világba. És ha ezt megtanulod, amit most úgy elétek tártam, amit gyakorlok én is, nem mindig megy, egy pillanat imádság ez csak, akkor megérzed az ártatlanság. Te egy ilyen mély kapcsolatot állsz itt az Isten, akkor nem csak, hogy nem vagy bűnös, hanem azt hiszed, hogy soha nem is követtem előtt. És érdekes az ártatlanságnak utána nézni, a bibliai szótárban néz utána. Szent Pál azt mondja, hogy nem csak szentnek kell lenni, ártatlannak. Az Úristennel való mély kapcsolat az ártatlanság pillanata. Krisztusban szeretett testvéreim, na hát ez az, amiben aztán ez a kis angol fiú belehelyezte a keresztény hitét. Itt már minden értelmes. Ja, hát hogyan mehetek én Istenhez? Ő teremtett, de hol van? Hát Krisztus elküldte az ő egyszülött fiát. Emberré lett. Ő az utunk. És kiárasztotta a szívünkből a Szent Lelket. Tehát van bennünk kapcsolat. Ez a Szent Lélek. A Szent Lélek azért megfoghatatlan, mert közelebb van hozzád, mint te magadhoz. Kiárad a szívünkbe, a szívit a Szenti a személyünk mélyére. És befejezésül, a Szent Lélek ajándékait kérd, a bölcsességet, a tudást, az erősség lelkét, de nagyon kérlek, egyszer hagyd abba ezeket az ajándékok kérését. És kérd magát az ajándékozót. Egyébként a Szent Léleknek nem csak ajándékai vannak, hanem az is előfordul, hogy a Szent Lélek ajándéka. Hát akkor most egy vagy több? És sokszor elmondtam már, ez egy nyelvi forma. Ha azt mondod, hogy Róma városa, akkor a város, amely maga Róma. A Szentlélek ajándéka, az maga a Szentlélek. Ne az ajándékokra figyelj csak, azok a működései bennünk, hanem az ajándékozóra. Aki valaki, aki még tovább megy, mint a Fiúisten, annyira kiüresíti magát, hogy odaadja magát. Benne tudunk imádkozni. Most, hogy így figyelsz, azt ő teszi. Te megkaptad a Szent Lelket. Hát ha betérne itt valaki, akinek semmi köze a hithez, hát egyszer rögtön kimenne, nem érti, nem is érdekli. Tehát ő maga kommunikáció közöttünk is, mert ő Istennel kötött össze minket. Amen.

Ima a Szentlélek vezetéséért. Uram, átadom neked életemet. Szívemből megbocsájtok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek, Uram, add nekem szent lelkedet. Add, hogy fölismerjem mindig lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki. Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rád hagyatkozzam. Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add nekem, Uram, azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak téged ezután. Fölajánlom neked képességeimet és körülményeimet. Odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek, és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, valamint a magam nevében is. A szerkesztő Vasvári Detti volt, mindannyiuknak további szép napot, és a holnapi viszonthallás reményében bízva tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Joseph Haydn C-dur szimfóniájának részletét a Magyar Kamarazenekar felvételéről hallották. Vezényelt Tátrai Vilmos. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Infrastrukturális fejlesztés kezdődik Kisdombegyházon. Az energetikai felújítás már megtörtént, a külső megjelenést követheti a belső modernizáció. A község komoly fejlesztés előtt áll. Az önkormányzat sikeresen pályázott az Élhető Települések című felhívásra. A Széchenyi Terv Plusz fejlesztés program keretében megvalósult 10,2 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás segítségével a művelődési ház belső modernizációja. A TOP Plusz pályázat keretében a közösségi térben elvégzik a burkolatok cseréjét. A kulturális lehetőségek színvonalának az emelése érdekében új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. A projekt kivitelezését szeretnék idén elkezdeni. Magyar Zsolt polgármester elmondta, ha elkészül, a közösségi ház méltó helye lesz a közösségi eseményeiknek. Az időjárás kedvez a kerti és közterületi munkáknak. Orosházán a Városüzemeltetési ZRT dolgozói a cserjék gyomtalanítását, a térkő takarítását, a fűnyírást végzik ütemezetten. A csapadék lendületet adott a zöld felületeken a növekedéshez, igyekeznek eljutni mindenhova a kézi és gépi munkaerővel. A virágültetés, a város szépítése, a parkok gondozása folyamatosan zajlik. A virágágyások is megtelnek színes egynyári virágokkal a belvárosban, ültetésüket elkezdték. 2500 darab vinga, 650 darab begónia és ugyanennyi kakastaré, 150 több büdöske, 50 darab díszcsalán, 90 kúpvirág teszi szebbé a város köztereit. Idén is megrendezik Békésen az utóbbi években nagy népszerűségre szertevő egyhajóba nevezünk elnevezésű vízitúrát a Körösökön. Június 20-án 19. alkalommal sorra kerülő vízitúra az elmúlt években nagy népszerűségre tett szert, sok visszatérő résztvevőt, többen az egyhajóba nevezünk részeként ismerte meg a Körösöket. A túra hossza 22 km, a gyülekező a békési kishajó kikötőben lesz. A résztvevőket onnan viszik ki buszokkal a sarkadi vízre szállási pontra. Az evezés, a fekete körös és a kettős körös gyönyörű szakaszai zajlik majd. A Gál Ferenc Egyetem teológiai karának Don Bosco kampuszán 2026. szeptemberétől új gyermekvédelmi szakellátás specialista szakirányú továbbképzés indul. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik korszerű elméleti tudással és gyakorlati módszerekkel tudják támogatni a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok életútját. A képzésre bölcsésztudományi, társadalomtudományi, jogi, egészségtudományi vagy pedagógiai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A gyakorlati képzést a Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató biztosítja. A Családközpont szeretettel vár minden érintettet az elváltak ima estjére, melyet június 3-án szerdán 18 órától rendeznek meg a katolikus ház épületében. Az imaes témája, hol a helyem az egyházban elváltként. Az este előadója Finta József lesz. A programban zenés dicsőítés, kis csoportos beszélgetések, valamint agapé és kötetlen beszélgetés is szerepel. Utóbbihoz a résztvevők harapnivalóval, pogácsával vagy süteménnyel is hozzájárulhatnak. Jelentkezni a pastorális.hu online felületén lehet. Május 18-án a Mária Radnai kegytemplom adott otthont annak a találkozónak, amelyen a szegedcsanádi, a nagybecskereki és a temesvári egyházmegye papjai vettek részt. Az összejövetel a csanádi püspökség 1030-as megalapításának közelgő, 2030-ban megtartandó 1000 éves jubileumára való lelki felkészülés programjaihoz kapcsolódott. Magyarország, Szerbia és Románia területén lévő három utódegyházmegye közösen készül erre a jelentős évfordulóra. A program során a résztvevők áttekintették az eddig megvalósult eseményeket, valamint megbeszélték a három egyházmegye papi közösségei számára az elkövetkezendőkben szervezendő közös találkozók terveit. A résztvevők azt is megosztották egymással, hogyan tapasztalják meg a Szentlélek jelenlétét személyes életükben és közösségeikben. Többen is hangsúlyozták, hogy a találkozó elsődleges célja a személyes ismerkedés és a lelkipásztori tapasztalatok megosztása volt. A résztvevőket elkísérte Kondé Lajos szegedcsanádi pasztorális helynök, Mellár József nagybecskereki általános helynök és Szilvágyi Zsolt temesvári pasztorális helynök.
Szent beszédében Kondé Lajos pasztorális helynök az Istennel való szoros szövetség fontosságát emelte ki, majd így folytatta. Ez a hely tudatosítsa bennünk, hogy egy hosszú lelki láncolathoz tartozunk, ahol elődeink oly sokat imádkoztak, zarándokoltak, idehozták örömeiket, vágyaikat, kéréseiket, áldozatot hoztak Istenért. Gyalogosan messziről jöttek, és amikor ideértek, valóban kikristályosodott bennük az, ami fontos az életünkben. Idehozták erre a szent helyre, és hittel tették az Úristen elé. Generációk adták tovább ezt a tüzet, ezt a lelkesedést. Generációk jöttek ide, és erősítették az egységet, erősítették az Istenhez való hűségüket. Nem magányosan zarándokoltak ide, hanem mindig közösségben jöttek, egymás segítve, egymás támogatva, egymás biztatva. Ez a közösség számunkra is fontos, ahogy sokszor elhangzott. Mert ahol egymás hitéből élünk, ott megismerjük egymást. Egy beszélgetés, egy közös imádság, egy készfogás föllobbanthatja a tüzet a szívünkben, a lelkünkben. Akkor nem csak egymás mellett élünk, hanem szolgálni, segíteni tudunk egymásnak, és az egyházmegye valóban élő közösség lesz. Kérjük most itt is az Úristen segítsen bennünket, hogy ne hűljön ki közöttünk a testvéri szeretet. Mindegy az, hogy a nagybecskereki, a temesvári vagy a szegedcsanádi egyházmegyéhez tartozunk. Hordozzuk egymást imádságban. Kondé Lajos helynök két pasztorális munkatársal és 6 pappal érkezett Szegedről. Ez a találkozó 3 egyházmegye püspökeinek jóváhagyásával valósult meg. Úgy döntöttünk, hogy nem csak nagy rendezvényeket szervezünk, hanem olyan alkalmakat is, ahol a papok nyitottan beszélgethetnek egymással, és közösen gondolkodhatunk a 2030-as jubileum programjáról, hogy összekötődjenek azok a szálak, amelyek valamiért elszakadtak a történelem folyamán. Az egyháznak szüksége van arra, hogy az összefogás, az egység, az egymásra figyelés megerősödjön, különösen a papok között, hangsúlyozta a pasztorális helynök. A Mária Radnai találkozó, a közösség, a lelki megújulás és a testvéri egység élményét adta a résztvevőknek, és a 3 egyházmegye papjai elkötelezetten kívánják folytatni ezt a közös utat. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe.
1: Tizenhat fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Palánki Ferenc megyés püspök Pünkösd vasárnap Kisvárdán. Homiliájában a főpásztor a pünkösdi eseményeket idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szentlélek ma is ugyanúgy formálja az egyház tagjait, mint az első tanítványokat. Együtt imádkozunk, hogy bennünk is végbe menjen az a változás, amely képessé tesz arra, hogy akár életünket is Krisztusért adjuk, hangsúlyozta, rámutatva, a keresztény élet nem pusztán hagyomány, hanem élő kapcsolat Istennel. A megyés püspök kiemelte, a feltámadt Krisztus nem szemrehányással fordult tanítványai felé, hanem a Szentlélek ajándékát adta nekik. Ez az egyetlen lehelet ma is az újrakezdés lehetőségét hordozza minden ember számára. A bérmálkozók így nem csak megerősítést kapnak hitükben, hanem küldetést is, Isten szeretetének tanúivá válni a világban. Kétnapos tanácskozással zárult a 2026-os Neuro Innovation Summit és Neurotech EU közgyűlés Svédország fővárosában. A Karolinska Institutet szervezésében tartott rendezvényen a Debreceni Egyetemet 5 tagú delegáció képviselte. A találkozó legfontosabb üzenete a Debreceni Egyetem számára az alapító partnerek és a rektorok egyöntetű kiállása volt, az intézmény stratégiai szerepe és jövőbeli teljes körű reintegrációja mellett adta hírül az egyetem. A stockholmi csúcs találkozó fókuszában az európai neurotechnológusok új generációjának képzése állt. A több mint 200 fő részvételével tartott tanácskozás egy nagyszabású konferenciát, 2 tudományos szimpóziumot és 6 specifikus szekciót foglalt magába. Az egyik fő téma a mesterséges intelligenciától a viselhető eszközökig terjedő technológiák társadalmi és egészségügyi integrációja volt. Mark Vleck de Koning, a Neurotech EU főtitkára kiemelte a Debreceni Egyetem aktív helyszíni jelenlétét és a közös munka folytatása iránti elkötelezettségét. A hazai felsőoktatást érintő uniós korlátozások miatt a Debreceni Egyetem jelenleg társult tagi státuszban vesz részt a szövetség munkájában. A közgyűlése azonban már azt követően érkezett a delegáció, hogy a partner egyetemek vezetői formálisan is megerősítették, a Debreceni Egyetemre továbbra is a konzorcium megkerülhetetlen alapító tagjaként tekintenek. A járműforgalmi változások térbeli és időbeli vizsgálata GPS alapú adatok felhasználásával oktatási intézmények zöld felületi és mikroklimatikus adottságainak térképezése, valamint a 4D kataszterek magyarországi lehetőségei is szerepeltek a témák között az idei térinformatikai konferencián és szakkiállításon a Debreceni Egyetemen. Az intézmény és a GeoGIS alapítvány közös programján a következő generációs fejlesztésekkel ismerkedtek a szakemberek 2 napon át, írja az Unideb. Az idei konferencia programja prezentációkat, vitaindító előadásokat és egy szakmai workshopot is kínált a földtudomány képviselői és az informatikus

be is parkoltak le, sok esetben olyan ingatlanok előtt is, amelyek eredetileg hátsó gépjárműves megközelítéssel rendelkeznek. Több alkalommal a zöld sávokra is ráhajtottak, ami jelentős növénykárokat okozott. Emellett az öntözőrendszer elemei is rendszeresen megsérültek a járművek kerekei alatt, s a föld is betömörödött. A gyalogos közterület állapotának megúvása érdekében ezért fizikai akadályként növénydézsákat helyeztek ki az érintett szakaszokon, emelik ki az önkormányzati közleményben. Az ideiglenes megoldás során gyorsan elérhető készletből származó növényekkel és egyszerűbb dézsákkal történt a kihelyezés annak érdekében, hogy a problémás területek mielőbb védelmet kapjanak. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a belvárosi arculathoz illeszkedő, korábban használt növénydézsák begyűjtése és felújítása. A felújított elemek a közeljövőben esztétikailag magasabb színvonallal, még virágosabb növénykiültetésekkel kerülnek vissza a piac utcára, írják. Új kiállítás nyílt a nagy templom mögötti emlékkertben, Klebersberg Kuno előtt tisztelegnek a tárlattal, olvasható de híren. A Magyar Művészeti Akadémia debreceni regionális műhelye, a Déri Múzeum és a debreceni Tisza István Tudományos Társaság a Klebersberg 150 emlékév keretében szervezte meg a kiállítást, amely július 20-áig megtekinthető. A Klebersberg Kuno öröksége elnevezésű találkozón Rikli Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, Újvári Gábor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár általános és tudományos főigazgató helyettese és Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese beszélgettek. Debreceni iskolában versenyeztek a diákok, ki a legjobb angolból, értesült a Dehír. A Szoboszlói úti általános iskolában pünkösd előtt rendezték meg az Ingrid angol nyelvű olvasási versenyt. Ahogy az intézmény vezetője, Kammerernyi Nyéki Orsolya nyilatkozta, iskolájuk mindig nagy hangsúlyt fektetett az idegen nyelvi tehetséggondozásra. Ezt az emelt szintű angol oktatás, a városi tehetséggondozási programba való bekapcsolódás, az élénk testvériskolai kapcsolatok is elősegítették. Mindezek ötvözete az Ingrid angol nyelvű olvasási verseny, amelyet több ízben is megrendeztünk iskolánkban, nemzetközi szinten is. Idén Hajdú-Bihar vármegye intézményeinek tanulóit várták a háromfordulós versenyre, ahol egy angol nyelvű könnyített olvasmányt dolgoztak fel. Előzetes feladatként plakátot és prezentációt készítettek a versenyzők, majd ezt adták elő szintén angol nyelven a döntőben, ahová a 8 legeredményesebb diákot hívták meg. Ahogy Kammerernyi Nyéki Orsolya összegezte, az idegen nyelven történő olvasás a szövegértési kompetencia fejlesztésének kiváló módja, ami ez esetben párosult a digitális és kommunikációs készségek fejlesztésével is. Megérkezett a régvárt napvitorla a Ligettéri játszótérre, számolt be róla a közösségi oldalán Szilágyi Edina, debreceni önkormányzati képviselő. Mint írta, mostantól árnyékosabb, kellemesebb környezet várja a gyerekeket és a családokat. Kiemeltem, köszönjük mindenkinek, aki jelezte az igényt, türelemmel várta a megoldást és segített abban, hogy a játszótér még szerethetőbb legyen. Célt ért a Harsona utcaiak panasza, írja a Civis Hír, ugyanis nagy felületű útfelújítás indult május 26-án az utcában. A munkavégzés az időjárástól függően néhány hétig tarthat, közölte közösségi oldalán Széles Diana, Debrecen alpolgármestere, a városrész önkormányzati képviselője. A május 22-i bejegyzés szerint az útfelújítás idején forgalomkorlátozásokra kell számítani. A tönkrement Harsona utcai aszfaltról már írt a portál, miután több ott telephelyen rendelkező vállalkozás megkereste a portált azzal, hogy lényegében ellehetetlenült a biztonságos közlekedés. A helyzetet tovább rontotta, hogy arrafelé helyi járatú autóbusz is közlekedik, azonban egyes szakaszokon csak egy sávban lehet haladni, defekt, tengelytörés kockázata nélkül. Széles Diana arról írt, hogy a jelentős kamionforgalom következtében az aszfaltburkolat elhasználódott. Az alpolgármester fokozott figyelmet kért a munkálatok idejére. Szabó Gábor ismét remekelt, olvasható a Haonon. Május 21-e és 24-e között rendezték meg a Nemzeti Lovardában a Gróf Széchenyi István emlékversenyt, amelyre 9 ország 192 lovasa 264 lóval adta le a nevezését. A kétcsillagos megmérettetésen ifjabb Szabó Gábor és Fábián Johanna képviselte a Deacot, írta a deac.hu. Ifjabb Szabó Gábor már az első napon elképesztően pazar teljesítmény nyújtott, hiszen 3 számban indult, ebből 2 megnyert és szerzett egy második helyet is. Fiatal díjugratónk Fábián Johanna szereplése is említést érdemel, ugyanis az U25-ös korosztályban hibátlant lovagolt 130 cm-en Sputnikkal. Az időeredmény alapján a páros a 9. helyen zárt.
Az egész verseny hétvégét nézve dicséretes teljesítmény nyújtott a Deac lovasa, ifjabb

0: Az iskolai tehetséggondozás, valamint a pályaorientáció segítése érdekében a Debreceni Egyetem anyagi támogatásban is szakmai elismerésben részesített 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el. A Debreceni Egyetem a gimnáziumokra és a szakképző intézményekre külön rangsort készített. Az idén a támogatásban részesíthető gimnáziumok rangsorában a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium végzett az élen, a díjazott szakképző intézmények közül pedig a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikum. Szilágyi Asztalos Gyöngyi, a Debreceni Egyetem megbízott oktatási főigazgatója kiemelte, a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, illetve az egyetem évek óta működteti a támogató és ösztönző rendszert, melynek elsődleges célja, hogy a felvételi adatok alapján kiemelkedő középiskolák ne csak elismerésben, hanem támogatásban is részesülhessenek.
1: A Debreceni Egyetem számára stratégiai jelentőségű kérdés, hogy miként tudja erősíteni kapcsolatát azokkal a középiskolákkal, amelyek meghatározó szerepet játszanak a tehetséggondozásban, illetve a felsőoktatásra történő felkészítésben. Emiatt a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, illetve a Debreceni Egyetem vezetősége már évek óta egy támogató és ösztönző rendszert működtet. Ennek a támogató rendszernek a célja, hogy a felvételi adatok alapján kiemelkedő középiskolák ne csak elismerésben, hanem támogatásban is részesülhessenek. Ennek a támogatásnak a célja pedig nem kifejezetten csak a díjazás, hanem valódi segítséget szeretnénk nyújtani az intézményeknek a tehetségfejlesztő, a pályaorientációs és a diák önkormányzat által szervezett programok megvalósításában. A támogató rendszerünk alapját egy mérhető adatokon objektíven elkészült rangsorra épül. Idén is külön rangsort készítettünk a gimnáziumok, illetve a technikumok részére. Erre azért volt szükség, mert a eltérő technikumi képzési struktúra, a szakmai vizsgák rendszere, illetve az elmúlt időszakban realizálódott jogszabályi változások miatt az érettségi adatok más ütemben állnak rendelkezésünkre. És emiatt, hogy igazságos összehasonlítást tudjunk ezen intézmények közt végezni, a gimnáziumokat 3, a technikumokat pedig 2 kritérium alapján rangsoroltuk. A technikumok esetében a nyelvvizsgával rendelkezők számát, illetve a felvétel átlagpontszámot vettük alapul. A gimnáziumok esetében pedig ezt a kritériumrendszert kiegészítettük még azzal is, hogy az adott intézményben érettségizett diákok milyen arányban kezdik meg tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen. A támogatások odaítélésének során pedig nem csak az aktuális eredményekre voltunk tekintettel, hanem nagyon fontos szerepet játszott ebben a fejlődés áttekintése. Tehát nem csak az volt számunkra fontos, hogy az adott intézmény hol helyezkedik el a középiskolai rangsorokban, hanem összehasonlítottuk az előző évek rangsoraival ezt, és megnéztük, hogy melyek azok az intézmények, amelyek fejlődést tudtak mutatni. Emellett nagy öröm számunkra, hogy a mai napon 3 intézményt is tudunk díjazni. A Debreceni Egyetem rektora ezen objektív kritériumok alapján 10 gimnáziumnak és 2 szakképző intézménynek adományoz anyagi támogatást, emellett, ahogy az előbb is említettem, 3 intézmény pedig elismerő oklevélben részesül. Ezen intézmények is kiváló eredményeket mutattak, ők is az élvonalban végeztek ezen rangsorokban, viszont tekintettel arra, hogy az előző évben már anyagi támogatásban részesültek, a szabályozásunkra tekintettel nekik a stafétát át kellett idén adni a más intézményeknek. Ahogy elnök asszony is említette, ezen intézményi eredmények nem csupán számok, statisztikai adatok, hanem emögött valós és magas színvonalú pedagógiai munka, következetes intézményi stratégia áll, illetve mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy nem lennének ilyen szép eredmények, hogyha ezek a közösségek nem támogatnák a diákok szakmai fejlődését. Engedjék meg, hogy szívből gratuláljak minden díjazott intézménynek, a fenntartóiknak, intézményvezetőiknek, a pedagógusoknak, és utoljára, de nem utolsó sorban a diákoknak is. Kívánok további sikeres munkát önöknek, és bízom benne, hogy az együttműködésünk a továbbiakban is folytatódik.
0: A Debreceni Egyetem középiskolai felvételi rangsorai az unideb.hu/felvételi_rangsorok linken tekinthető meg. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Mark Rutte NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez, miután csütörtökön megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. Tájékoztatott az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Barde Wever belga miniszterelnökkel is találkozott. Pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesítenie az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Támadás alatt állnak a szuverenisták, megfoszthatja párt mi voltától és elveheti finanszírozását, a szuverén nemzetek Európájától az illetékes európai hatóság. Írja csütörtöki közösségi média oldalán közzétett bejegyzésében a tömörüléshez tartozó Mi Hazánk mozgalom elnökhelyettese. Dúró Dóra úgy fogalmaz, a szervezet ellen az uniós alapértékek megsértése a vád. Bevándorlás ellenesség, antiszemitizmus, LMBTQ ellenes retorika a jól ismert bélyegek, írja. A politikus úgy fogalmaz, a Mi Hazánk kitart pártcsaládja és a normalitás képviselete mellett. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisztelet és Szabadság két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés a képviselői tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését javasolja. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tárgyalásokat sürget. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot nyújtott be, és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Mi Hazánk mozgalom támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Torockai László pártelnök frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. A terrorelhárítási központ vezetőjének Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett, a tech nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a tech főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartalma szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Hazánk időjárásáról. Pénteken derült, gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, az északi a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 23 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és minden szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak, vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta, hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik. Higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedj föl és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsájtja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 11. fejezetéből a 11-től a 26. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Tritonus gitártrió muzsikát. 5 óra 40 perc van, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára.
2: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
3: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
2: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
3: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
2: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
3: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
2: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek, olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni, ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
3: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
2: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezik az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez, majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
1: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szentpéter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerarónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivére ma hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
4: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató únottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedje meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kihozanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében, s akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
1: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Mark Rutte NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez, miután csütörtökön megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. Tájékoztatott az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Barde Wever belga miniszterelnökkel is találkozott. Pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesítenie az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Támadás alatt állnak a szuverenisták, megfoszthatja párt mi voltától és elveheti finanszírozását, a szuverén nemzetek Európájától az illetékes európai hatóság. Írja csütörtöki közösségi média oldalán közzétett bejegyzésében a tömörüléshez tartozó Mi Hazánk mozgalom elnökhelyettese. Dúró Dóra úgy fogalmaz, a szervezet ellen az uniós alapértékek megsértése a vád. Bevándorlás ellenesség, antiszemitizmus, LMBTQ ellenes retorika a jól ismert bélyegek, írja. A politikus úgy fogalmaz, a Mi Hazánk kitart pártcsaládja és a normalitás képviselete mellett. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisztelet és Szabadság két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés a képviselői tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését javasolja. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tárgyalásokat sürget. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot nyújtott be, és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Mi Hazánk mozgalom támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Torockai László pártelnök frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. A terrorelhárítási központ vezetőjének Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett, a tech nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a tech főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Hazánk időjárásáról. Pénteken derült, gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, az északi a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 23 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Ludwig van Beethoven 10. G-dur hegedű szonátáját hallották. Előadta Yehudi Menuhin és Kentner Lajos. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Isten nagysága mindenek előtt a Teremtő és az Úr nevekben fejeződik ki. Ő alkotott mindent, akit viszont senki nem teremtett. Ő a kezdet nélküli, aki önmagában áll. A végtelen, a változhatatlan, az örök. Minden az övé, nem csak jogos hatalma miatt, hanem minden jog alapján. Mindent bíró és mindent kormányzó hatalma abból fakad, hogy önmagát birtokolja. Ő a dolgok ura, mert istenségének is ura. Meghajlik előtte az ember az imádásban, tökéletesen, feltétel nélkül, ugyanakkor szabadságban és méltóságban. Ugyanezen isteni nagyságból azonban az imádság egy másik formája is fakad, amikor a nagyságon felragyog a szépség is. Isten nagysága a Szentírásban nem csak fenséges, hanem dicsőséges is. Annyit jelent ez, hogy Isten valósága sugárzó valóság, amely előtt az imádás komolysága a dicséret örömére vált. A Szentírásban újból és újból visszatérően megtaláljuk az Isten dicséretét hirdető szavakat, az őt dicsőítő himnuszokat, dalokat. Ezekben megnevezi az ember Isten magasztos tulajdonságait, szentségét, nagyságát, hatalmát és bölcsességét, örökké valóságát és szabadságát, igazságosságát, jóságát és türelmét. De egyúttal elmélyed ezekben a tulajdonságokban. Kifejti azokat Isten előtt, dicsőíti őt értünk. Felvethetné valaki, hogy nincs-e valami visszás abban, hogy Isten elé tárjuk ezeket a jó tulajdonságokat. Mintha a gyengék legyőzöttségére, a védtelenek hízelgésére emlékeztetne. Ez azonban ellentmond az emberi méltóságnak, s még inkább az Isten méltóságának. Ez azonban megengedhetetlen. S miért is kellene így lennie? Nem lehetséges tisztelettel dicsérni valakit? Előfordulhat, hogy valakinek azt mondjuk, megbízható vagy. Az adott körülmények között ez baráti

gesztus. Éreztetjük a másikkal, hogy milyen nagyra becsüljük, s mennyire számítunk rá. Van a dicséretnek egy olyan módja, amely a lehető legszebb kapcsolat ember és ember között. Az ugyanis, ha örömünk telik valakiben, s ezt a boldogító tulajdonságot, melyből az öröm fakad, meg is tudjuk mondani a másiknak. Valóban. Isten nem szorul rá, hogy jó tulajdonságait felsoroljuk, de méltó és igazságos. S ugyanakkor a valódi imádság legtisztább formája, hogy az ember Istenben való örömét, s az ő csodálatos és szent lényegének dicsőségét magasztalja. Ezért jelenik meg mindenütt a kinyilatkoztatásban a dicsőítő ima. Számos zsoltárt találunk, amelyek Isten csodálatra méltóságának mély megéléséből fakadnak, szent megrendültséget árasztanak, amikor az ő örök tulajdonságait, nagy műveit dicsőítik, mint például a 32., 46., 95. vagy 99. zsoltár. A proféták írásaiban is felízik Isten dicsérete, gondoljunk csak a kerubok hatalmas dicsőítésére, Izaiás meghívásának leírásában. Az evangéliumokban találjuk a szűzanya és az ag Zakariás dicsőítő hálaénekét. A liturgiát pedig teljesen átszövi a dicsőítő ima, mint például a Te Deum, a mindig felhangzó himnuszok és a szekvenciák. Néha úgy tűnik, mintha Isten dicsérete kiáradna a világba a teremtményekhez, s azokat is magába ölelni. Gondoljunk a teremtés dicsőítő zsoltárokra, vagy arra a vízhangra, melyet ezek a dalok Isten szépségétől átszellemült ember szívében keltettek, mint például Szent Ferenc naphimnusza. Ezek az énekek dicséretre szólítják a teremtményeket. Dicsérjétek az Urat, nap és hold, dicsérjétek őt, mint fényes csillagok. Dicsérjétek őt, tűz és jégeső, felhő és hó, dübörgő viharok, melyek akaratát teljesítitek. Mint ti hegyek és halmok, gyümölcsfák és ti cédrusok, mint ti erdei és mezei állatok, csúszómászó férgek és szárnyas madarak, mondja a 148. zsoltár. Ebben semmi meseszerű nincsen. A napnak, a tengernek, a fáknak nincs hangjuk, hogy Istent dicsérjék. De létezésük Isten szépségét tükrözi, mert ő alkotta azokat. Lényének fényességét hordozzák, s rajtuk van lényének viszfénye. Visszatükrözvén ezt a fényességet, létezésükkel dicsérik Istent. Ők semmit sem tudnak erről, de az ember képes ezt felfogni, s magáévá teszi dicséretüket. Szívébe rejti ezt a néma dicséretet, s elmondja Istennek, így a teremtés szívévé és nyelvévé válik. Amikor az imádásról volt szó, azt mondtuk, hogy az ember nem azért hajlik meg Isten előtt, mert ő mértéktelenül hatalmas, hanem azért, mert ő a jóság és igazság, s méltó az imádásra. Isten az ő isteni mi voltát érzülete révén őrzi meg, ha szabad így kifejezni magunkat. Mégpedig abban az értelemben, hogy amennyiben létezés, ugyanolyan mértékben cselekvés is az ő lénye. Mindazt, ami ő maga, azt megéli, s mindenét, amilyen csak van, átadja. S ebből származik a dicséret utolsó indoklása. A mondat, Uram, te mindenható vagy, azt is mondja, méltó vagy arra, hogy mindenható legyél. Megéled a mindenhatóságot. Erőddel, tetteiddel, érzületeddel valósítod meg. A te mindenhatóságod az igazság, és az igazságosság teljes megvalósulása. Ezért Istent dicsérni igazság. A lélek öröme, hogy az dicséri, akit valóban illet, s ez az örömdicsőítésbe torkollik. Isten benső világa, szívének titka őrzi a magasztos tulajdonságok ős egységét. A létezés, az igazság, a bölcsesség, az igazságosság, az erő, a szépség, a szeretet, a hatalom s a szentség egységét, melynek csak kisugárzásai az egyes tulajdonságok. Mindez együttesen Isten lényege, melyen lángra lobban az öröm, s dicséretben tör ki. S oly tiszta ez az öröm, hogy hálává válik. Hálát ad Istennek azért, hogy van.
ezért imádkozzuk a szentmiséken, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. S a mise kánonjának bevezetése, a prefáció így kezdődik. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mennyei atyánk, mindenható Atyaisten. A dicsőítő ima annál tisztább, minél inkább Isten dicsőségének a mély átéléséből, s az e fölött érzett valódi örömből fakad. Ebben az ember maga is tisztává, s nagyjá lesz. Nagysága nem csak abban rejlik, ami ő maga, hanem abban, hogy képes megadni a méltóságot és tiszteletet annak, aki nagyobb nála. Valódi igaz tett hódolni annak, aki maga a nagyság és a dicsőség önmagában, de egyben az önmegvalósítás cselekedett annak számára, aki ezt a hódolatot megadja. Mert valójában az ember nem abból él, ami kijárat belőle, hanem abból, amit az őt felül múló létből nyer. Jaj annak az embernek, aki nem ismer semmi felette állót. Istent dicsérve azokban a magasságokba jutunk, amelyekből valójában az életet nyerjük. Ezért dicsőítenünk kell Istent. A dicsőítés felszabadítja és megszépíti lelkünket. Más lesz napunk, ha a reggel kipihent lényünk frissességével imádkozzuk a Te Deumot vagy a 148. Zsoltárt. Lehet-e ennél szebb reggeli imádság? Bizonyos, hogy szükség van kérdésekre, s arra is, hogy szorongatott életünk ügyeit Isten elé vigyük. De talán jobban megerősödnénk, ha nem önmagunkra néznénk, hanem reá tekintenénk. És a mi ügyünk sem merül feledésbe, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek.

0: Johann Sebastian Bach és Ferruccio Busoni C-dur Toccata Adagio és Fuga című szerzeményének Adagio tétele hangzott el. Előadta Holger Groschop. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bólyás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. Magyar Péter miniszterelnök Mark Rutte NATO főtitkárral, a belga miniszterelnökkel tárgyalt, pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint a TEK vezetőjének eltávolítása komoly kockázat. Egy hét haladékot kapott Irán a nukleáris megállapodásra az Egyesült Államoktól. Ismét drágul az olaj az amerikai iráni támadások miatt. Budapesten a Bajnokok Ligája döntő. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyalt Brüsszelben. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesíteni az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Máté Réka Zsuzsánna, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa elmondta, Magyarországnak támogatnia kell majd Ukrajna uniós csatlakozását. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Magyar Péter megérkezett Brüsszelbe. A miniszterelnök két napos látogatásán előbb a NATO főtitkárával tárgyalt, majd a belga miniszterelnökkel, pénteken kora délután pedig az Európai Bizottság elnökével találkozik. Az egyeztetésre több minisztere, Vitézi Dávid, Kármán András és Orbán Anita is elkísérte, akik előkészítő tárgyalásokat folytatnak. A kormányfő közölte, hogy a következő napok legfontosabb kérdése az uniós források helyzete lesz, miután a Tisza párt egyik legfontosabb választási ígérete az uniós pénzek hazahozatala volt. Bejelentette, rövidesen, hivatalosan is benyújtja a szándéknyilatkozatot az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének arról, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A befagyasztott uniós források ügyében szerintek közel vannak a megállapodáshoz a bizottsággal, de a szükséges jogszabályokat el kell fogadnia az országgyűlésnek, majd az Európai Bizottságnak is rá kell bólintania a magyar fejlesztési tervre, és a tagállamok jóváhagyása is szükséges még. Beszámolt arról is, hogy hozzájárulnak az integritás hatóság jogkörének bővítéséhez, és szigorítanak a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokon. Ukrajna uniós csatlakozásáról azt mondta, hogy csak egy normál csatlakozási formát tudnak támogatni, és akkor járulnak hozzá ennek a folyamatnak a megkezdéséhez, ha az ukrán féllel előbb sikerül megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök úgy nyilatkozott, a lengyel kollégája lehet kormányzása alatt az első Budapestre látogató közjogi méltóság, akit az osztrák kancellár követhet. Hozzátette, június végén szeretné Budapesten tartani a visegrádi négyek kormányfőinek találkozóját, amit még aznap egy magyar-lengyel miniszterelnöki találkozó előzne meg. A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el. Erről már az Európai Bizottság vezető szóvivője beszélt csütörtökön Brüsszelben. Arra a kérdésre, hogy Magyarországtól új részletes végrehajtási terv benyújtását várják-e el az uniós források felszabadításához, még nem tudott érdemi információt adni. A szóvivő elmondta, az Európai Unió bővítése, valamint az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás kérdése egyaránt releváns témák Magyarország és az EU számára, ezért ezek akár a pénteki megbeszélések részét is képezhetik. képezhetik. A szóvivő nem kívánta kommentálni, összefüggésben áll le a Magyarországnak járó források felszabadítása, azzal, hogy Budapest feladja vétóját az Ukrajnával kapcsolatos csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitásával kapcsolatban.
0: Ukrajna a következő időszakban is jelentős nemzetközi pénzügyi támogatásokra számít az Európai Uniótól és a Nemzetközi Valuta Alaptól, miközben a harcok továbbra sem csillapodnak az országban. Nyíli Kata jelenti.
3: Az éjszaka folyamán az orosz hadsereg harci drónokkal támadta a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyét. A támadások során megrongálódott egy gimnáziumi épület, egy üzemanyagtöltőállomás és több lakóház is. A helyi hatóságok szerint többen megsérültek. Az ukrán energetikai infrastruktúrát ért korábbi csapások miatt jelenleg 12 megyében vannak érvényben lakossági áramkorlátozások. Közben a kijevi parlament elfogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatát az Európai Unióval kötött 90 milliárd euró értékű hitelmegállapodásról. A pénzügyi csomag 2026-ban és 2027-ben is forrásokat biztosít az ukrán költségvetés számára, az állami működés fenntartására és a hadsereg kiadásainak fedezésére. Kijevben tárgyal az IMF, vagyis a Nemzetközi Valuta Alap küldöttsége is, amely újabb pénzügyi támogatási csomagról egyeztet az ukrán vezetéssel. Az IMF ugyanakkor több gazdasági reformhoz, köztük adóemelésekhez kötné a további segítséget. A háború kezdete óta a Nemzetközi Valuta Alap már mintegy 15 milliárd dollár támogatást nyújtott Ukrajnának, és jelenleg is folyamatban van egy újabb 8 milliárd dolláros csomag átutalása. Szakértők szerint a háború rendkívüli terhet ró az ukrán gazdaságra, és az ország működőképessége jelenleg nagy mértékben a külső pénzügyi támogatásoktól függ.
0: Támadás alatt állnak a szuverenisták. Megfoszthatja a párt mi voltától és elveti finanszírozását a szuverén nemzetek Európájától az illetékes európai hatóság. Írja a csütörtöki közösségi média oldalán közzétett bejegyzésében a tömörüléshez tartozó Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese. Dúró Dóra úgy fogalmaz, a szervezet ellen az uniós alapértékek megsértése a vád. Bevándorlás ellenesség, antiszemitizmus, LMBTQ ellenes retorika. A jól ismert bélyegek, írja. Hozzátéve, ezzel magasabb fokozatba kapcsolnak a nemzeti szuverenitás elleni támadások. A politikus úgy fogalmaz, a Mi Hazánk kitart párt családja és a normalitás képviselete mellett. Szerda esti cikkében tudósít a Politico arról, hogy betiltaná a szuverén nemzetek Európáját az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatósága. A formációt a cikk az Alternatíva Németország Európai Uniós pártjaként említi. Technokrata miniszterelnök jelöltként magyar ellenes politikus tűnt fel lehetséges megoldásként a romániai kormányválságra, Gáspár Sándor tudósít.
4: Nikosor dán államfő ugyan hivatalosan még nem jelentette be, hogy kit bíz meg kormány alakítással, de az terjed a sajtóban, hogy Eugen Tomák mellett döntött, aki jelenleg Európa parlamenti képviselő és az államelnök határon túli románokkal foglalkozó tiszteletbeli tanácsosa, illetve egy olyan pártnak az elnöke, amely a legutóbbi választáson közelébe se került a parlamenti küszöbnek. Eugen Tomák egyébként volt már államtitkár is, nem ismeretlen politikus. Történész végzettsége mellett életrajzának érdekessége, hogy Ukrajnában, Odesszában született 1981-ben, 17 évesen került ösztöndíjjal Bukarestbe, és leginkább a román nemzeti identitás, Moldávia, meg az ukrajnai román közösségek ügyében tartják illetékesnek. Ám az elmúlt években folyamatosan megszólalt az erdélyi magyarokkal kapcsolatban is, mindig ellenünk. Kelemen Hunor szerint azért elfogadható személy, de problémás, hogy pártja nincs benne a parlamentben. Eugen Tomákról azért számon tartható, hogy 2017-ben abszurdnak és természetellenesnek nevezte az RMDS által szorgalmazott kisebbségi nyelvhasználati elképzeléseket. 2018. novemberben Tomák azt állította, hogy a budapesti hatóságok eltiltottak magyarországi román pedagógusokat egy román centenáriumi ünnepségtől, amit aztán a magyarországi román önkormányzat vezetője és a gyulai román gimnázium igazgatója is határozottan cáfolt. 2019-ben úgy vélte, az erdélyi magyaroknak is megtiszteltetésnek kellene tekinteniük, hogy beszélhetnek románul az állami intézményekben, ahelyett, hogy magyarul akarjanak szólani. 2020 áprilisában a székelyföldi autonómia tervezetet Románia egyik legnagyobb megaláztatásának nevezte Tomák. A parlamenti aritmetika meg a román államelnök manőverei fényében a PSD-ANUR koalíció körvonalazódik, de hogy nyugatbarát kormánynak látszhasson, úgy tűnik Eugene Tomák megfelelőbb miniszterelnök lehet.
0: Az olajára ismét emelkedni kezdett, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért Iránra. Csütörtök reggelre a Brent típusú kőolaj ára hordonként 96,21 $ emelkedett, ami 2%-os napi növekedést jelent. Az amerikai WTI olaj ára is közel 2%-kal nőtt hordonként, több mint $90. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Az izraeli hadsereg célzott csapást hajtott végre csütörtökön Beirutban az Irán által támogatott Imám Hussein hadosztályi rakéta egységének parancsnoka Ali al-Husseini ellen, jelentette az izraeli média biztonsági források közlése alapján. Az Imám Hussein hadosztályt a forradalmi gárda iráni elit hadsereg hozta létre a Hezbollah libanoni séta milícia támogatására. A hadosztály részt vesz az Izrael elleni harcokban drónokkal és a rakétákkal támadja az észak-izraeli településeket. Az izraeli hadsereg az utóbbi egy napban legkevesebb 135 olyan célpontot támadott Libanonban, amelyet a Hezbollahnak tulajdonított. Mindeközben a piacok egyelőre arra számítanak, hogy az Egyesült Államok és Irán akár ideiglenes béke megállapodást is köthet. A Fehérház közben cáfolta azokat az iráni értesüléseket, amelyek szerint Irán és Omán közösen ellenőrizhetné a hormuzi szorost. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az olajára akár jelentősen is megugorhat július közepére, amennyiben Kína újra növeli olajimportját a stratégiai tartalékok kiárusításának lezárulása után. A Die Welt közlése szerint az Egyesült Államok ismét támadást hajtott végre iráni célpontok ellen, emellett több drónt is megsemmisítettek, miközben hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben, és folynak a tárgyalások a háború lezárásáról.
0: Jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják, közölte a házelnök csütörtökön. Forsthoffer Ágnes az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánja a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezet be. Forsthoffer Ágnes azt is elmondta, hogy a sajtónyilvánosság rendjéről is tárgyaltak, emlékeztetett, a részletszabályokat ő fogja kidolgozni. Végül azt mondta, felülvizsgálja a páholyok használatát, miután a Fidesz jelezte, szeretnék, ha a mögöttük található páholyokban nem a kormánypárthoz kötődő szakértők ülnének. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés a képviselői tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését javasolja. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot nyújtott be, és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön közösségi oldalán. A Mi Hazánk mozgalom támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék, írta az ellenzéki párt a Facebook oldalán csütörtök délután. Torockai László pártelnök frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. A terrorelhárítási központ vezetőjének, Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett. A tech nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, olvasható az ellenzéki párt hivatalos közleményében. A Fidesz egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy 2010 után az Orbán kormányok folyamatosan szélesítették Magyarország kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén. Az ellenzéki párt szerint ezzel magyarázható az is, hogy a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt. Velkei György László, külügyi államtitkár véleménye szerint ez akár nemzetbiztonsági fenyegetettséget is felvethet, hozzátette, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék a személyiségi jogi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útlevelet. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Langevent minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőinek szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán, csütörtök délután közzétett bejegyzésbe. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopól helyzetbe került Langevent Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. A CÖFCÖKA jogsegélyi szolgálatot indít azok számára, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlen számon kérésnek vettek alá. A Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány felajánlja a jogsegély szolgálatát mindazon civil támogatóinak, akik úgy érzik, hogy az elkövetkező időkben jogalap nélküli támadások célpontjává válhatnak. Jelezték, elektronikus úton várják mindazoknak a jelentkezését, akik igénybe kívánják venni segítségüket. A Fidesz frakció szerint a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának palástolása, a politikai hangulatkeltés fenntartása. A Fidesz házmesterkedés és a Facebook posztok helyett várja a valódi kormányzati munka megkezdését. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta csütörtökön az MTI-t. Az elmúlt 16 évben képződött több milliárd, elektronikusan is rögzített irat az új kormány birtokában van, emelték ki. A Fidesz frakció szerint csaknem 50 nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő Tiszás kampány ígéretek végrehajtásából. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-én 0 órától május 31-én 24 óráig fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0-as, M1-es, M3-as, M4-es, M5-ös, M7-es és M35-ös autópályát. Május 30-án este 6 órakor a Puskás Arénában a friss Premier Liga bajnok angol Arsenal és a címvédő francia Paris Saint-Germain vív egymással a bajnokok ligája trófeáért. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Nyírpalota úton a Szent Mihályi út előtt a külső sávban. Szombaton este 6 órától bajnokok ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között rendezvény miatt 6:30-tól várhatóan 3:45-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! Jó hírem van a reggel vonattal utazóknak, mert zavartalanul zajlik a forgalom, csak nem mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Karbantartás miatt kedd óta egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity helyett már buszok, azaz pótobuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dobbovár között. Az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig az első ütemben ugyanezen a szakaszon, azután az S40-esek helyett június 11-től 23-ig Simontornya és Dombovár között járnak majd pótlóbuszok, 36-60 perce hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. Az S431-es vonatok május 26-ától június 10-ig Dunaújváros felől Rétszilason át Cecéig közlekednek, onnan MÁV buszokkal biztosítjuk az eljutást Simontornyára. Augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között. Az Intercity-k és a személyvonatok helyett Ferenc és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni. A Román Vasútársaság jelzése szerint szeptember közepéig a Hargita és a Korona Intercity-k helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik pályafelújítás miatt. Mindenről a MÁV csoport honlapján olvashatnak bővebben. Pejper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
0: Hazánk időjárásáról. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 13 fok között valószínű. Délután 23 és 27 fok között lesz a hőmérséklet. Főpíreink még egyszer, röviden. Magyar Péter miniszterelnök Mark Rutte NATO főtitkárral, a belga miniszterelnökkel tárgyalt. Pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerint a TEK vezetőjének eltávolítása komoly kockázat. Egy hét haladékot kapott Irán a nukleáris megállapodásra az Egyesült Államoktól. Ismét drágul az olaj az amerikai iráni támadások miatt. Budapesten a Bajnokok Ligája döntő. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Multidéző, Iványi Balást hallják.
8: 2026. május 29-e van, péntek. Isten éltesse Magdolna nevű hallgatóinkat. A Magdolna egy héber eredetű név, a Magdaléne magyar változata. Jelentése Magdalai vagy Torony bástya. Május 29-e az ENSZ békefenntartóinak nemzetközi napja. Ezen a napon emlékeznek azokra, akik a világ különböző konfliktus zónáiban szolgálnak a béke megőrzéséért. Azért éppen ma, mert 1948. május 29-én kezdte meg működését az első ENSZ békefenntartó misszió Palesztínában. Az ENSZ közgyűlése 2002-ben döntött az emléklap létrehozásáról. Azóta világszerte megemlékeznek róla. 1453-ban e napon esett el Bizánc. A győztes II. Mehmed oszmán török szultán birodalmának fővárosává tette a gazdag és nagymúltú várost. Az oszmán birodalom egyébként már jóval a sikeres ostrom előtt körül folyta a jószerivel városállami méretűvé zsugorodott egykori kelet-római birodalmat. A birodalom, amely jó 1000 évvel korábban, 395-ben nagy Teodózius császár végrendeletével jött létre, majdnem 1000 évvel élte túl nyugati testvérét. A birodalmi megosztottság idővel egyházszervezeti megosztottsághoz is vezetett, és 1453-tól pedig a földközi tenger teljes keleti medencéjére kiterjedt az oszmán birodalom muzulmán kultúrája is. Európára nézve az következett Bizánc elestéből, hogy Velence lett a földközi tenger vezető keresztény hatalma. A szárazföldi Európát illetően pedig sajnos jól ismerjük a következményeket. Már 3 évvel Bizánc bevétele után Nándorfehérvárt ostromolták a török hadak, s végül másfél évszázadra rendezkedtek be hazánk területének nagy részén. A Konstantinápolyból menekülő tudósok Itáliában, főként Velencében és Firenzében segítették a reneszánsz és a humanista műveltség kibontakozását. 1848-ban e napon kezdődött Kolozsvárott az utolsó erdélyi rendi országgyűlés, amely másnap kimondta Erdély unióját Magyarországgal. Ez az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik fontos politikai lépése volt. Évszázadok különállása után Erdély hivatalosan is újra egyesült Magyarországgal. A döntés történelmi jelentőségű volt, ugyanakkor komoly nemzetiségi feszültségeket is hordozott, hiszen a román lakosság jelentős része nem támogatta az uniót. Az esemény így egyszerre jelentett nemzeti sikert és egy későbbi konfliktusokkal terhelt fordulópontot. 1867. május 29-én a Magyar Képviselőház megszavazta a közösügyi törvényt, amely a kiegyezés egyik legfontosabb pillére lett. Ezzel jött létre az osztrák-magyar monarchia. 2 önálló állam közös uralkodóval, valamint közös külüggyel, hadüggyel és az ezek fedezetét biztosító pénzügyekkel. A törvény kimondta Magyarország belkormányzati és közjogi önállóságát is, miközben a kapcsolat alapját továbbra is a pragmatika szankció jelentette. A kiegyezés sok vitát váltott ki, mégis ez teremtette meg a gyors gazdasági fejlődés, az iparosodás és a polgári átalakulás feltételeit Magyarországon. 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke. A Massachusetts-i Brookline-ban látta meg a napvilágot, és ő lett az első amerikai elnök, aki a 20. században született. Nevéhez fűződik többek között a kubai rakétaválság kezelése, a holdra szállás programjának meghirdetése, valamint a polgárjogi reformok előkészítése. Elnöksége mindössze 1000 napig tartott. 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett, de alakja máig az amerikai történelem egyik legismertebb és legtöbbet idézett politikai szimbóluma. 1953. május 29-én helyi idő szerint 11 óra 30-kor az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tenzing Norgay elérte a Mount Everest csúcsát. A brit expedíció John Hunt vezetésével Nepál felől a déli nyergen és a délkeleti gerincen át támadta a hegyet. Az utolsó éjszakát csaknem 8500 méteren egy apró sátorban töltötték, ahol alig tudtak pihenni a hideg és az oxigén hiány miatt. Reggel indultak el a végső csúcstámadásra, oxigénpalackokkal, és útjuk során Hillarynek egy csaknem függőleges sziklalépcsőt is le kellett küzdenie, ezt a szakaszt ma is Hillary lépcsőként emlegetik. A csúcson mindössze 15 percet töltöttek, fényképeket készítettek, Tenzing édességet hagyott a hóban áldozatként, Hillary pedig egy kis keresztet helyezett el. Sokáig találgatták, hogy kilépett elsőként a világ tetejére, Tenzing később elmondta, hogy Hillary tette meg az utolsó lépést először. A siker híre éppen a II. Erzsébet királynő koronázásának napján érkezett Londonba, ami még nagyobb történelmi jelentőséget adott az eseménynek.
7: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
9: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Védelmező őrangyalom, kérlek, ma is légy velem, védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek, ma is égi velem, szeretetet szent tüzében lobogjon az életem. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szentmiségben, kedves testvéreim, élő Bálintért és Juditért imádkozunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: irgalmaz, Uram, irgalmaz.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, irányítsd a világrendjét akaratod szerint békességben, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. Szent Leszke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, közel van mindennek a vége, legyetek tehát okosak, és virasztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokasságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőjön az Isten. Hiszen övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Kedveseim, ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes koholján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok. Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újongva örülhessetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett, mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap előjöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldelő fügefát. Elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcset. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyik róla gyümölcset soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás, az én házam minden nép számára az imádság házának nevezik majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter, visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta neki: higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjék föl, és vezesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Ezért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültek, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai szentírási olvasmányok közül két dolog nagyon foglalkoztatott, de nem csak mostanában. Nagyon sokszor rákérdeztem magamban, hogy Szent Péter apostol miként írhatja le: a szeretet befödi a bűnök sokaságát. Mi ez? Tartósított bűnben maradás? Nehogy eltűnjön a bűn hamarjába, befödjük? És tartósítjuk? Semmiképpen sem. De azt jelenti, hogy a szeretet már most, mint szeretet, a bűnök ellen cselekszik, és mást tesz, mint akkor, amikor bűnben maradtam. Ez a szeretet az, ami jelzi, megváltozott az ember. És a megváltozott ember, Isten felé változott ember, szent és termékeny. Igen, a megváltozott ember felismeri az igazi jót,
elfordul az előbbi tetteiről, és nem a sopankodás miatt nyer bocsánatot, jaj, bocsáss meg, Uram, jaj, bocsáss meg, és mondja milliószor, hanem a megváltozott tettei bizonyítják, hogy ő elfordult a bűntől. Nem az úgynevezett bűnbánati szöveg, a megváltozott tettei. És ez a jó termés. Igen, ezt Isten minősíti és megáldja. Nagyon jó példa erre a fügefa úgynevezett megátkozása. Mire jó példa a fügefa megátkozása? Tudnunk kell a fügefa természetét. Az nem úgy van, hogy érik a gyümölcs, és aztán lehull, és akkor többet nincsen a következő termésig egy év múlva, hanem szinte állandó jelleggel képződnek újak és újak, és szerre-szerre érnek meg a gyümölcsek. Ha Jézus egyetlen gyümölcsöt sem talált, csak a leveleket, az jelzi, hogy ennek termékenysége többet nem lesz. És Jézus ezért mondta, soha ne egyen senki rólad, másnap reggelre elszáradt, vagyis már beteg volt halálosan. Már beteg mindenikünk halálosan, ha nem teremjük a szeretet cselekedeteit, még akkor is, ha

0: meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
1: Itt egybe gyűlt és az egész világon elterjedt egyházadért kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségért kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Bálintért és Juditért, akik házassági évfordulójukat ünneplik, kérjünk, Urunkat, hogy adja meg nekik a szükséges kegyelmet, hogy növekedjen Isten iránti és egymás iránti szeretetükben, kérjük, Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad értesedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odát pedig elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó szolgálatunk hódolakattaként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a kerekedet.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad, Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved. Csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid ujjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor valljuk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amint ellenőrz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára is isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedtel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: A mi Urunk Jézus

0: itt, adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó reggelt kívánok! Mark Rutte, NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a Katonai Szövetség elrettentő és védelmi erejéhez, miután csütörtökön megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel, tájékoztatott az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete. Magyar Péter csütörtökön Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozott. Pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesítenie az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Támadás alatt állnak a szuverenisták, megfoszthatja párt mi voltától és elveheti finanszírozását a szuverén nemzetek Európájától az illetékes európai hatóság. Írja csütörtöki közösségi média oldalán közzétett bejegyzésében a tömörüléshez tartozó Mi Hazánk mozgalom elnökhelyettese. Dúró Dóra úgy fogalmaz, a szervezet ellen az uniós alapértékek megsértése a vád. Bevándorlás ellenesség, antiszemitizmus, LMBTQ ellenes retorika, a jól ismert bélyegek, írja. A politikus úgy fogalmaz, a Mi Hazánk kitart pártcsaládja és a normalitás képviselete mellett. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés a képviselői tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését javasolja. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tárgyalásokat sürget, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot nyújtott be, és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője csütörtökön közösségi oldalán. A Mi Hazánk mozgalom is támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Torockai László pártelnök, frakcióvezető, ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. A terrorelhárítási központ vezetőjének, Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23 és 27 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 8 órakor hallhatják. Közlekedési hírek következnek Budapest útjairól.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért szombaton már reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken, a Dózsa György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressy út és a Kerepesi út belső szakaszán, a Hungária körúton, de még az Albert Irsai úton és az Asztalos Sándor úton és a környező utcákban is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzete egy friss osztrák közvéleménykutatás adatai alapján arról ír, hogy az osztrákok közel kétharmada szerint a jelenlegi migrációs politika nem elég szigorú. A felmérés szerint a válaszadók 64%-a keményebb intézkedéseket vár el a bevándorlás területén, miközben egyre többen aggódnak az ország biztonsága és kulturális értékei miatt. A kutatás alapján különösen erős támogatottságot élvez az Osztrák Szabadság párt migrációs politikája. A válaszadók 62%-a támogatná az Európai Unión belüli egységes menekültügyi és migrációs politika kialakítását. Széles körű támogatottság övezi Gerhard Karner osztrák belügyminiszter javaslatát is, amely kvótákhoz kötni a családegyesítést. A Hír TV arról számol be, hogy hűtlenkezelés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak a hatóságok Magyar Péter Diákhitel Központnál kötött szerződései ügyében. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök korábban egy interjúban beszélt a Balási Gyula cégeivel kötött szerződésekről. Magyar Péter miniszterelnök egy korábbi interjúban arról beszélt, a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket kötött Balási Gyula cégeivel. Az interjú után Budai Gyula május elején feljelentést tett Magyar Péter ellen. A volt országgyűlési képviselőt az ügyészség most arról tájékoztatta, hogy az ügyben nyomozás folyik. A Lunch csoport számláinak befagyasztása miatt nem csak a BL döntő, hanem a jövő hétvégi MotoGP magyar nagydíjjal kapcsolatos szerződéseket sem tudja teljesíteni a társaság. Közölte a Magyar Nemzettel Balási Gyula, a cégcsoport tulajdonosa, aki a kormányváltás után felajánlotta vállalkozásait az államnak. Először arról szóltak a sajtóbeszámolók, hogy veszélybe került az európai klubfutball legnagyobb nemzetközi eseménye, ám a kormány jelezte, hogy átvállalja a számlák kiegyenlítésének költségeit. Balási elmondta, hogy a BL döntő kapcsán nagyjából 300 millió forintot kellett volna kifizetniük 12 szakterület több alvállalkozójának. Hozzátette, a Balaton főkajáron megrendezendő MotoGP esetében ez az összeg mintegy 140 millió forintra rúg, amit 8 szakterület több alvállalkozójának kellene kifizetniük. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a kormány ezt az összeget is állja-e. Balási hangsúlyozta, a fedezet meg lenne mindkét esemény kontraktusai rendezésére, ám a cégcsoport összes számláját zárolták a teljes rajtuk lévő összegekkel, Balási szerint indokolatlanul. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. május 29-e péntek van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. Hamarosan János Idalmát és a Szentszéki perceket hallhatják. A 8 órai híradás után a Madárvárta hangzik el. Ezúttal a Sordét mutatjuk be Önöknek. A más néven kukorica sármánynak is nevezett állat, a mozaikos kisparcellás agrártáj madara, a helyes mezőgazdálkodás indikátor fajának is tekinthetjük. A hím kizárólag az énekléssel van elfoglalva, sem a kotlásban, sem a fiókák etetésében nem vesz részt. Orbán Zoltán az Élő Környezet Minisztérium szóvívője mutatja majd be önöknek. 8:30 rövid hírekkel, közlekedési információkkal, lapszemlével jelentkezünk. 8:45 pedig a pillanatfelvétel hangzik el. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor számít figyelmükre. A rádió gyermekkórusa és szimfonikus zenekara a Kunszent Miklósi templomban gyermeknap alkalmából. Ez lesz a téma. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A Kaméleon Jazz Band, majd Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor felvételét hallották. 7 óra 51 perc van. A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Május 25-én pünköst hétfő mutatták be a Vatikánban 14. Leó pápa csodálatos emberiség kezdetű társadalmi enciklikáját. A Szentatya a technológiai szektor csúcsvezetői, bíborosok és nemzetközi szakértők előtt kijelentette, sürgősen le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, a globális közjó és a béke szolgálatába kell állítani. Nagy presztízsű egyházi előjárók és technológiai szakértők jelenlétében mutatták be a szinódusi teremben 14. Leó pápa első enciklikáját. A Szentatya beszéde zárta a felszólalásokat. A pápa előre bocsátotta, hogy erős kifejezést használ, de szándékosan teszi, mivel meggyőződése, hogy a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A katolikus egyházfő történelmi párhuzamot vonta a nukleáris fegyverkezés és a kontrollálatlan digitális hatalom közé, és felszólította a technológia szektor szereplőit, hogy az elnyomás helyett a béke és a szeretet civilizációjának szolgálatába állítsák az algoritmusokat. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy ahogyan 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa a Rerum Novarum enciklikával felemelte szavát az ipari forradalom által elszegényített gyári munkásokért, úgy ma a Vatikánnak kötelessége megszólalni a digitális korszak új vívmányairól, amelyek alapjaikban fenyegetik az emberi méltóságot. A Szentatya arról is szólt, hogy az enciklikát hosszú egyeztetések előzték meg. Tudósokkal, politikusokkal és szülőkkel beszélt, akik aggodalmukat fejezték ki a jövő miatt. Hangsúlyozta, hogy aggasztónak tartja azt is, hogy olyan harci rendszerek vannak, amelyek már emberi felügyelet nélkül önállóan döntenek élet és halál felől a háborúkban. Olyan adatbázisok és algoritmusok, amelyek számos embert fosztanak meg az egészségügyi ellátástól, a munkától vagy a biztonságtól. A pápa kifejtette, hogy az egyház évtizedek óta küzd a nukleáris leszerelésért, mivel a hatalmas technikai erő morális kontroll nélkül pusztulásba viszi az emberiséget. A mesterséges intelligenciát is fel kell szabadítani a dominancia, a kirekesztés és a halál logikája alól. Amint a nukleáris energiát, ezt is a közjó szolgálatába kell állítani. A technológiai döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől, hangsúlyozta a pápa. Figyelmeztetett, hogy ha a technológia elaltatja a lelkiismeretünk, maga a béke kerül veszélybe. Szent Pál apostolt idézve arra buzdított, hogy legyünk éberek. Később a Szentatya elődét, 6. Pál pápát idézte és leszögezte, hogy a valódi fejlődés mindig minden egyes emberre és a teljes emberre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy senki sem maradhat ki a digitális átállásból, és egyetlen ember sem redukálható puszta adatokra. Hangsúlyozta, hogy az ember belső szabadsággal, spirituális dimenzióval és a szeretetre való elhivatottsággal bír, amit semmilyen technológia nem helyettesíthet. A katolikus egyházfő végül alázattal jelentette ki, hogy az egyház célja nem az, hogy technikai válaszokat adjon, és nem akarja helyettesíteni a szakértőket sem. Amit az egyház nyújtani tud, az az emberi természet évezredes bölcsessége. Az, hogy minden ember egyedi, megismételhetetlen és szabad lény. A Szentatya arra kérte a jelenlévőket, hogy legyenek a remény kézművesei. Arra buzdított mindenkit, hogy a technológiai robbanás kora ne az elszemélytelenedést, hanem a szeretet civilizációjának korát hozza el a történelemben. Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa is jelen volt a helyszínén, és rádiónknak nyilatkozott. Elmondta, hogy az egyház társadalmi tanításának bemutatója rendkívül fontos, hiszen az egyház mindig is hivatásának tartotta, hogy párbeszédet folytasson a világgal. A mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatban számos etikai kérdés merül fel, melyet az enciklika részletesen feltár. Az egyházi dokumentumnak nem az a feladata, hogy technológiai szempontból közelítse meg a fejlődést, hanem hogy a hit fényétől megvilágosítva felelősségteljes felhasználásra bátorítsa napjaink társadalmát. Az egyház hivatása, hogy felemelje szavát az emberi méltóság mellett, és védelmezze a kiszolgáltatottakat. A vatikáni bíboros végül felhívta a figyelmet, hogy az egyház nem hallgathat a mesterséges intelligencia okozta problémák, károk, súlyos visszaélések láttán.

Elhangzott a Szentszéki percek, a szerkesztőt, Jánosi Dalmát hallották Rómából. 7 óra 57 perc van, most Ed Hamilton felvétele szól, hamarosan a hírek következnek.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Pénteken, azaz ma hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény. Miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt. Derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából. Hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Mark Rutte, NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a Katonai Szövetség elrettentő és védelmi erejéhez, miután csütörtökön megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel, tájékoztatott az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete. Magyar Péter csütörtökön Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozott. Pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesítenie az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés a képviselői tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését javasolja. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tárgyalásokat sürget, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot nyújtott be, és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön közösségi oldalán. A Mi Hazánk mozgalom is támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Torockai László pártelnök, frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. A terrorelhárítási központ vezetőjének, Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Támadás alatt állnak a szuverenisták, megfoszthatja párt mi voltától és elveheti finanszírozását a szuverén nemzetek Európájától az illetékes európai hatóság. Írja csütörtöki közösségi média oldalán közzétett bejegyzésében a tömörüléshez tartozó Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese. Dúró Dóra úgy fogalmaz, a szervezet ellen az uniós alapértékek megsértése a vád. Bevándorlás ellenesség, antiszemitizmus, LMBTQ ellenes retorika, a jól ismert bélyegek, írja. A politikus úgy fogalmaz, a Mi Hazánk kitart pártcsaládja és a normalitás képviselete mellett. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős napos, száraz idő várható. Az északi szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Foreigner felvételét hallották. 8 óra 8 perc van. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: Orbán Zoltánnal folytatjuk a Madárvártát. Szervusz, Zoli.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: No, hát ma sordélyről beszélgetünk. Nagyobbacska verébre emlékeztet engem, egyszer láttam kiülve ott a Paj környékén. Nem gyakran látni, vagy legalábbis én ritkán látom. Egy ilyen barna, zsemleszínű alapon mellén rovátkák vannak. A fején is finom rovátkolás van, kicsit olyan színe mintája van, az jutott eszembe, mint a learatott tarlónak. Ez milyen madár?
2: Ja, nekem mindig fűrszerű, tehát ilyen állat. Kézben fogtál már?
1: Nem, még soha nem.
2: Most ha először, ha egyszer fogsz, akkor meg fogsz döbbenni, mert verébnek tűnik, de irdatlan nagy. Olyan az összehasonlítás, mint fogsz verebet kézbe, meg egy megyvágót. Ez inkább megyvágós. Tehát nagy testű,
1: és zsufa. A csőre is kicsit olyan kupos verébszerű.
2: Nagyon furcsa a csőrinek a belső éve. Ugye nagyon érdekes, hogy külön nem besorolták, a milliária kalandra volt. És akkor, mert a megjelenése, színezete és a csőr alakja alapján is. És akkor jött ugye a genetikai összehasonlító vizsgálat, és kiderült, hogy nagyon különbözik a klasszikus sármányoktól, mérete is, meg a testalkat alapján, de a genetikai információk alapján ő gyakorlatilag egy sármány, és akkor visszasorolták az emberi zák közé, tehát a klasszikus sármányok közé. Ugye alapvetően az a baj vele, hogy ugye Eurázsia és Észak-Afrikában fészkel, a világállomány és a magyarországi állomány is drasztikusan csökkent. Tehát ez a madár alapvetően az ilyen nyílt, száraz, síkvidéki területeknek a madara. Nyilván ez azt jelenti, hogy jelentősen magyarországi élőhelye jelentős részben átfed az agrártájéval. Tehát egy nagyüzemi agrártájban nem találja meg az élőhelyét. A régi extenzív, ugye kis parcellás, mozaikos tájban szuper jól érezte magát. Hogyha a nagyüzemi mezőgazdaságot természetbarát módon sikerült csinálni, tehát mondjuk azt mondja a gazda, hogy 80%-ot szántok föl maximum, és mondjuk a szegély élőhelyeket egybefüggően meghagyom ilyen magaskórós bozótosnak, akkor ott szuper jól érzi magát a sordély is. Nálunk azért még elég gyakori, tehát az országos költőállam, hogy a 42 és 68 ezer pár közé tehető, de láttuk például a cigánycsoknál, hogy ez iszonyatosan gyorsan megváltozhat, és ilyen 50-60-70%-os állományos számlás 10 éven belül bármikor bekövetkezhet. Az élőhelyek átalakítása jelenti a problémát, hogy a nagy üzemmezőgazdasággal, illetve az agrárkemikáliák.

0: Magyarországon elég bizalmatlan madár. Éppen ezért soha nem volt róla fotóm. És amikor az ember külföldön van, és akkor olyan fanatikusokkal járom a világot, akik mennek ilyen nagyon extra fajokra, tehát tényleg ilyen csak ott van, mint. És akkor én megmondom, hogy most azonnal állj meg, mert mentünk Azerbajdzsánban egy szeméttelep mellett, ott volt egy kóros, és ott ült életem sordély fotója, és mondtam a srácok, mondom, ne mozdulj meg, engedd le, hátul ültem, engedd le az ablakodat, ne mozdulj, ne pislog, ne szuszog, ne lélegezz, nem lélegzett, felemeltem a kamerát, és telibe, tehát kitöltötte a képmezőt. A sordély itt van Magyarországon még mindenhol, csak 48 méterre ott egyszer, mert nem tud ez megcsinálni. Igaz. De egyébként tényleg, hogyha, bocsánat, hogyha valaki meg tudja figyelni távcsővel, ahogy kiül mondjuk egy héjakút mácsonya tetejére, és ott énekel, ez a nagyon jellegzetes.
1: Érdekes, hogy úgy, mintha kiakasztaná a csőrét, hogy sokkal nagyobbra tárja, és nagyon fura a hangja.
0: Igen, ilyen nagyon-nagyon jellegzetes, tehát a sordélyt első között tanulja meg az ember, és hogyha nagyon korán reggel kel fel a nap, és nagyon hűvös volt a hajnal, akkor lehet látni, csak akkor készülnek ezek az idézőjelben gicses felvételek, hogy látszik a lehelete, ahogy énekel, kiül egy ilyen héjakút mácsonyára, gyönyörű háttérrel, úgyhogy tényleg egy fantasztikus.
1: Egyébként hogyan él? Hol fészkel a talajon? Fészkel
0: a mezőgazdaságon? Tehát azokat az agrárterületeket kedveli, ahol gyep van, ahol tud táplálkozni, és vannak bokrok, hát aminek tehát a talajhoz nagyon közel szereti építeni a fészkét. A hím az egy elég nagy ritkaság a magyarországi madárállományokban, mert ugye az elég gyakori, hogy a hím nem vesz részt például a fészek építésben, de azért ezek a hímek részt vesznek például, és mondjuk akár a kotlásban sem, de a fióka nevelésben igen. Most az irodalom azt írja a sordéről, hogy nem vesz részt egyikben sem, tehát se a fészek építés, se a kotlás, se a fiókák etetésében, mert poligám a hím, tehát ő semmi más nem csinál, csak énekel, ugye jóval nagyobb, mint a tojók, és a területen minél több tojóval párosodik, és akkor a tojók egyedül szépen meg...
1: Hát ez a kényelmes élet.
0: Ugye ez nem jó vagy rossz, hanem ugye az élővilág

energiát, ember esetében még több pénzt fetszöl bele. Nincs jó vagy rossz stratégia, a vége úgyis az, hogy amikor meghal a férfi és a nő, az apa és az anya, a hím és a tojó, akkor gyakorlatilag az államista kettő marad életbe. Tehát ugyanúgy mondjuk kettő ivadék marad életbe az 1 millió petéből és ikrából, mint a, nem tudom én, a négy utódból. Na most ugye a Sordé ezt a stratégiát választotta, hogy ha egy hím egy nász időszakban mondjuk tud párosodni mondjuk 10-15 tojóval, és az azt jelenti, hogy 10-15 fészekalj viszi tovább az ő genetikájának 50%-át, ott ugye óriási lesz a veszteség, mert a tojónak egyedül kell mondjuk felnevelni. De a vége úgyis az, hogy viszont stabilan meg lesz az az utód, aki tovább viszi a hímet és a tojót. Tehát ez nem jó vagy rossz, nem érdemes ezt emberi szemmel nézni, mert az úgyis csak veszekedéshez vezet, főleg szakmai körekben.

A Madárvártában Orbán Zoltánnal, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcast-en.

0: Strunz and Farah felvételét hallották. 8 óra 22 perc van, műsorajánló következik. Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Messzelátunk mai adásában jászárok szállásra hívom Önöket. Sétálunk az alföldi település főutcáján, megcsodáljuk a díszes városházát, a híres külső fogadót, melynek másolatát a Szentendrei skanzenben is felépítették. Betérünk a jászházba, szó lesz a település történetéről, Csörsz árkáról és a város gyógyvizéről.
2: A jászsági földereke a redemció 280. évfordulójára került kiállításra a Petőfi Művelődési Házba, az árokszállási hazafiak kezdeményezése volt. A jászsági földereke azokat a településeket mutatja be, akik a jászságnak szerves részei voltak, vagy jelenleg is, és ezekről a településekről begyűjtötték azokat a föld mintákat, amelyeket egy ilyen plexi üveg mögé elrejtettek, és feliratozták a települések neveit, hol feketébb, hol világosabb a föld. Ezen nem csak a most jelenlegi 18 jásztelepülés, hanem a kirajzott, elszármazott települések is megtalálhatóak.
1: Megérkeztünk a jászárok szállási fogadóhoz.
2: Ez a külső fogadó, ez a 18. században postakocsi lóváltó állomásként funkcionált. Majd utána az 1820-as években újjáépítették. Amire nagyon büszkék szoktunk lenni, hogy a legendák szerint még amikor lóváltó állomás volt, akkor a svéd király is megszállt ezen a helyen, átutazóban. Hát a legendák azt is mesélik, hogy itt azért a betyárságnak egy olyan búvó helye volt, ahol még Ruzsa Sándor is megbújt annak idején. Az épület alatt pincerrendszer található, ami szépen ki van építve, de arról is szóltak legendák, hogy ez a pince teljesen a közeli kiserdőig egy alagútrendszerben volt megépítve, ahol, hogyha a betyárokat üldözték, keresték, akkor ezen a alagútrendszeren meg tudtak lógni, kiszökni a szabadba, és így nem találták meg őket a csendőrök.
1: Kié volt ez a ház?
2: Bordás család építette ezt a házat, akik kinn a határban gazdálkodással foglalatoskodtak, és hétvégéket töltötték itt. Utána itt három generáció született és nevelkedett, majd legutolsó tulajdonos a Bordás Pál volt, akitől 1992-ben a tájház céljára megvásárolta az önkormányzat összefogás segítségével, és mindig törekszünk arra, hogy ne sokat modernizáljunk rajta, hiszen próbáljuk megőrizni régi pompájába, patinájába ezt az épületet.
1: Jászárok szállási témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Hamarosan 8:30-kor hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. Most a Szarkalábbonda játszik.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Fél kilenc van. Rövid hírek következnek. Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sólyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt. Derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából. Hatályát veszti a Büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Tovább korlátozná a választójogot a Tisza párt, ezzel azonban a saját választóik jogait is korlátoznák, hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában ismertette, a Tisza párt egyik országgyűlési képviselője a sajtó kérdésére azt válaszolta, hogy korlátozzák a polgármesterek megválaszthatóságának idejét. Két ciklusban maximálnák, ameddig egy-egy polgármester a ciklusait kitöltheti. Korábban kiderült, hogy Magyar Péter az önkormányzati vezetők fizetését a 2018-as szintre csökkenteni. A felvetés ellen több polgármester is tiltakozott, köztük Lengyel Róbert, Siófok ellenzéki polgármestere, és a Tisza párt kampányát eddig aktívan támogató Márki-Zay Péter is, aki egyenesen azt mondta, hogy nem erre szavaztak áprilisban. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik, délután többnyire 23-27 Celsius fok várható. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Közlekedési hírek következnek a főváros útjairól.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban, valamint az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Lapszemle. A Magyar Nemzet egy friss osztrák közvéleménykutatás adatai alapján arról ír, hogy az osztrákok közel kétharmada szerint a jelenlegi migrációs politika nem elég szigorú. A felmérés szerint a válaszadók 64%-a keményebb intézkedéseket vár el a bevándorlás területén, miközben egyre többen aggódnak az ország biztonsága és kulturális értékei miatt. A kutatás alapján különösen erős támogatottságot élvez az Osztrák Szabadság párt migrációs politikája. A válaszadók 62%-a támogatná az Európai Unión belüli egységes menekültügyi és migrációs politika kialakítását. Széles körű támogatottság övezi Gerhard Karner osztrák belügyminiszter javaslatát is, amely kvótákhoz kötni a családegyesítést. A Hír TV arról számol be, hogy hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak a hatóságok Magyar Péter Diákhitel Központnál kötött szerződései ügyében. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök korábban egy interjúban beszélt a Balási Gyula cégeivel kötött szerződésekről. Magyar Péter miniszterelnök egy korábbi interjúban arról beszélt, a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket kötött Balási Gyula cégeivel. Az interjú után Budai Gyula május elején feljelentést tett Magyar Péter ellen. A volt országgyűlési képviselőt az ügyészség most arról tájékoztatta, hogy az ügyben nyomozás folyik. A Lounge csoport számláinak befagyasztása miatt nem csak a BL döntő, hanem a jövő hétvégi MotoGP magyar nagydíjjal kapcsolatos szerződéseket sem tudja teljesíteni a társaság. Közölte a Magyar Nemzettel Balási Gyula, a cégcsoport tulajdonosa, aki a kormányváltás után felajánlotta vállalkozásait az államnak. Először arról szóltak a sajtóbeszámolók, hogy veszélybe került az európai klubfutball legnagyobb nemzetközi eseménye, ám a kormány jelezte, hogy átvállalja a számlák kiegyenlítésének költségeit. Balási elmondta, hogy a BL döntő kapcsán nagyjából 300 millió forintot kellett volna kifizetniük 12 szakterület több alvállalkozójának. Hozzátette, a Balaton főkajáron megrendezendő MotoGP esetében ez az összeg mintegy 140 millió forintra rúg, amit 8 szakterület több alvállalkozójának kellene kifizetniük. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a kormány ezt az összeget is állja-e. Balási hangsúlyozta, a fedezet meg lenne mindkét esemény kontraktusai rendezésére, ám a cégcsoport összes számláját zárolták a teljes rajtuk lévő összegekkel, Balási szerint indokolatlanul. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.

0: A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják, 8 óra 38 perc van, most műsorajánló következik. A híres Vasilij Szék dedikált könyvek és Brajer Marcel nyaralójában készült fényképek is láthatók a Walter Rózsi villában, a Brajer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk Itthon és Oda át című kiállítás kísérő tárlatán. A 2025-ben megszerzett és Magyarországra hozott Brajer gyűjtemény egyes darabjairól beszélgetünk a kurátorral, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmúzeológusával, a 16 órai hírek után kezdődő Architektúra című műsorunkban.
1: Bepillantást enged a Brajer családnak a legestek hétköznapjaiba, mindennapjaikba. Tényleg láthatjuk Brajer feleségét söprögetni, Brajer Marcelt sakkozni, láthatjuk itt az egész családot. Ugye említettem már Brajernek a fiát, ugye Tamást, aki a fotós volt, de van egy fiatal hölgy a képeken, ő Brajeréknek a fogadott lánya, Francesca, akit Cseszka néven neveztek, és így ismerjük őt, és az őróla is több kép készült. Illetve, ami még fontos, hogy az általunk megvásárolt bútorokat is lehet látni ezeken a fényképeken.
2: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy egyrészt bepillanthatunk a családnak az életébe, de ami szintén nagyon fontos, hogy ezek a bútorok, amik között ők éltek, tehát hogy nem csak valahová máshová lettek ezek tervezve, hanem valóban ilyen bútorok között éltek ők maguk is. Miket láthatunk itt a képeken?
1: Itt ugye az egyik kép az úgynevezett Vasilij széket mutatja, ez Brajernek talán a leghíresebb bútora, ami egyébként most már több mint 100 éves, ugyanis 1925-ben tervezte az első prototípusát a Bauhausban. Ugye Brajer pályája az Németországban indult, a Bauhausban, először az asztalos műhelynek hallgatója volt, majd 25-től kezdve az asztalos műhelyt vezette. És 25-ben találta ki, hogy hát milyen érdekes lenne csővázból bútort készíteni, és az első modell, ezt akkor klubszéknek nevezték, illetve még számot is kapott, B3-as típus számot, mert hogy több csőbútort is kifejlesztett Brajer, és ezeket ő ilyen számokkal látta el. Ugye ez B3 néven futott ez a szék még a 20-as, 30-as években, és hát több csőbútor típust is kifejlesztett ezen kívül. De hogy ezek a Brajer bútorok, ezek nem mentek ki a divatból, úgymond. Tehát, hogy ezek folyamatosan végigkísérték Brajer pályáját. Ugye Brajer fontos, hogy csak a két világháború közötti időszakban foglalkozott bútortervezéssel. Már a két világháború között is szeretett volna többet foglalkozni az építészettel, de erre igazán nagy léptékben az emigrációja után volt lehetősége. Ő 37-ben költözött át az Egyesült Államokba, de a bútorok azok végig kísérték az ő pályáját, mert hogy ezek továbbra is gyártásban voltak, illetve a 60-as évek elején, 62-ben egy olasz üzletember, Dino Gavina kezdte őket újra gyártani, majd 68-ban a gyártás átkerült egy amerikai céghez, a Knollhoz, ami egyébként mind a mai napig gyártja ezeket a székeket. És ezek ezeknek a székeknek a hivatalos variánsai, és most már Vasilij székként ismerjük őket, amilyen néven a 60-as években elkezdték őket újra gyártani. A név egyébként Vasilij Kandinsky festő nevét viseli. Brajer elmondása szerint nagyon kedvelte Kandinsky ezt a széket, úgyhogy így a egykori Bauhausos kollégájára emlékezve nevezte el ezt Vasilij széknek. És erről láthatunk itt egy fotót, ez a fehér vászonnal ellátott Vasilij szék, amit Brajer Tamás többször is lefotózott, úgyhogy a fotóanyagban többször is felfeltűnik, és most itt a kiállításban látható eredetiben is. Tehát ez konkrétan ugye az a darab, amit a Brajer család használt a nyaralóban.
0: A 16 óra 4 perckor kezdődő Architektúra című műsorban a Walter Rózsi villában látható Brajer Marcel kiállításról beszélget a szerkesztő Gyarmati Dóra, a tárlat kurátorával Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmúzeológusával. Nyolc óra 42 perc van, a Harmónia Garden és Szirtes Edina mókus felvétele szól.

0: 8 óra 45 perc van, következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Május 31-én vasárnap ünnepi szép eseményre készül a Kunszentmiklósi katolikus templom és egyházközség, ugyanis a Magyar Rádió 50 tagú gyermekkórusa fog vendégszerepelni, szolgálni a Szent Misén, amelyet beszélgető társam Kunszent Miklós szülöttje, Tamás József atya fog bemutatni. Kedves József atya, hogyan kötődsz szülőhelyedhez, mit köszönhetsz neki, és miért fogsz hálát adni ezen a szép ünnepen?
2: Hát azért a 18 évén, amit ott éltem, mert érettségig éltem a szüleimmel és három testvéremmel ebben a kiskunsági városban, és ezért a gimnázium különösen kedves számomra a mai napig, ahol osztálytársam volt Dinyés László, a most említett Dinyés Somokkar nagyúrnak az édesapja. Innen van a barátság, illetve ismeretség valamikor 1975-ben én kereszteltem Somát és a testvérét Dániát is a pesti Bakástéri templomban, és azóta is tartjuk a kapcsolatot különböző módon, különböző aktualitásokkal.
1: Mikor is szenteltek téged? Hány éves pap vagy?
2: 74-ben.
1: 74, mert akkor már túl vagy az aranymisén, ha jól sem.
2: Azon igen, két éve igen.
1: Na, és volt aranymiséd Kunszent Miklóson, vagy ez egy ilyen pótaranymise is?
2: Nem, nem semmi köze. Ez most nem rólam szól, ez a szentmise. Itt gyermeknap lesz, és hát Soma is kötődik Kunszent Miklóshoz az édesapja révén. Ő kínálta föl, hogy el tudna jönni, és hát kitaláltuk, hogy akkor ez legyen Kunszent Miklóson, hiszen én most már nyugdíjasként nem vagyok egyik templomban sem primános, vagy valami ahhoz hasonló. A szülővárosomban viszont szívesen örömmel fogadják a kórust.
1: A szentmise 9:30 kezdődik, ha jól látom.
2: Igen, és a szentmise keretében lép fel a komoly létszámú kórus. Joseph Haydn-nak, aki a 18.-19. század fordulóján élt, hála Istennek elég hosszú életet, közel 70 évet, az ő Jugendmisse nevű miséjét fogják előadni. Ez azt jelenti, hogy ezt valamikor az ifjúságra gondolva komponálta a mester, és sok 14 miséje közül ez az egyik, és talán legismertebb. Az pedig, hogy az ő miséje, az azt jelenti, hogy a Szent Mise állandó részeit, a Kyriét, a Glóriát, vagyis az Uram irgalmaz kezdetű, a dicsőség kezdetű, aztán a Szent vagy Szent vagy, és az Agnus Dei, az Isten báránya kezdetű részeket nagyon sokan egybefogva komponálták meg, tehát ilyen, erről van szó Haydn esetében is. Közben persze más énekek is csendülnek latinul, illetve német nyelven, és hát valószínűleg a befejezés az, ami sétől függetlenül még egy kis mini hangverseny lesz, hisz a Magyar Rádió szimfonikus zenekara is szerepel a Szent Misén.
1: Hú, hogy fognak elférni a szentébe? Mekkora hát, templom ez?
2: Nagy feladat, de elég nagy templom ahhoz, hogy elférjenek, de szentében lesznek, tehát láthatóan helyezkedik el az énekar mindenképpen, mármint hogy a hívek, a padsorban ülő emberek szemszögéből jól láthatóan.
1: Te Váci egyházmegyés atya vagy, ugye?
2: Igen.
1: És többször találkoztunk Martfűn, az volt a te történelmi tetted, hogy megépült a szép martfűi templom, és hát minden szentnek maga felé hajlik a keze. Egy Szent Tamás templom épült ottan, emlékezetes volt. És nagyon emlékszem azokra az utcanevekre, amit egyszer végig sétáltunk. Tehát ha valami egy kommunizmusra látszott település volt, az Martfű volt, mert temploma nem volt, de minden utca valami munkásmozgalmi kommunista hősről idézőjelbe volt elnevezve. Hát ez a múlt.
2: Igen, hát hála Istennek az utcanevek már nem találhatóak, pedig tényleg egy szép csokorba lehetett őket szedni, Lenintől Kereskováig, mindenféle utcanév volt ott. A Tamás pedig, hát beismerem én mindig, hogy a tamási vezetéknévem is így lehetett arra már fiatalkoromban, hogy Szent Tamást is szeressem annyira, mint Szent Józsefet, a keresztnevem szerinti védőszentemet. És aztán úgy hozta a gondviselés, hogy Tamás apostollal különösebb barátságba is kerültem, mert megadta a gondviselést, hogy kijussak Indiába, még 1984-ben, és ott imádkoztam, miséztem Tamás apostol vértanúságának a helyszínén Madrasban. Ott egy európai stílusú templom épült valamikor a misszionáriusoknak köszönhetően, és most ennek ellentéte, szinte így mondhatom, vagy hát fordítottja, Magyarországon van egy indiai stílusúnak mondható Szent Tamás templom Marcőn.
1: Kedves József, hogy említetted, hogy most nem kötődsz nyugalmazott plébános, vagy nem kötődsz konkrétan egyetlen templomhoz sem, de televíziós lelkipásztorként országosan ismernek a katolikus televízióban, szinte naponta igen, látható, vagy hallható, vagy...
2: Igen, hát a katolikus televízió lánykori nevén Bónum TV, most EVTM TV, alapítója lehettem, mert Jakab Péter, aki az egésznek az elindítója, ő egy civil személy, keresett egy papot, aki segítségére tudna lenni ebben, és a Mária Rádiótól kapta az ötletet, hogy kérjen meg engem, és így 14 éve most már, hogy együttműködünk, és csináljuk ezt a televíziót. Ott már addig is néhányszor szerepeltem, tehát ismertek, és tudták, hogy könnyű katát táncba vinni, tehát könnyen rá lehet beszélni engem, hogy menjek és segítsek a tévében is.
1: A Kunszent Miklósi templom, gondolom Szent Miklós templom.
2: Igen, természetesen.
1: Ott lesz ez a Szent Mise 9:30-kor vasárnap, május 31-én a igen, Magyar Rádió 50 tagú gyermekkórusa és szimfonikus zenekara Haydn misét ad elő Dinnyés Soma karnagy vezetésével, és te leszel a miséző pap.
2: Igen.
1: Gondolom, hogy aki hallja ezt a műsort és föl tud kerekedni, érdemes elmenni, mert nagy élményben lesz része, nem?
2: Hát eleve 50 gyereket látni egy ilyen hivatásban, mert ez hivatás, amit ők bemutatnak, és járják a világot. Most jöttek az Amerikából, de jártak Kínában, Skandinávia országaiban, Európában pedig természetesen jó néhány helyen, úgyhogy állandó vendégszereplésre hívják őket. Egy nagyon-nagyon minőségi képzésben részesülnek a Kodászolcán iskolában, és így tényleg azt mondom, hogy a zene értők és kedvelők számára ugyanúgy, mint akik egyszerűen azért szeretik őket, mert gyerekek, és a gyermeknapi programnak is betehető, hogy esetleg egy nagyszülő vagy egy szülő gyerekeivel, unokáival együtt jöjjön el, és hallgassa meg ezt a szépen fölöltözött 50 tagú kórust.
1: Nagyon szépen köszönöm, József atya, a viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Most hallgassák a Magyar Rádió gyermekkórusának felvételét.

Az elmúlt percekben az Anugáma felvételét hallották. Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Csák Éva hangtechnikus, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek! Gulyás Csilla felvételével búcsúzunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Pénteken, azaz ma hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt. Derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából. Hatályát veszti a Büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Mark Rutte, NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez, miután csütörtökön megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. Tájékoztatott az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete. Magyar Péter csütörtökön Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozott. Pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesítenie az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés a képviselői tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését javasolja. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tárgyalásokat sürget, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot nyújtott be és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön közösségi oldalán. A Mi Hazánk mozgalom támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Toroszkai László pártelnök frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. Robbanó töltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek, közölte az Ager Press hírügynökség. A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével. A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is, jelentette ki Alison Hart, NATO szóvívő, arra reagálva, hogy robbanó töltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelházra. Közösségi oldalán közzétett üzenetében a NATO szóvívője közölte, a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét. Mark Rutte, NATO főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal, tájékoztatott. Hazánk időjárásáról derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik, délután többnyire 23-27 Celsius fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
4: Kilenc óra négy perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. A jászság legészakibb csücskében találjuk jászárok szállást. Nevének eredete összeforra Csörsz legendával. Tájháza, az egykori kétlaki életet bemutató porta, ma közösségi és kiállító tér. Legény szobájában a városban született színészeknek és alkotóművészeknek rendeztek be emlékpontot. Érdemes felkeresni a külső fogadó épületét, sétálni a városközpont árnyat adó fái alatt, csobbanni egyet a termál és strandfürdőben, majd betérni a művelődési ház fogadóterébe, megcsodálni a jászárok szállási pillanatok falfestmény sorozatképeit és a jászsági földerekjét. Messze látunk mai adásában nagyjából ezen az útvonalon haladva ismerkedünk a több mint 7000 lelket számláló településsel. Vezetőm Lóci Péter, a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója lesz. Tartsanak velünk!
1: A Rád király Rákos településen volt, és háborút kezdeményezett azért, hogy a hatalmát meg tudja őrizni, megszilárdítani, és ehhez szövetségesekre volt szüksége. Csörsz vezér volt az, aki ajánlotta katonai szolgálatait a siker érdekében. Csörsz vezérnek az volt a feltétele, hogy amennyiben sikeresen járnak a hadművelettel, a Rád király lányát, Déli Bábot vehesse el feleségül. Sikeres volt a hadjárat, megnyerték a csatát, és Csörsz vezér bejelentkezett Déli Bábért. Ám azt mondta a király, hogy abban az esetben veheti el a lányát feleségül, amennyiben vízi úton jön érte. Nem volt mit tenni, árkot kellett ásni. A mostani Ároktőnél, a Tiszánál kezdődött ez az árokrendszer ásatása. Csörsz vezér, a legenda szerint, minden energiát, erőt arra mozgósított, hogy az árok elkészüljön. Számtalan embert, férfit elhurcolt lakhelyükről, és az árok ásására kötelezte őket. Nagyon hosszú idő eltelt, és már generációk nőttek föl, amikor az egyik fiú az apja után kutatott, és megtalálta őket, bosszút esküdött, Csörsz vezért agyonütötte egy csákánnyal, és azt a népet, akik az árkot ásták, fölszabadította. És az akkori állomásánál dolgozók megpihentek, az árok mentén szállás épült, így lett jászárok szállás.
0: Hát ez a településnek a legendás elnevezése.
1: Így van, és Csörsz vezér alakját egy szobor őrzi a településen, melyet 10 éve állítottak és avattak föl a város központjában a művelődési ház előtt.
0: Ennek az ároknak van még valamilyen látható formája? Tényleg van árok, vagy volt árok?
1: Igen. A legenda, illetve a valóság az összemosódik, ez az árokrendszer is kétfelé ágazott el. Van egy olyan árokrész itt a határban, amelyet még ma is a néphiedelem csörszároknak nevez meg, hogy ez az akkori valós nyomvonal volt-e vagy sem, erről a tudósok véleménye megoszlik.
0: Megyünk tovább a településen, most hogyha így elnézek a tér túlsó oldalára, ott is látok egy kapuszerű építményt.
1: Igen, a város központjába ezt a két emlékművet láthatják a beérkezők. Az egyiket időkapunak nevezzük röviden. Ezt 2001-ben a várossá avatásunk 10. évfordulóján emelték. Varga Gábor volt az alkotó művész, és évgyűrűk, 10 évgyűrű található meg, a honfoglalástól kezdve napjainkig öleli föl a történelmet, és a tetején pedig egy ilyen emblematikus ökörszarv látható egy csengővel, amely a vidéki létet, a mezővárosi létünket, identitásunkat hivatott szimbolizálni. Ezt 2001-ben a millenniumi ünnepség sorozat keretében avatták föl. Mellette pedig egy emlékmű látható, egy másik emlékmű, egy szivárvány színű, amelyre 56-os felirat van írva. Ez a megújulást, a reményt szimbolizálja. 56. 50. évfordulóján, tehát 2006-ban avatta föl a település. Ez egy ilyen mozaikos bevonattal ellátott, egy szivárvány részlet, a reményt és a megújulást próbálja szimbolizálni.
0: Nem messze a központtól látjuk a római katolikus templomot, aminek több része most épp felújítás alatt van, hogy a tető is megújul, föl van állványozva, illetve szemben vele is van egy szobor, ha jól látom, nem biztos, ezt is még egyelőre állvány veszi körül.
1: Szentháromság római katolikus barokk templom éppen felújítás alatt van, a tetőszerkezete új pala szerkezetet kap, illetve bádogozást, ezt az Egri Főegyház megye, a polgármesteri hivatal önkormányzat jóvoltából kezdtek bele ezekbe a munkálatokba. A templom, barokk templom egyhajós, de öt osztatú, a főoltárunk a Szentháromság jegyében készült, innen is jött a név, az oldaloltárok, mellékoltárok, krakker művei, gyönyörű orgonánk van az épületben, 99-ben volt restaurálás alatt a belső freskók, a belső rész, és 2011-ben pedig a külső rész újult meg.
0: Magas, tehát uralja a teret.
1: Egy tornya van, amiben három harang lakozik, illetve egy óra, ami a mind a négy oldalról jár és üzemel és mutatja az időt. Amit ön említett, vele szemben pedig egy Mária oszlop található. Ez is egy barokk oszlop, ezt valamikor egy jászkapitány, egy jászárokszállási jászkapitány állítatta. A tetején Mária látható, amint éppen a gonosz, rossz szimbólumát, egy kígyót tapos el a lábával. Ez is most éppen egy megújítás alatt van. Ez a nagyon szép műemlékünk, műemlékvédelem alatt álló szobor. 4 méter magasan látható színes motívumokkal már az eredeti helyére fölkerült a beszélgetés pillanatában, de még az állványok ott láthatóak.
0: És mindig is itt állt ez az oszlop? Tehát mind ide készült annak idején, nem mozdították el máshonnan?
1: A legenda szerint volt a főtéren más helye, és a későbbiekben a területrendezés során került el a templommal szembe, de az elmúlt 80-100 évben már itt van.
0: Ha a belvárosból sétálunk, vannak tavak, vannak vizes felületek, van gyógyfürdő, milyen lehetőségeket jelent az ide látogatók számára?
1: Tavak tekintetében két horgásztóval, működő horgásztóval rendelkezik a település, a nadar horgásztóval, illetve a pereslaposi horgásztóval, víztározóval, ahol sporthorgászok állandó bérlettel, illetve napi jeggyel is tudnak horgászni. Mellette pedig a termál strandfürdő található. A 7500 fő körüli településünk lélekszáma mellett ez egy igen látogatott strandfürdő. 3 medencével rendelkezünk. A gyógyvízzé nyilvánítás az folyamatban lévő projekt, ugyanis jelenleg szezonálisan látogatható május 1-től.
0: Véletlenül bukkantak a vízre, vagy tudatosan keresték?
1: Igen, ez nagyon előre mozdította, hogy ezt a vizet megtalálták. Például a salgótarjáni síküveggyár rengeteg üdülőt, nyaraló övezetet épített ki itt ezen a környéken, ahová sok család és üzemi körülmények között is jöttek az emberek, és nagyon érdekes, hogy Nógrád megyében, Salgótarján környékén mai napig, hogyha elhangzik a településnek a neve, akkor sokan a fürdőjéhez, a kis weekend házaikhoz, nyaralóikhoz kötik, illetve a sík üveggyárnak a nyaraló bázisához. A strandnak még egy másik érdekessége, hogy a kifolyó vizét annak idején a Horgász Egyesülettel egyeztetve, kooperálva, méréseket végezve nem engedik el a semmibe, hanem ez a víz a horgásztavat tudja táplálni, ezáltal éltetve a ottani ökoszisztémát, a halakat, és nem a csapadék mennyiségétől van kitéve a víztározónak a mennyisége, mértéke, hanem itt a strand az egész évben ez a meleg víz táplálni tudja a tavat, és állandó környezetet biztosít a horgászatra. A kút az nincs elzárva, itt a strand mellett is található egy olyan melegvíz kifolyás, ami gyönyörűen föl van újítva, és annak a vize is az egész év folyamán jön föl, folyik.
0: Lehet, aktív kút.
1: Aktív kút, lehet vinni belőle, van akik otthon fürdésre, főzésre, különféle dolgokra használják ezt a vizet, tehát amikor melegen följön 60 fok környéki víz abból a kútból is, azt, hogyha hazaviszik és a kádba belengedik, tehát ott is fürdőzés örömeit akár télen is, vagy a saját otthoni körülmények között is van, aki élvezi és kihasználja.
0: A városközpontból gyalog megyünk a Jászházhoz. Néhány perc muzsika után itt folytatjuk utunkat Lóczi Péter igazgató úrral.

0: mesenapokat itt benne a városba töltsék el, és ilyenkor egész nap utána itt maradtak, és három generáció lakott ebbe a házba, innen jártak a gyerekek iskolába, itt élték ők a hétköznapjaikat.
1: Két laki életet éltek?
0: Így van, az állatokat nem hagyhatták kint, tehát nagyon sok állatuk volt, amelyeket nem hoztak be ide a központba, hanem kint gazdálkodtak a határban, és akkor polgáriasodás jegyébe bejöttek, és itt is építettek egy ilyen, hát most már hétvégi háznak mondanánk, de ez ebből a célból épült.
1: Elől két ablak, tornác, és a tornác oszlopai henger alakú kőoszlopok. Ez jellemző volt erre a vidékre?
0: Ezeket a köroszlopos ámbitusokat ebben az időben kezdték el építeni itt a járságban, tehát itt az árokszállásnak is talán az első ilyen ingatlanja volt, amit ezzel a stílusban megépítettek. A tető ugye egy osztatú, de öt részre van tagolva az épület, az alapokat, az alapját, a kőalapot azt a Mátrából hozták, ami hozzánk viszonylag ugye közel található, a fa anyagokat, a tetőszerkezetnek az anyagait, a kerítéshez valókat, azokat pedig a Kárpátokból Tiszán keresztül úsztatták le a fát, és onnan hozták. A falát az pedig ugye annak idején nem téglából, hanem az árokszállási földből verték. Meg is tudjuk mutatni itt, hogy milyen klisé, milyen sablon volt, amibe bele kellett tenni a szalmával, trágyával bekevert földet, és a vályog téglát ezekben a sablonokban verték. Ezeket mindig a gyerekeknek is megmutatjuk, hogy ezeket elkészítették, kitették a napra, megszáradt, kemény lett, mint a beton, és utána a házfalát, az épületeket ebből építették.
1: Tulajdonképpen vályogház.
0: Így van, ez egy vályogház.
1: A tornácon egy lóca fogadja az embert, ki lehet ülni, gyümölcsfák vannak az udvarban. Végig a házhoz tartozott?
0: Igen, ez a kertrész is a házhoz tartozott. A kert végében egy istáló volt található, amely nagyon romos állapotban volt, és egy ilyen kiállító teret hoztak létre annak idején itt a kert végében, és ebben a kiállító térben mezőgazdasági eszközök, szerszámok láthatóak, tekinthetőek meg, de hatalmas diófák, illetve eperfák árnyékában lehet itt a kertben játszani, megbújni, illetve egy kinti kiülőt építettünk annak idején, ahová rendezvények alkalmával ki lehet ülni, és egy nagyon klassz kemence is épült, amelyben rendezvények alkalmával sütkérezni is szoktunk, pogácsát, kakaócsigát, gyerekek, családok legnagyobb örömére. A jászházunk május 1-től szeptember végéig tart nyitva. Az állandó nyitvatartása az heti egy napot jelent, a szerda délelőttöket, de egyébként csoportoknak bejelentkezés alapján pedig nyitva tartunk, ezt itt a művelődési házban lehet telefonon jelezni, csoportokkal egyeztetünk, és akkor így lehet ezt a épületet látogatni, amit mi jászháznak nevezünk, de gyakorlatilag egy tájházként funkcionál.
1: És nagyon közel van a központhoz, néhány perces sétával elérhető. Na, és akkor bemegyünk. Konyhába mondjuk, vagy legalábbis az első helyiségbe. Ú, de magas. Meglepően magas a belmagasság az épület jellegéből adódóan is. Ez volt a szoba. A berendezést hogyan tematizálták? Helyiségeket hogyan töltötték meg tárgyakkal, milyen szempontok alapján?
0: Ez abszolút nem volt jellemző az akkori építészetre, hogy ekkora, most már mostani szemmel, hogy ekkora házakat építsenek. Tehát itt, ahogy belépünk, egy konyhába érkezünk, és a konyhán kívül három szobát találunk, illetve egy komrát. Ez tartalmazta a belső rész. A konyhában egy nagyon különleges fűtő alkalmatossággal találjuk szembe magunkat, ami manapság már itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében is nem nagyon maradt fönn ilyen. Ezt spórnak is nevezték, és az érdekessége az volt, hogy két vasajtó mögött vannak a tűzterek, és ez egészhez pedig csak egy kémény tartozik. Ebben melegítettek, vizet melegítettek, fűtöttek, lekvárt főztek, vizet forraltak, tehát sok funkciós volt. A bal oldalon, ami látható, ott, hogyha a parazsat betolták, akkor egy következő szobában lévő kemencét tudtak azzal a parázssal felfűteni. A jobb oldaliban pedig, hogyha jól begyújtottak, akkor a tiszta szobának a hőmérsékletét, tehát azt tudták vele felfűteni, illetve hát itt a konyhában is tudtak, a sparhelthoz is ez tartozott, és azon tudtak főzni.
1: Hogy volt ez összeköttetésben? Tehát itt, ha bejövünk, szemben a sparhelt. Jobb, illetve bal oldalon a két ajtó, és azok mellett még két kicsi ajtó,

0: Derékszögben ráfordulva, de ha kinyitja, akkor látjuk, ez talán a belső kemence ajtaja. Igen, tehát ez a hátsó szoba felé.
1: Így van, tűzkér. Itt lehetett áttolni a parazsat, és az egészet, mondom, egyetlen egy kémény engedi ki a füstöt rajta.
0: Hol volt maga a tűztér? Ez mindig változott, hogy melyikbe gyújtottak be? Igen, most kinyitotta ezt az oldalt, ez összeköttetésben igen, volt ezzel?
1: Igen, igen.
0: Ott a túloldalon pedig még egy ugyanilyen van, tükörképe.
1: Így van. Ezekben is tehát meleg volt, és itt tudták a lekvárt dunsztolni, tudtak vizet melegíteni, amit szárítani akartak, tehát ezek nagyon egyedülálló. Ezt mondom, annak idején spórnak nevezték ezeket a tüzelési alkalmatosságokat.
0: És ezt a kályhát pedig magát a sparheltet, ezt külön is begyújthatta.
1: Ezt külön is begyújthatta, és itt mellette ödés van készítve, az úgynevezett ízik, kukoricaszár, kukoricacső, tehát nem feltétlenül csak fával, hanem akkoriban, ami haszontalan volt már az állatoknak, nem volt rá szüksége, kiszáradt, azokat eltüzelték, és azzal is hőt tudtak generálni, és meleget a kályhába, meg a sparheltba.
0: Tulajdonképp öt tűztér, öt egymástól független tűztér egy kéménybe vezetve.
1: Pontosan, hogyha kívülről is megnézzük, akkor csak egy kéményt látunk, így van. Itt a falon még egy ajtót, hogyha kinyitunk, egy faajtót, akkor ez pedig az almárium. Itt a tányérokat, tehát nem volt spajz, ugye? Itt tartották a tányérokat, a kancsókat, esetleg a vendég fogadásához a pálinkát, kis poharakat, a örlő berendezéseket kávéhoz, mákhoz, darálókat, kisebbek, amik ide befértek, egy-egy bugykost, különféle szentelt vízzel, pálinkával, ki mire használta. Hát, amit ugye mindig a gyerekeknek is meg szoktunk mutatni, olyan porcelán tányérok, eszközök, amelyeken már csúnyán, esetleg megrozsdásodott drót található, jött annak idején a drótostót, ajánlotta a szolgáltatását, nem dobták ki a tányért, ha elrepett, leesett a földre, hanem a drótostót összefogta, és megjavította.

0: Beléptünk a tiszta szobába. Hengerelt fal, festett fal, szürke alapra vannak hengerrel fölvéve a díszek, és nagyon gazdagon berendezett. Ez mintha egy picikét tehetősebb család szobája lenne.
1: Ez abszolút, ez a tiszta szoba volt, amit a hétköznapokban nem használtak. Megmutatták, hogy a vendégeknek, amennyiben érkezik hozzájuk, akkor a legmagasabb, most már így mondanánk, legmagasabb színvonalat tudják nyújtani, gyönyörű faragott ágykeretekkel, ugye ebbe szalmamatracok voltak, magasan megvetett ágyak, és a falak, ahogy díszesek, gyönyörű, szépen, akkori kornak nem biztos, hogy ezt gondolnánk el, de bizony ezek korhű festések, hengerelések, ami egy egyszínű alapon színeket, zöldet, pirosat, orgonaszínt mutatnak meg. Petróleum lámpa föl van akasztva, az világításra is ugye az szolgált. Az asztal is egy ilyen díszes faragott asztal faszékekkel, azon egy álló petróleum lámpa, imádságos könyvekkel, bibliával, a szobában varrógép. A falon pedig ugye imádságos képeket, szent képeket is találunk, háziáldást, keresztet az ajtó fölött minden szobában, ami a vallás meghatározója volt abban az időben, ahogy említettem, ugye templomba jártak. Nagyon érdekes a menyasszonyi fátyol, a menyasszonyi díszek egy keretbe foglalva, az esküvői kép kitéve, a fiatalkori képek, ahol 30-as éveikben láthatóak a párok, úgyhogy ezek mind a kor jellemzői, apró nippek, kis csecsebecsék, amelyeket itt ebben a helységben kiállítottunk, amelyeket óvtak, védtek, innen-onnan esetleg ők is kaptak. Illetve a függönyök, amelyeket annak idején kézzel készítettek, kézzel vartak, ezeket már helyi kézműves asszonyok segítségével rekonstruáltuk, mert már nagyon szakadozottak voltak, de ezt is kézzel horgolták, és gyönyörűen kikeményítették, úgyhogy ezek díszítették az ablakokat.
0: Igen, magasra felvetett mind a két ágy. A szekrényekben vannak ruhák? Gyűjtik a régi textileket?
1: Igen, korhű terítők, hímzett tárgyak, halcsontos míder, női kötők, ünnepi kiszekék találhatóak.
0: Nézzük meg, nagyon szép ez a szekrény, ki is nyitni. Ó, hát itt minden polc meg van töltve.
1: Így van, gyönyörű horgolt terítők, csipke hímzett terítők, női kabátkák, felvevők.
0: Itt is vannak válkendők, asztalterítők. Jó masszív ajtó, visszacsukom, és a szekrény ajtó is díszítve van faragással. A szomszédban szintén kislányruhák kerülnek elő, szoknyák, kabátok, kisfiú mente, kisnadrág.
1: Sújtásos menték.
0: Igen, ez is gondolom folyamatos gyűjtés eredménye, hogy ide kerülnek, jó helyre kerülnek ezek a ruhák, viseletek.
1: Amit tudtunk, befogadtunk, elfogadtunk, hál' Istennek sok mindent kaptunk, amivel tudjuk a látogatókat elkápráztatni, úgyhogy itt mindent próbálunk korhűen tartani.
0: A padló fával burkolt, és most rongyszőnyeg van leterítve több darabban, több csíkban. A konyha viszont köves, mégpedig nagyon érdekes, most visszalépünk a konyhába. Ez a hatszögletű, ilyen mély sejt formájú burkolat, vörös, sárga és fekete színekben. Jellemzően a konyhát kövezték.
1: Igen, itt ez le volt kövezve, könnyen be lehetett tisztán tartani, tisztítani, és ezek is a Mátrából jöttek ezek a kőlapok, amelyeket ide a konyhába lehelyeztek.
0: Átlépünk a hátsó szobába, vagy az egyik hátsó helyiségben. Na, itt van a búbos kemence, amit én hiányoltam az első szobából, de itt megvan.
1: Ebben a szobában élte a család a hétköznapjait. Itt volt ez a búbos kemence, amit ugye a konyha felől lehetett fűteni. Fölé volt akasztva egy rúd, amelyen a csizmákat szárították, a mentéket, a szűröket, hogyha megáztak, vagy hideg volt. Kemence szegletébe egy ilyen ülőlap van most már fölhelyezve, és erre be tudtak húzódni, megmelegedni, ruhákat szárítani.
0: És itt a sút, ide lehetett beülni, itt volt a legmelegebb, gondolom, ebben a kis zugban.
1: Igen, a kemence sútba, az volt a gyerekeknek talán a kuckója.
0: Van lóca, bölcső, egy asztal, és itt is nagyon szép ruhák vannak az ágyra kiteregetve.
1: Tisztálkodás eszközei is itt találhatóak meg, egy kicsit díszesebb lavór, kancsó, amelyben a vizet itt a kemence mellett, vagy a spórban meg tudták melegíteni.
0: Van csizmahúzó, nagyon sok bögre az asztalon, képek, tükör.
1: Fiókos sublót, nagyon igen. Nehéz faanyagból díszes csontgombokkal, illetve mellette itt a rokkákból is fogadtunk be több darabot. Ezek is most már azért nyilván olyan kordokumentumok, amiket a gyerekek, fiatalok érdeklődve néznek, hogy hogyan készült ezeken a fonál. Úgyhogy ezek voltak a jellemzői az akkori kornak.
0: Különösen tetszik, hogy nincs túlzsúfolva. Amit lát az ember, ezekről lehet beszélni, hozzátartoztak a korhoz, és nincs egyből többféle. Hát ha csak nem méretben, vagy valami színben eltérő, de pont ez a minimalizmus, ami nagyon jó.
1: Meg lehessen nézni, 10-20-30 fős csoport is esetleg beférjen, hozzá, szinte mindent meg lehet nézni, meg lehet fogni, nincsenek vitrinek, ami mögé ellenének zárva, úgyhogy többnyire nem műkincseket tárolunk, hanem olyan használati eszközöket, amiket a mostani fiatalok, gyerekek, általános iskolások, hogyha a kedvük tartja, vagy az pedagógus lehetőséget ad rá, akkor nyugodtan meg tudják fogni, elmagyarázzák neki a pedagógusok is, hogy mit mire használtak, minek mi volt a funkciója, érdeklődve szokták ezeket nézni, és nyilván, hogyha egy kicsit meg tudja fogni, megsimogatni, akkor maradandóbb az emlék, és jobban fog emlékezni rá, hogy mi is ez.
0: A Jászárokszállási Jászházban Lóci Péterrel beszélgetünk. A zene után az egykori legény szobába lépünk, ahol a településen született színészekre, alkotókra emlékeznek.

0: Ezt legény szobának szoktuk, ez a legkisebb szoba, a harmadik szoba.
1: Itt tényleg legény szoba is volt? Tehát használták a legények?
0: Igen, ebben egy apró dikó fért el, egy kis szekrénnyel, amelyre le tudott feküdni az ifjú, a fiú. Ezt a helységet mostanra már egy ilyen helyi büszkeségek csarnokaként is mutatjuk be az ide érkezőknek. Petes Imre, Kaszab Anna, Görbe János színészek, művészeknek a képei, hagyatéki tárgyai láthatóak itt, illetve az nekünk nagy büszkeségünk mostanára talán grafikusnak vagy karikaturistának lehetne apostrofálni, ő Jász Faragó Sándor volt, akinek gyönyörű rajzai, alkotásai is láthatóak itt, illetve az első világháborús katonai albuma, amiben katonaképeket is találhatunk, és a múzeológusok is nagy szeretettel szokták ezt érdeklődve lapozgatni. Görbe János, Kossuth díjas színészünk, akit ugye...
1: Jászárokszálláson született?
0: Itt született Jászárokszálláson, akit legtöbben filmekből ismernek, de hát játszott sok színházi előadásban is. Ruhái találhatóak meg, maszkjai, kitüntetései, és sok-sok-sok fénykép. Itt velünk szemben éppen az Emberek a Havason című filmjének premierét ábrázoló plakát 57. februárjából. Őt talán Görbe Nóra édesapjaként is szokták emlegetni, de mi nagyon büszkék vagyunk rá, itt született a településen egy olyan családban, aki festőt akartak annak idején Jánosból csinálni, és egy festő legény volt, aki Budapestről lelátogató, színigazgató jelenlétében festegetett egy szobát, fütyörészet, énekelt, és az a színigazgató felfigyelt a hangjára, mondta neki, hogy ajánl meghallgatást, menjen fel a fővárosba, és János valahogy így keveredett a fővárosba, és lett belőle színész.
1: És Kaszab Anna ki volt? Szintén színésznő?
0: Igen, Kaszab Anna is színésznő volt, ő neki pedig egy ruháját, egy bábun lehet itt megtekinteni. Fekete bársony kabátka díszített, ilyen sújtásokhoz hasonló díszekkel berakva, egy ilyen csipkés fejfedővel, amit talán kalapnak mondanék így férfi szemmel, illetve egy ilyen csipke oldaltáska látható ebben a kiállításban, amivel szintén az ő nagyságára emlékezünk itt is. Szerepeiből láthatunk képeket, az életútja röviden leírva, innen indult, és idős korára ide tért vissza a Jászárokszállásra, és itt élt, és itt hunyt el Jászárokszálláson, településen.
1: Ez volt a padlás feljárat?
0: Így van.
1: Itt a kemence, esőbeálló, és hátul pedig az a kert, ahol ugye a termények is vannak, és ez a...
0: A ház mellett közvetlenül egy kis téglaépítésű házikót láthatunk, amin egy dupla ajtó van, fa tető szerkezet és cserepek. Hogyha az ajtót kinyittuk, akkor néhány lépcső vezetett lefelé a földbe ásva, amit egy veremként használtak, ahová eltették télire a zöldségeket, zömében burgonyát, répát, leves alapanyagokat, és ezt használták kvázi hűtőszekrényként, vagy egy ételtároló helységként. Itt. Az átlagosnál azért ez nagyobbnak mondható, hiszen ők is kint a határban tevékenykedtek, ott volt a családnak a szállása, az állatai, de ami terményeket, olyan alapanyagokat meg tudtak termelni, azokat ide behozták, és akkor az idősek, a gyermekek, akik az egész évet itt töltötték, ők ezt télen is föl tudták használni.
1: Egy öreg eperfát látunk, egy öreg diófa alatt állunk. Milyen eseményeket szoktak itt tartani?
0: Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy ne csak a látogatói alkalmak jelenjenek meg, hanem élővé tegyük a jászházat, és családi napokat szoktunk itt rendezni. Az iskolák is igénybe szokták venni, helyi iskolások különféle összejövetelekre, pedagógus búcsúztatóra, családi napokra, de az ősszel, szeptember első hétvégén szoktuk megtartani a Nyitott Porta nevezetű rendezvényünket, ahol rendezvényeket tartunk, a helyi legszebb konyhakertek programnak egy eredményhirdetését, ami egy egész évet felülelő program, itt van az eredményhirdetése. Ilyenkor padokkal, asztalokkal megtelik a hely, jönnek az érdeklődők, a díjazottak, díjátadásra kerül sor, azt követően mindig valami népzenei koncerttel kedveskedünk a közönségnek, helyi gyerekek lépnek fel, citera csoportunk, gyerek citera csoportunk van, ami szintén egyedülálló népdalkör énekel, akik idén 50 éve működnek a településen. Úgyhogy ezzel az őszi programmal szoktuk itt belakni a jászházat, illetve az udvaron látható kemence, amelyet említettem, abban pogácsát, cipót, mikor mit szoktunk sütni, betüzelünk, itt már azért fával, a kukoricaszárból sajnos már kevés van, úgyhogy jó meleg van, és akkor itt segítséggel készülnek a finomságok.
1: Jászárok szállási ízekről még lesz szó a későbbiekben. A muzsika után a város Gyöngyös felőli részén található külső fogadó épületéhez érkezünk.

0: Egy hosszú fehér épület, középen egy nagy kocsi bejáró. Ugye látszik, hogy ez valamikor fogadó volt. Most is ez milyen története van, milyen része ez most itt a városnak?
1: Ez a külső fogadó, ez a 18. században postakocsi lóváltó állomásként funkcionált. Majd utána az 1820-as években újjáépítették, amire nagyon büszkék szoktunk lenni, hogy a legendák szerint még amikor lóváltó állomás volt, akkor a svéd király is megszállt ezen a helyen, átutazóban. Hát a legendák azt is mesélik, hogy itt azért a betyárságnak egy olyan búvó helye volt, ahol még Ruzsa Sándor is megbújt annak idején. Az épület alatt egy pincerrendszer még most is található, ami szépen ki van építve, de arról is szóltak legendák, hogy ez a pince teljesen a közeli kiserdőig egy alagútrendszerben volt megépítve, ahol, hogyha a betyárokat üldözték, keresték, akkor ezen a alagútrendszeren meg tudtak lógni, kiszökni a szabadba, és így nem találták meg őket a csendőrök.
0: Igen, nagyon szépen fel van újítva. Mindig is megtartotta a fogadó feladatát?
1: Volt, amikor a háziiparhoz tartozik, szőnyegeket szőttek itt, volt, amikor munkásszállásként funkcionált ez az épület, volt, amikor egy kicsit romosabb állapotban volt, de valaki meglátta benne a szépséget, és az elmúlt néhány évben visszaállította eredeti műemlékvédelmi állapotára ezt az épületet, és most már vendégszállásként, vendégszállóként funkcionál, lehet benne szobát kivenni, a kertje gyönyörű, családi rendezvényeket is tartanak benne, és hát az igazi érdekes ennek az épületnek az, hogy valamikor beleszerettek a Szentendrei skanzenból is ebbe az épületbe, eljöttek, és a mintákat levették, és a kicsinyített mását mai napig láthatjuk a Szentendrei skanzenben, ahol csárdaként, étteremként funkcionál, itt nálunk pedig az eredeti szolgáltatását, a vendégszállást még most is gyönyörű állapotban betölti.
0: Mennyire kellett megtartani az eredeti homlokzatát? Tehát műemléképület ez, vagy azzal nyilvánították?
1: Így van, ez műemlék védelmi épület, abszolút meg kellett tartani az osztatokat, a kapu bejárót, ezt a íves postakocsi bejárót, két szárnyú kapu rajta, az ablakoknak a minőségét, a falak iszonyatosan vastag falak, tehát nyáron is nagyon hűvöset adnak, ahogy említettük, alatta egy pincerendszer, egy ilyen boltíves téglával kirakott, ahol akár ilyen boros rendezvények tartására is alkalmas. A mostani modern kornak megfelelő az energetikai ellátás, a hőszivattyú, minden szükséges dolog benne, de kívülről a homlokzat, a tetőszerkezet, minden régi benyomást tükrözi.
0: Nagyon érdekes, hogy ez a kőajtó, ez nem teljesen középen van, de egy picit aszimmetrikus az épület. Ugye bal oldalon 4 ablak van, jobb oldal felé pedig 7. És most két kémény van.
1: Baloldali részben volt a csárda rész, az ebédlő, étkező rész, vendégfogadásra szolgáló rész, a jobb oldali részben, ahol több ablakot látni, ott pedig ugye a szobák.
0: Visszaérve a központba, megállunk a Városháza romantikus stílusú épülete előtt. Mellette van a művelődési ház, a tér túloldalán emlékművek, szoboralkotások sorakoznak.
1: Ez egy romantikus stílusban épült épület, ez a Városháza épület, ilyen különleges bástyaszerű fő elemei, tornyocskái vannak. A Pantheonján van föl a címerünk, illetve a Városháza felirat, illetve itt lebegnek a zászlóink. Különféle emléktáblák díszítik az épületet. Itt szoktuk a március 15-i koszorúzásokat tartani. A Szent Korona településre látogatásáról van egy emléktáblánk, illetve a jászok egyik legnagyobb büszkesége, a Redemciónak az emléktáblája található itt. Éppen a Redemció napját ünnepeltük a közelmúltban, május 6-a, amikor 1745-ben Mária Terézia aláírta a szabad jászok diplomáját, a redemciós okiratot, amit őseink, a redemptus családok nagy áldozat árán megváltottak, 500 ezer rajnai aranyforintot gyűjtöttek össze, és az uralkodónak ezt kifizették vér, erőszak nélkül, és az akkor közel 40 éve elveszített szabadságjogaikat 281 évvel ezelőtt megváltották. Ezt 2014-ben a parlamentben hivatalos emléknappá nyilvánították ezt a napot, úgyhogy mi ezt büszkén ünnepeljük itt a járságban mindannyian.
0: Igen, tehát nagyon sok jász településen, gondolom május 6-a, ez ennek az ünnepe.
1: Így van, pontosan, de hogyha visszakanyarodunk az önkormányzat, a polgármesteri hivatal épületéhez itt a város központjában, egy nagyon szépen felújított épület, nyilánzárók és tetőszerkezet és energetikai napelemek szempontjából is, belül pedig egyik nagy büszkeségünk, hogy Jász Faragó Sándor freskói díszítik a teremben, a díszteremben a falakat, különféle történelmi eseményeket lerajzolva, ábrázolva.
0: 1863 az épületnek az építési ideje?
1: Így van, igen.
0: És a címeren mit látunk? A jászkürtöt egy huszár kezében, ha jól látom, nagyon magasan van.
1: A település címere látható rajta, így van. Hát a szabad jászok felirattal, amit említettem önnek a megváltást, de itt a huszár ruhás alaknak a kezében a lehelkürtjét láthatjuk, a jászság egyik szimbólumát, amelyet itt Jászberényben mellettünk őriznek a múzeumban, ez látható itt a képen.
0: Szintén egy emlékművet látunk a másik oldalon, ez pedig talán világháborús? Egy katonát ábrázol?
1: Így van, az első világháborús emlékművet látjuk a polgármesteri hivatallal szembe a park túloldalán. Ez szintén egy megújításon esett át 10 évvel ezelőtt a Jász világtalálkozónak adott helyet a településünk, és akkor ez a szobor megújult, illetve a nevek, az áldozatok nevei több emléktáblán viselik a múlt pillanatait.

0: Falon megörökített színes városrészek, a birkafőzés hagyománya, közösségek, viseletek és a jássági földerekje. Utunkat a művelődési házban zárjuk. Lóci Pétert hallják.
1: A jássági földerekje a Redemció 280. évfordulójára került kiállításra a Petőfi Művelődési Házba. Az Árokszállási Hazafiak kezdeményezése volt. Ez egy szervezet, akik lokálpatrióták is próbálják mindenképpen megőrizni azokat a tradicionális értékeket, amire nagy hangsúlyt kell, hogy fektessünk a hétköznapokban. A jássági földerekje pedig azokat a településeket mutatja be, akik a jásságnak szerves részei voltak, vagy jelenleg is, és ezekről a településekről begyűjtötték azokat a föld mintákat, amelyeket egy ilyen plexi üveg mögé elrejtettek, és feliratozták a települések neveit. Ez mindenhol megtekinthető, hol feketébb, hol világosabb a föld. Ezen nem csak a most jelenlegi 18 jásztelepülés, hanem a kirajzott, elszármazott települések is megtalálhatóak.
0: És ilyen jászsági földerekje mindenhol van, minden jásztelepülésen?
1: Ez a mementó, ez egy egyedi ötlet, egy egyedi kezdeményezés. Nem tudok róla, hogy máshol lenne ilyen.
0: Szóval itt Jászárokszállás.
1: Ez egy különlegesség, igen, ez itt található nálunk. Ez kiállítva hétköznapokban a művelődési házban bármikor megtekinthető, igen.
0: Belső folyosó két oldalát nagyon érdekes képek díszítik. Minden kép kapcsolódik a település életéhez, történetéhez. Ez egy kezdeményezés, a falra festett jászárokszállási pillanatok?
1: Igen, amikor a világtalálkozót tartottuk 2016-ban a településen, akkor jött az ötlet, hogy kiszínezzük egy kicsit a belső tereket, ahogy a látogatók majd beérkeznek és használják az épületet. Itt láthatók különféle olyan jászárokszállási épületek, amelyek emblematikusak a település életének történetében. Az óvoda épülete látható, ahogy sétálunk befelé, a polgári fiúiskola épülete, ami ma a gimnázium, a jászház, ahol az előbb jártunk, a külső fogadó, amelyet szintén megtekintettünk, a Szent Háromság templom, amely a keresztény vallásunk helye, és szépen újul a Havasboldogasszony kápolna, amely kinn a határban található, egy kis pici kápolna, egy erdei környezetben, a Széchenyi István Általános Iskola, ahol az alapfokú művészeti oktatás is folyik, és ez éppen egy bővítés alatt áll. A strand és termálfürdő, illetve a városháza, amelyet az imént megemlítettünk, a 19. század második felében épült.
0: Sőt, itt az egyik képen még a templom harangjai is meg vannak örökítve.
1: Igen, a 17. században az első időkben egy kisebb harangocska volt, és most jelenlegi formájában három harang lakozik a templom tornyában. Itt az évszámok is 19., 20. századból, 21. századból.
0: A jász népviseletről, mintakincsről még nem esett szó. Mennyire volt ez jellemző jászárokszálláson, és mik a főbb motívumok, színek?
1: Mezőváros voltunk, és az állattartás, a juhász hagyományok, ezek nagyon meghatározták azt a viseletet, amit jászárokszállásnak tulajdonítanak. Itt nálunk a domináns szín, ez a zöld, a zöldnek több árnyalata. A nyitott tulipán, csukott tulipán, a büdös bogár minta, ezek mind-mind olyan elemek, amik a népi viseleteinket meghatározzák és díszítik.
0: Vannak-e a településen közösségek, akik valahogy igyekeznek továbbvinni ezeket a hagyományokat, akár néptánc, énekkar, megjelennek ezek?
1: 40 körüli civil szervezet üzemel, vagy létezik a településen, akik zöme aktív. Az idei évben 50. születésnapját ünnepelte a népdalkörünk, a Rozmaring népdalkör. Ők állandó szereplői helyi és jászsági eseményeknek, világtalálkozóknak, népzenei összejöveteleknek. A néptánc kibontakozóban van, Jászberényi Jászság Népi Együttes utánpótlás csoportja művészeti iskolaként üzemel Jászárokszálláson, általános iskolás gyerekeknek egy néptáncoktató heti két alkalommal tart néptánc foglalkozást. Tehát számtalan olyan egyesület van, akik aktív életet élnek, és próbálják a közösségi életet még színesebbé tenni, összefogni azokat a civileket, akik valahová tartozni szeretnének, programokat szerveznek. Nekünk is segítségünkre vannak a művelődési, kulturális programok tekintetében, és mi is segítséget nyújtunk az ő részükre, hogyha kérik.
0: Ha már események, rendezvényekről esett szó, vannak-e olyan nagyobb rendezvények a településen, amelyek például vonzerővel bírhatnak távolabbi vidékről is?
1: Ha csak egyet kell kiemelnem, akkor az árokszállási nyár birkafőzőversenyt mondanám. Ez 25. alkalommal kerül az idei nyáron megrendezésre. Mindig július 2. hétvégén rendezzük ezt a program sorozatot. Egy táncgálával szokott elkezdődni a pénteki estén, és a szombaton pedig főleg a gasztronómiája hangsúly. A jászsági vidéki juhász mi voltunkat nem megtagadva a birkafőzés hagyományának nagy jelentőséget tulajdonítunk, és ezen az rendezvényen 120 bográcsban szokott rotyogni a pörkölt, zömében birkapörkölt. Itt Karcag és Turkeve után talán ez a harmadik legnagyobb ilyen rendezvény, gasztronómiai rendezvény, a jászságban pedig a legnagyobb főzőverseny, amelyet tartunk. 25. éve kerül megrendezésre, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem piacosodott ez a rendezvény. Tehát olyan családok, baráti társaságok jönnek ki főzni, akik itt maguk elfogyasztják ezt az ételt, természetesen egy kis kóstolóadagot előre meghatározott egységes edénybe számmal megjelölve kell a zsűri elé szolgáltatniuk, de nagyon örülünk annak, hogy itt senki nem az értékesítésen töri a fejét, hanem az, hogy a saját barátait meghívja, kiülnek a parkba, elfogyasztják ezeket az ételeket. Természetesen mellette számos gasztronómiai érdekesség van, birkapörköltet is tudnak vásárolni, más pörkölteket is tudnak kóstolni, akiknek esetleg a birkapörkölthöz fagyús élményük van, és még az a sztereotípia él bennük, mást is tudnak kóstolni, de az ételeknek ez a sorsa, hogy egy családias hangulatban azok a társaságok fogyasztják el, akik megfőzik ezt az ételt.
0: Messzelátunk mai adásában jászárokszállás értékeivel, látványos pontjaival ismerkedtünk. Kísérőm Lóci Péter, a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója volt. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: A keleti szél felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A romániai Galacit ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Reagált pénteki Facebook bejegyzésében a miniszterelnök arra, hogy a romániai városban egy orosz drón eltalált egy lakóházat. Magyar Péter leszögezte, Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását, jelentette ki a kormányfő. Az Ager Press hírügynökség azt közölte, hogy robbanó töltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A cél az, hogy a pedagógusok elolvashassák, megvitathassák, és véleményt mondhassanak arról, milyen jövőképet képvisel az, aki az intézmény vezetésére jelentkezik. A közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, írta a miniszter. Pénteken, azaz ma hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából. Hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Mark Rutte, NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez, miután csütörtökön megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. Tájékoztatott az Észak-Atlanti Szerződés szervezete. Magyar Péter csütörtökön Bart de Wever belga miniszterelnökkel is találkozott. Pénteken az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyarországnak legkésőbb augusztus 31-ig kell teljesítenie az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 27 szupermérföldkövet, hogy hazahozhassa az uniós forrásokat. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Végül hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, az északi szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 Celsius fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 51. küldött gyűlésén elfogadták a 2025-ös beszámolót 20,5 milliárd forintos árbevétellel, jóváhagyták a 2026-os költségvetési tervet. Kétharmados többséggel egy új kamarai etikai kódexről is döntöttek a küldöttek. Ennek értelmében választott tisztségviselőknek egy magasabb etikai normának kell megfelelniük. A küldött gyűlésen valódi vita és konstruktív párbeszéd alakult ki. Az eseményen mutatták be azt az 5000 forint névértékű színes film emlékérmét, amelyet a kamara alapításának 175. évfordulója tiszteletére bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. Sikeres és eredményes küldött gyűlés tartott a kamara, amelyen számos kérdést vitattak meg a 23 területi kamara küldöttei. A nyílt légkörű eseményen érdemi, szakmai párbeszédet követően az együttműködés és a bizalom került előtérbe. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke díszvendégként vett részt a küldött gyűlés elején, ő is a partnerség erősítésére és a közös jövő iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet. A jegybank elnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke együtt bocsátotta ki azt az emlékérmét, amely törvényes fizetőeszköznek minősül, azonban a fizetési forgalomban való használata kerülendő. A 6000 példányban kibocsátott emlékérme előlapján Magyarország címere, az államiság, a közösség szimbóluma látható, hátlapján pedig a Kárpát-medence stilizált térképe, rajta pontokkal jelölve a kamarai rendszer 11 alapítóvárosa, Sopron, Pozsony, Pest-Buda, Debrecen, Kassa, Temesvár, Kolozsvár, Brassó, Eszék, Fiume és Zágráb. A 30,8 g súlyú és 38,61 mm átmérőjű érme a hazai kereskedelmi és iparkamarák 1850-ben kezdődő történelmének állít emléket, amelyet egy királyi pátens rendelkezése indított el. Az érme megvásárolható az emlékérméket gyártó és hivatalosan forgalmazó Magyar Pénzverő ZRT érmeboltjában és webáruházában, a pénzverő.hu oldalon. Egy magánszemély maximálisan 3 darab emlékérmét vásárolhat. A kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások erejét, érdekeit és jövőjét szolgálja. Büszkék vagyunk a hagyományainkra, de elsősorban a jövőbe tekintünk. Az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll tevékenységünk középpontjában, hangsúlyozta Nagy Elek, a kamara elnöke. Az emlékérme kibocsátása a kamara és az MNB közötti szoros szakmai együttműködés eredménye, amely közös gazdasági elemzésekben, konjunktúra felmérésekben és az innovatív magyar vállalkozások támogatásában, a Magyar Innovátor védjegy létrehozásában és az innovációs koalíció megalakításában is megnyilvánul. A küldött gyűlés elsöprő kétharmados többséggel fogadta el az MKIK és a területi kamarák tisztségviselőinek új etikai kódexét, amely világosabban határozza meg a közbizalom, az átláthatóság, az összeférhetetlenség és az érintettség kezelését, ezzel megelőzve nem csak a valódi visszaéléseket, hanem azok látszatát is. Nem csupán tiltásokat fogalmaz meg, hanem pozitív iránymutatást ad a felelős lojalitásról, a kamarai erőforrások átlátható használatáról és a pártsemlegességről, erősítve a kamarai tisztség méltóságát. A 2026. május 27-i küldött gyűlés elfogadta a kamara 2025. évi költségvetésének teljesítését, amely 20,5 milliárd forint bevétellel, 12,6 milliárd forint ráfordítással zárult. A 2025-ös év egyik meghatározó lépése volt az új kamarai székház megvásárlása, amely a korábbi székhely 9 évnyi bérleti díjába került. Jóvá hagyták a 2026. évi költségvetést is. A sikeres küldött gyűlés egyértelműen bizonyítja, hogy a kamara ma már egy modern, nyitott, hatékony és pénzügyileg stabil szakmai közösség, amelyben a tagok aktív szerepvállalása, a párbeszéd és a bizalom a jövő sikeres működésének alapja, emelte ki Nagy Elek, a kamara elnöke. A kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra 8 perc. A ténykérdés következik. Klebelsberg Kuno és felesége élete sokkal kevésbé ismert, mint a két háború közötti vallás és közoktatási miniszter, Szeged parlamenti képviselőjének nyilvános pályaképe. Ez természetesen így van rendjén, de mégis érdekes ennek a szellemi óriásnak a magánélete is, legalább egy festmény sor erejéig. Sonkodi Rita, a szegedi festőművész kiállítása jövő hét végéig megtekinthető a Pest Hidegkúton lévő Klebelsberg kúriában. A kedden nyílt tárlatról a festőt Tráser László kérdezte.
3: Sonkodi Rita festőművész tavaly mutatta be Lebesberg Kunóról készült képeit, amely képek most új helyre és új helyzetbe kerültek. A festőművész beszél erről.
4: Igen, hazataláltak a képek. Egy olyan emberről volt nekem szerencsém festeni és megismerkedni, aki talán egyik példaképen, Mincenti után egy olyan ember került az ecsetem fókuszába és a képeim témájáról, aki 5-6 éve már rabul ejtett, és nem csak az élete, nem csak amit tett a magyar kultúráért, hanem maga az ember is nagyon elkezdett érdekelni. A felesége, Botka Sarolta grófnő, az ő élete, és megszületett egy kiállítás, ami Szegeden lett bemutatva, mert hogy a Szegedi Egyetem is ezzel ünnepelt, mert hogy annak köszönhetjük a Kolozsvári Egyetemet, befogadtak Lebesberg Kunó, ötvöződött a Szegedivel, és ezért lettünk milyen szép nagy egyetem. Nekem a nagymamám 3. éves volt Kolozsváron, amikor bezárták az orvoskart, így kerültünk mi ide, a nagymamám, és aztán én így lettem szegedi, és ő így folytathatta az orvos egyetemet. Így lett orvos, és én nem csak olyan nagymamám előtt tisztelgek, hanem Lebesberg Kunó előtt is. És hogy most egy új helyszínre kerültek azok a képek, és egy olyan szép otthonra lett, amigint egy csodálatos hely. Lebesberg Kunó rengeteget dolgozott, többet volt az országházban, mint otthon. Volt, amikor haza sem ment, mert hogy hajnalig dolgozott, ott töltötte az országházban az éjszakákat, úgyhogy ők a belvárosban laktak, a Ferenciek terén. És volt egy olyan sziget az életükben, egy olyan menekülési hely, ahol ők kettesbe lehettek. Ő egy eszményi házasságban, egy nagyon szép házasságban, egy nagyon értékes, egymást építgető házasságban élt Botka Saroltával. Gyermekük nem lehetett. Nagyon sokszor azt veszem észre, amikor festek egy témát, akkor valahogy az én életemben is valami olyan témát egymásra találnak, hogy ugyanazt megélem, amit talán Botka Sarolta. Nálunk is a gyermekáldás váratott magára, mint ahogy náluk. Ők rámosolygott a jó Isten ránk, rájuk sajnos nem. 57 évet élt Lebesberg Kunó, hirtelen meghalt, elvesztette a grófnő férjét, mindent államosítottak, mindent elvettek tőlük. A könyvtár volt az egyetlen egy óriási nagy érték, és a grófnő mindent megtett, hogy a Magyar Tudományos Akadémia befogadja ezt a könyvtárat, sajnos nem tette meg Rákosi azzal a felkiáltással, hogy nem tartanak igényt erre a könyvtárra. A könyvtár legértékesebb, dedikált és értékes könyveit a grófnő megpróbálta menekíteni, kitelepítették Tanyára, és utána pedig hosszú özvegyi létben az özvegyi nyugdíjat megvonták tőle, tehát 0 forintból tengette igazán életét egy grófnő, aki a férjének köszönhetünk minden. 10 évet volt a hivatalban a gróf, és amit mi itt látunk Szegeden, az egyetemünktől kezdve az összes közintézményeket, múzeumokat beleért. A Szegedi Egyetemet is, de Budapesten is, ugyanígy a Nemzeti Múzeumra gondolunk, vagy a közgyűjtemények akkor alakulnak meg, és hát azért azt már mindenki tudja, hogy a népiskolákat nekik köszönhetjük, a könyvtárakat, a tanítói házakat, amik mai napig is működnek. Föl se lehet sorolni, és azért próbálok így mindig mindent elmondani róla, mert egyszerűen egy olyan emberről beszélünk, aki példaadó, és most elvihettem azokat a képeket, ami semmi extra, csak annyit, hogy én megfestettem Lebesberg Kunó íróasztalát. Mert én ilyenkor ugyanúgy átélem, és megélem, és tisztelgek vele, hogy egy olyan embernek az erekét festhetem meg, aki óriás, és én nagyon-nagyon-nagyon, hát nem is tudom, mivel adózhatok, hogy én ilyenkor áldást kapok a Jóistentől, hogy ilyen embereknek az erekét festhetem meg. De a szalonjukat, a házukat, azokat a manókat, akiket ő még egy szobrászművészt alkalmazott, hogy a Pest Hideg úti a hátsó bejáratnak a lépcső 2 feljáróján 2 manó legyen szoborba megöntve, mint hogyha az ő gyermekeik lettek volna. Tehát ezeket megfesteni, vagy a lugast, vagy azt a téli kertet, ahol például a mostani képek kiállításra nyernek, úgyhogy én nekem tényleg hazaértek a képek, és amikor tegnap férjemmel tettük föl téli kertbe ezeket a festményeket, akkor úgy éreztem, olyan békesség volt ebben a helyben, és valószínű, hogy a gróf és a grófnő azért menekült a Pest Hideg útra ebbe a házba, ebbe a kúriába, mert itt láttak igazán, itt tapasztalhatták, vagy itt élvezhették a békét, a nyugalmat.
3: Azt jelenti ez, hogy a festmények, amelyeket önkészített Lebesberg Kunóról, illetőleg az ő környezetéről, ezek úgymond, ahogy fogalmazott, hazaértek, és egy remélhetőleg végleges helyet kaptak.
4: Igazán most egy kiállításról beszélünk, hogy mi lesz ezeknek a képeknek a sorsa. Ilyenkor mindig úgy gondolom, hogy nekem addig ér a tettem,

0: építészeti stílusa volt Klebers Bekónónak, akkor persze, hogy a kölni dómot fogom megfesteni. Vagy az, hogy a grófnő mindig nagyon szerette a porcelánt, hogy akkor megfestem a porceláncsészét a grófnőnek. Vagy az az eszmei portrét, amit a házasságuk kötésekor készült. Akkor persze, hogy én is megfestek egy olyan kettős portrét, ami mutatja ezt a tényleg egyfelé nézünk, nem egymásra, egyfelé nézünk. Ők mindig nagyon fejlődni szerettek volna.
1: Tartalmilag is igaz, hogy az ember környezete, az a személyes környezet, ahol él, az valamiképpen az ő benső énjét is tükrözi, tehát megmutatkozik, mint egy a tárgyakban az ember.
0: Pont amikor várakoztunk, akkor ott láttam a zsolnai étkészletet, vagy a virágcsendéleteket rakhatta, rendezgethette a grófnő a saját vázába a virágait, vagy az óra a falon, tehát, hogy amikor rátekintek ezekre a személyes tárgyakra, akkor rögtön megjelenik, és nekem az a legnagyobb dicséret, amikor az egyik ember, aki segített nekünk a képek elrendezésében, ő mondta, hogy ezek a képek olyanok, mint a mindig itt lettek volna. Nekem ennél több nem kell. Tehát, hogy ezek hazaérkeztek, hogy jól érzik itt magukat, mert valahogy én nagyon remélem, hogy visszaadja azt a légkört, azt a világot, amikor oda belép az ember egy ilyen helyre. Ez nem egy fényűző palota, ez egy ház, de lelke van. Itt csönd van, itt béke van, és itt mindenből látszik, ahogy a könyvtár elrendezésében, hogy itt a kultúra minden percében izzott.
2: Sonkodi Rita szegedi festőművésszel Tráser László beszélgetett. A Klebersberg és Kora című kiállítás jövő hét végéig megtekinthető a Pest Hidegkúton lévő Klebersberg kúriában.

0: Sík Sándor versét Takács Antal megzenésítésében és Bazsinka Ivett előadásában hallották. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Tíz óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Fábián Éva, Prima Primissima díjas, népi énekes, előadó művésszel, mesemondóval, a gyereknap közelettével, a hagyományos élőszavas mesemondás jelentőségéről beszélgetünk.
2: Most például nemrég meséltem egy olyan mesét, azt Rádu János kibédi. Ma is él még János bácsi, egy pár éve voltam nála, hála Istennek, hogy személyesen is találkoztunk. Nagyon szeretem azt a kötetét, a Vízi tündér leánya. Mert ebben kis frappáns, viszonylag rövidebb kis mesék voltak, és hogyha farsankor meséltem mondjuk a kecske gyermekecskét, akkor nem csak úgy frujázott a csobán legényke a kecskéjének, hanem akkor én dudoltam dallamot is, és a kecskécske az mondjuk a moldvai kecsketánc zenére táncolta a táncocskáját. És akkor természetesen a gyerekekkel megtanultuk a táncolj kecske, ne állj meg, mert az Isten nem ver meg. De ezek úgy automatikusan jöttek nálam, tehát nem tudatosan készültem rá. Akkor volt ugyanebben kötetben egy olyan mese, hogy bocsánat a kifejezésért, de amikor elolvastam, azt mondtam, hogy hát ez egy olyan idétlen mese, hogy ezt biztos nem fogom mesélni. Az a mese címe, címet nem szoktam mondani egyébként, csak úgy elkezdem a mesét, de a mese címe az, hogy a gumiruhás gyémánt királyfi. Na, amikor ezt a zenész kollégáim meghallották, mondták, hogy hát tudjuk, hogy élénk a fantáziát, de ez immár hülyeség. Nem én találtam ki. De ott is az volt, hogy a gyermektelen öreg házaspárból anyóka megy a vásárba, viszi a salátát eladni, és megcsendül a réten egy pünkösdi rózsabokor, és megszólítja. Hát persze, hogy két szál pünkösd rózsa, vagy ezt énekli az a kinyílott pünkösdi rózsika, vagy az, hogy a pünkösdi rózsa kihajlott az útra. És lehet, hogy éppen akkor ezt mondjuk játszottuk is a gyerekekkel, mint játékot, így a mesébe is beépítettem. Na hát így kerültek bele a mondókák, a mesék, mesékbe a dallamok. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kel.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. 4.

0: Hiszen oldalát fordalta a kíváncsiság, mi lehet az, amit olyan nagyon sürgősen meg kell beszélnie a pacsirtának, a kakukkpalimadárral Afrikában. De nem kérdezte meg. Nappalok teltek, éjszakák múltak. A két kis barát csak röpült, röpült, fáradhatatlanul. Végre egy erdős, füves, bozótos, éppenséggel szörnyen meleg vidéken találták magukat. Úgy gondolom, jó helyen járunk, ez lesz kakukkpalimadár hazája, vélte a pacsirta, majd hangosan ezt mondta a gombócnak. Látod azt a csodálatosan kifaragott fát? Tudd meg, azt kakukkpalimadár faragta ilyenre. Hiszen szemügyre vette a fatönköt, s még a lélegzete is elakadt. Olyan szép volt a faragás.
1: Hogyan tudta ezt kifaragni?
0: Kérdezte. Kakukkpalimadárnak csőrhelyett véső nőtt a fején. A legfinomabb, legélesebb faragó véső. A harkály már többször meg akarta venni tőle, de ő nem adta. Ha bolond lett volna.
1: Véső nőtt a csőre helyén? Az meg hogy lehet?
0: Kakukkpalimadár, ahogy a neve is elárulja, különleges madárfajta. Gyöngyharmattal táplálkozik, meg hajnali köddel. Azért olyan egészséges és munkabíró.
1: Jó, rendben. Már csak azt áruld el, hol van az a híres kakukkpalimadár?
0: Nem tudom. Elmegyek és megkeresem. Addig te bámészkodj itt.
1: Siess! Ugye sietsz?
0: A pacsirta nem válaszolt, hanem sebesen tovább röppent. Hiszen megszeppenve kucorgott a hatalmas fűben. A guruló madár összerezzent. Hatalmas kígyó ágaskodott fel előtte a fűből. Figyelsz, pufikám! Nem láttad errefelé kószálni azt a híres kakukkpalimadarat?
1: Nem láttam. Miért keresed?
0: Csörgőt akarok vele faragtatni a kis fiamnak. Hadd legyen igazi csörgő kígyó.
1: Aha, ezek szerint te csörgő kígyó vagy?
0: A kígyó szemében sértődött gonosz fény villant. Hogyan, pufikám, te nem ismersz? Én vagyok a tájúra, tőlem mindenki fél. Te nem félsz?
1: Miért félnék? Nem akarsz te egy ilyen kis gombócot bántani, mint én?
0: És ha mégis bekaplak, pufikám.
1: Fölösleges, úgysem laksz velem jól. Tudod, olyan nyilvánvalóan erősebb vagy nálam, hogy teljesen fölösleges bebizonyítanod ezt. Aki igazán erős, soha nem él vissza az erejével, különösen nem, ha gyengébe kerülnek az útjába. Őket az erősnek védenie kell. Így nem félni fognak tőle, de tekintélye lesz a többiek előtt.
0: Na, én megyek, mondta zavartan a kígyó. Légy boldog itt a fűben vesztegelve, kis húszgombóc. Hiszen megvárta, míg kellő távolságra tekeredett el tőle, akkor égtelenül ordítani kezdett.
2: Engem te ne sérteges, te, mákos nudli, te, szemüveges makaróni, te foltos kájhacső, te puffad giliszta, te!
0: Te szék! Sziszent váratlanul a feje fölött a kígyó, aki meghalván hiszen ordítását óvatosan visszatekergőzött hozzá.
3: Semmi.
0: Mentegetőzött a guruló madár.
3: Tudod, mi guruló madarak elalvás előtt mindig kiabálunk.
0: Nem engem szértegettél zsírpacni?
3: Dehogy. Csak úgy magamban ordítottam.
0: Akkor csendben légy, mostantól vadászni indulok. Hiszen egy darabig némán kuporgott a fűben, azután, ha lehet, még némább lett. Közben beesteledett, de a pacsirta visszatérésére hiába várt. Bizonyára nem találta meg kakukkpalimadarat. A táj fölé hatalmas, nagy teli hold gördült, különös fénybe vonva a tájat, talányos árnyékokat rajzolva bokrokra, fákra, füvekre. Puha léptekkel közeledett az újabb látogató. Egy hatalmas sörényű, hatalmas fogú, hatalmas farkú, hatalmas mancsú, hatalmas szemű, hatalmas körmű oroszlán. Amikor a guruló madár közelébe ért, akkorát tüsszentett, hogy hiszen pár lépést arrébb repült. Bocsánat, mondta az oroszlán, amikor látta, mennyire megijesztette a gombócot.
2: Te is kakukkpali madarat keresed?
0: Reszkedett hiszen. Ki az a kakukkpali madár? S mi az, hogy én, az állatok királya keresem azt az izépalit? Talán ő keres engem, nem de bár.
2: Valóban. Bocsánat.
0: Javította ki saját magát, hiszen.
2: Téged is a kakukkpali madár keres?
0: Hogy is. Legfeljebb egyedül engem kereshet. De miért is keresne ez a palimadár kakukk? Hogy jön ő ahhoz, hogy az állatok királyát keresse? Ki engedte meg neki, hogy keressen?
2: Az is lehet, hogy nem keres.
0: Lehet, hogy nem keres, bömbölte az oroszlán. Hogy jön ahhoz egy palikakuk madár, hogy ne keressen engem, az állatok királyát? Hallatlan, fel vagyok háborodva.
2: Valóban hallatlan,
0: gondolta a gombóc.
2: Valóban. Hallatlan, hogy egy ekkora böhöm állatnak ilyen tyúkesze legyen. Meg kéne leckésztetni ők elmét. Az igazság az,
0: mondta fennhangon kis idő múlva,
2: hogy én azt hallottam, kakukkpali madár a legerősebb az egész világon.
0: Haragra gerjedt az oroszlán.
4: Micsoda! Bődült
0: hatalmasat.
4: Nálam nem lehet erősebb.
2: Mindenkinél van erősebb, hidd el.
4: Nem hiszem, bizonyítsd be, mit tud az a kakukkpali madár, amit én nem.
2: Például a fejével széttöri a sziklákat.
4: Az is valami, mutasd gyorsan egy sziklát, rögtön széttöröm a fejemmel.
0: De amerre szemen látott, közelben távolban egyetlen árva szikladarab sem volt, amely alkalmas lett volna a próbához.
2: Akkor még azt is tudja kakukkpali madár, még namit is tud még, szóval...
0: Próbálkozott újra, hiszen...
4: Na, mi lesz? Mondd már végre a terem buráját, különben menten ketté haraplak!
0: Bődült hatalmasat az állat.
2: Mit is kell mondanom?
0: Adta az ártatlant a guruló madár.
4: Már elfelejtetted, te negyedeszi túrógombóc. Azt mondd meg, hogyan bizonyítsam be neked, hogy sokkal, de sokkal erősebb vagyok, mint az a palimadár, kakukk.
2: Hát, repüld át az óceánt, bár azt még egy pacsirta is képes megtenni.
0: Az oroszlán zavartan pislogott. Nem tudok repülni.
2: Akkor ugord át, ugrani talán tudsz, nem?
0: Akkor hát nem tudok ugrani, hajtotta le csüggetten a fejét az oroszlán.
2: Sem ezt, sem azt. Megmondanád végre, miben áll a te fene nagy erősséget?
0: Az oroszlán megtörölte verejtéktől gyöngyöző homlokát.
4: Például, ha tudni akarod, én egyetlen ütéssel leterítek egy bivajt.
2: Igen? És? Mit szól hozzá a bivaj?
4: Szólni sem tud. Olyat odasózok neki.
2: Ez nem erő, hanem erőszak. Vedd tudomásul, hogy nálad még a fűszál is erősebb.
4: Ő is le tud ütni egy bivajt.
0: Hiszen elmosolyodott.
2: Hiszen mondtam, hogy nem verekedésben mutatkozik meg az igazi erő. Verekedni mindenki tud. Nézd csak ide! Te szörnyen nagy állat vagy egy fűszálhoz képest. Rálépsz a fűszálra, a fűszál meghajlik roppant súlyod alatt, de utána nyomban ki is egyenesedik. Él tovább. Jön egy oroszlánnál is nagyobb elefánt. Ő is rálép a fűszálra. A fűszál a földhöz lapul a még roppantabb súly alatt, de azután fölegyenesedik, mosolyog és él tovább. Most képzeld el, hogy rád lép egy elefánt.
4: Jaj,
0: nyögött rémülten az oroszlán.
2: Szóval rád lép egy elefánt. Mi történik akkor?
4: szétlapulok, mint a palacsinta.
1: Bizony, bizony, állatok királya, most láthatod, hová vezet a hencegés. Fölösleges oktalanul fitoktatni az erődet.
4: Azt hittem, hogy erős vagyok. Hatalmas a mancsom, a hangom, a fogam, a fülem, a szemem, a szám.
1: Honnan szerezted a hatalmas mancsot, a hatalmas hangot, a hatalmas szemet, a hatalmas fogakat és azt a hatalmas szádat?
4: Nem kellett szereznem, így születtem. Kaptam a szüleimtől.
1: Amiért nem küzdöttél meg, azzal ne büszkélkedj, mert nem a te érdemed. Szerénység a titka mindennek, barátom.
0: Egy darabig hallgattak, hiszen kicsit már sajnálta a hatalmas és buta állatot. Az oroszlán pedig szégyelte, hogy alul maradt a vitájukban.
4: Hogyan legyek én most már az állatok királya? Nem fognak tisztelni, ha megtudják, hogy még egy fűszál is erősebb nálam.
1: Sose búsulj,
0: vigasztalta a gombóc.
1: Akkor is tisztelni fognak, ha megtudják, hogy milyen szerény vagy. És mert szerény vagy, azt is gondolják, hogy bölcs.
4: Milyen jó, hogy találkoztunk. Ezentúl nem azt akarom, hogy féljenek tőlem, hanem azt, hogy szeressenek,
0: jelentette ki az állatok királya.
1: Látod, már is bölcsebb vagy, mint az előbb voltál, hiszen azokat, akiktől félünk, nem tiszteljük igazán, csak félünk tőlük. Tisztelni azt jelenti, hogy felnézünk valakire. Akit tisztelünk, általában szeretjük is. És tudod, a szeretet a világon a legfontosabb. Ha megtudják, hogy megjavultál, mindenki szeretni fog.
0: Hiszen elhallgatott, majd kíváncsian azt kérdezte.
1: Mondd, nem nehéz.
4: Micsoda nem nehéz?
1: Hát a holdfény, amelyet a farkad bojtján cipelsz.
0: Az oroszlán szemügyre vette a farka bojtját.
4: Micsak, tényleg holdfény van a farkam bojtján, mégpedig kék.
1: Azt hallottam, hogy a kék holdfény a legnehezebb a világon,
4: dünnyögte a guruló madár. Valóban, hiszen én nem is érzem a súlyát.
1: Ez azért lehet, mert szörnyen erős vagy.
0: Az oroszlán büszkén húzta ki magát.
4: Azt mondod, erős vagyok. Ej, de örülök, megmutatom mindenkinek a kék holdfényt a farkamon, s milyen szép holdfény, barátom, milyen szép holdfény.
1: Bizony, bizony,
0: bólogatott hiszen.
1: Szép, nagy, erős, nehéz holdfény.
0: Megbékélten nézegették egymást, de leginkább a kék holdfényt bámulták az oroszlán farka bojtján. Nem sokára megérkezett a pacsirta a kakukkpali madárral. Hű, de megrémültek, amikor meglátták a gombóccal beszélgető hatalmas vadat. El akartak menekülni, de az oroszlán barátságosan marasztalta őket.
4: Kis madarak, gyertek közelebb! Nézzétek, nézzétek ti is a kék holdfényt a farkam bojtján!
1: Kakuk, kakuk, kakuk!
0: Rikkantotta a kakukkpali madár.
4: Mit mond? Kérdezte az oroszlán.
1: Azt mondja, hogy gyönyörű holdfényt hordasz a farkad bojtján.
0: Fordította le a kakukkpali madár mondókáját, hiszen.
4: Köszönöm, barátom,
0: válaszolta az állatok megbékélt királya. Majd udvariasan kakukkpali madárhoz fordult.
4: Tudom, hogy te vagy a legerősebb állat kereke világon.
0: Kakukkpali madár nagyot csuklott rémületében. Megbolondult ez az oroszlán, gondolta.
4: Tudom, hogy te még a fűszálnál is erősebb vagy, toldotta meg az oroszlán. De szerénységed azt is elárulja nekem, hogy bölcs is vagy.
1: Kakuk, huk, kakuk, huk, huk, huk,
0: mondta erre ünnepélyesen kakukkpali madár.
1: Ez valóban igaz,
0: fordította ismét hiszen a szobrász madár válaszát.
1: És legyünk barátok, még ezt is hozzátette.
4: Mi a legbölcsebb és legerősebb két állat vagyunk a világon,
0: fejezte be mondókáját az oroszlán. Úgy legyen, ezt a pacsirta mondta.
1: Úgy legyen,
0: vágta rá hiszen is.
4: Most menjünk együtt tovább, és soha ne váljunk el egymástól,
0: javasolta az oroszlán.
1: Kuk,
0: vágta rá rögtön kakukkpali madár.
1: rendben,
0: fordította készségesen, hiszen. Elköszöntek egymástól. A sejtelmes éjszakában elindultak a különös barátok, a hatalmas, de megszelidült oroszlán és a kicsiny, törékeny kakukkpali madár. Hogyan fogják megérteni majd egymást? Aggályoskodott a pacsirta.
1: Ne aggódj, most már szavak nélkül is megértik egymást,
0: nyugtatta hiszen.
1: Hanem mondd csak, ti ketten megbeszéltetek mindent kakukkpali madárral?
0: Meg, indulhatunk is hazafelé. A levegőbe emelkedtek, fentről még látták egy ideig a békésen bandukoló társaikat, azután már csak a kék holt fény imbolygása jelezte számukra, merre járnak. Hiszen elégedett volt önmagával.
1: Ideje lesz aludni,
0: gondolta.
1: A többit majd

0: Amikor hiszen nagy sokára kipihenten felébredt, a pacsirtához fordult.
1: Te, pacsirta, örülnél te annak, ha elmesélnék neked valamit, ami nagyon, de nagyon régen történt velem?
0: Hát persze, hogy örülnék. Meséld el, kérlek.
1: Hol is kezdjem? Egyszer, régen, valamikor felébredtem, körülnéztem, és nem ismertem rá a tájra. Mindent jég borított. Nem volt már fű, folyó, fa. Már csak jég volt. Mindenfelé jég. Anya, anya! Kiabáltam, mert nagyon féltem, de nem felelt senki. Apa, apa! Kiabáltam akkor, de senki sem felelt. Néma, kihalt volt a világ. Sokáig sírtam utánuk, napokig, talán hetekig szólongattam őket. Hiába. Olyan szomorú lettem. Mihez kezdjek én már kereke világon? Nem tudom, meddig várhattam ott nagy szomorúságomban, tanácstalanságomban, amikor végre mozgást láttam a végtelen jégmezőn. Óriási állat közeledett felém. Ma már meg nem mondhatom, sárkány volt-e, vagy óriási medve, esetleg mamut. Amikor észrevett, érdeklődve oda csúszkált hozzám. Bámult egy darabig, majd sírva fakadt.
2: Nincs már senki ezen a világon. Itt a jég, nem találom sem apukámat, sem anyukámat. Itt a jég, hát most meg mit csináljak?
1: No, hiszen,
0: gondoltam,
1: ha ez a behemót még csak gyerek, mekkora lehet az apja?
2: Mondd, téged hogy hívnak?
1: Mit válaszolhattam volna? Nálunk a guruló madaraknál néhány millió évig nem adnak nevet a gyerekeknek. A névhez mindig tartozik valami. Viselőjének a becsülete, jósága, tisztasága, vagy éppen gonoszsága, romlottsága. A guruló madarak csak akkor adnak nevet a gyerekeknek, amikor kiderült már róluk milyenek. Addig aszerint szólítottak bennünket, ahogyan és amiben kitűntünk, vagy amiben elmaradtunk. Például, hitte össze-vissza csipogó, gurulj le a vízmosáshoz. Vagy figyelj, te kis szita eszű, hozd nekem magokat a nagy fenyők erdejéből. Vagy te örök elcsavargó, kérlek, gyere haza addigra, mire a hegyek mögé lebukik a nap. Ilyeneket mondtak. Nem tudom, hogy hívnak, válaszoltam tehát újdonsült ismerősömnek, míg nem kaptam nevet a felnőtt guruló madaraktól.
2: Így, gurkán a murgai menie nomidó rémi fászólátidó vagyok, az éneklő terimákonyádé.
1: Örvendekünk, kedvesem. Terimákonyádé, azaz gurkána, memimom, memommo, mami.
2: Hagyjak, ne fáradj. Elég, ha azt mondod nekem ezentúl, barátom.
1: Roppant meghatódtam. No, barátom, akkor guruljunk valamerre, mondtam neki bíztatóan.
2: Jól van, barátom, guruljunk el valamerre,
1: válaszolta. Eldobta magát az a nagy, böhöm állat, szót fogadva a felszólításomnak, s gurungálni kezdett utánam a jégen. Gurungáltunk, nagyokat nevettünk, kezdtünk megvigasztalódni, hogy így egymásra találtunk. Aztán később a jégszakadékoknál történt, hogy egy ostoba jégpacsírta. Ó, bocsáss meg, hogy hajdani ősödről így beszélek. Szóval egy kimondottan ostoba jégpacsírta nekem röpült a jégszakadék szélén, én meg puff, belezuhantam a mélységes mély szakadékba. Akkor tört el a guruló művem. Tudod, az a szerkezet, amely a gurulásomat biztosította, mint a te szárnyad a repülést, a gyerekek lába a járást. Sokáig vártam, ücsörögtem a mélyben, a sötétségben. Egyszerre szánsuhogást hallottam.
3: Itt vagy? Élsz még?
1: Hát persze, hogy élek, válaszoltam. Ki vagy, hogy lemerészkedtél ilyen mély és sötét szakadékba?
3: Az a pacsirta vagyok, aki véletlenül ide lökött. Tehetek valamit, érted?
1: Az lenne az első, válaszoltam, hogy bocsánatot kérsz, de ezzel most ne foglalkozzunk. Hogy tudok innen följutni, inkább ezen törd a fejed te is. Erősen gondolkodtunk, a jégpacsirta olyan erősen, hogy észre sem vette, szomorkásan, halkan énekelni kezdett, s láss csodát, emelkedni kezdtem a dallamra.
4: Figyelj, pacsirta, kiáltottam fel neki, nem lehetne hangosabb és vidámabb az éneked?
3: Ilyen szomorú helyzetben? Viccelsz?
1: Dehogy, dehogy, csak énekelj úgy, ahogy kértelek.
4: És ő énekelt. Én pedig felemelkedtem.
3: Ne haragudj, kérlek, nem akartam, hogy bajod essék.
1: Kérlelt. Nem is haragudtam, ne emészd magad, válaszoltam. Gurulni ugyan már soha többé nem fogok magamtól, de repülni mostantól kezdve igen. Lásd, már is a levegőben vagyok. Amíg te énekelsz, én mindig repülhetek.
3: Akkor sosem hagylak el.
1: Ajánlotta boldogan a jégpacsirta, s valóban már repültem is a gyönyörű dalán.
4: De ahogy a járást meg kell tanulni, úgy a szán nélküli repülés fortéjait is el kell sajátítani. Azóta körbe repültem néhányszor a földet, sőt álmomban a csillagok között is jártam. S bár gurulni már nem tudok, de ha arra gondolok, hogy veled találkoztam, hálás vagyok a sorsnak.

Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. A negyedik rész hangzott el. Elmesélte Kálid Artúr. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Lajkó Félix muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Leó pápa május 28-án fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival, írta meg a Vatican News. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MTI-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. Kothenc János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak a miniszterrel. A gyermekvédelem helyzete mellett szó esett a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról is. Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg, jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken közölte, miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra. A nyomás fokozása érdekében az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben, hívta fel a figyelmet üzenetében az uniós bizottság elnöke. Az Ager Press hírügynökség azt közölte, hogy robbanó töltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A becsapódást robbanás is tűz követte. Az eset kapcsán Magyar Péter úgy fogalmazott, a romániai Galac városát ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Pénteki Facebook bejegyzésében a miniszterelnök leszögezte, Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelmeiről és a közösség múltjáról. A Magyar Kurír beszámolója szerint a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A hálaadó szentmisét Berhidai Pius Ferences tartományfőnök mutatta be. A szentmisén a csíksomjói búcsúról hazaérkező hívek is részt vettek. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős napos, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések is kísérhetik. Délutánra 22 és 27 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást a déli ima után hallhatják. 11 óra 4 perc. Délelőtti hangulunk első részében a Pribojszki Mátyás Band és a Balanceville Group felvételei szólnak.

A Pribojszki Mátyás Band és a Balanceville Group felvételei szóltak. A hangoló második részében George Gershwin Kék rapszódiáját hallják Leonard Bernstein és a Los Angeles-i Filharmonikus zenekar előadásában.

George Gershwin Kék rapszódiáját Leonard Bernstein és a Los Angeles-i Filharmonikus zenekar szólaltatta meg. Végül hallgassanak meg két Gershwin dalt, Kirite Kanava és a New Princess színház előadásában.

George Gershwin szerzeményét Peter Donahue adta elő. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a Népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot. Tette közzé a Vatican News a pápai ház prefektúrája bejelentését. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. A mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari elmondta, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béke törekvésekben. A kommunista diktatúrák egyházi üldözéseinek egyik alakjára Legeza Péterre emlékeznek azon a konferencián, amelyet 2026. június 5-én rendeznek meg Budapesten, az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központban. Tette közzé a Hajdúdorogi Főegyház megye a honlapján. A konferenciát a Görögkatolikus Metropólia szervezi. Célja, hogy történészek, egyházi személyek és kutatók segítségével mutassa be Legeza Péter életét, a kárpátaljai görögkatolikus közösség 20. századi sorsát, valamint a kommunista egyházüldözések máig ható következményeit. A program középpontjában Legeza Péter alakja áll, emellett külön hangsúlyt helyez Kárpátalja történelmi szerepére, a görögkatolikus egyház szovjet időszakban elszenvedett üldöztetésére. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét pénteken, miután hajnalban dróncsapódott egy galaci panelházba. Közölte közösségi oldalán Ojana Toyu, a román diplomácia vezetője. A külügyminiszter szerint bebizonyosodott, hogy a drón orosz eredetű, ezért az incidens súlyossága miatt a nagykövet bekéretéséről döntött. Hivatalosan is közölni fogjuk vele, hogy az Oroszországi Föderáció e felelőtlenségének következményei lesznek a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokra, és az európai szintű szankciócsomagok tekintetében is lépéseket tesznek, közölt a román külügyminiszter. Az eset kapcsán Magyar Péter úgy fogalmazott, a romániai Galac városát ért orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítási munkálatai során, amelyeket a szakemberek szerint a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. De más meglepetéseket is tartogatott a szakembereknek a felújítás. A falakban még ma is fel lehet fedezni a Várhegy korábbi épületeinek köveit. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik, az ugyanis a 750 éves veszprémi érseki pincészet eseményeinek ad majd otthont, adta hírül a Magyar Kurír. Az érseki palota pincéje a várnegyed megújításának köszönhetően régi új funkciót kap, borkóstolók és más események helyszíne lesz. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések is kísérhetik. Délutánra 22 és 27 Celsius fok közé melegszik fel a levegő, késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és minden szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdtek kiűzni azokat, akik a templomban adtak, vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta, hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik. Higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedj föl és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsájtja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 11. fejezetéből a 11-től a 26. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 11 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emlékedése Szent Háromság vasárnapjára.
2: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
3: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
2: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
3: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
2: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nuntiandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
3: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
2: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni.

0: Ennek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
1: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
0: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezik az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
0: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
2: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szentpéter téren tartott általános kihallgatáson. A szentatya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a szentatya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. egy idős atya segít.

0: segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter Bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel. Szentatyám, tényleg ön az? A szentatya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
1: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskéskedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú szent lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén Csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kiárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őre emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kihozanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
0: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 31 perc. Mai guzsolyasunkban a Parapács zenekar, a Tükrös és a Pendei együttes felvételeit hallják.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Parapár zenekar, a Tükrös és a Pendely együttes felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án, szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafűzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába, írta meg a Magyar Kurír. A legnagyobb kegyhelyek már jelezték részvételüket. A Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szent Atyával közös imádságba. A cigánykultúra megismerését segítő gyereknapi programot szervez Mesélek, ha van kinek címmel május 31-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét film rajzfilm stúdióval összefogva. Az elfogadáshoz vezető út első lépése a megismerés, vallja a filmstúdió, ezért ezzel a céllal készítette el Cigánymesék című animációs filmsorozatát, valamint ezért működnek együtt a szeretetszolgálattal számos programban. Áll a segélyszervezet MTI-hez eljuttatott közleményében. A gyerekek életmódja nyáron jelentősen megváltozhat. Sok szülő tapasztalhatja, hogy ez gyakran hízással is együtt jár. A nyári szünet rejtett kalóriabombája nem feltétlenül a fagyi. Áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ rádiónkhoz is eljuttatott közleményében. Bár a súlygyarapodás több tényező eredménye, már egyetlen egyszerű ajánlás betartása is segíthet ennek megelőzésében a vakáció idején. Az úgynevezett folyékony kalóriák visszafogásával elkerülhetők lehetnek a pluszkilók. Kevesen gondolnák, de önmagában azzal, hogy egy gyerek víz helyett rendszeresen cukros üdítőt, szörpöt vagy akár 100%-os gyümölcslevet iszik, naponta egy teljes ebédnyi kalóriát is elfogyaszthat. Ha a család felnőtt tagjai számára is a víz válik a természetes szomjoltóvá, az önmagában sokat tehet a gyermek egészségéért és a túlsúly megelőzéséért, nem csupán a szeptemberi iskola kezdésig, hanem jóval hosszabb távon is, áll a közleményben. 2026. május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri Érsekbora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Tájékoztat a honlapján az Egri Főegyházmegye. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondta, a megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, ami már máshol is kapott elismerést. Hozzátette, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, és így születik a döntés. Az Egri Érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos 2019 bor viselheti. Az Egri Érsek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyolfelhős napos, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, kiemelten Szabolcs megye térségében erős lökések is kísérhetik. Délutánra 22 és 27 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunk szól, melyben a szűzanya tiszteletéről Magsó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
1: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 25-e pünköst hétfő van. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja kötelező emléknapját ma pünköst hétfőn ünnepeljük. Ebből az alkalomból a szűzanya tiszteletéről Maksó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Májusban beszélgetünk, május a szűzanya hónapja. Tavasz van, de azonban októberben is szoktuk ünnepelni, kiemelten ünnepelni a szűzanyát, amikor rózsafüzért imádkozunk, májusban ugye májusi litániát imádkozunk, a lorettói litániát. Mi áll annak, Péter atya, a hátterében, hogy szűzanyát úgymond az év 12 hónapjából két hónapban is kiemelten ünnepeljük ebben a két hónapban? Számodra mit jelentenek ezek a kiemelt időszakok?
1: Na, ez jó kérdés, mert ezen még soha nem gondolkodtam, meg nem is hallottam róla, hogy miért pont május, meg miért pont október, úgyhogy ezt nem tudom, de biztos van, aki tudja. Amit én gondolok, hogy május mondjuk a legszebb hónap, de mindegyik szép hónap, június Jézus szíve hónapja, de ekkor nyílik a természet, tavasz van, hogy örülnek az emberek, hogy hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Tehát látszik az embereken is, hogy ez a felszabadultság az új élet kezdete. És mint ahogy a megváltás is a szűzanya igényével kezdődött, úgy gondolom május hónap, mint az élet, természet újjáéledése szűzanyának lett felajánlva, vagy a szűzanya hónapja lett. Október pedig ugyancsak nagyon szép hónap, minden lecsendesedik. Szoktam figyelgetni a természetet, hogy milyen csönd van októberben. Valahogy ez a nyári nyüzsgés befejeződött, és ez a szezon végi megnyugodott békés állapot. És majd aztán kezdődik a november hónap, halottaknak a hónapja. Nagyon szépen az egyházban rendben van.
0: Igen, és ahogy készülődtem erre a beszélgetésre, ez bennem fogalmazódott meg, hogy vajon miért május meg október. Lehet, hogy nincs köze az egésznek hozzá, de lehet is, mert ugye a Fatimában május 13-án jelent meg a szűzanya, akár ehhez is lehet számomra, vagy szerintem kötni a májusi szűzanya hónapot, és ugye a jelenések egy hónap kimaradás után ugye októberig tartottak. Bennem valahogy megfogalmazódott egy ilyen láncolat, hogy talán erre is fel lehet fűzni a fatimai jelenésekre a május, illetve az október hónapnak a máriás jellegét.
1: Igen, igen, lehet ez is. Azok.
0: Igen, és a beszélgetésünk azért pünköst hétfőn kerül adásba, mert Szűz Mária az egyház anyja ezt az ünnepet pünköst hétfőre ugye Ferenc pápa vezette be. Mit jelent számodra az, hogy a szűzanyát az egyház anyjának nevezik, nevezzük, megszólíthatjuk őt így, mint az egyház anyja?
1: Az Isten tisztelet és szentségi dikasztérium 2018 tavaszán elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet, mint ahogy mondtad, pünköst hétfőn ünnepelünk. Már Szent Ambrusnál találkozhatunk először az egyház ős mintája, ekléziai típus, kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az egyházat Krisztus tótuszként szemléli, tehát ha Mária anyja a főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az egyháznak is az anyja. A II. Vatikáni zsinat végén, 1964. novemberében 6. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját, Mater Ecclesiae is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a papoknak. Ez egy nagyon szép és mély teológiai jelentéssel bíró ünnep. Nem véletlenül van pünkösd után, pünkösd hétfőn. Mária az egyház anyja. Egy kicsit azért nézzük meg, hogy amikor az ige megtestesült, tehát az angyali üdvözletkor, Mária közreműködött az egyház születésében is, amikor kimondta az igent. És abból kell kiindulnunk, hogy amit Pál apostol tanít a titokzatos testről, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Tehát itt van az ige megtestesülése, aztán Krisztus szenvedésekor a kereszten Jézus édesanyját, a mi anyánká is tette. Amikor azt mondta, hogy asszony, ima a te fiad, fiú, ima a te anyád, ugye ott állt János, és a fiú az János volt, de János úgy mondjuk korporatív személyiség, tehát képvisel minket, az egész egyházat, tulajdonképpen az egész emberiséget, és rábízta a szűzanyára Jánost, de arról se kell elfeledkezni, hogy, és nagyon fontos azon is elmélkedni, hogy Jánosra is rábízta az édesanyját. Tehát azt is mondta, hogy íme az anyád. És nem csak a szűzanya gondoskodik rólunk, hanem nekünk is gondoskodni kell a szűzanyáról, mint ahogy házába fogadta attól az órától a fiú, János, a szűzanyát. Nekünk is házunkba kell fogadni, és gondoskodni róla. Ez a gondoskodás kölcsönös, mert ez a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja, ez azt is jelenti, hogy mi egy család vagyunk. És a családban van családfő, aki Jézus Krisztus, és ott van a szűzanya, mint az egyház anyja, és mi családként kell, hogy egymással is viselkedjünk, egymást szeressük, és az egyházat, mint Lizői kis Szent Teréz, meg nagyon sok szent, nagyon-nagyon szeretni. Itt egy kicsit meg akarok állni, mert az úgy talán, hogy is mondjam, az elmúlt időszakban, legalábbis én többször találkoztam azzal, hogy valaki azt mondta, hogy az Isten igen, az egyház nem. Na most a kettőt nem lehet külön választani nálunk, katolikusoknál, de egyébként sem. Mert az egyház Krisztus titokzatos test, és ennek mi vagyunk a tagjai. És a tagok könnyen egymás ellen fordulnak, mint ahogy egyébként egy családban a gyerekek is időnként összevesznek, de azért mindig tudatosítani kell magunkban, hogy mi egy család vagyunk, és amikor az egyházról beszélünk, akkor nem a papokról, meg a pápáról, meg a püspökökről, meg az egyház szervezetéről beszélünk, hanem egy családról beszélünk, akinek minden megkeresztelt ember a tagja, és annak van édesapja, édesanyja, és nagyon-nagyon kell szeretni az egyházat, mert aki az egyházat szereti, az Krisztust szereti, Krisztus titokzatos teste az egyház, mint ahogy Liző kis Szent Teréz is anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek, mondta, meg van egy ilyen gyönyörű szép ének is, és nagyon jó az egyházat szeretni. Mint ahogy az édesanyja is nagyon-nagyon szereti az egyházat, és szereti a fiait, akiknek tagjai a hívők is, a papok is, ugyanúgy nekünk is nagyon-nagyon kell szeretni a szűzanyát is, és az egyházat is. Mert az egyház táplál minket, az egyház megszül minket a keresztségben, a hitben növel minket az eukarisztia által, a megbocsájt nekünk, a bűnbánat szentsége által, a gyónás által, vezet minket az ige által, az ige magyarázata által, a egzegézis által, az egyház tanítása által. Tehát az egyház nagyon-nagyon gazdag, és szeretetben is nagyon-nagyon gazdag. Mindig újra és újra tudatosítsuk magunkban azt, hogy az egyház a mi édesanyánk. És több nyelvben is előfordul, ugye a latinban is, hogy Anya Szent Egyház, de így egybeírva, hogy Anya Szent Egyház, így én azt hiszem, hogy csak a magyar nyelvben van. Annyira összeforrott, hogy már egy szó, és mi könnyen kimondjuk azt is, hogy Édesanya Szent Egyház, vagy Édesanya az egyház. Imádkozunk egymásért az egyházban, és szeressük egymást testvérként.

0: Igen, ahogy fogalmaztál, hogy egy családot alkotunk, a családban ugye jó esetben szeretettel szólítjuk meg egymást, odafigyelve szólítjuk meg egymást, a szűzanyát is megszólítjuk különböző imádságokban. Sokszor hallom én is azt vissza, hogy nektek katolikusoknak miért kell úgymond közbenjáró, miért kellenek szentek, miért kell a szűzanya, hogyha az istenetekkel akartok beszélni. A te életedben milyen szerepet tölt be a szűzanya?
1: Egy a közvetítő Jézus Krisztus, de ebből a közvetítésből részesedünk mi is, mert mi is közvetítők vagyunk, amikor valakiért imádkozunk, akkor közbenjárunk. A szűzanya is ugyanígy közbenjár, de az ő közbenjárása különlegesen hathatós, mert ő az egyház anyja, ő Jézus Krisztusnak az anyja. Amikor egy hatalmas úr elé lépünk, például egy király elé, akkor közvetlenül ugye a királlyal beszélünk, de más az, amikor mondjuk a király édesanyját először megkeressük, beszélünk vele, a király édesanyja oda megy a királyhoz, beszél vele, és utána lépünk mi a király elé, a király teljesen másként fogad minket. Ez mondjuk egy földi példa, de lehet érteni ebben az összefüggésben is. Tehát fontos a közbenjárás, és mi a szűzanyát, mint közbenjárót is tiszteljük, aki szüntelenül közbenjár értünk, fiaiért, az egyház tagjaiért, és megköszönjük neki ezt a közbenjárást.
0: Korábbi interjúban említetted, hogy te ugye Fallóskúthoz kötődsz, illetve hát hasznos településről származol, a szűzanya tisztelet ott nagyon nagy, tehát ez már gyerekkorodba beléd ivódott?
1: Igen, igen, ugye én ebbe születtem bele, és nekem valahogy úgy teljesen természetes az, hogy a szűzanya nagyon közel van. Hasznosom mindenkihez közel volt, de ott se engedte mindenki magához közel. Mint ahogy most sem. Tehát emlékszem, hogy akkor is teljesen megoszlott a falu. Voltak, akik hittek ebben, voltak, akik nem hittek, meg ez most is így van. De hát én hittem, meg az én családom is hitt ebben, és ugye én még ismerhettem a Klári nénit, beszélgetettem vele, és olyan természetességgel beszélt a szűzanyáról, hogy nekem egy olyan édesanya lett már kicsi koromtól, aki egész életemben fogta a kezemet, vezetett, akihez, emlékszem, gyerekkorom óta úgy beszélek, mint az édesanyámhoz. Teljes természetességgel, és egy picit se fordult meg a fejemben, hogy most ezt hallja a szűzanya, nem hallja. Tudom, hogy mindig hallja. Amikor egy szobrot megsimogatok, akkor nem a szobrot simogatom, hanem tudom, hogy a szűzanyát, de hát emberek vagyunk, és valami kell, a levegőt is simogathatnám, de könnyebb egy szobrot, vagy megpuszilni egy szentképet. Akkor mindig őt puszilom meg, és hát ez a, mondhatom, nagyon intim kapcsolat, ami aztán egész életemben egyre erősödött, és egyre mélyült, és egyre komolyabb lett, ez már elkezdődött ott hasznosan.
0: Van kedvenc Mária imádságod?
1: Igen, a rózsafűzér nyilvánvalóan, az mondhatom, hogy létkérdés nálam, és nem is

0: Azt mondom, hogy hányat mondok, mert attól úgy megijednek az emberek, meg nem is talán az a lényeg, hanem végtelenül. Tehát ha kimegyek ebből a stúdióból, már elkezdem. Ha egy kicsi olyan időm van, amikor egyedül vagyok az Istennel, akkor én folyamatosan mondom a rózsafűzért, mert Isten igéjét mondom ilyenkor. És az Isten igéje, az éltető ige, az újjáteremt minket misztikus módon, mint ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, nagyon bölcsen azt mondja, hogy szükségem van a rózsafűzére. Tehát nem arról van szó, hogy nekem mondani kell, meg most elhatározom, hogy akkor egyet tűzön vízen keresztül, de elmondok egy nap, az is nagyon fontos, mert elhatározás kell, különösen az elején. Aztán már minél többet imádkozza szerintem az ember a rózsafűzért, de ezzel azt hiszem egyetért mindenki, aki mondja a rózsafűzért, hogy minél többet imádkozzuk, annál többre vágyunk. És annál könnyebb lesz imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már örömötök legyen benne, vagy hogy jó lesz, ami nem is tudom, hogy mondja pontosan, de ez valóban így van, egy kicsit hasonló a futáshoz, meg az edzéshez, hogy az elején nehéz elkezdeni, nehezen kezdenek bele az emberek, de aztán, hogyha elkezdte, és rendszeresen mondja, és rendszeresen imádkozik, akkor nem lehet abba hagyni, mert megtapasztaljuk azt, hogy micsoda békességgel jár, hogy a dolgaim rendben mennek, hogy ami egy 3 órás feladat lett volna, az 10 perc alatt megoldódik, hogy a gyerekek jönnek a hittalra, úgyhogy nem kell őket lasszóval megfogni, valahogy jönnek, ott vannak. Én ezt tudom, hogy mind az imádságnak köszönhető alapvetően, és minden az imádságból indul ki. És hát mit lehet még olyan folyamatosan és szinte állandóan mondani imádságot, mint a rózsafűzért? Én szeretem nagyon a zsolozsmát is, meg vannak más imáim is természetesen, de a rózsafűzért azt úgy végtelenítve lehet mondani, és én akarom is mondani az utolsó pillanatig, amíg a Jóisten ad erre erőt. De van sok más kedvenc imám is, például, amit Klári néni ott a hasznosi jelenésben kapott a szűzanyától, hogy mondjuk reggel, délben, este az úrangyalát. Ez is egy nagyon-nagyon meghatározó imádság életemben, valóban mondom.
1: A gyerekekkel is szoktátok hittanórán imádkozni a rózsafűzért?
0: Igen, én minden hittanórán egy tizedet elimádkozok velük, és tudom azt, hogy ha valamire emlékezni fognak, akkor az a rózsafűzér lesz, mert amiket tanulunk, azt vagy emlékeznek, vagy elfelejtik, de a rózsafűzért, amit minden alkalommal mondunk, és már a titkokat kívülről tudják, meg természetesen a rózsafűzért is, tehát egy olyan imádságot tanulnak meg, ami életmentő lesz számukra, amikor ugye jönnek a nehézségek az életben, amikor eltávolodnak az Istentől. Mindig lesz egy kapaszkodó a rózsafűzér, amivel visszatérhetnek az Istenhez. És érdekes, hogy amikor ifjúsági hittan van a plébánián, és eljönnek gyerekek, érdekes módon eljönnek, akkor az egyikük fogalmazta meg, hogy Péter atya, én azért jövök, mert itt tudok imádkozni. És egy teljes rózsafűzért mondunk gyerekekkel, ami elég sok, és olyan 7-es, 8-os kamasz gyerekekkel, akik már mindent csinálnának, csak ugye imádkozni nem, de imádkozni valahogy mégis nagyon szeretnek. És a 4., 5. tizednél van az, hogy már rend is van, és ott már úgy néznek maguk elé, és ott már érzem, hogy az Istennel találkoznak.
1: És tulajdonképpen a rózsafűzér titkain keresztül rögzülhet bennük Jézusnak az élete, Jézusnak a tanítása is. Tehát ez úgymond ilyen idézőjelben, hogy kettős dolog, hogy hittan órán is, tehát hittanban is részesülnek, meg imádkoznak is.
0: Így van. Tehát én mindig, amikor imádkozzuk ezt az egy tizedet, és igyekszem, hogy mindig más tizedet imádkozzunk az órán, akkor utána mindig van egy kis szent csend, amiben erről a titokról elmélkedünk, illetve belehelyezkedünk abba a titokba. Például aki a mennybe fölment, akkor elmondom nekik a mennyben ment elnek a történetét, hogy ott álltak az apostolok, égre emelt tekintettel, és jött a két angyal, és ezeket szépen elmondom nekik, sőt, van, amikor el is játsszuk utána ezt a kis evangéliumi jelenetet, és ebben a szent csendben ők nagyon mélyen bele tudnak helyezkedni ebbe a titokba, és meg is érinti őket az Isten. Sokszor, sokszor jönnek és elmondják, hogy Péter atya, én ezt éltem át, és ez biztos, hogy rögződik bennük. És így szépen a titkokon keresztül, mint ahogy nagyon jól mondtad, Jézus életét megismerik.

0: A boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján a szűzanya tiszteletéről Magsó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ahogy említettük, tehát májusban a litániát, a Lorettói litániát imádkozzuk a templomokba, ugye itt a rádió is közvetíti a bazilikából minden este 6 órakor májusban. Milyen jellegű imádság a litánia?
1: A litánia nekem az egyik kedvenc ima módom, de hát most már ugye mondtam mindenre, de mindegyik a kedvencem, mert ima, és az imában ugye Istenhez fordulunk, Istenhez szólunk, Istennel kommunikálunk, Isten életében részesülünk az ima által. A Lorettói litániára egy dolgot tudok mondani, de általában a litániákra, hogy édesség. Édesség. Ezt például tegnap este az utolsó pillanatban lefekvés előtt mondtam el, és azt az édességet, azt mindig érzem, amikor elimádkozom a Lorettói litániát, és ez a szűzanyának, a, biztos vagyok benne, különleges gyengét szeretete, amit én a szívemen keresztül megélek. Tehát a litániák, különösen a fiataloknál én úgy látom, hogy megy ki a divatból, de hát sok minden megy ki a divatból, ami fontos, de persze idézőjelbe a divatot. Én a gyerekekkel is, meg a felnőtt ima csoportokkal is, meg mindenhol az litániákat, hogy is mondjam, terjesztem és népszerűsítem, de nem úgy, hogy beszélek róla, hanem hogy elmondjuk. És ezt az édességet egyébként megérzik. Megérzik az emberek. És aztán nem csak ez a litánia, hanem nagyon sok litánia van, és ajánlom mindenkinek legalább egy litániát naponta, annak megfelelően, hogy éppen milyen ünnep van, és nagyon-nagyon közel tud vinni a Jóistenhez.
0: Hozsonnában ezek a litániák megtalálhatók, a litániák szövegei, akár a Jézus szíve litánia, vagy Jézus vére litánia, vagy a Lorettói litánia is. Mondtad, hogy lehet, hogy az idősebbek imádkozzák. Nekem is volt több olyan eset, hogy például idősebb atyánál gyóntam, és nem egyszer elégtételül egy litániát imádkozzak, és tényleg annak ez a felelgető stílusa, még hogyha egyedül imádkozom is, tehát nem közösségben, egy sajátos hangulatot, sajátos lelkületet, inkább ez a jobb kifejezés, sajátos lelkületet teremt, hogy akár itt a Lorettói litániánál is, hogy a szűzanyát milyen sokféleképpen meg lehet szólítani, milyen sok módon tisztelhetjük őt.
1: Igen, hát egy gyerek, aki szereti az édesanyját, az nagyon találékony abban, hogy szólítsa meg az édesanyját. Igen. És a Szentlélek is segít nekünk ebben, ugye 1980 óta van a Lorettói litániában benne az egyház anyja kifejezés, Szűz Mária egyház anyja, és ezzel is kifejezzük a szűzanya iránti szeretetünket, mint egy gyerek, amikor becézgeti az édesanyját, és tényleg a Szentlélek nagyon-nagyon változatossá tudja tenni a megszólítást. És hagy mondjak egy litániát, ami nekem a kedvencem, és aki még esetleg nem hallotta, vagy nem ismeri, azt esetleg imádkozza el, én mindenben magamra ismerek, és az egyik legmélyebb litánia számomra, bár mindegyik az, a keresztény alázatosság litániája. Mert az alázatosság az erények királynője, és alázatosság nélkül ugye az erények nem sokat érnek, és ebben nagyon-nagyon meg lehet érteni azt, hogy mi is az az alázatosság. Tehát keresztény alázatosság litániája, de hát nagyon sok litánia van, és aztán még itt, hogyha már az imamódokról van szó, akkor a kilencedeket is idehoznám, mert a kilencedeknek is valamilyen különleges erőt ad az Isten, nem tudom, hogy miért, talán a kitartás miatt, hogy 9 napon keresztül mondjuk, a rendszeresség miatt. Például a csomóoldó boldogasszony 9-ed, amikor valakinek valamilyen csomó van az életében, és kinek nincsen csomó, mert összecsomózzuk az életünk sok fonalát. Ugye, aki ismeri ezt a képet, Augsburgban van ez a kegykép, hogy a szűzanyának adják az angyalok a szalagot, ami életünk szalagját, ami tele van csomóval, bogokkal, Szűzanya szépen a szent kezeivel kibogozza őket, kioldja őket, és a másik angyal már a sima csomó nélküli szalagot veszi át, És hát ez is tényleg olyan hatásos imádság, hogy nem volt még szerintem olyan ember, aki ne úgy jött volna vissza, hogy Péter atya, képzelje el, hogy mi történt. És akkor meséli, hogy megoldódtak ezek a dolgok. Aztán ott van a Pompei 9-ed, az egy még nagyobb áldozat, ugye 54 napon keresztül napi 3 rózsafűzér, amire tőle sokan megijednek, de nem kell megijedni tőle, mert hogyha valamilyen gond, probléma van az életben, akkor elő kell venni a rózsafűzért, Pompei rózsafűzér, és vegyük úgy, hogy megoldódott, ha az az üdvösségünket szolgálja.
0: Igen, és ahogy említetted a Csomóoldó boldogasszonyt, egyébként nemrég jelent meg újra kiadásban a kis imafüzet, kapható itt a kegytárbolt Belgerben is, mert sokáig nem volt kapható egy kis imafüzet formájában, azt hiszem sárga az eleje, és akkor ez a Csomóoldó boldogasszony kép van rajta. Úgyhogy ezt igen, tényleg én is imádkoztam már, meg tudom ajánlani a hallgatóknak. Ahogy említetted a angyali üdvözletet, ugye az angyali üdvözletnél is, amikor Mária kimondja az igent, ott van a Szentlélek. És most ugye pünkösd hétfőn ünnepeljük Szűz Máriát, az egyházanyját, pünköstkor is ott van a Szentlélek. Bennem az is megfogalmazódott, ahogy így készültem a riportra, hogy tulajdonképpen a szűzanya pünkösdje is lehetne akár a beszélgetésünknek a témája, vagy ennek a napnak a titulusa, hogy a szűzanya ott van pünköstkor a lélek kiáradásánál, hogy milyen lehetett szerinted a szűzanya pünkösdje, amikor ugye az apostolokra hát meg rá is kiáradt a Szentlélek, és megkapták a küldetést.
1: Igen, erre biztos, hogy tudok valamit mondani, de legjobb, ha a szűzanyát kérdezzük meg minden kedves hallgató, mondjuk ma este, amikor már nyugalom van, akkor kérdezzük meg, hogy szűzanyám, milyen volt ott neked pünköstkor az apostolok körében, amikor a Szentlélek leszállt rátok? És ő válaszolni fog. Tehát a szűzanyával lehet sőt, kell is beszélgetni, kommunikálni, a rózsafűzér is az kommunikáció az Istennel, a szűzanyán keresztül. Tehát pünköstkor ugye egy szív, egy lélekként ott imádkoztak az emeleti teremben, ami az utolsó vacsora terme is, és várták a Szent Lelket, és ott volt a szűzanya is köztük. És mondhatjuk azt, hogy szűzanyának 3 pünkösdje is van. Első pünkösdje, amikor a szeplőtelen fogantatás történik, amikor ő megfogan, és egész életében ugye szeplőtelen, és kegyelemmel teljes, betölti a Szentlélek már a fogantatás pillanatában Máriát, ez az első pünkösdje. Második a szűzi fogantatás, amikor megfogadja a méhében Jézust, ott is a Szentlélek által, és a harmadik pedig ez a pünkösd, amikor a tanítványokkal az emeleti teremben várja a Szentlelket. Egy különleges hangulat lehetett. Biztos, hogy öröm volt a tanítványokban, meg Máriában is, és amikor pedig a Szentlélek megérkezett, akkor az erő érkezett meg. A Szentlélek ereje, amivel aztán azok az apostolok, akik ugye hát tudjuk, hogy csetlettek, botlottak, onnantól kezdve a Szentlélek erejében rendíthetetlenül hirdették a feltámadást, Krisztust, a Krisztus eseményt.
0: Igen, és mi pedig ugye bérmálkozásunkkor megkaptuk a Szent Lelket, tehát keresztségünkkor is, de bérmálkozáskor pedig kiemelten megkapjuk a Szent Lelket, és mi is megbérmáltak, megkapjuk ezt a küldetést, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Neked ki a bérma védő szented?
1: Szent István királyunk, és minden nap kérem is az ő közbenjárását. És jó, hogy említetted ezt a missziós parancsot, mert ezt a missziós parancsot minden keresztény, minden megkeresztelt ember megkapta. És most beszélgettem a hétvégén egy Brazíliából jött misszionáriussal, aki 4 éve van itt, és gyönyörű szépen beszéli a magyart, és azért jött, hogy misszionálja a magyar népet. És miközben beszélgettem vele, ő mondta magától, hogy az neki furcsa, hogy itt Magyarországon a hívek nem hirdetik az igét. Olyan mértékben, természetesen, hogy hirdetik, és nem általában beszélek, de valahogy, mintha megszoktuk volna azt, hogy a papoknak kell hirdetni az igét. És a papoknak ez a feladata, nekünk meg a feladatunk, hogy hallgassuk, és esetleg életté váltsuk, de nekünk nem csak az életünkkel kell hirdetnünk az evangéliumot, mert ez mintha egy kicsit túlsúlyba került volna, hogy az életünkkel kell nekünk mindenhol azt hirdetni, hogy keresztények vagyunk, de nem csak ezzel, hanem a szavainkkal és az ige hirdetéssel is konkrétan, amikor Krisztust hirdetjük és az ő tanítását hirdetjük. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Hát az, hogy valaki ismerje Krisztus tanítását, ahhoz nekünk azt meg kell tanítani a gyerekeknek, és senki nem születik úgy, hogy hívő, meg hogy ismeri Krisztus tanítását. És azt mondja, hogy Brazíliában ott a hívek sokkal nagyobb részt vállalnak abban, hogy ahova mennek, ahol élnek, ahol dolgoznak, ahol oda viszik az evangéliumot. Tehát ebben én úgy látom, hogy egy kicsit erősödnünk kell, és változtatnunk kell, mert nem jut el az evangélium az emberekhez, és ahol nincs evangélium, ott nincs béke. Tehát a missziós parancs az vonatkozik mindenkire, és most beszéltem még érdekes módon tegnap egy atyával, aki Venezuelából jött, és ugyanezt mondja, hogy ott is a hívek sokkal erőteljesebben hirdetik az evangéliumot. Hát kérjük a Szent Lelket, hogy indítson minket arra, hogy bárhol vagyunk, mint ahogy Pál apostol mondja, akár alkalmas, akár alkalmatlan, nekünk az evangéliumit hirdetni kell, ez is létkérdés.

0: Neked melyik a kedvenc zarándokjáró helyed?
1: Nekem hasznos a zarándok helyem, a kedvenc, mert ugye ott születtem, és mondhatni az a bölcső, de ahova most minden évben elmegyek, az Medjugorje. Ott most élő jelenés van, ugye, 40-valahány éve megjelenik a szűzanya minden áldott nap, és hogyha a szűzanya, akit én nagyon szeretek, ott konkrétan megjelenik, persze szűzanya is, ha hívom, meg ha hozzászólok, válaszol bárhol, de ott konkrétan megjelenik, és különleges kegyelmeknek a helye, és a legtöbb megtérés, a legtöbb hivatás most onnan származik, és ez most egy élő jelenés, akkor én oda el akarok menni, és hát mondhatom azt, hogy minden alkalommal új szívet kapok, és új lelket kapok. Tehát kicseréli a szűzanya által az Úr a szívemet, és megtérve jövök vissza. De nem csak én, hanem ugye hazafele a buszon mindenki tanúságot tesz, aki akar, de hát 95% az embereknek tanúságot tesz, bár egy se akar az elején. Én aztán biztos, hogy nem, így indulnak, és aztán valahogy mégis a Szentlélek kilöki őket a székből, és oda jönnek előre, elmondják, hogy mit éltek meg, és megtérnek az emberek, és békével jönnek haza, kiengesztelődve egymással, önmagukkal, Istennel. Tehát egy olyan csoda történik gyakorlatilag mindenkiben, és ezt én Medjugorjeban tapasztalom meg a legerőteljesebben. Tehát én bárhol vagyok, akár Diósgyőrben voltam, Tiszafüreden, Jászapátiban, most itt, én mindig elviszem a híveimet, és azok a hívek, akik ott voltak velem, onnantól kezdve, hogy is mondjam, egy sokkal szorosabb kapcsolatba kerülnek az egyházzal, velem is, és együtt lehet velük működni, egy megtérésen mennek keresztül, és össze tudunk kapaszkodni. Tehát nem csak az a laza együttlét van, hanem összekapaszkodás, ezt mondhatom Medjugorje után. De természetesen, hát Medjugorjéről ugye végtelen ideig tudnék beszélni, meg a rádióhallgatók, akik más műsorban hallanak, azt tudják, hogy én Medjugorjét mindig megemlítem. De hát ez egy csoda Medjugorje. Tehát ne úgy vegyük, hogy egy a sok közül. Tehát azt a szűzanya is mondja, hogy köszönjük meg a mennyei atyának, hogy ő megengedi, hogy én ide eljöjjek hozzátok. És egyszer csak vége lesz.
0: A zarándok helyeken, kegyhelyeken, a Mária jelenések helyein a szűzanya mindig kér tőlünk valamit. Mondhatnám azt is, hogy felszólít, de inkább kér, hogy mire figyeljünk oda. Mik ezeknek az üzeneteknek a magja, középpontja?
1: Tudja, a legtöbbször az imádságot mondja, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és akkor lehet egy kicsit már idegesítő is, már számomra is, már ugye egy édesanyja, és lehet egy kicsit idegesítő, de azért szeretetteljes, hogy hát édesanyja, miért mondod már, hogy imádkozzak? Hát már ettől többet hogy tudok imádkozni, de mégiscsak lehet egyrészt többet is, mert szüntelenül kell imádkozni, mélyebben is, átéltebben is, mint hogy Piotyáról hallottam, hát nem tudom, remélem, hogy igaz, hogy miközben beszélt valakivel, ő közben mondta a rózsafűzért odabent. Tehát ezt nem állította le. Tehát ő sok mindent tudott, amit mi nem tudunk. Szóval ez a szüntelen imádság, tehát az imádságra biztat mindig újra és újra, aztán a bűnbánatra. Lourdesben azt mondta ezt a három nagyon fontos szót, hogy bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Erre most nem akarok kitérni, hogy mi a bűnbánat. Erről már sokat hallottunk, meg én is beszéltem. Kiengesztelődés, megbocsájtás, az Isten szeretetének a befogadása, önátadás, adjuk át önmagunkat az Istennek. Böjt, hát ugye az öt kő, a öt parittyakő, Dávid öt köve Góliát ellen, ugye az eukarisztia, azok a szentmise, illetve a szentségimádás nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez a Domboszkó féle látomás, igen, amikor az egyház hajója két oszlophoz van kikötve, a kisebb a szűzanya, a nagyobb az eukarisztia. Tehát ez a kettő, a szűzanya tisztelet, ami a rózsafűzér, meg az eukarisztia, szentségimádás, szentmise, ez életet hoz oda, ahol ezt végzik. És én ezt tapasztalom a négy falumban, hogy árad az élet, méghozzá bőséggel árad, mert nagyon sok a szentségimádás, nagyon-nagyon szeretik ott a hívek a rózsafűzért, és rendszerbe fogtuk a rózsafűzért, és csoportosan imádkozunk a Skype-on is, illetve most már nem a Teams-en, meg a templomokban is. Tehát ahol a rózsafűzér és az üzenyetisztelet megvan, ott egészen biztos, hogy élet lesz, meg élet van, és elapadhatatlan az élet.
0: És végül így műsoridőnk vége felé, de nem utolsó sorban, Péter atya, nálad mindig szokott lenni csodás érem.
1: Most is van.
0: Most is van, és szoktad is osztogatni. Ennek röviden az üzenetéről, ez is a szűzanyához kapcsolódik.
1: A szűzanyára ráállított engem méghozzá nagyon erősen, mert ugye ő adta az emberiségnek, Laboré Szent Katalinon keresztül egy irgalmas rendi nővér, és a csodás érem nem veszítette el a erejét, mert az Isten ereje hat a szentelmények által, meg az egyház imádsága, meg a szűzanya ígérete, és nagyon-nagyon hatásos ez is. Az van ráírva, hogy bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig, hozzád menekszünk. Nem tudom hány százezret osztottam ki, de mindegyik egy külön kaland volt. Mindegyik egy külön nekem ajándék, ugye, és nekem csoda. Tehát a csodás érem annak is csoda, aki adja, aki így adogatja, és biztatok mindenkit arra, hogy adja a csodás érmet az embereknek, az megtapasztalja maga is a csodát, meg a másik is megtapasztalja a csodát, és ez is egy evangelizációs forma. Tehát én nem úgy megyek oda az emberekhez, hogy rögtön az igét hirdetem, hanem valamit adok neki. Egy ajándékot adok, és mondhatom azt, hogy a 99,9% az embereknek elfogadja a csodás érmet, és örül neki, és különlegesen örülnek neki. A Szentlélek már jó előre készíti az embereket arra, hogy én majd jövök, és adom neki. Mert a Szentlélek így összeboronálja a dolgokat. A Szentlélek tudja azt, hogy én bennem megvan az a készség, hogy oda fogom adni neki. Akkor megteremti, hogy találkozzak el ezzel az emberrel. Az emberben már előkészíti a terepet, meglágyítja a szívét, és amikor ezek mind találkoznak a Szentlélekben, akkor megtörténik a csoda, elfogadják, és én bízom abban, hogy aki kapta a csodás érmet, az mind elindul az életszentség útján.
0: Nagyon szépen köszönöm, Magsó Péter atya, hogy ezeket a gondolatokat, lelkületet, a szűzanya iránti tiszteletedet megosztottad a hallgatókkal, és biztos vagyok benne, hogy akkor még a csodás érem kapcsán a szűzanyáról fogunk itt beszélgetni. Addig is kívánjuk a kedves hallgatóknak, ahogy te fogalmaztál, hogy így pünköst hétfő lévén este kérdezzék meg akkor a szűzanyát, hogy milyen volt az ő pünkösdje, milyen volt a szűzanya pünkösdje, és kérjük a béke királynőjét, mert a szűzanyát így is megszólíthatjuk, hogy könyörögjön a világ békéért, és könyörögjön értünk is Jézusnál, hogy a mi szívünkben is béke legyen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Nagyon szépen köszönöm én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A nap imája.
1: Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom, bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent háromság, egy Isten, könyörülj rajtam.

0: Mai összeállításunk munkatársai Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Új elnököt választott a Keresztény Zsidó Tanács, miután a testület eddigi elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén a tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt, rádiónk vezérigazgatóját választották meg elnöknek. A társelnök továbbra is Radnóti Zoltán, főrabbi, az alelnökök pedig, mint eddig is, Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A rendőrség közlése szerint péntek reggel rendőrök mentek ki a kegyelmi ügyben érintett K. Endréhez. A férfit hamis tanúzásra való felbújtással vádolják, ezért előállították és gyanúsítottként hallgatják ki. Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos hatóságot kerestek meg további információ beszerzése céljából. Hozzátette, az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a fővárosi főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat. Velkei György Jánost, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülése. A szervezet a magyar egészségügy meghatározó egyházi fenntartású intézményeit fogja össze, azzal a céllal, hogy erősítse az intézmények közötti szakmai együttműködést és elősegítse a betegközpontú ellátás fejlődését. A kórház pénteki közleménye idézi a főigazgatót, aki azt mondta, az egyházi kórházak küldetése, hogy a holisztikus ellátási kultúrát és az innovatív technológiákat együtt alkalmazva korszerű ellátást nyújtsanak a betegeknek. A labdarúgó bajnokok ligája Budapesten sorra kerülő döntőjének kísérő programjaként vasárnapig ingyenesen látogatható a Bajnokok Fesztiválja elnevezésű rendezvény a Hősök terén. A látogatókat számos programmal várják a szervezők, például az eredeti BL trófea is megtekinthető, sőt fényképezkedni is lehet a serleggel. A téren felállított színpadon folyamatosan zajlanak a különböző programok, a BL szponzorai és együttműködő partnerei pedig szórakoztató és hasznos attrakciókkal várják a látogatókat. Lesznek trükkös, focis kihívások, DJ-k és influencerek váltják egymást, és még az újraélesztést is meg lehet tanulni az egyik sátorban. Bekérették a román külügyminisztériumba Oroszország bukaresti nagykövetét pénteken, miután hajnalban drón csapódott egy galaci panelházba, közölte közösségi oldalán Oana Toyu, a román diplomácia vezetője. A külügyminiszter szerint bebizonyosodott, hogy a drón orosz eredetű, ezért a román külügyminiszter közölte, az incidensnek következményei lesznek a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokra. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz időre van kilátás, de az északkeleti, keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül, délután 22-27, késő este 12-21 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: 14 óra 4 perc. Következik a Zenepavilon.
4: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Marton Árpád vagyok. Ma igazán Zenepavilonba való kellemes nyár elejé muzsikát hallunk majd. Első hallásra az ember azt hinné, hogy Olaszországban járunk, vagy Itáliában, vagy Olaszföldön. Pedig nem, de ha már Olaszország nevével ennyit játszottam, akkor a valódi helyszínünk ugyancsak többféleképpen mondható, hiszen ha azt mondom, hogy Hollandia, akkor tulajdonképpen anakronizmus követek el. Az Egyesült Hollandia mindössze 1815-ben jött létre a különféle németalföldi tartományokból. Ez a történelmi tény pedig arra utal, hogy a korábbi, ma Hollandiának nevezett terület több tartományból, több fejedelemségből állott, minek következtében több olyan udvar működött itt, amely remek alkalmat adott arra, hogy muzsikusok jelenjenek meg ebben az országban, méghozzá többek között, vagy a már említett Itáliából, vagy pedig a más országokból is, leginkább az olasz zenei ízlést követték. A következőkben szinte Vivaldi világába csöppenünk majd. Annak, hogy külföldi hatások tükröződnek a zenében, az is magyarázata a forrásaim szerint, hogy protestáns országról vagy tartományokról lévén szó, a korabeli Németalföld hiány volt azoknak a templomi énekes iskoláknak, amelyek a katolikus országokban a zenész képzésről gondoskodni voltak hivatottak. Ma két jószerivel ismeretlen Hollandiához, Németalföldhöz köthető zeneszerző egy-egy remek kis kamaraművét halljuk majd. Első komponistánk 1687-ben született Willem de Festnek hívják, és hegedű művészként, valamint zeneszerzőként tüntette ki magát. Bombban tanult, az ottani helyettes kapellmeister mellett Amsterdamban 1710 és 1725-ben fejtette ki működését, majd 1725-től 1731-ig az Antwerpeni katedrálisnak volt a kapellmeistere, tehát a karnagya. Érdekesség az életében, hogy később Londonba került, ahol 1746-ban a nagy Handel oratóriumok fénykorában játszott, Handel zenekarában, talán a Messiásban is közreműködött. Mint az a korban elvárható, ő maga is írt oratóriumokat, méghozzá Judit és a József című oratóriumok szerzőjeként jegyezték fel a nevét, emellett természetesen különféle kamarazenéket, ebből hallunk most majd. A Musica Adrenum régi zenei együttes most, Willem de Fes, mondhatjuk, hogy elegáns, de azt is mondhatnánk, hogy Fes, két fuvolára szerzett D-dur koncertjét játsza.

Muzsikusaink a fuvola koncertek után most egy talán még egzotikusabb hangszerre, furujára, ezen kívül két oboára és fagotra írt g-moll többtételes koncertet játszanak. Ennek a szerzője bizonyos Johann Christian Schickhardt, ugyancsak egy ismeretlen szerző, aki ugyancsak a korabeli olasz mesterek szellemében komponálta a műveit. Braunschweigben született 1682-ben és 1762-ig élt és tevékenykedett. Ahogy az elején mondtam, az akkori Hollandia korabeli nevén Németalföld több tartományból állt, ami zeneszerzőnk Schickhardt szinte minden tartomány udvarában megfordult, egészen hosszú a listája azoknak a holland vagy hát németalföldi arisztokratáknak, akiknek a muzsikusa volt. Ahogyan Fesch Händellel került kapcsolatba, Schickhardt a későbbiekben Bach köreibe került. Ő maga egyébként nem hegedűs volt, hanem fuvolista és oboista, és 1720-ban a kötheni udvari zenekarba keveredett. Amsterdami évei során tetemes mennyiségű furulya művet alkotott, amelyek akkoriban nevezetes amsterdami kiadóknál napvilágot is láttak. Legalább 30 műve maradt fönt furujára. Következzék tehát Johann Christian Schickhardt g-moll versenymű furujára, két oboára és fagotra, a Musical Rénum játszik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, Virágos katona. Negyedik rész.

Az én őseim, a rojtos gallaiak nem voltak földtúró vakond emberek. Pásztorok voltak, és a rojtos csúf nevüket a cifra vagy esetleg rongyos szűrjeikről kapták. Nem sokat tudok róluk, nem is Szent Tamáson éltek. Valahol fent, Északbácskában, a Topolya, Csanta, Vér és Zenta közötti réteken őrizték a birkákat. Ott vándorolgattak a nyájakkal vagy 150 évig. Sehol sem telepedtek meg hosszabb ideig, mentek mindig a jobb legelők felé. Legfeljebb házasodni tértek be valamelyik faluba, aztán vándoroltak tovább a birkákkal. Gyerekeik bizonyára ott születtek a réteken, és az öregek is ott haltak meg, és ott is temették el őket, hiszen szülés vagy haláleset miatt nem volt érdemes elhagyni a legelőket. A házasságot azonban úgy látszik komolyabban vették, és mint ahogyan az tisztességes római katolikusokhoz illik, mindig rendesen megesküdtek a legközelebbi katolikus templomban, és az erről szóló okmányt gondosan megőrizték. A régi családi irataink között tulajdonképpen nincs is más, csak házasságlevelek. Pecséttel és a plébános aláírásával ellátott szabályos házasságlevelek ezek, a rovatokba be vannak jegyezve a születési és egyéb adatok, csupán a lakhely nincs feltüntetve sehol. Illetve megtaláltam egy bizonyos Gallai Istvánnak a házasság levelét, aki 1831-ben feleségül vette Ali Júlia római katolikus vallású hajadont, és akinek lakhelyéül a zentai tanyák vannak megjelölve, de ez semmit sem jelent. Bizonyára a plébános, aki összeeskedte őket, kötelességének tartotta, hogy beírja a lakhelyet is, és mivel Gallai István akkor éppen a zentai határban őrizte a birkákat, a zentai tanyákat írta be a házasságlevélbe. Egyszer apámtól is érdeklődtem e felől a Gallai István felől, gondoltam, hát ha éppen ő utána kaptam a nevemet. Azt mondta, hogy ez a Gallai István is olyan volt, mint a többi rojtos gallai. Görbelábú, kissé hajlott hátú pásztorember, és sohasem telepedett meg a zentai szállásokon sem másutt. Apám nem szívesen beszélt pásztor őseiről, egy kicsit szégyenkezett miattuk, és a rojtos csúf névre is mindig haragudott. Fiatal korában még az apám, rojtos gallai Pál is pásztor volt. Ő messzebbre elvándorolt a birkanyájjal, mint az elődei, egy nyáron lejött egészen Szent Tamás alá, a devecseri rétre, és aztán nem is ment vissza. Nagyon utálta már a nomád életet és a rojtos gúnyát. Ősszel eladta a birkákat, vett magának egy lánc földet, meg egy kis házat a Tukban, nem messze a Kálváriától, még azon a télen megnősült, és a pásztorkodásról hallani sem akar többet. Művelgette azt a kis darab földjét, meg aztán, mivel az egy lánc földből nem lehetett megélni, elvállalt mindenféle más munkát. Volt béres, napszámos, kocsis, akár csak más szegényebb tukiak. A rojtos névtől azonban mégsem tudott megszabadulni, az valahogyan utána jött ide a Tukba is, és még mi, a gyerekei is örököltük tőle. Két bátyám, Pál és Antal, talán még jobban megvetették birkaszagú, csavargó őseinket, mint az apám. Ők néha még verekedtek is, ha rojtosoknak nevezték őket. Elszegődtek béresnek a devecseri gazdákhoz. Gondozták az állatokat, de legalább nem őrizték őket, és fedél volt a fejük felett. Soha sem tudtam megérteni sem az apámat, sem a bátyáimat. Én mindig szerettem a rojtos gallaiakat. Tetszett, hogy csak úgy vándorolgattak a nagyvilágban, terelgették a birkákat, és bizonyára nem becsülték sokra a földtúró parasztokat. És még jobban megszerettem őket, amikor az apám elmondta majdnem elismerően, hogy a rojtosok mégsem voltak egészen közönséges furulyás pásztorok. Valamennyien citerán játszottak, és szépen is énekeltek. Apám megőrizte a család régi citeráját. Esténként, ha nem volt túlságosan fáradt, citerázott és énekelt nekünk. Bátyáim a citerára is haragudtak. Kezükbe se vették. Én azonban nagyon gyorsan megtanultam játszani rajta, és később a házi bálokon is játszottam. Tulajdonképpen ennek az öreg családi citerának köszönhettem, hogy az iskola befejezése után nem kellett elszegődnöm béresnek vagy napszámosnak. Jártam a házi bálokat, melyeket szombat vagy vasárnap esténként többnyire fiatal házas párok rendeztek, akik nem akartak elmenni a kis János kocsmájába,
Táncoltak ők egy szál citera hangjára is. Így kellemesebb, főleg olcsóbb volt nekik. Mindenki bedobott egy kevés apró pénzt a citerába, nem sokat, mert a szűk markú tukiak mindig vigyáztak a pénzükre, de azért összegyűlt annyi, hogy nekem ne kelljen más munka után néznem. És ezért nagyon hálás voltam a rojtos gallaiaknak, a pásztoroknak. Mert én láttam, hogyan gürcölnek a tukiak és a Kálvária utcaiak. Láttam őket reggel kirohanni a földekre, és este is, amikor visszajöttek, fáradtan és rossz kedvűen. Kimerültek, és csúnyák voltak ilyenkor. És én megvetettem őket. Sokkal jobban, mint apám a pásztorőseinket, akik, ebben biztos vagyok, sohasem lehettek olyan rossz kedvűek és csúnyák, mint a földekről hazatérő vakond emberek. A rojtos gallaiak bizonyára vidám emberek voltak, és azon a nyáron, amikor minden nap eljártam a Kálváriára, már nem csak szerettem őket, hanem büszke is voltam rájuk. Néha még arra is gondoltam, hogy valamelyikük talán hasonlított egy kicsit a virágos katonára.

Egy napon elmentem ki a devecseri rétre pásztorokat keresni. De ott már nem voltak pásztorok, csak füstölgő dombok és mindenféle szegény ördögök, akik téglát égettek a dombok között. És Johann Schank, az a szerencsés német, akinek sikerült kiugrani a szegény tégla égető ördögök közül, és most a téglagyárát építette. Ezeket nem volt érdemes közelebbről megnézni, valamennyien piszkosak, füstösek és csúnyák voltak, még a saját gyárát építő Johann Schank is. Csalódottan áldogáltam az egyik domb tetején, ahol a füvet teljesen kiszárította a tégla égetők füstje, és már arra gondoltam, hogy visszamegyek a Kálváriára, a virágos katonához, amikor messze a búzatarlókon, a Bangó tanya közelében észrevettem két birkonyájat. Elindultam hát arrafelé, bár féltem, hogy ott sem igazi pásztorokat találok, lehet, hogy Bangóik csapták a birkáikat a tanya mellé. És tényleg, a Bangóikrek őrizték ott a birkáikat. Nem messze tőlük azonban egy másik nyáj mellett észrevettem egy nagyjából velem egykorú, sovány, fekete hajú fiút is. Az ikrekkel nem akartam találkozni, őket jól ismertem, mert télen mindig bejöttek a tanyáról a tuki házukba. Tudtam, hogy alattomos, rossz indulatú fickók, ezért inkább az ismeretlen fekete hajú fiú irányába tartottam. Az ikrek azonban már messziről megláttak, és fel is ismertek. Rikoltozva futottak felém, és amikor a közelembe értek, mindjárt azt kérdezték. Elhoztad a citarádat? Nem hoztam el, mondtam kedvetlenül, aztán megkérdeztem tőlük. Ki az a fekete hajú fiú? Kár, hogy nem hoztad el a citarádat, mondták az ikrek. Máskor, ha erre jössz, okvetlenül hozd magaddal. Jó, máskor majd magammal hozom, mondtam, és megint megkérdeztem. Ki az a fiú? A Bangó ikrek egymásra néztek, megvetően elhúzták a szájukat, és az egyik azt mondta. Mesztelen seggű zöld utcai. A szegélyeknél szolgál, azoknak a birkáit őrzi. Hogy hívják? Török Ádámnak, vagyis Csoszogó Török Ádámnak, mondták, és most gyanakodva méregettek engem. Hozzájöttél talán? Megnyugtattam őket, hogy tulajdonképpen senkihez sem jöttem, csak úgy véletlenül erre csavarogtam. Akkor oda vezettek a birkáikhoz, és sajnálkoztak, hogy nem tegnap jöttem, mert tegnap mézet pergettek. Közben mutogattak egymásnak valamit, de én nem figyeltem rájuk, továbbra is Török Ádám felé lestem, és azt mondtam. Úgy tudtam, hogy a csoszogó törökök valamennyien vörös hajúak. Ez az egy fekete hajú, mondták dühösen az ikrek. És még a vörös hajúaknál is rosszabb. Mindig idehajtja a birkákat a mi tarlónkra. Miért nem kergetitek el? Zavartan topogtak a lábukkal, nem válaszoltak, hanem megkérdezték tőlem. Szereted a lépes mézet? De én nem hagytam annyiban a dolgot, hanem ismét megkérdeztem tőlük. Miért nem kergetitek el ezt a zöld utcait? Hosszú szög van a botja végében, mondták kelletlenül. Hosszú szöget vert a botjába, aztán hegyesre reszelte a szögnek a fejét. Értem már, mondtam. Féltek tőle. Nem félünk tőle, tiltakoztak hevesen. De egyszer még az apánkat is megfenyegett, hogy leszúrja. Tehát mégis féltek tőle. Mondd, mi a fenét akarsz te tulajdonképpen? Förmettek rám. Azt kérdeztük tőled, hogy szereted-e a lépes mézet? Szeretem, mondtam. Majd hozunk neked mindjárt, mondták vigyorogva, és befutottak a tanyára. Ott maradtam egyedül a birkák mellett, és akkor Török Ádám közelebb jött. Rátámaszkodott a botjára, és kíváncsian bámult rám. Én is megnéztem őt jól. Nem hasonlított a virágos katonára. Meg nem is volt igazi pásztor, csak szolgáló a szegiek tanyáján. De azért nagyon tetszett nekem, hogy nem ijed meg a Bangóktól, és itt legelteti a birkákat a tanyájuk közelében. Szerettem volna szóba elegyedni vele, de csak hamar visszatértek az ikrek, és vigyorogva a kezembe nyomtak egy nagy darab összegöngyölgetett lépes mézet.
Vágd a pofájukba, mondta akkor Török Ádám. Csodálkozva álltam, kezemben a ragadós, lépes mézzel. Az ikrek most már nem vigyorogtak, villogó szemekkel néztek Török Ádámra, és azt mondták. Csoszogó, tőled senki sem kérdezett semmit. Csoszogó az édesanyátok, mondta nekik Török Ádám, még mindig a botjára támaszkodva, nekem pedig ismét azt mondta, vágd a pofájukba a lépes mézet. Biztosan méheket raktak bele. Óvatosan széthajtogattam a lépes mézet. Két kis méhecske vergődött a mézbe ragasztva, alig éltek már, de azért a fullánkjukat még kiengedték volna, ha rájuk harapok. Nem vágtam az ikrek pofájába lépes mézet, a lábuk elé dobtam, és azt mondtam, egyétek meg ti magatok. A bangó ikrek nagyon mérgesek voltak, amiért nem sikerült a tréfájuk, látszott rajtuk, hogy legszívesebben elvernének, valamivel idősebbek voltak nálam, meg erősebbek is, de nem tudták, mit fog csinálni Török Ádám, aki most egészen közel jött hozzánk a szöges botjával. Senki sem hívott ide, mondták végül is. Sem téged, sem a csoszogót. Eloldalogtam Török Ádám felé, és aztán mind a ketten ott hagytuk a dühös ikreket. Távolabb tőlük leültünk a tarlóra, és akkor Török Ádám azt mondta. Utálom ezeket a bangókat. Mindenkit meg akarnak tréfálni, és mindenkit kiröhögnek. Tőled félnek, mondtam. Meghiszem azt, mondta Török Ádám, és megmutatta a botjából kiálló hegyes szöget. Velem nem merne kikezdeni, pedig nagyon eszi a fene őket, amiért idehajtom a birkákat. De mindenki mással kikezdenek. Arra a szegény Gilikére még rá is lőttek egyszer. A kis kanászra? Igen. Ismered? A Kálváriáról szoktam látni minden reggel, amikor kihajtja a disznókat. Mit csinálsz te minden reggel a Kálvárián? Nézett rám csodálkozva Török Ádám. A vállamat vonogattam. A virágos katonáról nem akartam beszélni, ezért csak annyit mondtam. Figyelem az embereket. A Kálváriáról még a házakba is be lehet látni. Érdekes, mondta Török Ádám, és elgondolkozva szurkálta botjával a földet. Szóval még a házakba is be lehet látni. Igen, mondtam. És Gilikét is látom minden reggel. De nem tudtam, hogy rálőttek a bangók. Az még régebben történt, mondta Török Ádám. Amikor még Gilike szolgált a szegieknél. Az ikrek vele is megetették a lépes mézet, aztán elzavarták a tanyájuk közeléből, de ez még nem volt elég. Gilike már akkor is olyan volt, mint egy holdkóros. Saját magával beszélgetett, meg az ujjaival játszott, és ilyenkor semmit sem vett észre, még a fáknak is neki ment. Bangóéknak van egy előtöltő régi puskájuk. Az ikrek egy este megtöltötték puskaporra, elrejtőztek a kukoricásban, és amikor Gilike az ujjaival játszadozva közelükbe ért, rálőttek. Persze golyó nem volt a puskában, de akkor átszólt, mint egy ágyú, és Gilike mindjárt összeesett, talán még a szíve is megállt. Az öreg Szegi talált rá késő éjszaka, alig sikerült életet verni belé, és többé semmire sem tudta használni, mert Gilike félt a kukoricatámláktól. Az öreg Szegi később elintézte, hogy felvegyék falusi kanásznak, mert ahol a disznókat őrzi, ott nincsenek kukoricatáblák. Sajnálom azt a szegény Gilikét, mondtam, és én is utálom a bangókat. Nyavajás tukiak, legyintett megvetően Török Ádám. Aztán rám nézett, és azt mondta, te is nyavajás tuki vagy, igaz? Hogy hívnak? Rojtos Gallai Istvánnak. Miért rojtos? Mert az öregapám még pásztor volt, mondtam büszkén, és cifra szűrben járt. De te miért vagy csoszogó? Azért, mert az én öregapám meg sánta volt, mondta dühösen Török Ádám. Én nem vagyok sánta, és nem is vagyok csoszogó. Én szeretem a rojtos nevet, mondtam, és már készültem, hogy elmesélem neki pásztor őseim történetét, de Török Ádámot idegesítették a csúf nevek, ezért gyorsan másról kezdett beszélni.
A tukban sok a gazdag ember, igaz? Kérdezte. Nem túl sok. Van ott jó néhány gazdag paraszt, a többségük azonban szegény, sokkal szegényebb, mint ahogyan mutatják. Mostanában egyre többen költöznek le a Kálvária utcába. De vannak gazdagok is. És te a Kálváriáról belátsz a házukba. Akiknek én belátok a házukba, azok közül leggazdagabb az istenes Bibic Mihály. Komolyan kérdeztelek. Én meg komolyan válaszoltam. Biztos vagyok benne, hogy istenes Bibic Mihály a leggazdagabb. Minden nap két megrakott szekérrel tér haza, és minden pénteken kihordja a piacra, és eladja azt, amit összelopkodott a földeken. A Bibic Mihály, dünnyögte hitetlenkedve Török Ádám. Az istenes tolvaj, ki gondolta volna? Egy napon nagyon meg fognak lepődni a tukiak. Egy szép napon, amikor istenes Bibic Mihály kinyitja apukszáját, akkor nem fognak többet röhögni rajta. Török Ádám elismeréssel nézett rám, megveregette a vállamat, és azt mondta, egyszer elmegyek veled a Kálváriára, megnézem magamnak istenes Bibic Mihályt. Nagyon szépen elbeszélgettünk ott a tarlón üldögélve. Egészen összebarátkoztam Török Ádámmal, és amikor dél lett, magával hívott ebédelni. A birkák akkora már összebújtak, fejüket egymás árnyékába dugták a tűző nap elől, közéjük mentünk, szétlögdöstük őket, és elindultunk a Szegi tanya felé. A bangó ikrekre ügyesen vetettünk többé, lehet, hogy már ők is elmentek ebédelni. Lassan terelgettük a birkákat, és én örültem, hogy kijöttem ide pásztorokat keresni, még ha nem is találtam pásztorokat, és akkor még arra is gondoltam, hogy máskor is eljárok majd ide a tarlóra. Segítek majd Török Ádámnak a birkákat őrizni. Néha talán azt is megpróbálom elképzelni, hogy olyan pásztor vagyok, mint a rojtosok voltak valamikor, és a szöges bottal távol tartjuk magunktól az olyan embereket, mint a bangóikrek. Egyszer esetleg még a citerámat is kihozhatnám. De az egészből nem lett semmi. Török Ádám hozott kenyeret és szalonnát a Szegi tanyáról. Ettünk mind a ketten, és akkor Török Ádám azt mondta, hogy hajtsuk a birkákat a krivaja mellé, a békás rétre. Ott kövér zöld fű van, ellegelésznek a jószágok, mi pedig addig kárászt foghatunk a folyóban. Tudott egy helyet, ahol sekély és tiszta a víz. Ott rengeteg a kárász, könnyűszerrel összefoghatjuk a vacsorára valót, és aztán akár ott is alhatunk a folyóparti fűzfák alatt. Nekem nagyon tetszett az ötlet, felkerekedtünk hát, és lelkesen terelgettük a birkákat a folyó felé, és közben egyikünk sem gondolt arra, hogy a békás rét Vári Jánosé, a legszebb devecseri gazdájé, és hogy baj lehet abból, ami odahajtjuk a birkákat.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A negyedik rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johannes Brahms opusz 114-es A-moll klarinét triójának első tételét előadta Lugosi Ali, Steger Endre, valamint Magyar Valentin.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért, miután az áprilisi országgyűlési választásokat követően politikai viták bontakoztak ki az államfő alkotmányos szerepéről és mozgásteréről. A köztársasági elnök azt kéri az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontroll funkciók kereteit, valamint a szerepének újragondolását vagy eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket. A Sándor Palota szerint egyes nyilatkozatok az alkotmányos ellenőrzést az uniós forrásokhoz való hozzáférést lassító tényezőként állították be, miközben az államfő álláspontja szerint az alkotmányos garanciák a demokratikus működés alapjai. Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából. Hatályát veszti a Büntetőbíróságból történő kilépésről szóló 2025-ös törvény. Új elnököt választott a Keresztény Zsidó Tanács, miután a testület eddigi elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén a tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt, rádiónk vezérigazgatóját választották meg elnöknek. A társelnök továbbra is Radnóti Zoltán főrabbi, az alelnökök pedig, mint eddig is, Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a szociális és családügyi miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt, a 13 vármegyében 5500 gyerekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MT-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. Összesen 62 mentő egységgel és 200 fős mentő személyzettel készül a szombati bajnokok ligája döntőre az országos mentőszolgálat, közölte Györfi Pál, a szolgálat szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján. Tájékoztatása szerint a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentő egységük lesz jelen. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban jelen lesznek az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton is. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz időre van kilátás, de az északkeleti, keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc.

az ördög lovas gróf kastélya Bajnán. Csavargások anarchiában, tárlat Szittya Emérről. Liszt Ferenctől Cifra Györgyig a magyar zongoraiskola története. Az elmúlt hét legérdekesebb kulturális műsoraiból válogatunk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöntöm Önöket, Tóth Zsófiát hallják.

0: Száj jó lovam, mint a madár, túl a merészek díja vár. Ezeket a sorokat írta Vörös Marti Mihály Sándor Móricról. Az ördöglovas gróf a 19. század egyik legismertebb figurája volt. A róla szóló történeteket ma Somogyi Tóth Gábor meséli a Bajnai kastély sétáin. Kövesdi Zsuzsa járt Bajnán az ördöglovas kastélyában.
1: Ezt a programot az ördöglovas kastélyának hívják.
2: Sándor Móric.
1: Sándor Móricról van szó természetesen. A Hosszú Lépés nevű ilyen sétaszervező társaság egy sétája. Ebből minden hónapban van legalább egy, ott Bajnán. Ennek én vagyok a vezetője, és egyébként más sétákat vezetek évek óta. És tekintve, hogy építészmérnök is vagyok, meg Bajnán is lakom, hát nagyon közel áll hozzám ez a téma. És bele is ástam magamat, úgyhogy elképesztően jó dolog ez a bajnai Sándor Móric kastély. Sándor kötőjel Metternich a teljes neve.
2: Hiszen Metternich lányát vette feleségül.
1: Igen. És amikor ezt az elképesztő ötletet a fejébe vette, hogy elvegye a rettegett kancellár lányát, hát akkor döntött úgy, hogy akkor fel kell újítani azt a kastélyt, mert egy ilyen kicsit lepukkant parasztbarokk kastély volt az ott, nem egy Versailles, és hát megkérte a kor legnevesebb kastélyépítészét, Hildi Józsefet, hogy egy nagyon menő kastélyt csináljon ott neki, és ez sikerült. Úgyhogy egy fantasztikus projekt végeredménye lett az, hogy Metternich lány oda került, és aztán ez egy hosszú érdekes családtörténet. Mert Sándor Móric maga is egy rendkívüli figura volt. Nem csak a lovas bravúrjai miatt, hanem az elképesztő észjárásával, meg gazdaságfejlesztésével, meg mindennel.
2: A saját temetését is megszervezte.
1: A lovakot megvadultak, és egészen a temetés szerves részévé váltak.
2: Kiröpítették a koporsót, ugye?
1: Pontosan. Aztán az is érdekes, hogy a kedvenc lovát ott temettette el. Van egy kis kápolna Gyarmatpusztán, ami az ő vadászterülete volt, nem túl messze Bajnán, és ott van egy gyönyörű kis kápolna, és abban van eltemetve Sándor Móric is, meg a felesége is. A kedvenc lovát is oda temettette el, nem a kápolnában, hanem a kápolna szentélyén kívül, de a tengelyben, egy-két méterre a szentély falától. Hát ez volt Tatár nevű ló, és a Tatár nevű ló volt az első diplomás ló egyébként a világon, mert Sándor Móric megtudta, hogy van egy német egyetem, amelyik bajban van anyagilag, és pénzért diplomát árul. Hát ez nem szép dolog, de ezt csinálta ez az egyetem. És Sándor Móric egyből írt nekik, és kapott egy űrlapot, amit kitöltött rá a Tatár ló nevére, és elküldte a megfelelő összeget, és postafordultával Herr Doktor Tatár számára megérkezett a jogi diploma. Úgyhogy ez volt az első diplomás ló.
2: Hogy is volt az, amikor megkérte Metternich kancellár lányának a kezét, hogy befagyott a Duna, és négy lovas hintóval fölhajtott?
1: A zajló meg befagyott Dunán ő rendszeresen átszáguldozott különböző lovas formációban, akár lóháton, akár hat lovas hintóval, de a megismerkedésük úgy történt, hogy Bécsben egyébként a herceg kisasszony Metternich Leontin kikocsiszott a udvarhölgyével, egy nyitott hintóval, egy nagy főúton hajtottak, és egy keresztúton pedig Sándor Móric száguldott lóháton. És egyszerre érkeztek a kereszteződésbe, és hogy a tragédiát elkerüljék, hát Sándor Móric átugratta ezt a hintót, és ettől Leontin meg beleszeretett, és egy hosszú, jó házasság lett belőle.
2: És igaz ez a történet, hogy Metternichel neki mentek a Dunának, és akkor megállt félúton, és azt mondta, hogy na most adja a lányát, vagy menjünk tovább?
1: Ezt most hallom öntől először. Igen. Tehát attól még lehet igaz, mert nyilván nem tudok mindent, de ez egy érdekes történet. Fantasztikus, tehát olyan legendárium szövődött Sándor Móric alakja köré, hogy egész elképesztő történetek is vannak, és ezeknek nyilván egy része igaz, egy része pedig legenda, de a korabeli sajtó nagyon aktív volt, és nagyon sok mindent írtak meg róla, és ezek megvannak, ezek a lapok, hát ezeket archívumok megőrizték. És akkor aztán volt Sándor Móricnak egy lánya, ez a Paulina. Elképesztő egy személyiség volt, egy hihetetlenül okos, tehetséges, kreatív asszony. Férjhez ment egy ilyen oldalági Metternich herceghez, valami másodunok a testvére a nagyapjának. Szóval egy Metternich herceg lett a férje. És ez pedig egy profi diplomata volt, ez a Metternich Richard von Metternich herceg, aki nem az első állomáshelyük volt, de 11 évig voltak Párizsban a monarchia nagyköveteként a férje, és ő pedig nagykövetasszonyként a Champs-Élysées gyönyörű palotájában, ahol elképesztő közönség fordult meg nála folyamatosan, tehát Liszt Ferenccel négykezeseztek. Ez a nő nagyon muzikális volt, és nagyon tudott énekelni, és nagyon szeretett szervezni, és volt színpadi jelenléte is, és ezt ő nagyon kihasználta. Ő találta ki a bécsi virágkarnevált, ami olyan siker volt az első alkalommal, hogy több mint 200 ezer belépőjegyet adtak el, és az a kocsi konvoj, ami fölvirágozva végigvonult a városon, az 700 kocsiból állt. Szóval ilyen szervezőkészség szorult ebbe a Paulinába.
2: Metternichnek nyilván nagyon idegen lehetett ez a világ, és fantasztikus, hogy mégis egy házasságban így egyesült ez a bécsi és az a magyar világ. Remélem, hogy egy filmrendező hallgat most minket. Adja magát ez az egész történet, Sándor Moritz élete meg a lányái, és hogy egy csodálatos nemzetközi film sikerré váljon.
1: Az a helyzet, hogy készült már több alkotás is. Az első nagyon nagy sztár szereplő gárdával még a második világháború előtti években közvetlenül, de Kismanyitól kezdve ott minden szereplő egy sztár volt annak idején. És Kálmán Imre operettet írt Der Teufelsreiter címen, és ezt a bécsi Volkstheater számára írta, de aztán lefordították magyarra, és a Operett Színházba is játszották, tehát ő egy nagy celeb volt, és több filmnek, meg több egyéb alkotásnak volt sztárja és főszereplője, ő is, meg Paulina is. Paulina pedig egy igazi mecénás is volt, tehát például Johann Strauss-tól, az ifjabbtól több nagy keringőt rendelt, ami azóta is az ő nevéhez fűződik. És hát már Párizsban is, meg aztán Bécsben is ő nagyon nagy kulturális házat vitt, és kulturális életet teremtett maga körül. Megszervezte egy alkalommal Bécsben az első nagy nemzetközi színházi és zenei fesztivált és vásárt. És akkor egy, illetve több bizottságot hozott létre, hogy melyik bizottságnak mi volt a feladata, egyiknek a virágdíszítéseknek a megszervezése, azt egy Kleinmannszeg nevű grófnőre bízta. Azonban Kleinmannszeg grófnő valamit nem úgy csinálta, hogy Paulina szerette volna, és összevesztek. Olyannyira, hogy kihívták egymás párbajra. És
2: óriási
1: kardpárbaj volt, és pedig deréktől fölfelé mesztelenül kell vívni, mert hogyha megvágják egymást, akkor a penge, ha a textilt belenyomja a sebbe, akkor sokkal inkább elfertőződik, mint hogyha egy tiszta bőrfelületen keletkezik a vágás. Úgyhogy az összes párbaj segédnek is nőnek kellett lenni, meg ilyenkor jelen kell legyen orvos. És nagyon nehéz volt orvosnőt találni, valahonnan Lengyelországból hozattak egy orvosnőt. Megtörtént a párbaj, első vérig, mind a kettő megvágta egy kicsit a másikat, kibékültek, egymás nyakába borultak, és megállapodtak abban, hogy erről egy szót se senkinek nem beszélünk róla, nem kell csámcsogjon rajta senki. De hát csak kiszivárgott, mint minden, ma is, meg akkor is, és a bulvár sajtó fölkapta, és hát Szentpétervártól Barcelonáig ettől volt hangos a bulvár, hogy a két grófnő félmeztelenül párbajozott, és ők már nem voltak hajlandók erről nyilatkozni. És évekkel később történt az, hogy egy újságíró megint megkérdezte egyszer Paulinát, hogy és akkor hogy volt az a bizonyos párbaj, és erről azt mondta, hogy ugyan hagyjátok már ezt el, ez egy hírlapi kacsa. Úgyhogy nem lehet pontosan tudni, hogy megtörtént vagy nem, azt lehet tudni, hogy az akkori sajtó ettől volt hangos. Tehát azok a példányok még mind a mai napig megvannak az archívumokban, ahol ezt részletezik a legnagyobb alapossággal.
2: Kinek a tulajdonában van most a Bajnai kastély?
1: A magyar állam tulajdonában. A magyar állam sok ilyen szépen felújított kastélyt kezeltet, a NÖF, amely Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Kft. Nevet viseli. Hát ők az üzemeltetői ennek a kastélynak, hogy aztán az a meglehetősen szerény bevétel, amit a belépőjegyekből realizálni tudnak, az meddig lesz elég, azt nem tudom. Mert sokba kerül egy ilyen kastély szépen fenntartani.
2: Mit tudunk arról, hogy vannak-e élő leszármazottak?
1: Nincsenek. Illetve, hát nem olyan régen, ez alatt értendő mondjuk, hogy 30 évvel ezelőtt, szóval a rendszerváltás környékén Paulina egyik unokája, egy bizonyos Feri herceg, aki egyébként Bajnán volt kisfiú, ott járt iskolába, ahol a feleségem tanít is az iskolában, és aztán Budán a Verbőcibe járt gimnáziumba, amit most Petőfinek hívnak, a Horvátkert, Attila út környéke, és ez a Feri herceg a rendszerváltáskor már egy idős úr volt, hófehér, tömött haj, nagy fehér bajusz, és eljött Bajnára többször is. És én ott láttam, amikor bevezették a földgázt Bajnára, és akkor az egy népünnepély a faluban, a falu központjában kiépítenek ideiglenesen egy csonkot, azt tudják, hogy a fáklya, és akkor meggyújtják a fáklyát, és a plébános megáldja, a polgármester beszédet mond, a falu népe ünnepel, és ott állt a ünneplő tömeg szélén Feri herceg is. és vele kapcsolatban is vannak jobbfa történetek. Szóval egy érdekes család volt ez.
2: Hogyan lehet és mikor jelentkezni ezekre a túrákra?
1: Minden hónapban van egy vagy két hosszú lépés kirándulás Bajnára. Igazából a kirándulást az egyénileg oldják meg a látogatók. A bajnai programot úgy hívják, hogy az Ördöglovas kastélya, és a hosszulépés.org oldalon lehet megtalálni, ott van az időpont, ott lehet erre jelentkezni. És általában autóval jönnek a látogatók, van, aki autóbusszal. Hát a buszmenetrend és ez a séta nem tökéletesen kompatibilisek egymással. Van olyan busz, amivel el lehet érni a 11 órakor induló sétát, ez mindig szombaton van, és mindig 11-kor, csak nem minden szombaton. Tehát a busszal el lehet érni a sétát a Szénatérről, csak utána a séta után még elég sokat kell várni, még egy másik busz visszaviszi az embert. Egyébként pedig van saját parkolója a kastélynak. Szénatértől egy 3-4 óra, 50 perc Bajna, tehát nincs messze.
0: Az Ördöglovas kastélyáról Kövesdi Zsuzsa beszélgetett Somogyi Tóth Gáborral, aki egyébként a Légi Közlekedési Kulturális Központ, az Aeropark Múzeum ügyvezető igazgatója is.

0: Azt mondják, hogy ismertem a leghíresebb bűnözőket, csavargókat, anarchistákat, szocialistákat, politikusokat és művészeket, és hogy magam is űztem ezeket a szakmákat. Úgy hallom, kém és politikai imposztor is voltam. Amit biztosan tudok, az az, hogy én vagyok a világ legnemzetközibb embere. Ezt vallotta magáról Szitja Emil, akit a kor avantgárd művészeinek egyik szellemi mestereként tartanak számon. A Kassák Múzeum időszaki kiállítása feltárja a Szitja Emil köré szőtt, részben általa is épített legendák hátterét, és az író-festő Szitja alakját történeti kontextusba helyezve azt is bemutatja, miként formálta a művészi pályáját a forradalmi politikai elköteleződés és a korszak által kijelölt szűkös mozgástér. Gucsa Magdolnát, a tárlat kurátorát Szent Imrei Kristóf kérdezte a helyszínen.
1: Csavargások anarchiában címmel nyílt meg a mostani kiállítás. Hogyan kapcsolódott össze ez a két szó Szitja Emil életében?
2: Hát ez jól mutatja az én kutatói érdeklődésemet is, de persze Szitja Emil életművének első nagy korszakát is. Ugyanis Szitja a magyar anarchista mozgalom pereméről vagy irányából indult el egy ilyen művészeti integráció felé. Úgyhogy ezért nagyon erősen igyekeztem hangsúlyozni, hogy miként volt képes a magyar anarchista mozgalom létrehozni egy olyan közeget, ahonnan nagyon vegyes hátterű szereplők politikai célok érdekében össze tudtak fogni, és létrehoztak platformokat. És hát Szitja Emilnek a legelső írásai egyébként a Társadalmi Forradalom című anarchista lapban jelentek meg. Ez volt a magyar anarchizmusnak a legfontosabb kiadványa, állíthatjuk. És tulajdonképpen nagyon jól mutatja Szitja példája, és ezeknek a cikkeknek a példája, hogy hogyan is működött az, hogy miképpen volt képes egy anarchista elvi közösség megteremteni a lehetőséget arra, hogy például Szitja, aki egy óbudai proletár származású fiatal volt, találjon magának egy közösséget, elmenjen egy terézvárosi kocsmába, ott részt vegyen különböző vitákon, közös olvasásokon, ahol mondjuk Bakunyinnak vagy Kropotkinnak a műveit tanulmányozzák, itt megismerkedjen a lappal, részben terjesztője legyen, hiszen részben terjesztők voltak maguk az újságírók is, és maguk az anarchisták is, szerzőként is részt vegyen a lapban, és aztán utána elindítsa saját vállalkozásait. Úgyhogy egy kicsikét ebbe az univerzumba is el akartam kalózolni a látogatókat.
1: Konkrétan a fő kiállító tér.

0: Ben láthatunk egy térképet is, ami Szitjuel Emil csavargásait mutatja be, amikhez különböző forrásanyagok kapcsolódnak.
1: Valóban, ugye az volt az egyik ötlet, hogy ne egy tipikus idővonalat mutassunk be Szitjuel Emil életéről, hanem próbáljuk meg térben érzékeltetni egy ilyen teljes falat betöltő, eléggé hatalmas térképen keresztül, hogy egyrészt az az életmód, amit folytatott Szitja gyakorlatilag a századfordulótól, és az a típusú életmód, ami összekapcsolódott az alkotási stratégiáival, hát ez valóban nagyon erősen transznacionális volt. Hiszen itt egy Európa térképpel állunk szemben, és ezen a térképen jól látszik, hogy Budapesten is újságíróként működött. Egyrészt ugye, mint említettem, a Társadalmi Forradalom című labban, de számos magyar labban dolgozott az első világháború alatt, de emellett egy protodadalapot is indított 1915-ben Zürichben, emellett Párizsban is dolgozott, két különböző korszakban is, az 1910-es évek elején Blesz Andrárral, aki egyébként zárójában hozzáteszem, hogy a francia modernizmus, modernista költészet és próza egyik legnagyobb alakja volt, Apollinaire-rel állandó versengő barátságban, tehát már a 10-es években is indított itt egy lapot, illetve aztán a 30-as években egy antifasiszta lapot. Illetve, hát ez egy nagyon nemzetközi életmű, ami ugye részben magyarul, részben franciául és részben németül született meg, úgyhogy Németországban is számos egyébként kiváló művészeti, politikai profilú lapban publikált, főképpen az 1920-as években. Úgyhogy ezt a három különböző univerzumot igyekeztünk földrajzilag is megmutatni a látogatóknak.
0: Ugye az előbb már volt szó az antifasiszta elköteleződéséről, az antifasiszta szemléletről, ami hát az élete nagy részét végigkísérte, ugye ő zsidó családból származott. A politikai elköteleződése az mennyire volt hatással az ő művészetére, gondolva itt elsősorban a festői munkásságára?
1: Hát a festői munkásságon, mint olyanon, azért viszonylag nehezen kimutatható, már úgy általában az expresszionista festészetén a nagyon konkrét politikai irányultság, viszont az biztos, hogy az 1930-as években, amikor azért beszűkül a mozgástere azoknak az alkotóknak, akik egyrészt zsidó származásúak, másrészt pedig, ahogy Szitja, Németországból érkeztek Franciaországba, és így aztán politikai szempontból is, hát nagyjából 1938-tól internet fenyegette őket. Így aztán kénytelen volt szövetségeseket keresni és találni magának, és elsősorban ugye a francia kommunista pártot találta meg. És ebben az időszakban azt állíthatjuk, hogy azok a tipikus antifasiszta kifejezésmódok, amit mondjuk a Hartfeldnek a különböző montás technikáján és nagyon erős plakátokra, illetve folyóiratokban publikált, nagyon erős vizuális nyelvre támaszkodva létrehozott részben a Komintern által támogatott baloldali antifasiszta ellenállás, a Szitját is nagyon erősen izgalomba hozta, és a saját lapjában, a Die Zone-ban, amit 1933-34-ben adott ki, ott is láthatjuk ennek a montástechnikának a nagyon provokatív, nagyon ironikus kifejezését. És hát van egy ceruza rajzunk, illetve pasztelkrétával készült rajzunk Szitjától, ami valószínűleg vagy erre az időszakra datálható, vagy ezt az időszakot idézi meg, na hát és ott szintén látjuk ezt a nagyon provokatív politikus iróniát, hiszen Hitler fejek, illetve Mussolini fejek vannak karóra húzva, úgyhogy ez is pontosan ennek a típusú ellenállásnak az egyik nagyon fontos tanújele.
0: Igen, hát ugye már a feleségével és a lányával vészelte át Franciaország német megszállását. Mit lehet tudni róla ezekben az években?
1: Szerencsére eléggé sokat tudunk Szitjának a második világháború alatt, illetve az egész Szitja családnak a második világháború alatt éveiről. Egyrészt annak köszönhetően, hogy Szitja itt-ott elejt fontos információkat, például a 82 állam a második világháború alatt című államgyűjteményében, de ráadásul a kislányának megmaradt egy naplója, ami fotókkal, rajzokkal illusztrált, és nagyon részletesen leírja, hogy miként került egy a Vörös Kereszt által támogatott gyermekkolóniára, ahol egyébként kiváló körülmények között tudott élni, és nem fenyegette az az élelmiszerválság, ami szintén ugye elérte Franciaországot a német megszállás idején. Na szóval ebből a két dokumentumból eléggé jól rekonstruálható, hogy pontosan merre járt a család, mikor és hogyan. És hát Szitjának ugye már nagyon masszív tapasztalata volt a rendőrséggel és a politikai rendőrséggel való állandó konfliktusok lecketárából, hiszen ugye tulajdonképpen őt már az 1910-es években masszívan megfigyelte a francia rendőrség, A kiállításnak ezért is a plakátja, illetve a kis minikatalógusnak vagy vezetőnek a címlapja is egy olyan dokumentum, ami a francia levéltárból származik, állami levéltárból, méghozzá a úgynevezett Sûreté Générale, a francia rendőrség, amely a belbiztonságért is felelős volt, ennek egy megfigyelési dossziéja, ami szitja, mint anarchista nevére szól, és ugye ebben olyan anyagok találhatóak, ahol egyértelműen látjuk, hogy a francia rendőrség információkat cserélt folyamatosan a német tartományi rendőrségekkel, illetve a svájci kantoni rendőrségekkel is, és hát így igyekezett minél több információt beszerezni arról, hogy ez a veszélyes anarchista ez pontosan merre jár, és hát próbálta megakadályozni, hogy átlépje a határt szitja. Ráadásul van egy titkos rendőrségi jelentés arról is, hogy 1912-ben milyen az anarchizmus erényeit taglaló előadást tartott egy kis anarchista klubban. Szóval Szitjának azért volt tapasztalata abban, hogy miként érdemes elkerülni a rendőrséget, miként érdemes esetleg hamis papírokkal átlépni a határt, miként érdemes eltüntetni a zsidó származásának a nyomait. Nem volt gyanútlan tehát. És ez azért is nagyon fontos, mert volt egy cenzus Franciaországban 1940-ben, amikor összeírták a zsidó származású külföldi állampolgárokat, és aztán ezek alapján gyűjtötték be őket később. Szitjának ide például esze ágában sem volt önként jelentkezni, és átadni az adatait a rendőrségnek. Ami hát egy nagyon bölcs előrelátás volt, mert ugye Franciaországban elsősorban a külföldi származású zsidókat internálták, és aztán küldték haláltáborokba. A saját lakosság valamivel jobban járt, tehát a francia állampolgárok. Úgyhogy Szitja részéről ez óriási előrelátás volt, és hát részben abból is táplálkozott, hogy volt előtte pár évtizednyi gyanú az állammal szemben. Úgyhogy szerencsére mind Szitja, mind a felesége, Erika, mind pedig a kislánya Jeanne túlélték a háborút, és vissza tudtak térni Párizsba 1945-ben.
0: És ugye még egy picit vissza tudunk menni az időben, az 1900-as évek elejére, hogy mindenképp érdemes megemlíteni a közös csavargásait Kassák Lajossal, amiről külön láthatnak sok érdekes anyagot a látogatók egy pop-up kiállítás formájában.
1: Így van, ezt azért is találtuk nagyon frappánsnak, mert a magyar közönség számára azt hiszem elsősorban Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzi írásából ismert Szitja alakja. Itt a csavargás fejezetben Kassák elmeséli, hogy miként találkoztak Szitjával, egyébként Stuttgartban, és miként folytatták együtt az útjukat. Kassák ugyanis 1909-ben elhatározta, hogy megnézi, hogy mi a helyzet Párizsban, annyit olvasott róla részben Adinál. No és hát Szitja tulajdonképpen egy ilyen félig vezető figura, félig beavató figura, félig Vergilius féle kalauz pozícióját veszi fel, és hát beavatja egyrészt mindenféle művészeti alapműveltségbe, együtt látogatnak múzeumokat, de a csavargás művészetébe is egyébként, úgyhogy tulajdonképpen a koldulás, a szálláskeresés legprofibb és legbeváltabb módszerét, a hogyan cseréljünk az országúton címeket a többi csavargóval, hogyan használjunk segélyszervezeteket, és hogyan kolduljunk néhány forintot mindenféle hamis dokumentummal, vagy pedig a hogyan lakjunk jól mindenféle ingyen konyhán, és aztán hogyan súranjunk ki onnan típusú ismereteket is átadta Kassáknak. Ez a könyv egyébként az Egy ember élete nagyon érdekes abból a szempontból is, és itt egy picit gyanúra inteném az olvasókat, hogy Kassák azért itt egy nagyon tudatos retorikát folytatott, és hát részben azt mutatja be, hogy miként válik egy munkásszármazású fizikai munkásból egy értelmiségi irodalomból élő osztályváltó és hivatásváltó figurává, úgyhogy hát Szitja alakjával egy komplementert hoz létre ebben a könyvben, úgyhogy Szitja azért egy meglehetősen bűnös életű, meglehetősen kevéssé motivált, olykor simliskedő figurának tűnik, de azért a kiállítás részben azt is próbálta bemutatni, hogy milyen komoly életmű áll elmögött a stratégia mögött, amit Szitja folytatott ekkoriban.
0: Az egész nyár folyamán, sőt még az ősz elején is megtekinthető ez a kiállítás és a pop-up kiállítás is. Milyen kísérő programokkal készülnek a következő hetekben, hónapokban?
1: Mindenképpen ajánljuk a múzeumok éjszakáját, amikor több vezetés is lesz a kiállításban, illetve bodzaszörp, apró kocintás, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy látogasson el. Illetve tematikus vezetésekkel igyekszünk ezt a nagyon sok rétű, nagyon sokféle életművet bemutatni, úgyhogy már voltak korábban az anarchista időszakkal kapcsolatos kurátori vezetések, de most átlépünk majd a berlini időszakra, és olyan kurátori vezetések következnek, amikor megtudhatjuk, hogy milyen a német expresszionista irodalom kulcs szereplője és kulcs alkotásai hatottak Szittyára, és hogy mik voltak azok az elképesztően őrült szövegek, amiket ma már az iskolában biztosan nem tanulunk, amik összehozták a Blesse Sandrard nevű modernista francia íróval. Úgyhogy igyekszünk több oldalról is megvilágítani különböző kurátori vezetéseken, illetve vendégvezetéseken is Szittya alakját. Lesz majd egy vezetés Vida Kamilla költő részvételével is, aki pedig azt mutatja meg, hogy miként is fűződik össze egy alkotói életműven, egy költői életműven belül az erős személyes és a társadalmi fókusz egyúttal. Tehát, hogy miként hat az a társadalom, amiben élünk, az a politikai rendszer, amiben élünk, miként hat egy nagyon erős politikai világképpen rendelkező szerzőnek az intuícióira és motivációira.
2: A Csavargások anarchiában Szittya Emil című kiállítás egészen szeptember 20-áig várja a látogatókat Budapest 3. kerületében, a főtéren található Kassák Múzeumban. Gucsa Magdolnával, a tárlat kurátorával Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: Liszt Ferenctől Cifra Györgyig. A Magyar Zongora Iskola Története című kiállítás a magyar zongora művészet genealógiáját és a Liszt tanítványi láncolatot mutatja be. Csót Judit járt a tárlaton.
1: Az Andrássy útra néz az az ablak, amely előtt áldogálunk itt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont épületében, ami egyébként Liszt Ferenc otthona volt, és ami miatt beszélgetünk, az a Liszt Ferenctől Cifra Györgyig a Magyar Zongora Iskola Története című kiállítás, mely február 20-a óta látogatható, és egészen június 30-áig várja az érdeklődőket. Ez a Cifra Fesztivál és a múzeum közös kiállítása, ami a Magyar Zongora Iskola Történetét kívánja bemutatni nagyjából Liszt Ferenc korától egészen az 50-es évekig. Mi az, ami életre hívta ezt a kiállítást? Mi az a legfontosabb dolog, ami szeretne ez a kiállítás megmutatni? Mindenről pedig Cselényi Mátéval, a múzeum igazgatójával, zenetörténésszel beszélgetünk.
2: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban itt vagyunk a Régi Zene Akadémia épületében, az Andrássy úton, ahol Liszt Ferenc 1880-tól 1886-ig élt és lakott, működött és dolgozott, tanított, amikor Budapesten tartózkodott. A kiállításnak egy praktikus apropója van, Balázs János, a Cifra Fesztivál művészeti igazgatójának felkérésére készült ez a kiállítás. A másik apropója az pedig az, hogy tavaly ünnepelte 150. évfordulóját a Zene Akadémia, ahol minden, a Magyar Zongora Iskola tekintetében minden elindult.
1: Ami a Magyar Zongora Iskolát nagyjátette, az a gyakorlat és az elmélet szoros egysége, valamint az, hogy a tanárok többsége zeneszerző is volt. Nyilván nem lehet ezt ennyire egyszerűen besűrűsíteni, de ugye a kiállításnak ezek többek között a hívószavai. Hogyha egy laikusnak próbálnánk ezt közelebb hozni, akkor miért olyan fontos ezeknek a dolgoknak az említése?
2: Valóban nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a Liszttől elinduló Magyar Zongora Iskola világhírű volt, és mind a mai napig az, ugye már csak amiatt is, mert Liszt Ferenchez vezethető vissza szinte mindenki, aki ma Magyarországon zongora művészként működik, ténykedik, oktat, és Liszt Ferenc után olyan nevek vannak ebben a névsorban, mint Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Tomán István, vagy ha a nemzetközi zongora versenyekre gondolunk, mondjuk Anda Géza, akit ismerhet a szélesebb közönség is, ugye a híres zongora verseny alapítója, ő is ebbe az iskolába tartozik, és természetesen Cifra György is, Dohnányi Ernő, Tomán István és Kéri Szántó Imre révén Cifra György is ennek a zongora iskolának a tagja és része.
1: Hogyan épül föl ez a kiállítás itt az Emlékmúzeumban?
2: Igen, ez elején Liszt Ferencről, Liszt Ferenc zeneakadémiai működéséről van szó, és ezután ez a tanár-diák-mester-növendék kapcsolat mentén haladunk, és így kerül szóba Tomán István, Szendi Árpád, Dohnányi Ernő, Kéri Szántó Imre, és így jutunk el egészen Cifra Györgyig, illetve néhány cifra növendéket is megemlítünk, mint Vásári Tamás vagy Jandó Jenő.
1: A kiállítás másik kurátora Szabó Ferenc János, zongoraművész és zenetörténész. Hogyan zajlott ez a munka? Egy kicsit az jut erről eszembe, hogy a rádiózáshoz hasonlítsam, hogy vannak olyan nagyszabású témák, aminek a végén a szerkesztőnek megfájdul a feje egy picit abban, hogy hát melyik kezébe harapjon, hogy hogyan tud valamit rendszerezni, hogyan tud egy átfogó képet adni, és kénytelen dolgokról lemondani. Én úgy képzelem, hogy a Magyar Zongora Iskola is egy annyira gazdag történet, hogy kellett hozzá egy csapás iránya, aminek a mentén ezt a kiállítást megálmodták.
2: Igen, nagyon jó munka volt Szabó Ferenc János kurátor kollégámmal, illetve még kollégáim is segítettek a munkában, zenetörténész kollégák is, Éri Botond, Mátrai Diana, Peternák Anna, ővelük csináltuk a szakmai részét a kiállításnak, és ez úgy zajlik a gyakorlatban, hogy akkor különféle témákat megkapott egyes kolléga, és akkor azt feldolgoztuk, és utána akkor közösen pedig kidolgoztuk a tartalmat, a képanyagot, a forráskutatást, a képek kutatását, vagy a kiállításban QR kódok vannak elhelyezve, ahol ezeknek az említett személyeknek hangfelvételeit hallhatjuk. Liszttől sajnos nincsen, de utána szinte mindenkitől van hangfelvétel, ez is egy QR kód segítségével meghallgatható. Még az elejéhez annyit hozzátennék, hogy az elején valóban nehéz volt, hogy említette, kiválasztani, hogy akkor kiről is legyen szó, ezért alakult így a cím, hogy Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, mert ez ad egy olyan irányt, hogy akkor akik ebben a tanárdiák viszonyban nincsenek benne, de ennek ellenére nagyon neves, híres magyar zongoraművészek, ezért nincsenek benne, nem sorolom a neveket, de ezért került kijelölése így a cím, hogy akkor így magunkat is segítsük, hogy ki kerül be és ki nem, mert valóban egy nagyon gazdag anyag ez a Liszttől a Magyar Zongoraiskola.
1: A Cifra Fesztivál hogyan kapcsolódik a kiállításhoz? Mondhatjuk, hogy ők hozzák a zenét. Ugye például a megnyitóhoz kapcsolódóan is volt, ha jól emlékszem, két koncert is ez a továbbiakban, hogy alakul, mi az, amit maga a fesztivál tudott ehhez a kiállításhoz hozzátenni. A fesztivál, mint programsorozat természetesen.
2: Igen, a szakmai kivitelezéséről már esett szó, a gyakorlati kivitelezésében rengeteg segítséget kaptunk a Cifra Fesztiváltól, grafikus kollégák, kivitelező kollégák segítettek, hogy megvalósulhasson itt a Régi Zeneakadémián ez a kiállítás, és valóban a kiállítás megnyitón is a Cifra Fesztivál fiatal művészei játszottak nagy sikerrel, utána a közös szervezési koncertünk volt, ahol Balázs János is, Dráfi Kálmán többen felléptek, és a továbbiakban még egy múzeumpedagógiai program van tervben. A kiállítás témájából egy múzeumpedagógiai program fog készülni, amire pedig majd szeretettel várjuk a koranyáron az iskolából érkező diákcsoportokat.
1: Hamarosan egy tárlatvezetés veszi a kezdetét, akinek felkeltette az érdeklődését ez a kiállítás. Részt tud venni ilyen tárlatvezetésen, akkor is, hogyha mondjuk nem diák?
2: Igen, a kiállítás látogatható ingyenes, illetve bármikor segítünk, megmutatjuk a kiállítás egyéb részeit, úgyhogy igen, látogatható a továbbiakban is, terveink szerint nyárig biztosan itt a Régi Zeneakadémián.
1: Hol lehet mindenről bővebb információt olvasni?
2: A honlapunkon, a Cifra Fesztivál honlapján találnak további információkat a rádióhallgatók.
1: Kanyarodjunk vissza oda, ahol a beszélgetésünket kezdtük, hogy ugye egy Andrássy útra néző ablak előtt áldogálunk, Liszt egykori otthonában. Mit tesz hozzá ez az épület, ezek a falak ehhez a kiállításhoz? Aki ellátogat erre a kiállításra, akkor az emlékmúzeumot is megtekintheti, hogyha jól értem.
2: Igen, örömmel várjuk a látogatókat, és valóban itt az Andrássy úti Régi Zeneakadémián található Liszt otthona. Ez három nagyobb szobából áll, illetve egy előtérből. Itt lakott Liszt életének utolsó éveiben, amikor Pesten tartózkodott, egy ebédlőből állt a lakás, egy hálódolgozó szobából, illetve a szalomból, ahol az óráit tartotta, és itt jutunk el arra pontra, ahol a kiállításhoz nagyon szorosan kötődik, ugyanis a Magyar Zongoraiskola, ha így nézzük, és a Zeneakadémiáról induló Magyar Zongoraiskolát, akkor az itt indult ebben a részben, ebben a szalomban más zongora tanárok is voltak a kezdetektől fogva, de Liszt itt oktatott, és így akik kikerültek Liszt kezei közül, azok ebben a szalomban látogatták a mester óráit.

Liszt Ferenctől Cifra Györgyig a Magyar Zongora Iskola Története című kiállításon jártunk az elmúlt percekben. Műsorunk végén még egy zenei programra is szeretnénk felhívni a figyelmüket. A magyar zenetörténet egyik sokoldalú, méltatlanul ritkán emlegetett óriása, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos egykori tanítványa, a magyar népzenei mozgalom meghatározó alakja, Vavrinec Béla, idén lenne 100 éves. Május 31-én vasárnap 18 órakor a Budai Várnegyedben, a Zenetudományi Intézetben nem csupán egy emlékkoncertet rendeznek, hanem egy generációkon átívelő zenei párbeszédet, ahol a mester kiadatlan klasszikus művei és népzene kutatói öröksége találkozik a kortárs értelmezéssel. Ezzel kulturális válogatásunk végére értünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Liszt Ferenc 12. bémol transzcendens etüdjét Cifra György szólaltatta meg. Műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. A ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Fábián Éva, Prima Primissima díjas, népi énekes előadó művésszel, mesemondóval, a gyereknap közelettével, a hagyományos élőszavas mesemondás jelentőségéről beszélgetünk.
2: Most például nemrég meséltem egy olyan mesét, azt Rádúj János kibédi. Ma is él még János bácsi, egy pár éve voltam nála, hála Istennek, egy személyesen is találkoztunk. Nagyon szeretem azt a kötetét, a Vízi tündér leánya. Mert ebben kis frappáns, viszonylag rövidebb kis mesék voltak, és hogyha farsankor meséltem mondjuk a kecske gyermekecskét, akkor nem csak úgy frujázott a csobán legényke a kecskéjének, hanem akkor én dúdoltam dallamot is, és a kecskécske, az mondjuk a moldvai kecsketánzenére táncolta a táncocskáját. És akkor természetesen a gyerekekkel megtanultuk a táncolj kecske, ne állj meg, mert az Isten nem ver meg. De ezek úgy automatikusan jöttek nálam, tehát nem tudatosan készültem rá. Akkor volt ugyanebben a kötetben egy olyan mese, hogy bocsánat a kifejezésért, de amikor elolvastam, azt mondtam, hogy hát ez egy olyan idétlen mese, hogy ezt biztos nem fogom mesélni. Az a mese címe, címet nem szoktam mondani egyébként, csak úgy elkezdem a mesét, de a mese címe az, hogy a gumiruhás gyémánt királyfi. Na, amikor ezt a zenész kollégáim meghallották, mondták, hogy hát tudjuk, hogy élénk a fantáziát, de ez immá hülyeség. Nem én találtam ki. De ott is az volt, hogy a gyermektelen öreg házaspárból anyóka megy a vásárba, viszi a salátát eladni, és megcsendül a réten egy pünkösdi rózsabokor, és megszólítja. Hát persze, hogy két szál pünkösd rózsa, vagy ezt énekli az a kinyílott pünkösdi rózsika, vagy az, hogy a pünkösdi rózsa kihajlott az útra. És lehet, hogy éppen akkor ezt mondjuk játszottuk is a gyerekekkel, mint játékot, így a mesébe is beépítettem. Na hát így kerültek bele a mondókák, a mesék, mesékbe a dallamok. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kel.
0: A teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Az elmúlt percekben a Kalamajka együttes felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára. Péntek délután fogadta Ursula von der Leyen Magyar Péter miniszterelnököt, majd az esemény utáni sajtótájékoztatón von der Leyen bejelentette, 10 milliárd eurónyi forrást felszabadítanak Magyarország számára a helyreállítási alapból. 4,2 milliárd eurót tudnak feloldani a kohéziós alapokból. Továbbá a KEKVÁK, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megváltoztatásával további 2,2 milliárd euró kohéziós forrást kap Magyarország. Utóbbi miatt azon magyar hallgatók is visszatérhetnek az Erasmus Plus programba, akiket a modellváltó egyetemek miatt kizártak belőle. A diákok szeptembertől ismét jelentkezhetnek a csereprogramba. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit utólag kikérte a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozásában, amire most kevés idő áll rendelkezésre. A terrorelhárítási központ vezetőjének Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett, a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MT-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön közösségi oldalán. A Mi Hazánk mozgalom is támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Torockai László pártelnök frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. Közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten a H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között egyvágányon, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Tököli út közelében, mindkét irányban lezárták a belső sávot. Az 1-es és az 1-a a villamos zuglóvasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között nem közlekedik. Torlódásra kell még készülni a budai alsórakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Derült, illetve fátyol felhős száraz időre van kilátás, de az északkeleti, keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet jelenleg 22 és 27 fok között alakul. Késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra 5 perc. Architektúra. Barangolás az épített világban. A szerkesztő Gyarmati Dóra.
4: Két egymáshoz szorosan kapcsolódó kiállítást nyílt 2026 tavaszán a Walter Rózsi villában. Breuer Goldfinger és más magyarok, illetve a Breuer gyűjteményről és az egyik kurátorral, Sebestyén Ágnes Annával, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával, művészettörténésszel beszélgetünk. Méghozzá a Breuer gyűjteményről elsősorban, hiszen ez ennek a kiállításnak az alapja, illetve az leginkább az alapja, hogy tavaly 2025-ben egy nagy léptékű beszerzése volt a Magyar Építészeti Múzeumnak. Azt hiszem, hogy kuriózum is ez a beszerzés, hogy olyan tárgyak kerültek Magyarországra Breuer Marceltől, amelyek tényleg ritkaságok. Hogyan történt ez?
5: 2025-ben a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ két nagyobb Breuer Marcelhez köthető anyaggal gyarapodott. Ennek a beszerzésnek az egyik szállát egy vásárlás jelentette. Breuer Marcel egykori Képkodi nyaralójából vásároltunk meg Breuerhez kapcsolódó tárgyakat. Ezek bútorok, makettek, könyvek, illetve fényképek. És ez abszolút kuriózum, hiszen Breuer, ugye a világhírű magyar építészről van szó, akinek a hagyatéka amerikai közgyűjteményekben van, és egyébként szerencsés módon nagyon jó helyen vannak ezek az anyagok. Jó részük digitalizálva van, tehát hozzáférhető innen Magyarországról is kutatható, ami egy fantasztikus dolog. Úgyhogy gyűjtésre azért egész kevés lehetőség van. Igazából magángyűjteményekből van még lehetőség a gyűjtésre, és az egyik ilyen az Breuer családjához kötődik. Ugye Breuer Marcel nyaralója a Breuer család tulajdonában volt a közelmúltig. Breuer 1981-ben halt meg, és ezután az ő fia, Breuer Tamás örökölte meg ezt a nyaralót, és őtőle vásárolta meg 2024-ben egy alapítvány, a Cape Cod Modern House Trust, ami Cape Cod modern építészeti örökségének a megőrzésével foglalkozik, mert hogy ők szerették volna a házat felújítani, hasznosítani, úgyhogy abszolút a történeti értékeit figyelembe veszik, és nem csak, hogy megőrizni szerették volna, hanem ezt az örökséget szerették volna népszerűsíteni is. És ennek egy módja volt az, hogy nyitottak voltak arra, hogy közgyűjteményekkel is felvegyék a kapcsolatot, és így kerültünk mi végül is ezzel az alapítvánnyal kapcsolatba pár évvel ezelőtt, és ekkor indult meg egy tárgyalás arról, hogy valamennyi tárgyat esetleg az Építészeti Múzeum meg tudna vásárolni ebből az anyagból, hiszen Breuert azért a magyar építész és művészettörténész társadalom hiába ugye emigránsként élte le azért az életét, de azért valamennyire mi is magyarnak tartjuk őt, hiszen ő is magyarnak vallotta magát élete végéig. És a nagyon kevés tárgy jutott el őtőle Magyarországra, és ezt a hiányt igyekeztük ezzel pótolni. A beszerzésnek egy másik szála pedig egy New Yorki, magyar származású műgyűjtővel való kapcsolatfelvétel volt. Ő Szarvasi Mihály, aki a gyűjteményében őrizte a Breuer egykori egyik társa, Hamilton Smith hagyatékából származó anyagokat. Ezek is főleg bútorok, könyvek, dokumentumok.
4: Itt állunk rögtön a könyvekkel szemben, Szarvasi Mihály, tehát New Yorkban élő magyar származású gyűjtő gyűjteményéből több könyvet is láthatunk, ezek mind természetesen Breuer Marcelhez köthetők. Hogyan?
5: A Szarvasi gyűjteményből főleg Breuer Marcel-féle monográfiák kerültek be a gyűjteményünkbe. Breuer ugyanis fontosnak tartotta, hogy már életében jelenjen meg róla a monográfia, úgyhogy más szerzőkkel együttműködésben, tulajdonképpen Breuerrel közösen készítették el ezeket a monográfiákat, amivel ő ugye abszolút számba vette, hogy milyen munkái voltak az azelőtti évtizedekben. Ebből az egyik leghíresebb talán a Sun and Shadow nevű kötet, de későbbiekben is megjelentek a munkáiról szóló monográfiák. Ezek egyébként kiadásban kerültek, Manapság is egyébként, hogyha valaki nagyon szeretne hozzájutni, ezek így ritka könyvként, ezek még mindig megvásárolhatók. Ehhez képest sokkal nagyobb kuriózum egy portfóliós anyag, ami szintén a Szarvasi gyűjteményből került hozzánk. Ez a Breuer iroda működésébe engedt betekintés, ezek ilyen leporellók, amik épülettípusokon keresztül mutatják be, hogy a Breuer irodának milyen munkái voltak a közelmúltban. Ennek ugye az volt a célja, hogy a potenciális megrendelőknek ugye meg tudják mutatni, hogy a Breuer iroda mivel foglalkozik. Ezek a portfóliók egyébként a 70-es évekből származnak, és akkor már nagyon-nagyon komoly megbízásokat tudott maga mögött az iroda. Úgyhogy az épülettípusoknak teljesen széles skáláját tudták bemutatni, így középületeket, múzeumokat, könyvtárakat, egyetemi épületeket, lakóházakat, kisméretű családi házakat, de lakóépületeket nagyobb volumenben, illetve enteriőrök tervezése is fűződik a nevükhöz. Úgyhogy egy széles palettát tudtak kínálni a megrendelők számára. És a könyveknek egy másik része pedig a Breuer nyaralónak a könyvtárából származik, ugyanis a nyaralóban is maradt fönn egy jelentősebb könyvanyag, és ennek az a különös érdekessége, hogy itt is maradtak fönn ugye nyilván Breuerről szóló monográfiák, viszont a könyvekből felrajzolható az a kapcsolati háló, amit Breuer körülvette.
4: Kiktől kapott könyvet?
5: Hogy ugye láthatjuk, hogy kiktől kapott könyvet ajándékban, nagyon sok könyv ezek közül dedikálva van Breuer számára. Itt a kiállított könyvek között is van ilyen. Sajnos a dedikáció az pont nem látszik, mert hogy ugye itt nyilván a kiállítási szempontoknál ugye figyelembe vettük, hogy mit mutassunk meg pontosan a könyvből, a borítót, vagy egy jellemző belső oldalt, úgyhogy ezek a dedikációk így nem láthatók, de a hallgatók higgyék el, hogy egy részükben van dedikáció, például Kepes Györgytől, aki Breuernek egy nagyon jó barátja volt, és ő is egyébként Breuerhez hasonlóan egy nagyon fontos magyar származású emigráns művész volt, és neki is ugyanott volt nyaralója Képkodon, mint ahogy Breuernek. Azt a nyaralót is egyébként Breuer Marcel tervezte, úgyhogy ők nagyon sok nyarat töltöttek ott el együtt.
4: Itt látok egy kis versecskét is, For Marcel Loikó Breuer. Ez a becenév?
5: Igen, Breuernek a teljes neve Breuer Marcel Lajos volt, és érdekes módon őt a barátai, illetve a közeli családtagjai nem Marcelként hívták, hanem a Lajost becézték, és a Loikó becenevet használta, és egyébként Amerikában is a baráti köre, sőt, még a kollégái is így nevezték, úgyhogy a levelezésében is láthatjuk, hogy így írta alá a leveleket.
4: Lépjünk egy kicsit tovább hozzá a nyaralóhoz. Említette, hogy Kepesnek is volt egy Breuer által tervezett nyaralója Képkodon, és azt is, hogy az alapítvány az ottani modern építészeti örökségnek a megőrzésére jött létre. Ezek szerint több olyan épület is van ott a környéken, amelyek egyrészt ugye Breuer által, vagy más modern építészek által lettek tervezve?
5: Igen, tehát Képkod ez egy nagyon-nagyon kedvelt nyaralóhely mind a mai napig, és Breuerék, illetve az ő köre ugye 40-es években fedezték fel ezt a környéket, és Breuer az első két nyaralóját, ezt 49-ben tervezte, az egyik a saját maga számára, a másikat Kepes György számára. Belfleet településről beszélünk egyébként, későbbiekben tervezett még egy-egy házat Belfleetben, így összesen Belfleetben 4 Breuer-féle ház áll, egy ötödik Breuer házzal egy Dennis nevű, Belfleettől egyébként nem messze lévő, ugyancsak Képkodon lévő településen. Ez a Dennisben épült ház volt a legeslegelső Képkodon, és akkor a második, harmadik a Breuer, illetve a Kepes nyaraló, és még az 50-es években épült egy, és a 60-as években még egy. Úgyhogy Breuertől összesen Képkodon 5 nyaraló van, de nem csak ő volt, aki itt fontos szerepet játszott az építészeti közéletben. Egy másik nagyon fontos figura volt Serge Csermájev, aki egy orosz származású, de aztán Angliába emigrált, majd az Egyesült Államokba emigrált építész volt. Ő is itt töltötte a nyarakat, és ő is tervezett itt saját magának házat. És még számos hozzájuk hasonló építész lehetne felsorolni, úgyhogy Képkodon egy nagyon érdekes modernista építészeti közeg alakult ki, és szerencsére ezeknek az épületeknek egy része mind a mai napig fennmaradt, akár a családnak köszönhetően, illetve a házak egy része egyébként a helyi nemzeti parknak a tulajdonában van. Úgyhogy a Képkodi Alapítvány által kezelt többi nyaraló, az például nem is az alapítvány tulajdonában van, hanem nemzeti park tulajdonában van hivatalosan, de az alapítvány átvette a kezelésüket, és ők újították föl, ők tartják fenn. És a fenntartásukban nagyon fontos az, hogy ezeket a nyári szezonban kiadják. Tehát így tartják fenn ezeket a házakat, hogy a nyári szezonban ezeket ki lehet venni, ugye ez főleg ilyen május végétől szeptemberig tartó időszakot jelenti, és a Breuer ház az egyetlen, ami konkrétan az alapítványnak a tulajdonában van, de ezt is ugyanúgy kiadják.
4: Tehát akkor megszállhatnánk akár egy Breuer házban?
5: Igen, tehát hogy van lehetőség, aki, hát Borsosára van, ezt meg kell jegyeznem, de hogy van lehetőség nyárra, pár hétre kivenni ezt a házat, és ott tölteni egy időt.
4: Jó hallani egyébként, hogy ennyire megbecsülik ezt az építészetet ott is.
5: Igen, te, mert hogy ugye említettem, hogy nagyon kedvelt nyaralóhelyről van szó, tehát azért is szerette volna az alapítvány, a Breuer nyaralót mindenképpen megvásárolni, mert hogy eléggé rossz állapotban volt, és hogy félő volt, hogyha olyas valaki veszi meg Breuer fiától, aki mondjuk nem értékeli ennek a háznak a múltját, mert hogy ezek nem védettek, ezek a házak. Tehát, hogyha olyas valaki veszi meg, aki számára ez nem jelent semmit, szinte biztos, hogy lebontották volna ezt az épületet, mert hogy annyira értékes a telek, hogy akkor valószínűleg fölhúztak volna rá egy új házat, hiszen azért ennek a felújítása az meglehetősen bonyolult volt, úgyhogy ugye az alapítványnak a vezetője egyébként maga is építész, és ő tényleg nagyon nagy gondossággal újította fel ezt az épületet, úgyhogy odafigyelt a történeti értékeire, kutatott, hogy hogyan nézte ki a háznak a belseje, hogyan nézett ki a háznak az enteriőrje, régi fotók alapján végezte ezeket a kutatásokat, nagyon sok mindenkivel konzultált. Ő maga is, ugye ennek az alapítványnak vezetője, ugye már egy jó ideje ott él Képkodon, úgyhogy ő eléggé beágyazott a helyi közösségbe, és tényleg nagyon-nagyon sok konkrét fizikai és szellemi munkát végzett azért, hogy megfelelően fel tudja újítani a Breuer nyaralót.
4: Kepesen és Breueren kívül más magyarok is voltak ott, illetve más magyar származású embereknek is volt ott háza.
5: Igen, ezek közül talán így az építész szakmába leginkább belevágó figura, ez Weidlinger Pál, vagy ahogy Amerikában hívták, Paul Weidlinger, aki statikus mérnök volt, és ő is magyar származású volt, és viszonylag hamar elkerült Magyarországról. Zsidó családból származott, egyébként egy nagyon tehetős zsidó családnak volt a gyermeke, és elkerült aztán Magyarországról. Európában is több helyen élt, egyébként dolgozott Le Corbusier irodájában is, sőt még Moholy nagynak is dolgozott Londonban, tehát hogy ő nagyon sok fontos figurának dolgozott még a két háború közötti időszakban. Majd a második világháborút közvetlenül megelőzően, ugye hát a náci fenyegetettség elől, hát ugye sokan gondolkoztak akkor, hogy hova tudnának menekülni, és ők ilyen nagyon-nagyon kalandos úton mégis Bolíviában kötöttek ki először, és ott dolgoztak. Ő és még néhány társa ott dolgoztak egy ideig, néhány évig, és akkor onnan emigrált ő aztán az Egyesült Államokba, és itt kiépített egy nagyon-nagyon komoly, tényleg ilyen több száz főt foglalkoztató statikus irodát. És ők Breuerrel ismerték egymást, a Breuer irodának is dolgoztak statikusként. És ő, tehát Weidlinger, bár ugye végzett építészetet is, ő statikusként dolgozott, de az egyetlen megépült háza, az konkrétan Belfleetben van, mert a saját nyaralóját azt a saját tervei alapján építette föl. A Weidlingernek a nyaralója is egyébként azok közé, a házak közé tartozik, amit az alapítvány jelenleg kezel, úgyhogy ez is ugyanúgy kivehető, mint a Breuer-féle nyaraló.

0: Megcsodálható itt a kiállításom Royer Marcelnek a nyaralójának a képei, de egy kis betekintést is nyerhetünk a család életébe, hiszen ez a bizonyos tavalyi beszerzés erről is szólt, hogy családi fényképeknek a másolatainak a jogát is megszerezte az Építészeti Múzeum.
1: Royer Marcelnek a fia fotós volt, Royer Tamás, és ő a 60-as, 70-es években tényleg folyamatosan fotózta gyakorlatilag a családjának az életét, úgyhogy a nyaralóban egy több ezres negatív anyag maradt fönn. És amikor az alapítvány megvásárolta Royer Tamástól a házat, akkor úgy szólt az egyesség, hogy nem csak a házat veszik meg, hanem minden ingóságot is. És az ingóságokba beletartoztak a negatívok is, úgyhogy az alapítvány így egy tényleg fantasztikus fotóanyaghoz jutott, amit korábban azért se a szakma, se a nagy közönség annyira nem ismert. Ebből az anyagból egyébként már az alapítvány publikált néhány képet egy könyvben, amit az alapítvány vezetője Peter McMahon írt. Ez a képkori modern építészetről szól, tehát itt jelent már meg néhány fotó, de azért ezeket a fotókat tényleg a szakma és a nagy közönség sem ismeri igazán, és most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebből a több ezres negatív anyagból így 100-at ki tudtunk választani, és ezt a 100-at most a Magyar Építészeti Múzeum tudja használni. Kiállíthatjuk, publikálhatjuk, úgyhogy ezekből látható egy válogatás most itt a kiállításban. És ez abszolút bepillantást enged a Breuer családnak a legesleg hétköznapjaiba, mindennapjaikba. Tényleg láthatjuk Breuer feleségét söprögetni, Breuer Marcelt sakkozni, láthatjuk itt az egész családot. Ugye említettem már Breuernek a fiát, ugye Tamást, aki a fotós volt, de van egy fiatal hölgy a képeken, ő Breuereknek a fogadott lánya, Francesca, akit Cseszka néven neveztek, és így ismerjük őt, és az őróla is több kép készült. Illetve, ami még fontos, hogy az általunk megvásárolt bútorokat is lehet látni ezeken a fényképeken.
0: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy egyrészt bepillanthatunk a családnak az életébe, de ami szintén nagyon fontos, hogy ezek a bútorok, amik között ők éltek, tehát hogy nem csak valahová máshová lettek ezek tervezve, hanem valóban ilyen bútorok között éltek ők maguk is. Miket láthatunk itt a képeken?
1: Itt ugye az egyik kép az úgynevezett Vasszilij széket mutatja. Ez Breuernek talán a leghíresebb bútora, ami egyébként már most már több mint 100 éves, ugyanis 1925-ben tervezte az első prototípusát a Bauhausban.

0: Breyer pályája az Németországban indult, a Bauhausban. Először az asztalos műhelynek hallgatója volt, majd 25-től kezdve az asztalos műhelyt vezette. És 25-ben találta ki, hogy hát milyen érdekes lenne csővázból bútort készíteni. És az első modell, ezt akkor klubszéknek nevezték, illetve még számot is kapott, B3-as típus számot, mert hogy több csőbútort is kifejlesztett Breyer, és ezeket ő ilyen számokkal látta el. Ugye ez B3 néven futott ez a szék még a 20-as, 30-as években, és hát több csőbútor típust is kifejlesztett ezen kívül. De hogy ezek a Breyer bútorok, ezek nem mentek ki a divatból, úgymond. Tehát, hogy ezek folyamatosan végigkísérték Breyer pályáját. Ugye Breyer fontos, hogy csak a két világháború közötti időszakban foglalkozott bútortervezéssel. Már a két világháború között is szeretett volna többet foglalkozni az építészettel, de erre igazán nagy léptékben az emigrációja után volt lehetőség. Ő 37-ben költözött át az Egyesült Államokba, de a bútorok azok végigkísérték az ő pályáját, mert hogy ezek továbbra is gyártásban voltak, illetve a 60-as évek elején, 62-ben egy olasz üzletember, Dino Gavina kezdte őket újra gyártani, majd 68-ban a gyártás átkerült egy amerikai céghez, a Knollhoz, ami egyébként mind a mai napig gyártja ezeket a székeket. És ezek ezenek a székeknek a hivatalos variánsai, és most már Vasili székként ismerjük őket, amilyen néven a 60-as években elkezdték őket újra gyártani. A név egyébként Vasili Kandinsky festő nevét viseli. Breyer elmondása szerint nagyon kedvelte Kandinsky ezt a széket, úgyhogy így a egykori Bauhausos kollégájára emlékezve nevezte el ezt Vasili széknek. És erről láthatunk itt egy fotót, ez a fehér vászonnal ellátott Vasili szék, amit Breyer Tamás többször is lefotózott, úgyhogy a fotóanyagban többször is felfeltűnik, és most itt a kiállításban látható eredetiben is. Tehát ez konkrétan ugye az a darab, amit a Breyer család használt a nyaralóban.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy tavaly volt ez a nagy beszerzés, és a kiállításhoz, illetve magához a Breyer gyűjteményhez kapcsolódóan megjelenik majd egy kötet is. Mit lehet erről tudni?
0: Igen, a Breyer gyűjteményről írtam egy kötetet, ami ugye kimondottan egyrészt a most megszerzett Breyer gyűjteménnyel foglalkozik, másrészt pedig benne vannak azok a dokumentumok, amik már korábban az Építészeti Múzeum gyűjteményében voltak, mert hogy a múzeumban ugye vannak olyan építész hagyatékok, amelyek olyan építészektől származnak, akik jóban voltak Breyerrel. Ilyen volt Molnár Farkas, Fischer József, Fischer ugye a villának a tervezője, illetve Bierbauer Virgil építészek, ők hosszú éveken keresztül tartották a kapcsolatot egymással, és a hagyatékukban vannak olyan levelek, amik Breyertől származnak, és ez nagyon jól dokumentálja Breyernek a magyar kapcsolati hálóját. Úgyhogy ez is bekerült a kötetbe, illetve természetesen a tavalyi évben történő vásárlásnak az eredménye, tehát a bútorok, ezek a könyvek, illetve a Breyer Tamás fotókon is nagyon nagy hangsúly van a kötetben. Tehát van egy ilyen Breyer és Magyarország rész, illetve Breyer és Amerika rész.
1: Mikor várható az, hogy kézbe is vehetjük ezt a könyvet?
0: Június elején jelenik meg a könyv, és a tervek szerint június második hetében lesz a könyv bemutató.
1: És ahogyan az már szokott, a Walter Rózsi villában látható kiállításokhoz általában programok is kötődnek. Gondolom az egyik a könyvbemutató lesz.
0: Igen, a könyvbemutató az a Walter Rózsi villában lesz megrendezve, itt a villának a szalonjában. És a kiállításhoz kapcsolódóan szoktunk tartani rendszeres kurátori tárlatvezetéseket, szubjektív tárlatvezetéseket is, ezeket általában építészek vagy a kultúra más szereplői tartják, akik valamilyen ugye, szubjektív szempontból visznek végig a kiállításon, illetve ugye Kovács Dániel kollégámnak már megjelent a könyve a brutalizmusról, ennek már megvolt a könyv bemutatója még áprilisban, illetve nyáron majd nyári tábor, illetve vannak múzeumpedagógiai foglalkozások is, ezek mindig megjelennek a Villa hírlevelében, közösségi média felületein és a honlapon is.

0: hangzott az architektúra. A Walter Rózsi villában látható Breuer, Goldfinger és más magyarok. Brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállítás kísérő tárlatán Breuer Marcerről és a 2025-ben megszerzett és Magyarországra hozott Breuer gyűjtemény egyes darabjairól beszélgettünk a kurátorral, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával. Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést. A szerkesztő Gyarmati Dóra, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter volt.
1: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a Szentek nyomában.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Beck Tünde vagyok. Mai műsorunk témája a Freina de Menz, Szent József, és akivel beszélgetek róla, Antonio Guiomar Calumbo, hazánkban tanuló papnövendék. Tartsanak velünk! Antoniót kérdezem először, hogy honnan érkezett.
5: Angolából érkeztem. 2021-ben érkeztem Magyarországra legelőször. Itt Magyarországon történt a Nemzetközi Kongresszus Eukarisztikus. Tele lett az egész Magyarországnak a fővárosa különböző országokból érkező, nem csak egyházvezetőkkel, hanem a hívekkel is. Jó volt itt lenni, jó élmény. Én megérkezésem után elkezdtem járni a nyelviskolába. Másfél éven keresztül tanultam magyar nyelvet, és hálója Isten, hogy sikerült, de ezért nem volt könnyű, nehéz volt tanulni azt a nyelvet, ez tényleg egy komoly kihívás. Nem hiába mondta Ferenc pápa, amikor itt volt Magyarországon, hogy a magyar nyelv a nehézsége miatt, aki megtanulja azt a nyelvet, akkor megmentést kap, úgyhogy egyenesen bemegy a mennyországba.
4: A mennyország nyelve lehet, mert egy örökké valóságig tart megtanulni. Mi indította el Antoniót a papi hivatás felé?
5: Amikor kisfiú voltam, nekem volt egy jó barátom, aki szintén szomszédom volt, és akkor együtt sokszor jártunk a templomban, és egyszerre csak bennünket felébredt azt a vágy, hogy miért nem iratkozzunk be a minisztráns csoportba. És akkor így mentünk bejelentkezni a minisztráns csoportba, és mondták nekünk, hogy ahhoz, hogy valaki szolgáljon az oltárnan, feltételeként neki kell járni a katekizmusban, és első áldozó lenni, plusz kihívást jelentett akkor számunkra. Végül sikerült első áldozó kiszolgáltatásban részesülnünk. Ott lenni az oltárna, és szolgálni, segíteni az Atyának mise bemutatásban. Ezen keresztül azt hiszem, hogy a jó Isten megszólított engem. És akkor utána nem csak ott állni az oltárnál, és segíteni az Atyának akartam, hanem arra gondoltam, hogy talán nekem is van az a lehetőségem, hogy pápa váljak én is. Ezért utána megkérdeztem a többiektől, hogy ilyenkor mit kell tenni ahhoz, hogy valaki bemegy a szemináriumban. És akkor mondták nekem, hogy először járni kell egy idegenellenes hivatás ébresztés képzésre. És akkor így jártam. És annak idején, aki minket képzett, egy már szerzetes, idegenellenes szerzetes volt, kispap. Beszélt a papi szerzetesi hivatásról. Őt látva nagyobb lett az a bennem lévő vágy a papságra után, a szerzetesi életre után. Úgyhogy amikor betelt az idő, megkérdezte, hogy melyik rendben Én szívesen egy szerzetesi és misszionáriusi közösségrendben jelentkezhetnék. Akkor az én szülővárosomban már létezett szerzetesi és misszionáriusi közösség, és elmentem találkozni az ottani dolgozó prefektus pappal, és jelentettem neki az én akaratomat, hogy ő hozzájuk szeretnék csatlakozni, mint kispap.

0: Frejna Demenc József mai műsorunk témája Szent József. Mikor találkozott az ő nevével, az ő életének a missziójával?
1: Luandában, a szemináriumban vállaltam a szeminárium épület, és ottan mellett van egy focipálya, és a focipálya mellett van egy fa, és akkor ott a falnál vannak az a közösség, a szerzetes közösségnek a szentjei, az életi rajzát. Akkor ott találkoztam először Frejna Demenc Szent Józseffel. Az első pillanatban az volt, amikor ugye ott a falnál nem csak iratok voltak róla, hanem az ő festményei is ott volt, és akkor csodálkoztam, amikor láttam őt egy kínai ember személyében, és utána az ő életi rajzát olvasva kiderült, hogy igazából ő nem is volt kínai, hanem európai ember volt, és akkor kíváncsi lettem, hogy tovább kutatni, tovább érdeklődni az ő életéről.
0: Mi az, amit megtudott, illetve mi az, ami megragadta, miután az életével megismerkedett?
1: Ő egy tényleg alázatos személy, egy igazi Isten szerető ember. Odahagyta saját családját, már mielőtt verbít a közösség rendbe belépett, akkor már egy felszentelt pap volt, a jó Istent hallgatva az ő szív mélyében. Azt tudta, hogy igazából egy másik fajta életstílusra meghívja őt a jó Isten, ami nem más, mint a szerzetesi és a misszionáriusi élet. Oda hagyta az egyházmegyés életét, saját hivatását a Verbita közösségbe.
0: A kínaiak más nevet adtak neki, az egészen nehezen kimondható tiroli neve helyett egy más nevet adtak neki a kínaiak.
1: Ő dél-tiroli területen született, amely az akkori osztrák-magyar monarchiában volt, utána lett ez az egyházmegyés pap, és 1875-ben, amikor felszentelték, ugyanabban az évben, 1875-ben Arnoldo Janssen Steyrben, német és holland határ területében alapította a Verbita szerzetes, az első közösséget akkor alapította meg. És Frejna Demenc Szent József tudta, hogy az ő hivatása több, mint pap lenni, hanem misszionárius hivatása van neki, akkor jelentkezett az újonnan szerzetes és misszionáriusi közösségben, és fölvették őt, de ezért ki kellett átélni egy teljes noviciátus, egy évet igen élte, és az az érdekessége, hogy ő nem utasította el, hanem két kezével fogadta azt, és annak ellenére, hogy ő ma pap volt, és sima novicius lett, és átélte azt az egy évet, és utána megtette az ő első fogadalmat, és akkor első küldöttként lett Verbita misszionáriusi szerzetesi közösség számára, amikor Arnoldo Janssen őt küldte Kínába, és ott hirdetni az Isten igéjét, ott megtérni a népeket.
0: Kínába hogy fogadták, illetve kivel ment?
1: Verbita, ő egyedül ment, mint Verbita. Amikor megérkezett Kínába, nem régen történt az ott nevezett opium háború, és akkor ugye el lehet képzelni, hogy milyen környezet létezett Kínába akkor, hogy a népek nem akarták kapcsolatba összelépni, főleg olyan emberekkel, akik Európából származnak, mert ugye, hogy ennek a háborúnak a lényege az volt, hogy a kínaiak háborúskodtak a britek ellen, ugye nehéz volt az első emberi kapcsolatot létrehozni a kínai néppel a Frejna Demenc Szent József számára.
0: Igen, a fehér ember számukra ugyanúgy ellenség volt, mint ahogy az angolok.
1: Teljesen így volt. Rendben Szent József, amikor megérkezett ott Kínába, és igyekezett első lépésbe, kapcsolati lépésbe lenni a kínaiakkal, sokszor ő szóval videlmet, vagy videkezte az ő kínai barátjait, ugye a háború folyamán, főleg amikor a németek megszállták azt a területet, ahol ő misszionáriusként dolgozott. Két évig Hongkongban maradt, és utána utazott délre felé, Shantung tartományban. Pont ott megszállták a német katonák, de ezért ő védelmezte a lakosságot az európaiak elnyomásával szemben.
0: Ez biztos előny is lehetett, hogy tulajdonképpen német nyelven tudott kommunikálni a megszállókkal.
1: Így van, így van. Hát ezért ugye egyik nehézség Rendben Szent Józsefnek az volt, hogy akkor csak németül tudott beszélni, kínaiul nem tudott, és akkor ez előnyös volt neki, hogy tudta a katonákkal kommunikálni, vele beszélni, hogy ezek a népek, velük dolgozok, és őket akkor szerintem el tudom képzelni, hogy ilyen módon tudta védelmet szolgálni a népeknek.
0: Mint hogyha az Úristen előre küldte volna követnek, nem? Vagy tolmácsnak a kínai nép számára.
1: Így van, így van, így van. Ugye ez a, hát a jó Istennek a gondviselése, pont az a jó korban, meg egy jó helyen megérkezett. Hallottunk itt, hogy először Hongkongban volt, de ezért utána a Shantungba utazott, pont ahol megtörtént a megszállás. Úgyhogy ez csak a jó Istennek a gondviselése, ennek a logikája. Egy új nevet ez a kapott a kínaiaktól, és az a név kínaiul úgy hangzik, hogy Fun She Fu, ami azt jelenti, hogy a boldogság szerencse papja. Attól fogva mindenki őt megszólította. De érdekes, hogy ő egy nagyon különleges misszionárius volt. Olyan misszionárius volt ő, aki nem irányító típusú, nem fejlesztett ki új missziós módszert, hanem leginkább az imádság embere volt, aki mindenkinek mindenne akart lenni. A Veritas szerzetes közösségben volt egy Thomas Nguyen Kien Sin bíboros személy, aki így emlékezett vissza rá, hogy legtöbbször a szentélyben térdelt. És nekünk mindig azt mondja a bíboros úr, hogy nekünk mindig élménynek számított, ha imádkozni láttuk.

egyszerre ment Kínába, és sose jött vissza Európába. Neki ezért sok jelmondata van, egyikük az, hogy amikor megérkezett Kínába, és nem tudott senkivel kommunikálni, csak mosolyogon keresztül próbáltán elérni az emberek szívét, mert ő azt mondta, hogy a mennyországnak a nyelven a szeretett nyelv. Ez volt egyik jelmondata, és akkor ő már itt a földi életben, mint misszionárius, már elkezdte élni azt, hogy mit jelent ott a mennyországban lenni. Nem jelent mást, mint megszeretni, szeretni az embereket, és a szeretett nyelven keresztül közeledni az emberekhez. És a másik jelmondata az, hogy ő egyszer azt állította Arnold Janssen az alapító atyának egy levelében, hogy annak ellenére, hogy küzdő környezetben vagyok, sok nehézségekkel szembeszállok majdnem minden nap, de ezért én itt maradok, mert Isten engem itt akar, és nekem nincs más legjobb hely nekem, mint az a hely, ahol Isten engem akar, és ezért itt boldog vagyok minden nehézség ellenére.

0: elindultunk az eukarisztikus kongresszustól, és akkor eljutottunk a Verbitta Szent József Atya térdeléséhez az oltári szentség előtt. Van-e valamilyen imádság, amivel hozzá lehet fordulni?
1: Mielőtt imádságról szólják, hozzá szeretnek szanszáról kint, hogy feleletben Szent József a tifusz járvány áldozata lett, és 1980-ban, január 28-án halt meg. 1975-ben a 6. Pál pápa boldoggá avatta, és majd 2003-ban 2. János Pál pápa szente avatta. Van egy íma, nem mondani szeretnék, hanem leginkább énekelni.

Én jelenleg tavaly ott az Esztergom Budapest Félcsházmegyének kispapja lettem, és azt az émat, amit most énekeltem, elénekeltem, az egy évvel ezelőtt mi komponáltunk Nazaret missziós közösségnek a lelki gyakorlatházát, és akkor volt egy nagy szervezés, és akkor ennek ünneplésére komponáltunk ezt az imát és himnuszt is. Ennek felismerése, hogy az egész Verbita közösségnek a mai napig tovább létezése a két nagy szentek köszönhetően, elsősorban Arnold Janssennek és másodszorban Renátmet Szent Józsefnek.

0: az az érdekes, hogy Fejletment Szent József lett az a Verbita atya, aki elindította az egész Verbita közösségnek a Kínában való létét, és évek után az egész munkájának eredményként az lett, hogy a 20. században benszés szerzetes közösségek adták a Verbitáknak a Pezsi Katolikus Egyetemnek a kormányzását, és akkor átvették azt a feladatot a Verbiták és a jezsuiták. A jezsuiták felelős lettek a jogtudomány fölött, és a Verbiták leginkább a természettudománynak a működése szőkezőkben volt. És ez az egyetem működött Kínában egy évig, mint katolikus egyetem, és ottan, amikor a trónra lépett a kommunista kormány ott Kínában, ugye akkor csak egyszerre elindult egyfajta egyházi elleni üldözés, és következményként a Pezsi Katolikus Egyetem átjött Taiwanban. Mai napig ott működik az a katolikus egyetem, Pezsi Katolikus Egyetem, és még tovább a verbiták meg a jezsuiták, ocsák, ők kezelik azt az egyetemet.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Antonio Guiomar Kalumbóval, Esztergomban tanuló és Angolából származó papnövendékkel, Frei Nedement Szent Józsefről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Beck Tünde.

Önhangzott a Szentek nyomában. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on is.

0: a Fugato felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 51. küldött gyűlésén jóváhagyták a 2026-os költségvetési tervet, döntöttek egy új, magasabb etikai normákat tartalmazó kamarai etikai kódexről, majd bemutatták azt a színes fém emlék érmét, amelyet a kamara alapításának 175. évfordulója tiszteletére bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek a kamara elnöke mutatta be az emlékérmét, amely 6000 példányban készült, és előlapján Magyarország címere, hátlapján pedig a Kárpát-medence stilizált térképe, rajta a kamarai rendszer 11 alapítóvárosa látható. Családi büszkeség menete néven egésznapos programmal válaszol a Budapest Pride-ra a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Torockai László, az ellenzéki párt elnöke, frakcióvezetője. A politikus közölte, a Pride után egy héttel tartják a családi programokat kínáló eseményüket, amelyel pozitív választ kívánnak adni az LMBTQ lobby rendezvényére. Torockai László elmondta, külföldi testvér pártjaiknak is azt javasolják, hogy saját országaikban hasonló rendezvényekkel álljanak ki a hagyományos férfi-női szerepeken alapuló családok, valamint a gyermekek és a keresztény értékek védelmének fontossága mellett. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára. Péntek délután fogadta Ursula von der Leyen Magyar Péter miniszterelnököt, majd az esemény utáni sajtótájékoztatón von der Leyen bejelentette, 10 milliárd eurónyi forrást felszabadítanak Magyarország számára a helyreállítási alapból. 4,2 milliárd eurót tudnak feloldani a kohéziós alapokból. Továbbá a kekvák, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megváltoztatásával további 2,2 milliárd euró kohéziós forrást kap Magyarország. Utóbbi miatt azon magyar hallgatók is visszatérhetnek az Erasmus Plus programba, akiket a modellváltó egyetemek miatt kizártak belőle. A diákok szeptembertől ismét jelentkezhetnek a csere programba. Az egyház aggodalmát fejezi ki a hormozi szorosban rekedt tengerészek miatt, írja a Magyar Kurír. A Fülöp-szigeteki Stella Maris, a katolikus egyház tengerészeket, halászokat támogató nemzetközi hálózatának képviselője, a vatikáni médiának elmondta, amint egy 2000 kereskedelmi hajón veszteglő, több mint 20 ezer tengeri munkás szeretne hazatérni. Egyes teherhajókon az élelmiszer és víz készletek már nem elegendőek a teljes legénység ellátására. A hormozi szorosban veszteglő hajókra még a lelkipásztorok sem léphetnek, ezért a legénység nem oszthatja meg pszichés problémáit, így a szervezet adatai alapján havonta egy tengerész önkezével vett véget életének, mert úgy érzik, magukra hagyták őket. Az Utinform híreivel folytatjuk. Az 52-es főúton Fülöp szállás térségében három személyautó karambolozott, a 35-ös kilométernél megállították a forgalmat. A 821-es főúton Győr belterületén egy személyautó szalagkorlátra hajtott, a 2-es kilométernél a műszaki mentés idejére nem lehet lehajtani az 1-es főútra. A 2-es főúton Borsos, Berény és Nagy Oroszi települések között egy autóbusz és egy kamion ütközött össze, a 63-as kilométernél félpályán megindult a forgalom. Végül az időjárásról. Derült, illetve fátyolfelhős száraz időre van kilátás, de az északkeleti, keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet jelenleg 22 és 27 fok között alakul. Késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz.
1: május 29-e péntek van. 17:05. A kerengő következik.

0: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés keddi ülésszaka. Ezt megelőzően sajtótájékoztatót tartott Bujdossó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, valamint két képviselőtársa. Melétei Barna Márton válaszolt, az alaptörvényt módosítani szándékozó javaslatukat ért kritikákra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Elsőként Lesti Árpád véleményét hallják.
1: Kezdetét vette a tényleges parlamenti munka az elmúlt hetek folyamán már, vagy az elmúlt napok folyamán már. Választások után van egy átmeneti időszak, amikor még az előző kormány ügyvezetőként viszi az ország ügyeit, az úgy pedig szépen lassan feláll. Az elmúlt 16 évben elszoktunk tőle, de normál körülmények között ez úgy néz ki, hogy az új kormányfő, mert azért lehet tudni, hogy ki a pártnak az erős embere, lehet tudni, hogy ki lesz az új kormányfő, szépen összeszedi, összeállítja a csapatát. Az elmúlt 16 évben jellemzően hasonló nevekkel találkozhattunk az előző kormány és az új kormány kapcsán, most viszont teljesen új neveket kell megszokni, és teljesen új csapatot kellett építenie Magyar Péternek. Azt elmondhatjuk, hogy ez azért döcögősen sikerült az elmúlt időszaknak a látványa alapján, hiszen volt olyan, akinek a felkérése megtörtént, majd pedig kiderült, hogy mégsem lesz miniszter, voltak nevek, akik keringtek, ami ilyenkor egyébként teljesen természetes, tűnt úgy is, hogy valaki valami komoly pozíciót kap, aztán végül csak mondjuk államtitkár lett, vagy valami egyéb pozíciót fog még a következő időszakban kapni. Majd pedig kezdetét vette a tényleges parlamenti munka. Túl vagyunk talán az első szócsatákon is. Amit el lehet mondani egyértelműen, hogy ugye van a parlamenteket lehet tipologizálni, van a munka és a vita parlament. Magyarországon már az elmúlt időszakban inkább vitáról szólt a parlament. Amióta kétharmadokat nyert folyamatosan a kormány, és amióta mondjuk a szomszédos háború miatt veszélyhelyzet volt, igazából a parlament már csak rábólintott dolgokra, nem is nagyon voltak ott szócsaták. Most könnyen lehet, hogy Magyar Péternek az lesz az érdeke, hogy a következő hónapokat cirkusszal töltse meg. Erre láthatunk egyelőre jelet. A cirkuszt itt azt értem, hogy nem valós kormányzati teljesítmény, hanem inkább kommunikáció fog zajlani. Én azt gondolom, hogy akár az alkotmánymódosításnak a belengetése, akár a vizsgálóbizottságoknak a megnevezése ez erről szól, sőt azóta azt is hallhattuk pártja prominens képviselőitől, hogy ezek a vizsgálóbizottságok inkább ősszel fognak tevékenységet folytatni. Az azt jelenti, hogy az az érdekük, hogy minél inkább elhúzzák ezeknek a működését, és a napi ügyek, akár az, hogy mikor érkeznek a brüsszeli források, mi lesz a migrációval, mi lesz az oktatás helyzetével, mi lesz az egészségügy helyzetével, ahol választ várnak a választópolgárok, azok helyett inkább az legyen a téma, hogy hogyan is történt a kegyelmi ügy, és maximalizáljuk-e egy miniszterelnök mandátumát két ciklusban, vagy sem.
0: Tulajdonképpen a képviselők el is fogadták az öt vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot.
1: Furcsa is lett volna, hogyha kétharmaddal a háta mögött az első napoknak a benyújtott javaslatait nem fogadnák el. Inkább az az érdekes, hogy nem nagyon szólalnak meg a képviselők, nagyon kevesen vannak, akik kommunikálnak, Magyar Péter viszi a prímet, láthatóan élvezi, viszont ez még inkább kampányüzemmód sem, mint kormányzás, amit egyelőre látunk.
0: Az alaptörvényre visszatérve, Melétei Barna Márton kiemelte, hogy megszüntetik a szuverenitás védelmi hivatalt is.
2: A benyújtott alaptörvény módosítani kellett, hisz a keresztény kultúra védelme az végül benne maradt, tehát visszakerült az alaptörvénybe. Tehát az látszik, hogy itt van egy olyan kormány, ami mögött nem áll egy stabil párt, hanem van egy választói tömeg, egy nagy tömeg, és jelenleg a Magyar Péternek az a fő iránya, hogy próbálja ezt a tömeget egybe tartani. Csak ennek a tömegnek rendkívül különbözőek a politikai preferenciái. Ott vannak a régi baloldali szavazók, régi jobbikos szavazók, Fidesz szavazók, és nem könnyű őket egybetartani. Erre egy fontos, úgymond összecementező anyag a Fidesz-szel, vagy a távozó kormánnyal szembeni ellenérzés, és erre próbál Magyar Péter folyamatosan rájátszani. De hogy már látszik, már most, hogy eltelt egy-két hét, hogy ez egyre kevésbé lesz elég. És ugye itt volt stratégiai döntés, hogy az elmúlt ciklusnak a vezető arcait kivonultatták a parlamentből, mert nem tud rájuk mutatni, nem tudja őket megjeleníteni, és így sokkal nehezebb úgymond ott tartani. Ráadásul az emberekben van egy ilyen, hogy olyanokkal vitatkozik, akik ott sincsenek, szóval ez nem egy könnyű történet. És hát Gulyás Gergely pedig játszik azon, hogy hát ők valamikor barátok voltak, néha tegeződnek, néha magázódnak. Ez is azt tükrözi, hogy hát itt még sincs akkora ellenérzés, nincs akkora különbség, mint amit úgymond Magyar Péter próbál mutatni. És mi azt még továbbra sem látjuk, hogy ha elkezdik a kormányzás, és annak a sziszifuszi munkája, ami ugye napi 16 órát vesz igénybe, az hogy fog működni avval együtt, hogy azért a miniszterelnök szeret folyamatosan kommunikálni, jelen lenni a virtuális térbe, Facebookon kommentelgetni. Tehát ezt így azért miniszterelnöki munka mellett nehéz megtenni, bár hozzáteszem, azért van erre is példa. Egyre inkább, ahogy, és erről már nagyon hamar beszélgettünk, de hogy megyünk elő az időbe, látszik, hogy ez egyre inkább kiteljesedik, hogy Magyar Péter egyfajta magyar Donald Trump. Tehát, hogy annak ellenére, hogy Trump Orbán Viktorral volt közeli viszonyban, de a kommunikációban ez az állandó megjegyzésekkel, állandó kommentálásokkal ezt a stílust hozza Magyar Péter, aki nyilván elsőbb fiatalabb, tehát, hogy még jobban tud ebben mozogni. Kérdés, hogy a magyar választók azok mennyire vevők erre, mert ugye Amerikában erre azért valamennyire a kultúra, meg az egész társadalom az fölkészíti őket. Magyarországon eddig ez szokatlan volt. Kérdés, hogy erre az lesz a reakció, hogy a társadalom követi a kormányfőt, vagy ez is olyan lesz, mint egy ilyen Facebook vagy TikTok hype, hogy egy ideig népszerű, egy ideig érdekes, de aztán utána megújják az emberek. Ezt most még nem tudjuk, és ez elkövetkező időszakban fog kiderülni.
0: Melétei Barna Mártonnak volt egy nyilatkozata, egy kijelentése, mégpedig az egy értelmes vita, hogy lépjünk-e a félprezidenciális rendszer felé.
2: Ez azért nehéz mit kezdeni, mert mi a félprezidenciális? Tehát azért Magyarország az európai rendszerbe illeszkedik, és Európában leszámítva a francia rendszert azért nem igazán jellemző ez a prezidenciális rendszer. Azért egy embert megválasztani, és akkor ő mögé parlamenti többséget szerezni, azért ez így tovább bonyolítaná a magyar viszonyokat. Egy dolgot le kell szögezni, és bár itt sokan már két rendszerváltásról beszélnek, igazából egyetlen rendszerváltás volt 1990-ben, se 2010-ben nem volt rendszerváltás, sem idén. Rezsimek változtak, kormányok változtak, korszakok véget értek, de maga a rendszer az nem változott. Ez a rendszer a parlamentális demokrácia. És idén ugye a választáson bebizonyosodott, hogy mennyire igaz az, hogy ez egy parlamentáris demokrácia, hiszen a kormány el lehetett ugye kergetni, ha a választók így döntöttek. Azt látni kell, hogy ettől a rendszertől idegen az, hogy egy elnöknek nagyobb vagy komolyabb beleszólása legyen, hiszen a nép az elsősorban parlamenti képviselőket választ. Tehát át lehet térni egy elnöki rendszerrel, csak az azért olyan bonyodalmakat okoz, ami nem volt jelentős. És azért, ha még más szempontból értékeljük ezt a 36 évet, a rendszerváltás óta Magyarországon mindig stabilak voltak a kormányok, stabil volt a politikai berendezkedés. Ennek rengeteg haszna van, tehát ugyan nálunk hajlamosak az emberek negatívan látni az elmúlt 36 évet, de azért mondjuk, ha megnézzük a környező országokban milyen társadalmi akciók, polgárháborúk voltak, ahhoz képest ez egy békés, nyugodt ország volt az esetek többségében. És ennek az egyik része az is volt, hogy minden kormány vagy kormányzati erő kitöltötte a mandátumát. Ha egy állandó vita van az elnök és mondjuk a parlament között, vagy az elnök és a kormány között, az mondjuk nem a stabilitás irányába vezet el. Persze ennek is megvan a maga előnye, nem érvényesül valakiknek az akarata akár 100%-ig, de nem biztos, hogy a magyar társadalom az igazából erre vágyik.
1: Úgy gondolom, a köztársasági elnöki pozíciónak a megszerzése a legfőbb célja Magyar Péternek jelenleg. Nem magának a politikai rendszernek az átalakítása indokolja azt, hogy most ő a köztársasági elnöki pozícióval foglalkozzon, hanem azt, hogy az nem az övé. Viszont akkor megértjük azt is, hogy az önkormányzati világban miért merül föl egy előrehozott választásnak a kérdése, mert az jelenleg nem a Tiszáé, és nem jó, hogyha a Tiszapárt logikája szerint nem jó, hogyha van bármiféle kontroll. Márpedig egy köztársasági elnök, egy erős köztársasági elnök is, vagy főleg egy erős köztársasági elnök, de még a jelenlegi magyar köztársasági elnöknek is a funkciói alkalmasak lehetnek arra, hogy a miniszterelnöknek egy nagyon óvatos, de egy ellenálló pontja lehet. Nem politikailag, inkább szimbolikusan. Amikor 90-ben eldőlt, hogy Magyarországon rendszerváltozás lesz, és ragaszkodott hozzá az MSZP, vagy az MSZMP, hogy legyen köztársasági elnöki pozíció, akkor az eldőlt, hogy ezzel valamit az ellenzéknek kezdenie kell. Létrehoztak egy rendkívül gyenge köztársasági elnöki pozíciót, pontosan azért, hogy az MSZP ne tudja azért a hatalmát teljesen átmenteni, lehetőség szerint ne valami volt állampárthoz kötődő figura legyen az, akit 5 évig köztársasági elnökként bármikor a miniszterelnök ellenében el tud kezdeni, akár szimbolikus téren, de politizálni még, hogyha gyenge, akkor is meg tud szólalni. Aztán amikor eldőlt, hogy gyenge lett a köztársasági elnöki pozíció, és Göncz Árpádot ültették oda az MDF és az SZDSZ pártközi megállapodása alapján, és eljött a taxis blokádnak az ideje, azokban az időszakokban fogalmazza meg az SZDSZ részéről Szabó Miklós, hogy rendben van, akkor úgy látszik, hogy a miniszterelnöki pozíció az az MDF-é, megvan a parlamenti többség, akkor meg kell erősíteni a köztársasági elnöki pozíciót. És ezt követően teljesen láthatólag és utólag is abszolút teljesen nyomon követhető, hogy Göncz Árpád sorra olyan lépéseket tesz, amivel abszolút messze túlmegy az alkotmányban rögzített hatáskörén, és jellemzően az alkotmánybíróság a kormánynak adott igazat, hogy a köztársasági elnöknek erre meg arra meg amarra nincsen jogosítványa. Én úgy gondolom, hogy utána szépen beállt az, hogy Magyarországon egy szimbolikus szerepe van a köztársasági elnöknek. Az, hogy most a Tisza neki megy a köztársasági elnöknek, az részben azért indokolható, amit Sebastian mondott, hogy nem ülnek benne az előző rendszernek az ismert arcai, élük a Orbán Viktorral, nem tud velük vitatkozni Magyar Péter, másrészt pedig minden pozíciót meg akar szerezni, addig, ameddig népszerű. Tehát, hogyha a köztársasági elnöki pozícióról, vagy az önkormányzati választásokról érdemben beszél tényleg a Tisza, az azt jelenti, hogy ők is arra készülnek, hogy hamarosan a mögöttük lévő társadalmi támogatottság nem fenntartható, és addig kell még ezeket a pozíciókat megszerezni, ameddig lehet.
0: A Mi Hazánk vajon miként fog beleilleszkedni a parlamenti munkába a kormánypárt, a Fidesz-KDNP, mint ellenzék és a Mi Hazánk? Eddig azért más volt a felállás és más volt a konstrukció ellenzékben lévő pártoknál is.
1: A Mi Hazánk eddig is egy kétharmados többséggel rendelkező kormánynak az ellenzéke volt. Ez a helyzetük nem változott. Ami újdonság lehet számukra, hogy most hirtelenjében két jobboldali párt van ellenzékben, és nyilván ugyanazokért a szavazókért küzdenek, hiszen valószínűsíthető, hogy a Mi Hazánk nem csak a Tiszától akarja megszerezni azt a 200 ezer embert, aki 2024-ben ugyanazon a napon egyszer a Tiszára, egyszer meg a Mi Hazánkra szavazott, de várhatóan potenciális megszólítható személyeket látnak a Fidesz szavazóbázisában is. Tehát egymás ellen kell a két jobboldali pártnak küzdenie, de van egy nagyon érdekes különbség a korábbi és a mostani helyzet között. A Mi Hazánk, habár nagyon kicsi a frakciója, és nagyon a parlamenti munkában, bizottsági munkában nem is fognak tudni részt venni, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyobb rutinjuk van, mint a Tisza frakciójának úgy all in. Tehát az a 6 fős frakció már látott parlamentet belülről működni, valószínű csípőből fognak olyan problémákra ráirányítani a figyelmet, akár amit az elmúlt hetekben láttunk, hogy egy benyújtott módosításnak a módosítását kell elvégezni, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Nem csak a jobboldali gondolkodók, hanem egyébként baloldali gondolkodók is felhívják a figyelmet, hogy egyszerűen ez egy trehány munka. Tehát ilyet nem lenne szabad az országgyűlés elő mutatni. Most képzeljük el, hogy ott van a Fidesznek a korábban kormányzati pozícióban lévő garnitúrája, ők csípőből látják ezeket a problémákat, de már a Mi Hazánk is. Tehát sokkal nagyobb rutinjuk van a Mi Hazánkos politikusoknak is, mint majd abban a bizottságban, ahol ülnek a bizottság levezető elnökének. És hogyha nézte valaki az elmúlt üléseket, a ház elnöknek a személyét és a tekintély

0: Kár gyarús ügyletei. Másrészt Toroczkai László egy jó debattőr, és hogyha a parlamentben többet szerepelhet, és a figyelem jobban a parlamentre irányítódik, az neki jó. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Magyar Péter Fideszbe tanult a politizálást, és ezt a centrális erőtért, ha megpróbálja fenntartani, akkor neki az a jó, hogy még ha veszíti szavazókat, azok két irányba mennek, a Mi Hazánkhoz és a Fideszhez, és önmagában egyik sem lesz olyan erős, hogy az ő hatalmát veszélyeztesse. De az kétségtelen, hogy a Mi Hazánkban megvan a politikai rutin, van mondani valójuk, van háttérbázisuk. Az a kérdés, hogy abban a karanténból, amit a szélső jobb jelent Magyarországon, mert igazából Magyarországon se a szélső jobbra, se a szélső jobbra igazából nagyon sose volt vevő a társadalom egy szinten túl, abból ki tud-e törni. Azért láttuk erre nyugat-európai példákat is, és az utóbbi időben, mint a Toroczkai László is érezni ezt, hogy neki sokkal inkább úgy kell beszélnie, mint valóban egy váltópártnak a vezetője, és valós társadalmi problémákkal foglalkozni, és nem elsősorban a szimbolikus ügyekkel. Ugye belefutottak egy nagyon csúnya csapdába, amikor ugye kivonultak úgymond a roma himnusz alatt, de nyilván szisztematikus munkával vissza lehet építeni az imást, és hát az látszik, hogy ők is rájátszanak arra, mint ahogy Gulyás Gergely is, hogy ezért a miniszterelnöknek még szoknia kell azt, hogy ott ül, és őt kritizálják, és a szemébe mondanak olyan dolgokat, amik nem esnek neki jól. Végigjárt az országot, egy nagyon-nagyon komoly kampánymunkát végzett Magyar Péter, de azért többségében akkor olyanokkal találkozott, akik lelkesedtek érte, és ha nem is olyanokkal találkozott, akkor meg lehetősége volt csípőből válaszolni. Most meg ülnie kell sok esetben, és az láthatólag nehezebb megy, és hallgatni azt, hogy őt kritizálják.
1: Emlékezzünk 2006. május 26-ára, amikor is Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, zárt ajtók mögött elmondta az összödi beszédét, amely a nyilvánosságra kerülése után hatalmas politikai vihart kavart.
2: Mert nem csak a beszédnek a tartalma, a stílusa, de még a nyilvánosságra kerülése is számos kérdést vet föl, mind a mai napig, még hogyha tisztultak is az ellentétek, és egyre inkább azért sejthető, hogy mi is volt itt a valóság. Az összödi beszéd az elmúlt 36 évünknek az egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, az én meglátásom szerint. Nem feltétlenül csak a tartalma, hanem a hatásai miatt. Az egykori állampárt ennek köszönhetően tűnt el teljesen a politikai szintéről, nem jól kezelték a beszéd utáni időszakot, és nem utolsó sorban az is benne volt persze ebben, hogy a beszédet elmondó Gyurcsány Ferencnek a népszerűsége tovább szakadt, mert nem szabad elfelejteni, hogy a nyár elején már neki egy 10% pontos népszerűségvesztése történt, viszont az összödi beszéd az egész országban, az utolsó faluban, az utolsó kocsmában mindenki számára beszédtémát szolgáltatott, és egyértelmű volt az álláspont a beszéd kapcsán. Én azt gondolom, hogy 20 év távlatából a beszédnek a legnagyobb hátránya nem is az, hogy kiderült, hogy akár másfél évet végig lehet hazudni, és csak politikai kommunikációs kormányzás zajlik, de igazából ténylegesen kormányzás nincs, csak kommunikáció, hanem a beszédnek a legnagyobb ütése az az, hogy Gyurcsány Ferenc az utána lévő védekezésben folyamatosan arról beszélt, hogy a hazudtunk az egész politikai elitre és az egész politikai garnitúrára vonatkozik. És ezzel úgy gondolom az egyébként is nagyon rossz megítélésű magyar politikát és magyar embereket, akik a közéletben szerepet akarnak vállalni, még jobban levitte a mocsárba, holott ez igazából róla szólt és az MSZP-ről szólt. Viszont kialakult az a nézet, hogy a politikában, aki bemegy, ott mindenki lop, csal és hazudik. És ez ellen nagyon nehéz védekezni olyan embereknek, akik nem a Gyurcsányi.
1: Ez évben folyamatosan visszatérő téma.
2: Így van, és ez mindig is vissza fog térni mostantól, és azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek ez az igazi történelmi bűne, hogy azt a lehetőséget, hogy valahogy a politikusokról, nem azt mondom, hogy jó vélemény alakuljon ki, mert olyan nem nagyon szokott lenni a világon sehol, de hogy ennyire rossz legyen a vélemény, ez nagyban neki köszönhető is az ő tevékenységének, és nem is feltétlenül az összödi beszédének, hanem ahogy utána ő ezt megpróbálta kimagyarázni.
0: Valóban, hogy Árpád is mondja, hogy az egész világon a politikusoknak a népszerűsége, vagy az elismertsége az zuhan, mert azért ez nem mindig volt így, tehát ezelőtt néhány évtizeddel egy átlagos politikus még sokkal nagyobb ismertségnek örvendett, aztán jó részt az internet hatására, ugye most már mindenki szakértő, és mindig mindenki ért mindenhez, és hát ilyen olyan fejtegetések nyilván mindig a legnépszerűbbek, amik a legszélsőségesebb

0: meg, tehát miközben régen inkább a mérsékeltebb vélemények voltak népszerűek, tehát ez egy új trend. Ebben valamennyire illeszkedett Gyurcsány Ferenc persze, hiszen a beszéd az elég szélsőséges volt, a beszédtémát is szolgáltatott, és emlékszik rá mindenki. De ha a magyar politikának a, és ezt egy más szempontból nézzük, a védelmi reflexét, vagy a választók védelmi reflexét, és azoknak a védelmi reflexét nézzük, akik mondjuk ebben foglalkoztak, azért az egy látlelet, hogy az az ember, aki ezt a beszédet elmondta, az még 20 évig a magyar politikában jelen lehetett. Tehát én azért emlékszem olyan részben már elhújt, részben nem elhújt, magát értelmiségének nevező, de legalábbis ismert emberekre, akik ezt mindenáron próbálták megmagyarázni, tehát a megmagyarázhatatlan, tehát amikor valaki a saját szavaival ismeri el, hogy törvénytelenségeket csinált, hogy hazudott, hogy félrevezette a társadalmat, hogy szándékosan ártott az országnak, tehát ennél komolyabb beismerő valamás nincsen, ráadásul nem egy magánbeszélgetésben, hanem a frakció előtt ismeri el, és ezt próbálták megmagyarázni, így is lehet nézni, és hát ez sajnos azért jelen van, és ott is egy dolog volt, ami ezt az egészet mozgatta, mert hát nyilván akik ezt mondták, ők is pontosan tudták, hogy miről van szó, de az Orbán gyűlölet volt már akkor is, ami egy ilyen meghatározott, hogy nehogy Orbán Viktor emiatt hatalomra kerüljön. De hát ugye aztán láttuk, hogy pont ez vezetett oda, és pont ez a fajta felelősség, áthárítás, illetve az, hogy ezt a morális mércét ilyen alacsonyra húzták, az vezetett oda, hogy a társadalom tényleg elfordult teljesen ettől a fajta elittől, hiszen azért 2010-ben nem csak kormányváltás, hanem egyfajta elitváltás is történt, és azt mondta, hogy hát aki ezzel, meg ezekkel a dolgokkal közösséget vállal, abból ő nem kér. A politikai stílus azóta persze sokkal durvább lett, és ami akkor botrányos volt, az már nem biztos, hogy botrányosnak számítana stílusban. De a stílus nem szabad összekeverni a tartalommal. Tehát amit ott akkor elismert Gyurcsány Ferenc, ez az egész világot egyedülálló, vagy nagyon kevés ilyen esetről tudunk. Olyat meg, hogy valaki egy ilyen után hatalmon maradjon, meg még 20 évig politikai pozíciót töltsön be, hát olyanról meg egyszer egyáltalán nem.
1: Kedves hallgatóink, Huber Szebasztián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Fábián Éva, Prima Primissima díjas népi énekes, előadó művészt, mesemondót, akivel a hagyományos élőszavas mesemondásról beszélgetünk a gyereknap közelettével.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és minden mese szerető embert, meg aki szívesen hallgat meséket.
1: A kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnom Fábián Évike népi énekes mesemondót, hiszen a Hagyományok Háza találkozása néphagyománnyal és a Magyar Népmese Hagyományos Mesemondás elnevezésű képzéseinek oktatója, és tanít az Óbudai Népzeneiskolában is. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy miért tartja fontosnak a hagyományos, élőszavas mesemondást és annak továbbadását fiataloknak, felnőtteknek egyaránt.
2: Gyerekkoromban elbűvölt, elvarázsolt a mese, és most vicces lesz talán, amit mondok. Én időnként alig vártam, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, anyukám egy bukovinai székely parasztasszony volt, betelepítették a bukovinai székely népcsoportot a háború után, a szerencsétlen kitelepített svábok házaiba, úgyhogy érdekes hangulatban nőttem én ott fel. De édesapám, miután hazakerült a fogságból, megvette egy örei nénitől egy félházat. És talán azért is, mert ő nem betelepített volt, hanem ő megváltotta magának a lakhelyet, szabómester volt, és az mi szabó műhelyünkbe összejött a szomszédság. És bizony ott is a mese, a történetmesélés, az volt az a varázseszköz vagy kulcs ahhoz, hogy oldódjon az a feszült hangulat, ami az összekényszerített népek a szomszédság között volt. Úgyhogy gyerekkoromban én tényleg mesés közegben nőttem fel. Édesapám szabóműhelye úgy működött, mint régen a fonók, és az ott maradt svábok, a törzs gyökeres györei őslakosoknak, és a bukovinai székely szomszédságnak is fontos volt akkor még az embereknek, hogy ahogy megszokták régen, csendes hideg téli estéken összejöjjenek és beszélgessenek. És így aztán egymás életének úgy lettünk a részei, tehát az a feszült hangulat, ami volt az összekényszerített népcsoportok között, ez a történetmesélésekkel, az esti összejövetelekkel oldódott a szomszédságban, így az én gyerekkoromban. Úgyhogy a mese erre is jó természetesen. A gyerekek között meg arra jó, hogy szabadon lendítsék a képzeletüket. Ott olyan hősökkel találkoznak, akik minden nehézséget leküzdenek. Egy ilyen kis életre való edző terep tulajdonképpen a gyerekeknek, hogy a fantáziájukon keresztül várható nehézségeket merjenek leküzdeni, vagy nekifogni, hogy a legkisebb is tud győzni. Tehát én optimizmust, reményt látok a mesébe, és ezt nagyon jó a gyerekekkel megosztani.
1: Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy nagyon tisztelem Fábián Évikét a mesemondása okán. Arra bátorít bennünket, felnőtteket is, hogy a legkisebb királyfi nem ott ül és búslakodik, hogy jaj, hanem kiállja a próbákat és halad tovább. Hogy lehet ezt az érzést, ha úgy tetszik, optimista szemléletet továbbadni gyerekeknek és felnőtteknek?
2: Itt egy fél mondattal már említettem, hogy alig vártam gyerekkoromban, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, édesanyámnak nem volt szokása, hogy ölbe vegyen és mesélgessen nekünk. Munka közben ott mindig volt történet, éneklés, mesélés, de amikor megbetegedtünk a bátyámmal, akkor édesanyám bebújt mellénk az ágyba, elővette az ajándékba kapott mesekönyveket, és olvasott nekünk. Egy ilyen nagyon érzelemmel dús emlékem, amikor bátyámnak olvasta föl a beteg ágyba a Kincskereső kis ködmönt. Mert ő harmadikos volt, és neki kötelező irodalom volt. Hát kevés olyan szívszorító és gyönyörű katartikus élményt tudok elképzelni, vagy kevés olyat éltem át életembe, mint édesanyám fuldokló sírása közepette hallgatni ezt a nagyon-nagyon megható és gyönyörű történetet. És ez nem kifejezetten mese volt. Aztán itt meseolvasás, vagy ilyesmi, az csak a beteg ágyba volt. Esténként, minden este lefekvéskor imádkoztunk, ami úgy ért véget, hogy felsoroltuk a hozzánk közel álló, már elhunyt nagyszülőket, rokonokat, mindenki, akire az emlékezetünk visszanyúlt. Ebbe édesanyám még természetesen segítettek, Közte volt az édesanyám családjából való nagyszülők és rokonok és nagybácsik és mindenki. Édesapám pedig hosszú történet, bukovinai székely család, de ő Diva mellett Csernakeresztúron született. Az ottani rokonokat is felsoroltuk minden este. És ez azért fontos, mert egy gyerek, ha nem találkozik személyesen a rokonaival, őseivel, de például egy ilyen esti ima után felsorolja őket a szülők segítségével, ha esetleg kérdése van, időnként kérdeztük, hogy ki az, mit csinált, hol járt, tehát édesanyámék beavattak minket a család történeteibe. És ez bizony annyira fontos a gyerekek számára, mert alakítja a gyökerek növekedését. Ezekkel a történetekkel lehet táplálni a gyerekeknek a földbe kapaszkodó gyökereit, amivel kötődik ehhez a világhoz, a rokonokhoz, a néphez, ahova tartozik. Ezért tartom én rettenetesen fontosnak, hogy osszák meg a szülők, nézegessenek fotókat, képeket. Nagyon-nagyon szerettük gyerekkorunkban is. Édesapám még mindig elővették a fotókat, apukámnak ki volt tapétázva nem csak szabás mintákkal a szabóműhelye, hanem rokonok, barátok, ismerősök fotóival. És ha kérdezte az ember, akkor arról mesélt. Tehát így kötődött az ember a már elment hozzátartozókhoz, meg szerettekhez, és a még itt lévőkhöz is, vagy a távol lévőkhöz.
1: Nagyon örülök, hogy a családi történeteket említi. Egy korábbi interjúban Évike azt mondta, hogy a szívünkből kell mesélni. Tehát az egy családi történet is lehet.
2: Például nem ismertem az anyai nagymamámat, de édesanyám annyit mesélt róla, hogy én a mai napig úgy érzem, hogy ott él a zsigereimbe. Tehát ha kimegyek Aparhanton a temetőbe, és gyertyát gyújtok, vagy virágot viszek, én hihetetlen sok mindent tudok arról a bukovinai székely nagymamámról, Brigitta mama.
1: Ezek egyébként olyan szép dolgok. Miért lenne fontos, hogy az okos telefon, az interneten látható mesék helyett élőszóban meséljenek a szülők, a nagyszülők a gyerekeknek, és nagyon szép lenne ezt az esti imával összekapcsolni.
2: Igen, ez érdekes. Nem tudom, hogy hallottam-e mástól, hogy ima végén mindig, és Isten nyugtassa, adjon örök békét Keresztúri nagytatának, nagymamának, és akkor felsoroltuk nevükkel együtt, nagybácsikat, elhalt rokonokat, ismerős.
1: És tulajdonképpen így a hozzájuk kapcsolódó történetek, amik valójában távoli időben zajlottak, Évike gyerekkorában a jelenhez képest élővé varázsolta. Hogy foglalhatnánk össze a rádióhallgatóknak ezt a szívünkből mesélést?
2: Én csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon mély érzelmi kötődés a szülőhöz, aki mesél neki, nem csak meséket, hanem szinte fontosabbnak tartom, hogy megossza ezeket a családi kapcsolatokat. A gyerek számára olyan, mint amikor az ember közlekedik, kirándul és egy térképet néz. Tehát a kicsi fejébe kialakul a ki vagyok én, honnan jöttem, hova tartozom. Volt nekem állami gondozott tanítványom, akinek nagyon nagy gondot okozott. Tinédzser korában egyszerűen nem tudta megemészteni ezt az eldobottság élményt. Nagyon-nagyon jó nevelő szülőket kapott, és tulajdonképpen én szerintem ő úgy talált támaszra, gyökérzetre, hogy teljes lelkülettel kötődhetett a kapott családhoz, mert úgy fogadták be, hogy a család egész történetét és tárgyait és mindent megosztottak vele.
1: Beszélgetésünk elején bevallottam, hogy nagyon szeretem Évike mesemondását. Ehhez az is hozzájárul, hogy közvetlen kapcsolatot épít, például a gyerekekkel. Tehát amikor mesét mond, kiszól ugyanúgy a mesékből, mint gondolom annak idején az édesapja szabó műhelyébe. Hozzászóltak, beszéltek, kérdeztek, és néha énekel. Ez mint egy megtöri a mese fonalát, de ugyanakkor erősíti is, hiszen a gyerekek figyelmét folyamatosan fenntartja. Hogy lehet ezt megvalósítani? Tehát mi a titka?
2: Nem volt nekem elhatározott, tudatos, feltett szándékom. Így hozta az élet. Ugye mi a Kalamajka zenekarral, ahol a férjemmel együtt zenéltünk, meg a komámmal, aki a bőgős volt, több mint 30 évig táncházaztunk, és a gyerek táncház az az én reszortom volt. Eleinte késtek a táncosok, rengeteg gyerek volt, és így oda lögdöstek szó szerint, hogy óvónő vagy, kezdjél velük valamit. És ugye a gyerektáncház az egy óra hosszát tartott. Az óvodai módszertamba, meg az életbe is megtapasztaltuk, hogy egy óvodás gyerek maximum 30 percet bír ki, úgyhogy aktívan részt vegyen, és azt a 30 percet is folyamatosan frissíteni kell, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk. És akkor így kialakult, hogy az első ilyen összegyűjtögetős játék után táncoltunk egy 10-15 percet, megint játék. És akkor egy jó pár alkalom után azt éreztem, hogy táncikával, ugrabugrával se lehet kitölteni egy órát, és mivel én akkor igen aktív óvónéni voltam, az oviba jól sikerült egy irodalomfoglalkozás, egy mese, egyszer megkérdeztem ott a táncházba a gyerekeket, hogy szeretnétek meghallgatni egy mesét? Akkor egy ilyen dobogón zenélt a zenekar, én leültem a dobogó szélére, és oda csődültek elém. Soha többet nem kellett megkérdezzem. Amikor az első ilyen menetrenden túl voltunk, és lehúzta a zenekar a kis táncrendet, akkor a gyerekek automatikusan leültek a dobogó elé, és na, mesét. Egy jó darabig mesélgettem ugye a készleteimet, amit az óvodába összeszedtem, és bukovinai székely hagyományok között hihetetlen gazdag mesekincset örököltünk, és az 50-es években Ortotai Gyula vezetésével, irányításával nagyon alaposan összegyűjtötték ezeket a meséket. Örökké hálás vagyok Dég Lindának, aki az 50-es években lejárt Kakasdra. Két gyönyörű kötet maradt meg ebből, de én személyesen ismertem az anyukám generációját, és ismertem Fábián Ágostonné, Márika nénit. Ő Dadus néni volt az óvodába. Hála Istennek az óvonénik hagyták ott meséljen, ha kedve van hozzá, és Kovács Ágnes mesekutató a tőle összegyűjtött mesékből összeállított egy óvodába is jól használható kis mesekötetet, de én szívesen olvastam Sevestyén Ádámnak a fonetikusan leírt gyűjtéseit is, mert az nem volt megtisztítva, tehát az összes aszondja izé meg minden benne volt, viszont én azt azért szerettem nagyon olvasni, mert a közegemben élő bukovinai székely öregeknek a beszéd dallama, íze, savaborsa, az teljes erővel visszaköszönt nekem abból a gyűjtésből. Úgyhogy mindegyiket szerettem használni. Természetesen az óvodába se bírtam ki, hogy ne meséljem a műfajtánk, így mondták a bukovinai székelyek, találkoztak egy másikkal, hogy a műfajtánk, tehát a műfajtánk meséit erősen beépítettem az óvodai meserepertoárba, így aztán a gyerektáncházba is. És úgy alakult, hogy általában az elején talán nem annyira, de évek múlva folyamatosan követtük az évkör ünnepeinek a menetét, és a gyerekjátékokat, a kézművesek a készített kézműves tárgyakat, azokat úgy találták ki, hogy az alkalmazkodjon a következő évköri ünnephez. Hát most például nemrég meséltem egy olyan mesét, azt Rádúj János kibédi. Ma is él még János bácsi, egy pár éve voltam nála, hála Istennek, hogy személyesen is találkoztunk. Nagyon szeretem azt a kötetét, a Vízi tündér leánya. Mert ebben kis frappáns, viszonylag rövidebb kis mesék voltak, és hogyha farsankor meséltem mondjuk a kecske gyermekecskét, akkor nem csak úgy frujázott a csobán legényke a kecskéjének, hanem akkor én dúdoltam dallamot is, és a kecskécske, az mondjuk a moldvai kecsketánc zenére táncolta a táncocskáját. És akkor természetesen a gyerekekkel megtanultuk a táncolj kecske, ne állj meg, mert az Isten nem ver meg. De ezek úgy automatikusan jöttek nálam, tehát nem tudatosan készültem rá. Akkor volt ugyanebben kötetben egy olyan mese, hogy bocsánat a kifejezésért, de amikor elolvastam, azt mondtam, hogy hát ez egy olyan idétlen mese, hogy ezt biztos nem fogom mesélni. Az a mese címe, címet nem szoktam mondani egyébként, csak úgy elkezdem a mesét, de a mese címe az, hogy a gumiruhás gyémánt királyfi. Na, amikor ezt a zenész kollégáim meghallották, mondták, hogy hát tudjuk, hogy élénk a fantáziát, de ez immár hülyeség. Nem én találtam ki. De ott is az volt, hogy a gyermektelen öreg házaspárból anyóka megy a vásárba, viszi a salátát eladni, és megcsendül a réten egy pünkösdi rózsabokor, és megszólítja. Hát persze, hogy két szál pünkösd rózsa, vagy ezt énekli az a kinyílott pünkösdi rózsika, vagy az, hogy a pünkösdi rózsa kihajlott az útra. És lehet, hogy éppen akkor ezt mondjuk játszottuk is a gyerekekkel, mint játékot, így a mesébe is beépítettem. Na hát így kerültek bele a mondókák, a mesék, mesékbe a dallamok. Volt egy olyan farsankor, azt mondta Horthy Zoli kollégám, hogy ő ördög állarcot fog készíteni a gyerekekkel táncház után. Isten nyugtassa Karácsony Molnár Erika kolléganőmet. Tőle tanultam egy ilyen csiteri-csütöri-csütörtök, dinnyét lopott az ördög, egy ilyen mondókát. Na én ezzel kezdtem, akkor tánc közben ezt használtuk csújogatásnak. Ilyenkor mindig törekedtem arra, hogy mire hazamennek a gyerekek, memorizálják a dalt vagy a mondókát. És természetesen belé került a mesébe is, hogy ennek a Szentes Miska királyfinak az öreg Dajka nénie tanította ezt, hogy erősítse a lelkét, ha netán megijedne valamitől, valakitől. Így aztán a mesébe a királyfi megtanította félős lovacskájának, aztán annak a nagy mellényű oroszlánnak is, akivel összeakadtak. Aztán mire leküzdötték ott az eseményeket, így együttesen, a feteke ligból nagy bürüngözve jő elő, a hétfejű a sárkány, azt leküzdötték együtt, jött a 14 fejű, harmadszorra. Na mondom, gyerekek, harmadszorra mit gondoltok? Az egyik gyerek mondta, ugye, meg közben többször elmondtuk, a dinnyét lopott az ördög, bugyogójába bédugta, és automatikusan azt mondta a gyerek, hogy az ördög. Hát én ráhagytam, hát nem fogom szegényt meghazudtolni. Így aztán azóta én ezt a Szentes Miska királyfit úgy mesélem, hogy harmadszor az ördögöcske bükken elé abból a fetekelikból. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kell.
1: A kedves rádióhallgatók figyelmébe szeretném ajánlani a Hagyományok Háza egyik kiadványát, amelynek a címe Oda küldj el, András falván, Fábián Éva mesél. Amiket meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, és nem tudjuk abba hagyni, mert annyira leköti a figyelmünket. A Hagyományok Háza egyébként nem csak a magyar népmese, hagyományos mesemondás elnevezésű képzésével, hanem továbbképzésekkel is segíti a pedagógusok módszertani továbbfejlesztését. Egy ilyen a Meseszó Egyesület által szervezett tanácskozás volt a közelmúltban, május 16-án a Jászberényi Városi Könyvtárban, ahol az élőszavas mesemondás a pedagógiában címmel vezették be a pedagógusokat az élőszavas mesemondásban. Miért fontosak ezek a továbbképzések, Éva?
2: Magamról tudom, hogy hiába gyakorló óvónő az ember, vagy gyakorló pedagógus, és mesélget a gyerekeknek. Bizony én is nagyon szívesen elővettem a könyvet, és alvás előtt inkább felolvastam. Aztán később ez inkább az irodalmi alkotásokra vonatkozott, mert amikor bátorságom nőtt, hogy könyvtől elszakadva szabadon meséljek, hát az olyan, mint repülni, szállni. Tehát egy nagy szabadságot ad az embernek, és ha valakiben van egy kicsi kreatív csíra, az bizony szárba szökkenti. És azért jók ezek az összejövetelek, hogy akik mi is döcögtünk az elején, hogy merjünk vagy ne merjünk könyv nélkül szabadon mesélni, hogy bátorságot öntsünk azokba, akik erre szándékot mutatnak. Itt Jászberényben ott voltak tanítóképzős, óvónőképzős hallgatók, akiknek külön nagyon-nagyon-nagyon örülünk mindig, mert van remény arra, hogy nem csak benyomnak egy gépet a gyerekek számára, hanem hát a bátorságot nyernek, hogy merjenek szabadon élőszóval mesélni. Hihetetlen, felszabadító, játékos élmény. És csak kívánom nekik, hogy merjenek belefogni, és sok ilyen élmény érjen minden pedagógust, aki ezt meri így velni.
1: Hogy hat vissza például az Óbudai Népzeneiskolában a gyerekek által hallott mese egyéb tevékenységükben? Tehát látszik-e az, hogy ez a kisgyerek hallgatott mesét, mesélnek otthon a szülők, a szókincsükön gondolom egyértelműen látszik, de vajon a viselkedésükben megjelenik-e?
2: Ja, most itt nagyokat bólogattam. Igen, minden csütörtökön ott vannak az előképzősök. A kollégáim Csekemarosi Eszter és Szerényi Andi, ők váltva jönnek hetente, én minden héten ott vagyok, mert mindig van mese a játék és tánc mellett. Ezt mi a Kismuzsika program alapján csináljuk. Eszter meg Andi, ők már több mint 10 esztendeje a 3. kerületben kijárnak az óvodákba, ott működik ez a program, és én kértem az igazgatónkat, Szerényi Bélát, hogy e szerint csináljuk az erőképzőt az iskolába is, mert egyrészt a mozgás, a tánc, hát én azért eleget, már nehézkes ez nekem, és nekem is nagyon-nagyon nagy élmény volt velük megújulni. Fél óra jut a mesére, nem mindig fér bele egy-egy mese. És ezért azt szoktam tenni, hogy a gyerekekkel mondom, hogy na itt most lezárjuk, eltesszük a meseraktárba, de jövő héten nektek kell kinyitni az ajtaját, és előszedni. Ugye egyik héten Andi néni van, másik héten Eszter néni. Egyikük soha nincs ott, tehát felidézzük, hogy ők sem maradjanak ki, meg a hiányzók. És nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy felidézés során, ahogy visszajön a gyerekekből az előző héten hallott mese eleje, néha megtűzik más meséből kölcsönzött ilyen kis részletekkel, vagy ágabogakkal, ahogy én nevezem, és gyakran tapasztaltam azt, hogyha egy-egy gyereknek megtetszik egy tájszó, egy kifejezés, van ugye a felidézés során, még az is előbbükken belőlük. Tehát nagyon jó nyelvgyakorlat, tehát az anyanyelv gyakorlása. És megszokják azt is a játékok kapcsán, hogy Andi néni így tudja, Eszter néni úgy, én meg amúgy, és jön még néhány gyerek, Oviba másképp tanultuk. Tehát már mire véget ér az az előképző két év, megtapasztalják, hogy a népmese, népzene az azért is népmese és népzene, mert állandóan változik. Tehát még ezt se kell nekik megmagyarázni, mert ez egyértelmű számukra.
1: A gyereknap közelettével miért nagyobb ajándék egy élőszóban elmondott mese egy kisgyereknek, mint bármilyen tárgy, amit akár drága pénzért veszünk?
2: Gyerektáncházban tapasztaltam azt, ugye óvónőként minket azért arra neveltek, hogy készítsünk szemléltető eszközöket, meg egyebeket a mesékhez. A gyerektáncházban ilyesmire nem volt lehetőség, hála Istennek, és ott tapasztaltam azt, hogy teljes mértékben helytálló csak az élő szó. Tehát, hogy az élő szónak, a beszédnek, a szép nyelven megfogalmazott meséknek azért van szerintem nagyobb ereje, mert a gyereknek elindul a fantáziája. Tehát, ha nem kötöm meg képekkel, tárgyakkal, akkor kialakul az ő kicsi világába az a saját mesevilág, amit nem lehet se lerajzolni, se filmbe. Illetve, ha megteszik, akkor megkötik a gyerek fantáziáját. Tehát szabadjára ereszthetjük így a gyerekek képzeletét, fantáziáját. Nagyon érdekes, amikor lerajzoltatjuk velük. Az is csodálatos. De volt fordítottja is, hogy volt előképzős tanítványok, rajzoltak. És amikor meglátták a gyerekek a falon ezeket a mesei illusztrációkat, akkor mondták, hogy ezt meséld el, meg azt meséld el. Tehát izgatta őket, hogy az miféle mese. És így szedte belő a két borsökröcskét. Csodálkoztam, mert nem ismerték. Azt hittem, hogy soha nem meséltem, mert azt mindenki ismeri. Hát nem. Felnőttek olyan generációk, akik nem találkoztak például. Hogyha most azt mondom, hogy két borsökröcske, ugye, hogy fölmerül az emberbe, de lehet, hogy mi elég régiek vagyunk ahhoz, hogy ez így történjen. És akik frissebb lények, azok nem találkoztak vele. Aki bátorságot nyert és kipróbálja, és mer úgy mesélni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a mesékbe motivumokat kiszínezi az ember. Nagyon jó játék, amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére.
1: Kedves hallgatóink, Fábián Éva, Prima Primissima díjas népi énekes előadó művésszel, mesemondóval, a gyereknap közelettével, a hagyományos élőszavas mesemondás jelentőségéről beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.
0: Elhangzott a Kerengő.

0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizennyolc óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Fogalmazott Magyar Péter, Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli pénteki sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukrán és a magyar fél között szakértői szinten már zajlanak a tárgyalások. Magyar Péter kiemelte, készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Ha Ukrajna garanciát ad arra, hogy ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között. Több mint 100 arany érmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítási munkálatai során, amelyeket a szakemberek szerint a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. De más meglepetéseket is tartogatott a szakembereknek a felújítás. A falakban még ma is fel lehet fedezni a Várhegy korábbi épületeinek köveit. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik, az ugyanis a 750 éves veszprémi érseki pincészet eseményeinek ad majd otthont, adta hírül a Magyar Kurír. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár csaknem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel. Az MT-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonni a következtetéseket. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot szervez. Mesélek, ha van kinek címmel. Május 31-én a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm stúdióval összefogva. Az elfogadáshoz vezető út első lépése a megismerés, vallja a filmstúdió. Ezért ezzel a céllal készítette el Cigány Mesék című animációs film sorozatát, valamint ezért működnek együtt a Szeretett Szolgálattal számos programban, áll a segélyszervezet MTI-hez eljuttatott közleményében. A labdarúgó bajnokok ligája Budapesten sorra kerülő döntőinek kísérő programjaként vasárnapig ingyenesen látogatható a Bajnokok Fesztiválja elnevezésű rendezvény a Hősök terén. A látogatókat számos programmal várják a szervezők, például az eredeti BL trófea is megtekinthető, sőt fényképezkedni is lehet a serleggel. A téren felállított színpadon folyamatosan zajlanak a különböző programok, a BL szponzorai és együttműködő partnerei pedig szórakoztató és hasznos attrakciókkal várják a látogatókat. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében folytatódik a derült vagy gyengén fátyol felhős idő, majd a hajnali órákban éjszak felől felhősödés kezdődik. Csapadék reggelig nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Tizennyolc óra 4 perc. Következik a világújság. Az iráni háború nem akar véget érni, az olaj ár emelkedéssel reagál. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, az első világháború előtti erőegyensúly politikához történő visszatérésről, az Egyesült Államok Európai Uniós és Ukrajna politikájáról, valamint a közép-európai régió kulturális civilizációs egyensúlyáról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgett.
3: A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot, közölte szerdán az iráni állami televízió, amely megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keret megállapodás szövegtervezetét, amennyiben 60 nap belül végleges megállapodás születik, azt az NSBT kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Az orosz-ukrán háború viszont már nem elsődleges szempont az amerikai külpolitikában, ám az Európai Uniónak annál inkább nyilvánvaló érdeke, hogy Ukrajna minél kevesebb területet veszítsen, és egyfajta ütköző zóna maradjon 800 ezer katonával Oroszország és Európa között. Az Egyesült Államok Donald Trump hármas globális felosztásban érdekszféra kialakításában gondolkodik. A magyar választások eredménye európai kontextusban a föderalista megerősödésének feltételét teremtette meg a szuverenistákkal szemben, és úgy tűnik, hogy a Közép-Európát kulturális, civilizációs egyensúlyátevő Trump által vázolt elképzelés minden bizonnyal gyengülni fog. Mindeközben a brit választásokon a nem főáramhoz tartozó pártok előretörését láthattuk legutóbb. Nagy-Britániában ugyanis a reformjuki mind a walesi, mind a skóciai parlamenti választásokon történelmi áttörést ért el. Közben Németországban, Brandenburgban az AfD szintén történelmi eredményt jelentett be, a franciáknál pedig a nemzeti tömörülés példátlanul erős pozícióba került az elmúlt években, és Németországban első helyre várják az AfD-t.
4: Mindent mérlegre téve, a Hormuzi szoros világgazdasági hatását is mérlegre téve, az Egyesült Államoknak megérte az iráni háború, tehát olyan szempontból megérte, hogy valamit el tudott érni Kínával szemben, tehát valamilyen pozíciójavítást, hegemon törekvésének biztosítását, vagy legalább az igényét be tudta jelenteni a világ kőolajkészlete feletti ellenőrzésre. És egy másik aspektusból is kérdezném ezt, Donald Trump az orosz-ukrán háború narratívájában hangoztatta a közelmúltban békeközvetítő szerepét, és hogy mindenképpen békés úton kell rendezni ezt a háborút. Nyilvánvalóan az orosz-ukrán konfliktust nem lehet békés úton rendezni. Donald Trump béketanácsot is létrehozott. Hogy tudjuk leírni ezt az attitűdöt, hogy ezek után elindít egy közel-keleti háborút, egy iráni konfliktust, amiből eszkalálódott közel-keleti konfliktus lesz? Hogy egyeztethető mindez össze a trumpi békepolitikával?
5: Nagyon röviden a hormuzi szoros, illetve az iráni konfliktus ilyen pillanatban nem hozta meg az amerikaiak által elvárt eredményeket, tehát azt mondhatjuk, hogy nem nagyon érte meg jelen pillanatban. Nem nagyon lehet tudni azt, hogy mi történik majd a jövőbe, de ma azt kell mondani, hogy az amerikaiak egy-két dologra nem számoltak, és emiatt inkább komplikálták a helyzetet, illetve hogyha most jelen pillanatban olyan módon kiszállnak a háborúba, akkor azt presztízsvesztes nélkül nem nagyon tudnák megtenni. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban az amerikaiak korábban jelezték azt, hogy inkább Európára szeretnék ezt a feladatot hárítani. Nyilvánvaló, hogy egyfajta közvetítő szerepet szeretne játszani Donald Trump, de úgy tűnik, hogy az ukránok olyan biztos európai támogatást tudnak maguk mögött, hogy nem nagyon hajlandók kompromisszumra. Az oroszok megint csak nem nagyon hajlandók kompromisszumra, és megint csak itt arról van szó, hogy belpolitikailag az ukránoknak és az oroszoknak is bármi történik a jövőbe, megállapodás, azt el kell adni otthon. Tehát igazolni kell azt a több éves háborút, a 100 000 számra, vagy akár millió számra, nem tudjuk pontosan, mert szokták mondani, akkor se biztos, hogy igazat mondanak, amikor kérdeznek, hogy most hányan haltak meg, sebesültek, és így tovább, de hát minden esetre ezt igazolni kellene a nagy arányú veszteséget, és hogyha az oroszok nem tudják mondjuk minimum a Donbass maguknak vindikálni, akkor mert nagyon nehéz eladni Oroszországba, hogyha viszont maguknak tudják, akkor nehéz eladni Ukrajnába, hogy miért nem egyeztek meg rögtön a Donbasz adott esetben bizonyos fajta megosztásába. Tehát ez a háború is egy olyan, hogy nincsen jó kimenetele, és leginkább talán azt lehet várni, hogy egyfajta olyan befagyott konfliktus lesz belőle, mint néhány közép-ázsiai országban, és hát majd a jövő dönti el, hogy mennyire fog az egyik vagy másik fél, amikor a politika azért kicsit változni fog, mert változni fog, egyik vagy másik irányba hajlani.
4: Mivel globális világgazdasági problémát generált az iráni konfliktus, ezért a figyelem tulajdonképpen a nyugati hatalmak, illetve az Egyesült Államok figyelme nem tud olyan következetes lenni mondjuk az orosz-ukrán háborúban, vagy nem tud olyan közvetlen lenni. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyiben sérülhet az orosz-ukrán háborúban nyújtott békepolitika, békeközvetítés, akár az Egyesült Államok részéről, és említette, hogy valószínűleg a várható kimenetel egy befagyott konfliktus lesz. Ezt egyrészt hogy kell elképzelnünk európai dimenzióban, mert Közép-Ázsiában láthattunk már ilyen konfliktust, ennek milyen hatása lehet az Európai Unióra, és egyáltalán hogy tud ez majd illeszkedni később abba a narratívába, hogy az Egyesült Államok is elmondta, hogy nem támogatja Ukrajna gyors NATO és EU csatlakozását, és akkor majd itt kanyarodnék a közép-európai térségre. Tehát, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok is rájött arra, hogy nem tudja rákényszeríteni a szándékát sem Oroszországra, sem Ukrajnára.
5: Az orosz-ukrán háborúval közvetítés legalábbis ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy az amerikaiaknál nem elsődleges szempont. Tehát a tárgyaló delegációk, hogyha akár J.D. Vance útjait nézzük, akár Witkoff vagy Jared Kushner és így tovább, akkor ezek az iráni konfliktusra koncentrálódnak, és nem pedig az orosz-ukrán konfliktusra. Legalábbis nem tudok arról, hogy utóbbi hetekben magas szintű orosz-amerikai tárgyalások lettek, vagy orosz- vagy ukrán-amerikai tárgyalások lettek volna. Tehát úgy tűnik, hogy az amerikaiak nem azt mondom, hogy teljes mértékben elengedik az orosz-ukrán háborút, de ez ilyen pillanatban nem az elsődleges szempont az amerikaiaknál. Az európaiak inkább érdekeltek nyilvánvalóan ebbe az egész konfliktusba, hiszen végül is az Európai Unió határai mentén zajlik ez a konfliktus, és nagyon fontos lenne Európa számára, hogy egy olyan kimenetel legyen, hogy egyrészt Európai Unió biztonsága az garantálva legyen. Na most ez akkor lesz garantálva, hogyha Oroszország minél távolabb van az Európai Uniótól, ami azt jelenti, hogy Ukrajna minél kevesebb területet veszít, és Ukrajna egyfajta eléggé, mondjuk prózaian, de hát végül is egy politikai ilyen, egyfajta ütköző zóna marad a maga 800 000 katonájával Oroszország és Európa között. Tehát Európának feltetlen az az elképzelése, hogy Ukrajnát idézőjelbe az utolsó ukrán katonáik támogatják európai pénzen, mert az, hogy az európaiak most megpróbálják az évtizedes lemaradást behozni akár a kiképzésben, akár az élőerőbe, akár a fegyverrendszerekbe, ez középtávon elképzelhető, de az, hogy 4-5 éven belül ez sikerül, az teljesen kizárt. Tehát nem lehet ezeket a programokat egyik, másik, harmadik területen pár évvel gyors tappalon végrehajtani. Ezek olyan lépések, amelyeket meg kell tenni, és ugye a nagy kérdés az, hogy abban az esetben, hogyha 5%-os GDP arányos katonai kiadást céloznak, jó, ebből 3,5% a valódi, a többi, a másfél az inkább infrastruktúra, és így tovább, de akkor is ezt a pénzt valóban el kell venni. Tehát ugye köztudott az Európai Unió euróval működik, és az eurót nem lehet idodarángatni, mint mondjuk egy úgynevezett nemzeti valutát, vagy az amerikaiak, hogy akkor nyomnak egy kicsit, vagy nyomtatnak egy kicsivel többet. Ezt nagyon lehet megtenni. Tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta null összegű játék van a költségvetésekben, és jelenlegi helyzetben, amikor azt látjuk, hogy azért legutolja a brit választásoknál, hogy azok a pártok törtek előre, amelyek nem az ügynevezett főáramhoz tartoznak, és most legutóbb Németországban, Brandenburg városban az AfD győzött meggyőző többséggel, Nagy-Britániában a Reform UK tört előre helyhatósági választásokat tekintve, a Velszi és a skóciai választásokban, országban, úgyhogy egyik helyen sem volt egyetlen egy képviselők sem a parlamentben, helyi parlamentben, most pedig van 34 Walesben, illetve 17 Skóciában, ebbe a két tagállamba az Egyesült Királyságon belül, amelyek rendkívül erősen Európa pártiak és EU pártiak, és mégis egy EU ellenes párt ilyen komoly előretörést tudott véghez vinni. Nem is szólva arról, hogy a franciáknál, hogy a Front National nagyon-nagyon jó pozícióba, Németországban első helyre mérik az AfD-t, és hát hogyha ezeket a trendeket megnézzük, akkor nagyon nehéz a jelenlegi kormányoknak, általában balközép kormányoknak megszorított csomagokat életbe léptetni, mert valahonnan a pénzt el kell venni. Most ezt egészségügytől, közlekedés, a szociális támogatások, ipartámogatás, bárhonnan veszik el, ez azt jelenti, hogy az űjükat valahol meg kell harapni, és ez politikailag nagyon-nagyon nehéz helyzetet feltételez az Európai Unióba. Tehát összegezve az amerikaiak úgy tűnik, hogy az ukrán-orosz háborúba abba érdekeltek, hogy az orosz-kínai-amerikai háromszögbe az oroszokat nagyon lökjék közelebb Kínához, és úgy tűnik, hogy ilyen például legalábbis a mai amerikai kormányzat egy ilyen hármas globális felosztásba gondolkozik, érdekszférába gondolkozik, nyugati félteke amerikai, Kelet-Ázsia inkább Kína, és Oroszország pedig Közép-Ázsia és Kelet-Európa keleti része. Tehát nagyjából ebbe gondolkoznak, és hát a nagy kérdés az, hogy ebből mi lesz. Béketanács semmi szerepet nem játszik ebbe az egész folyamatba. A béketanácsnak most ilyen például egyfajta elképzés, hogy Gázába talán valami humanitás vagy egyéb szerepet tud játszani, de a béketanács az összetételt és minden egyebet tekintve nem egy globális tényező.
4: Még itt az európai folyamatokhoz, jobboldali politikai folyamatokhoz szeretnék csatlakozni, hogy az Európai Ügyészség vizsgálatot indított csalás ügyében a francia nemzeti tömörülés és Jordan Bardella pártelnök ellen. Tehát láthatunk egy olyan törekvést nyilvánvalóan, ami a jobboldali politika elnyomását célozza az Európai Unió politikájában. A magyarországi választási eredményekhez kanyarodva és a patrióták Európáért, európai parlamenti tömörülés célkitűzéseihez kanyarodva. Mit jelent a magyarországi választás eredménye jelenleg ebben a kontextusban? Tehát a jobboldali pártok, európai pártok megerősödésének folyamatában hogyan befolyásolhatja mindez az Egyesült Államok közép-európai kapcsolatrendszerét? Úgy is kérdezem ezt, mint hogy 2025. novemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában jelentős részben fogalmazta meg azt, hogy bár kulturális gyökerek kötik Nyugat-Európához, és ez a kulturális kapcsolódás sohasem eltéphető, de jelenleg Nyugat-Európa olyan deficittel rendelkezik a bevándorlás kérdésben, migráció kérdésben, a kereszténység mint identitás kérdésében, illetve a gender kérdésben, amelyekhez kulturálisan sem politikailag és sem gazdaságilag nem kíván asszisztálni az Egyesült Államok. Ezért inkább számára a kulturális, politikai és gazdasági partner a közép-európai térség. Mennyiben alakulhat át ez az elgondolás, illetve erősödhet meg a magyarországi választások után, és mi vár a patrióták Európáért, európai parlamenti tömörülésre, mi vár rájuk?
5: Egyértelmű magyar választásoknak az eredménye európai szempontból az úgynevezett föderalistáknak a megerősödése a szuverenistákkal szemben. Tehát, ahogy az új külügyminiszter asszony korábban is, meg most is meghallgatásán kijelentette, Magyarország külön akar lenni a kerékből, és nem pedig bot a küllők között. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag végre fogja hajtani Magyarország azokat az elvárásokat, amelyeket eddig az Orbán kormány nem hajtott végre, az Európai Bizottság különböző követeléseit tekintve. Tehát magyarul a föderalizmus megerősödik. Közép-Európa szempontjából az a fajta elképzelés, amit Trump fölvázolt, az gyengülni fog, hiszen Lengyelországban és Csehországban is, most már Magyarországon is azok az erők vannak, amelyek az Európai Központtal való együttműködés, szoros együttműködést és gyakorlatilag követő magatartást tartják szem előtt, és úgy tűnik, hogy a szlovákok is besorolnak ebbe a négyesbe. Tehát magyarul az Egyesült Államok idézőjelben tudja felépíteni Közép-Európát egy olyan kulturális civilizációs ellensúlyjá, amelyik a kereszténységet, a bevándorlás ellenességet, a vok ellenességet és így tovább tartja szem előtt. Hát, hogyha ránézünk például az új magyar kormány összetételre, akkor nem nagyon valószínű, hogyha az LMBTQ mozgalmat ne támogatnák, nem nagyon valószínű, hogy a bevándorlás kérdésében szembe mennének az Európai Unióval, nem nagyon valószínű, hogy szembe mennének az olyan szuverenitási kérdésekkel, mint az Európai Bíróság, illetve hát az Európai Ügyészségnek a jogköre, és itt tehát magyarul ezeket a szuverenitási dolgokat, amelyeket még nem miniszterelnökként Magyar Péter mondta, hát föl kell az egy kis szuverenitás, tehát a kicsi az mennyit jelent, azt nem részletezte, ezt biztos, hogy föl fogunk adni, ugyanúgy a csehek föladták, ugyanúgy a lengyelek, hát köztudott, hogy ők nagyon erősen föladták, és hát nem valószínű, hogy a hármas nyomása szembe a leggyengébb tagállam a V4-be ellen tud állni, tehát magyarul a V4 is visszatérve erre a metaforára nem bot lesz, hanem egy küllő lesz a kerékbe,

0: létezhet Európa jövőjét tekintve, illetve az Egyesült Államoknak ezt a koncepcióját tekintve?
1: Nem nagyon látszik, hogy mi lenne az első fél akkor, hogyha a félidős választásoknál demokraták nyernek. Mert abban a pillanatban nyilvánvaló, hogy az első dolgok az lesz, hogy megint egy bismenteljást indítanak Donald Trump ellen, és Donald Trumpnak idézőjében a legkisebb dolga is nagyobb lesz annál, mint hogy mondjuk a közép-európai kérdésekkel foglalkozzon. Annyira le lesz terhelve az egész adminisztráció, és valószínű, hogy ez a béketanács is el fog halni előbb-utóbb, mert ez Donald Trump személyhez van kötve. Tehát ez a fajta elképzelés egy globális olyan hálózatot hozza a létre, amelyik ellensúlyt jelent idézőbb a globalista liberális erőkkel szembe, az nem nagyon tűnik valószínűnek. Ami elképzelhető, hogy megmarad az az, hogy ez az úgynevezett globális hatalmi politika, erőegyensúly politika az, ami meg fog maradni, tehát nem nagyon valószínű, hogy visszatérünk a második világháború utáni évtizedek liberális internacionalizmusához. Azért látni kell azt, hogy ezek a nemzetközi szervezetek kiüresedtek. Maga az ENSZ főtitkára panaszkodott arról Antonio Guterres, hogy játszótérnek tekintik a nagyhatalmak az ENSZ-t, eddig is annak tekintették valójuk meg őszintén, mert az ENSZ egyetlen egy esetben hozott a 80 év alatt valóban fontos döntést az ENSZ BT-be, a 91-es öbölháborúba, amúgy pedig az öt tagállam valamelyike mindig vétózott, tehát az, hogy most Kelet-Timor vagy Patagónia kérdésében esetleg egyetértésre jutottak, az ENSZ befolyásolta a világpolitikát, tehát ezek a szerzetek azért meglehetősen kiürülnek, és hát ami várható az az, hogy visszatérünk egy olyan erőegyensúly politikára, ami elsőbb az első világháború előtti helyzetet jellemezte.
2: Elhangzott a Világújság. Magyar Ics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: László Attila felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Május 29-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd eurót felszabadítanak Magyarország számára. Súlyog Tamás nem mond le, és a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért. Gazdasági és turisztikai fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati labdarúgó BL döntő. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára. Péntek délután fogadta Ursula von der Leyen Magyar Péter miniszterelnököt, majd az esemény utáni sajtótájékoztatón von der Leyen bejelentette, 10 milliárd eurónyi forrást felszabadítanak Magyarország számára a helyreállítási alapból. 4,2 milliárd eurót tudnak feloldani a kohézió alapokból, továbbá a KEKVÁK, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megváltoztatásával további 2,2 milliárd euró kohéziós forrást kap Magyarország. Utóbbi miatt azon magyar hallgatók is visszatérhetnek az Erasmus Plus programba, akiket a modellváltó egyetemek miatt zártak ki belőle. A diákok szeptembertől ismét jelentkezhetnek a csereprogramba. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért, miután az áprilisi országgyűlési választásokat követően politikai viták bontakoztak ki az államfő alkotmányos szerepéről és mozgásteréről. A köztársasági elnök azt kéri az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontroll funkció kereteit, valamint a szerepének újra gondolását vagy eltávolítását felvető politikai kezdeményezéseket. A Sándor Palota szerint egyes nyilatkozatok az alkotmányos ellenőrzést az uniós forrásokhoz való hozzáférést lassító tényezőként állították be, miközben az államfő álláspontja szerint az alkotmányos garanciák a demokratikus működés alapjai. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 51. küldött gyűlésén jóváhagyták a 2026-os költségvetési tervet, döntöttek egy új, magasabb etikai normákat tartalmazó kamarai etikai kódexről, majd bemutatták azt a színes fém emlékérmét, amelyet a kamara alapításának 175. évfordulója tiszteletére bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek a kamara elnöke mutatta be az emlékérmét, amely 6000 példányban készült, és előlapján Magyarország címere, hátlapján pedig a Kárpát-medence stilizált térképe, rajta a kamarai rendszer 11 alapító városa látható. Családi büszkeség menete néven egésznapos programmal válaszol a Budapest Pride-ra a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Torockai László, az ellenzéki párt elnöke, frakcióvezetője. A politikus közölte, a Pride után egy héttel tartják a családi programokat kínáló eseményüket, amellyel pozitív választ kívánnak adni az LMBTQ lobby rendezvényére. Torockai László elmondta, külföldi testvérpártjaiknak is azt javasolják, hogy saját országaikban hasonló rendezvényekkel álljanak ki a hagyományos férfi-nő szerepeken alapuló családok, valamint a gyermekek és a keresztények védelmének fontossága mellett. Jelentős gazdasági és turisztikai fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője. A ráhangolódás már el is kezdődött a Hősök terén csütörtökön megnyílt Champions Fesztivállal. A Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapása azonban Budapest szempontjából jóval több egy futball mérkőzésnél, állapítja meg az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzése, amely úgy fogalmaz, a BL döntő kulturális és gazdasági szempontból is újra pozícionálhatja a fővárost a sport és a turizmus térképén. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
3: A Bajnokok Ligája döntője a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye, amelynek rendezési jogát az UEFA hagyományosan Nyugat-Európa meghatározó metropoliszainak ítéli oda. Közép- és Kelet-Európa jellemzően láthatatlan ezen a szinten, ezért a budapesti döntő egyértelmű elismerése annak, hogy Magyarország infrastruktúrája és szervezési képességei nemzetközi összevetésben is elérték az elit szintjét. A modern geopolitikában egyébként a sport egyre inkább a soft power, vagyis a puha hatalom egyik legfontosabb eszközévé vált. Ez azt a képességet jelenti, amikor egy állam vonzerejével, kulturális kisugárzásával és pozitív megítélésével ér el diplomáciai és stratégiai célokat. A Bajnokok Ligája döntője ebből a szempontból kiemelt jelentőségű, hiszen a becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi televíziós közvetítéseken keresztül. A döntő hétvégéje rövid távon azonnali gazdasági élénkülést hozhat, hosszabb távon pedig strukturális előnyöket is teremthet Magyarország számára. Ugyanis a sportturizmus egyik sajátossága, hogy az ilyen eseményekre érkező látogatók általában hosszabb időt töltenek az adott helyszínen, többet költenek és nagyobb valószínűséggel térnek vissza később turistaként is. Budapest esetében a BL döntő lényegében teljes hotel kihasználtságot eredményezett, még az emelkedő árszínvonal mellett is. A helyszíntől és a kereslettől függően a szállodai szobák ára akár 10-18-szorosára is emelkedett. Ennek ellenére a főváros felső kategóriás szállodái már hetekkel korábban megteltek a döntő hétvégéjére. Azonban nem csak a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is, különösen a belvárosi területeken és a szurkolói zónák környékén, ahol a fogyasztás látványos növekedése várható, állapítja meg az Ökonomusz gazdasági elemzése.
0: Összesen 62 mentő egységgel és 200 fős mentő személyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál, a szolgálat szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján. Tájékoztatása szerint a mérkőzés helyszínén a Puskás Ferenc stadionban 35 mentő egységük lesz jelen. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban jelen lesznek a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton is. A mentőszolgálat javasolja az életmentő applikáció letöltését, amin digitális térkép tájékoztat a legközelebbi mentőegységről. Új elnököt választott a Keresztény Zsidó Tanács, miután a testület eddigi elnöke Székely János szombathelyi megyéspüspök korábban lemondott pozíciójáról. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén a tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt, rádiónk vezérigazgatóját választották meg elnöknek. A társelnök továbbra is Radnóti Zoltán főrabbi, az alelnökök pedig, mint eddig is, Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába, írta meg a Magyar Kurír. Az egyház aggodalmát fejezi ki a hormozi szorosban rekedt tengerészek miatt, adta hírül a Magyar Kurír. A Stella Maris, a katolikus egyház tengerészeket, halászokat támogató nemzetközi hálózatának képviselője azt mondta, amint egy 2000 kereskedelmi hajón veszteglő, több mint 20 ezer tengeri munkás szeretne hazatérni. Egyes teherhajókon az élelmiszer és víz készletek már nem elegendőek a teljes legénység ellátására. A hormozi szorosban veszteglő hajókra még a lelkipásztorok sem léphetnek, ezért a legénység nem oszthatja meg pszichés problémáit, így a szervezet adatai alapján havonta egy tengerész önkezével vett véget az életének, mert úgy érzik, magukra hagyták őket. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli pénteki sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukrán és a magyar fél között szakértői szinten már zajlanak a tárgyalások. Magyar Péter kiemelte, készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Ha Ukrajna garanciát ad rá, hogy ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között. Ukrajnában oktatási intézmény, Oroszországban olajipari egység lángolt az éjszakai légicsapások után, Nyíri Kata jelenti.
4: Az észak-ukrajnai Csernyihív megyében kiégett egy iskola épülete az éjszakai orosz dróncsapások után. Az energetikai rendszerben keletkezett károk miatt ma 7 megyében korlátozták az áramszolgáltatást a lakosság számára. A légvédelem jelentése szerint az oroszok összesen 220 harci repülőszerkezettel támadtak pár óra alatt, 14 becsapódás elkerülhetetlen volt. Az ukrán ellencsapások az oroszországi olajipari létesítményeket célozták. Jaroszláv városába nagy kapacitású üzemanyagtározók lángoltak az ukrán harci drónok becsapódásai után. Volgograd városában egy olajfinomító területén következtek be robbanások. Az ukrán miniszterelnök arról beszélt a sajtónak, hogy Ukrajna újabb, ezúttal 2,8 milliárd eurós pénzügyi támogatást kap az Európai Uniótól. Julia Sviridenko szerint a tranzakciót az Európai Tanács jóváhagyta, így a költségvetési hiány fedezésére szolgáló összeget rövid időn belül megkapja Ukrajna. Ezekben a napokban a Nemzetközi Valuta Alap is újabb támogatásokról tárgyal Kijevben, illetve az ukrán parlament megszavazta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodás végrehajtását.
0: Két civil megsebesült, amikor egy orosz drón csapódott Galacon egy panelházba péntek hajnalban. A légvédelem tábornoka igyekszik megmagyarázni, hogy miért nem lőtték le a drónt a becsapódás előtt. Gáspár Sándor tudósít.
5: 10 emeletes panelház tetején a lift aknába ütközött egy orosz drón péntekre virradóra a délkelet-romániai Dunaparti Galacon, amellyel átellenben a Duna túlsó oldalán van Reny kikötőváros, Ukrajna legjelentősebb dunai kikötője, amit egyébként gyakran támadnak az oroszok. A becsapódás miatt a drón felrobbant, egy lakásban tűz is keletkezett és két személy megsérült, akiket kórházba kellett vinni. További 70 személyt evakuáltak a panelházból. Ez már a második eset, hogy Galac területére drón csapódott. Összesen 47 olyan esetről számolt be a román hadügy, illetve a katasztrófavédelmi hivatal, amikor drónok, illetve drónmaradványok hultak Románia területére az ukrajnai háború során. A jelenlegi drón abból a rajból vált ki, amelynek 43 tagját számolták meg a román radarosok. Nikus Ordán államelnök a legfelső védelmi tanács azonnal összehívott ülése nyomán kijelentette, hogy a történtek miatt a teljes felelősség Oroszországot terheli. Románia persona non grátának nyilvánította a konstancai orosz főkonzult, a konzulátust pedig bezárják. Az ülés után helikopterbe szállt, hogy a helyszínen is megtekintse, mi történt. A román külügyminisztérium súlyos és felelőtlen eszkalációnak nevezte a galaci incidenst az Oroszországi Federáció részéről. Oroszország bukaresti nagykövete elismeri, hasonló incidensek még előfordulhatnak, és felkérte a román külügyet, vegyék komolyan az orosz figyelmeztetést, a diplomáciai képviselet személyzete költözzön el Kijevből, amely ellen bármelyik percben megindulhat az átfogó orosz támadás. Válaszul a Luhanszki esetre, amikor 21 diáklány halt meg az ukrán csapások miatt. A román hadügyi tárca közleményben számol be, hogy a román hadsereg mindvégig radaron követte a drónt, két F-16-os vadászgép föl is szállt, hogy tüzet nyissanak rá, de nem sikerült lakott területen kívül utolérniük. Krisztián Popovics, a védelmi tárca szóvivője, a kockázatokkal indokolta, hogy nem lőtték le a drónt. Kijelentette, akkor használhatunk fegyvert, ha az állampolgárok biztonságát nem veszélyeztetjük. Györgye Maxim dandártábornok azt hangoztatta, hogy a drón lelövése nagyobb károkat okozhatott volna, mint ami akkor keletkezett, hogy beleütközött a tömbház tetejébe Galacon, néhány kilométerre az ukrán határtól.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Több száz éves iratokra bukkantak az erdélyi Recsenyédi templomban, erről ír a Hargita Népe. Rendkívüli értékre bukkant két általános iskolás diák a Recsenyédi Unitárius templomban. A karzat padlózata alatt négy kötetnyi, 18-19. Századi egyházi iratanyagot találtak, amelyek mind vallási, mind település történeti szempontból kuriózumnak számítanak. Egy 1795-ös dátummal jegyzett graduál, azaz kézzel másolt unitárius énekeskönyv, egy feltehetően azzal egykorú psalterium, vagyis zsoltáros könyv, egy a falu vezető testületének jegyzőkönyveit és a helyi iskolaszéki jegyzőkönyveket magába foglaló kötet, továbbá a 18-19. Század fordulóján kiadott királyi rendeletek tára is része volt annak a kötet együttesnek, amelyre a Recsenyédi Unitárius templomban találtak rá a múlt héten véletlenül. Nagy Adél, a település lelkésze, a Hargita Népe megkeresésére elmondta, hogy az iratokra két diáklány bukkant rá, amikor fotókat készíteni kéreckedtek be a templomba. A lelkésznő szerint, mivel a kötet együttesnek része egy 1947-ből származó, a település hajdani lelkészétől, Nagy Ferenctől származó feljegyzés is, vélhetően a köteteket egyszerre rejtették el az 1940-50-es évek fordulóján, amikor az anyakönyvezést központosította a szocialista hatalom. A kötetek viszonylag jó állapotban kerültek elő, de először egy restauráló műhelybe fog vezetni az útjuk, ahol kezelik azokat, és állagmegőrző beavatkozásokat végeznek rajtuk. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai desztinációja. Tájékoztatta a Visit Balaton 365 csütörtökön az MTI-t, amiről a felvidék.hu ma is beszámolt. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi 4 évszakos turisztikai kínálatát, írták a közleményben. Az iparág egyik rangos nemzetközi elismerésének számít, amellyel a magas színvonalú szolgáltatásokat, az innovatív megoldásokat és a kiemelkedő vendégélményt díjazza világszerte. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít, ismertették. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Végül a várható időjárásról. Az éjszaka első felében folytatódik a derült vagy gyengén fátyol felhős idő, majd a hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik. Csapadék reggelig nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet, de északon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Szombaton délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. Délelőtt csak elvétve lehet eső, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd eurót felszabadítanak Magyarország számára. Sólyog Tamás nem mond le, és a Velencei Bizottsághoz fordult szakmai állásfoglalásért. Gazdasági és turisztikai fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati labdarúgó BL döntő. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 51 perc. Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
7: 2026. május 29-e van péntek. Isten éltesse Magdolna nevű hallgatóinkat. A Magdolna egy héber eredetű név, a Magdaléne magyar változata. Jelentése Magdalai vagy Torony bástya. Május 29-e az ENSZ békefenntartóinak nemzetközi napja. Ezen a napon emlékeznek azokra, akik a világ különböző konfliktuszónáiban szolgálnak a béke megőrzéséért. Azért éppen ma, mert 1948. május 29-én kezdte meg működését az első ENSZ békefenntartó misszió Palesztínában. Az ENSZ közgyűlése 2002-ben döntött az emléklap létrehozásáról. Azóta világszerte megemlékeznek róla. 1453-ban e napon esett el Bizánc. A győztes II. Mehmed oszmán török szultán birodalmának fővárosává tette a gazdag és nagymúltú várost. Az oszmán birodalom egyébként már jóval a sikeres ostrom előtt körül folyta a jószerivel városállami méretűvé zsugorodott egykori kelet-római birodalmat. A birodalom, amely jó ezer évvel korábban, 395-ben nagy Teodózius császár végrendeletével jött létre, majdnem ezer évvel élte túl nyugati testvérét. A birodalmi megosztottság idővel egyházszervezeti megosztottsághoz is vezetett, és 1453-tól pedig a földközi tenger teljes keleti medencéjére kiterjedt az oszmán birodalom muzulmán kultúrája is. Európára nézve az következett Bizánc elestéből, hogy Velence lett a földközi tenger vezető keresztény hatalma. A szárazföldi Európát illetően pedig sajnos jól ismerjük a következményeket. Már 3 évvel Bizánc bevétele után Nándorfehérvárt ostromolták a török hadak, s végül másfél évszázadra rendezkedtek be hazánk területének nagy részén. A Konstantinápolyból menekülő tudósok Itáliában, főként Velencében és Firenzében segítették a reneszánsz és a humanista műveltség kibontakozását. 1848-ban e napon kezdődött Kolozsvárott az utolsó erdélyi rendi országgyűlés, amely másnap kimondta Erdély unióját Magyarországgal. Ez az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik fontos politikai lépése volt. Évszázadok különállása után Erdély hivatalosan is újra egyesült Magyarországgal. A döntés történelmi jelentőségű volt, ugyanakkor komoly nemzetiségi feszültségeket is hordozott, hiszen a román lakosság jelentős része nem támogatta az uniót. Az esemény így egyszerre jelentett nemzeti sikert és egy későbbi konfliktusokkal terhelt fordulópontot. 1867. május 29-én a Magyar Képviselőház megszavazta a közösügyi törvényt, amely a kiegyezés egyik legfontosabb pillére lett. Ezzel jött létre az osztrák-magyar monarchia. Két önálló állam közös uralkodóval, valamint közös külüggyel, hadüggyel és az ezek fedezetét biztosító pénzügyekkel. A törvény kimondta Magyarország belkormányzati és közjogi önállóságát is, miközben a kapcsolat alapját továbbra is a pragmatika szankció jelentette. A kiegyezés sok vitát váltott ki, mégis ezt teremtette meg a gyors gazdasági fejlődés, az iparosodás és a polgári átalakulás feltételeit Magyarországon. 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke. A Massachusetts-i Brookline-ban látta meg a napvilágot, és ő lett az első amerikai elnök, aki a 20. században született. Nevéhez fűződik többek között a kubai rakétaválság kezelése, a holdra szállás programjának meghirdetése, valamint a polgárjogi reformok előkészítése. Elnöksége mindössze 1000 napig tartott. 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett, de alakja máig az amerikai történelem egyik legismertebb és legtöbbet idézett politikai szimbóluma. 1953. május 29-én helyi idő szerint 11 óra 30-kor az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tenzing Norgay elérte a Mount Everest csúcsát. A brit expedíció John Hunt vezetésével Nepál felől a déli nyergen és a délkeleti gerincen át támadta a hegyet. Az utolsó éjszakát csak nem 8500 méteren egy apró sátorban töltötték, ahol alig tudtak pihenni a hideg és az oxigén hiány miatt. Reggel indultak el a végső csúcstámadásra, oxigénpalackokkal, és útjuk során Hillarynek egy csaknem függőleges sziklalépcsőt is le kellett küzdenie, ezt a szakaszt ma is Hillary lépcsőként emlegetik. A csúcson mindössze 15 percet töltöttek, fényképeket készítettek, Tenzing édességet hagyott a hóban áldozatként, Hillary pedig egy kis keresztet helyezett el. Sokáig találgatták, hogy kilépett elsőként a világ tetejére. Tenzing később elmondta, hogy Hillary tette meg az utolsó lépést először. A siker híre éppen a II. Erzsébet királynő koronázásának napján érkezett Londonba, ami még nagyobb történelmi jelentőséget adott az eseménynek.
0: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a szizanya szeplőtelen szent szíve szándékára.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a kedves testvérek egyéni szándékaira.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk a magyar családokért és az ifjúságért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és hívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk a betegekért és a haldoklókért.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk hozzánk és egyházunk vezetőiért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A volt kormányfő felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a brüsszeli megállapodás részleteit, aminek eredményeként az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolta Magyarországnak. Orbán Viktor szerint Magyar Péter politikai ígéreteket tett Brüsszelnek cserébe, köztük esetlegesen a migráció, az LMBTQ kérdések, az adórendszer, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. Ezek tartalmát azonban a közvélemény egyelőre nem ismeri. Orbán Viktor Facebook oldalán szólította fel a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a paktum részleteit. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukrán és a magyar fél között szakértői szinten már zajlanak a tárgyalások. Magyar Péter kiemelte, készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ha Ukrajna garanciát ad rá, hogy ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között. Velkei György Jánost, a Magyar Református Egyház Betesda gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülése. A szervezet a magyar egészségügy meghatározó egyházi fenntartású intézményeit fogja össze, azzal a céllal, hogy erősítse az intézmények közötti szakmai együttműködést és elősegítse a betegközpontú ellátás fejlődését. A kórház pénteki közleménye idézi a főigazgatót, aki azt mondta, az egyházi kórházak küldetése, hogy a holisztikus ellátási kultúrát és az innovatív technológiákat együtt alkalmazva korszerű ellátást nyújtsanak a betegeknek. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit utólag kikérte a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozásában. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel. Kátai Német Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csak nem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MT-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. Végül az időjárásról. Csapadék reggelig nem valószínű, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Zalán Tibor, Hiszen a guruló madár. 4.

0: Hiszen oldalát fordalta a kíváncsiság, mi lehet az, amit olyan nagyon sürgősen meg kell beszélnie a pacsirtának, a kakukkpalimadárral Afrikában. De nem kérdezte meg. Nappalok teltek, éjszakák múltak. A két kis barát csak röpült, röpült, fáradhatatlanul. Végre egy erdős, füves, bozótos, éppenséggel szörnyen meleg vidéken találták magukat. Úgy gondolom, jó helyen járunk. Ez lesz kakukkpalimadár hazája, vélte a pacsirta, majd hangosan ezt mondta a gombócnak. Látod azt a csodálatosan kifaragott fát? Tudd meg, azt kakukkpalimadár faragta ilyenre. Hiszen szemügyre vette a fatönköt, s még a lélegzete is elakadt. Olyan szép volt a faragás.
1: Hogyan tudta ezt kifaragni?
0: Kérdezte. Kakukkpalimadárnak csőr helyett véső nőtt a fején. A legfinomabb, legélesebb faragó véső. A harkály már többször meg akarta venni tőle, de ő nem adta. Ha bolond lett volna.
1: Véső nőtt a csőre helyén? Az meg hogy lehet?
0: Kakukkpalimadár, ahogy a neve is elárulja, különleges madárfajta. Gyöngyharmattal táplálkozik, meg hajnali köddel. Azért olyan egészséges és munkabíró.
1: Jó, rendben. Már csak azt áruld el, hol van az a híres kakukkpalimadár.
0: Nem tudom. Elmegyek és megkeresem. Addig te bámészkodj itt.
1: Siess! Ugye sietsz?
0: A pacsirta nem válaszolt, hanem sebesen tovább röppent. Hiszen megszeppenve kucorgott a hatalmas fűben. A guruló madár összerezzent. Hatalmas kígyó ágaskodott fel előtte a fűből. Figyelsz, pufikám! Nem láttad errefelé kószálni azt a híres kakukkpalimadarat?
1: Nem láttam. Miért keresed?
0: Csörgőt akarok vele faragtatni a kis fiamnak. Hadd legyen igazi csörgő kígyó.
1: Aha, ezek szerint te csörgő kígyó vagy?
0: A kígyó szemében sértődött gonosz fény villant. Hogyan, pufikám, te nem ismersz? Én vagyok a tájúra, tőlem mindenki fél. Te nem félsz?
1: Miért félnék? Nem akarsz te egy ilyen kis gombócot bántani, mint én?
0: És ha mégis bekaplak, pufikám.
1: Fölösleges, úgy sem laksz velem jól. Tudod, olyan nyilvánvalóan erősebb vagy nálam, hogy teljesen fölösleges bebizonyítanod ezt. Aki igazán erős, soha nem él vissza az erejével, különösen nem, ha gyengébe kerülnek az útjába. Őket az erősnek védenie kell. Így nem félni fognak tőle, de tekintélye lesz a többiek előtt.
0: Na, én megyek, mondta zavartan a kígyó. Légy boldog itt a fűben vesztegelve, kis húszgombóc. Hiszen megvárta, míg kellő távolságra tekeredett el tőle, akkor égtelenül ordítani kezdett.
2: Engem te ne sérteges, te, mákos nudli, te, szemüveges makaróni, te foltos kájhacső, te puffad giliszta, te!
0: Te szék! Sziszent váratlanul a feje fölött a kígyó, aki meghalván hiszen ordítását óvatosan visszatekergőzött hozzá.
3: Semmi.
0: Mentegetőzött a guruló madár.
3: Tudod, mi guruló madarak elalvás előtt mindig kiabálunk.
0: Nem engem szértegettél zsírpacni?
3: Dehogy. Csak úgy magamban ordítottam.
0: Akkor csendben légy, mostantól vadászni indulok. Hiszen egy darabig némán kuporgott a fűben, azután, ha lehet, még némább lett. Közben beesteledett, de a pacsirta visszatérésére hiába várt. Bizonyára nem találta meg kakukkpalimadarat. A táj fölé hatalmas, nagy teli hold gördült. Különös fénybe vonva a tájat, talányos árnyékokat rajzolva bokrokra, fákra, füvekre. Puha léptekkel közeledett az újabb látogató, egy hatalmas sörényű, hatalmas fogú, hatalmas farkú, hatalmas mancsú, hatalmas szemű, hatalmas körmű oroszlán. Amikor a guruló madár közelébe ért, akkorát tüsszentett, hogy hiszen pár lépést arrébb repült. Bocsánat, mondta az oroszlán, amikor látta, mennyire megijesztette a gombócot.
2: Te is kakukkpali madarat keresed?
0: Reszketett hiszen. Ki az a kakukkpali madár? S mi az, hogy én, az állatok királya keresem azt az izépalit? Talán ő keres engem, nem de bár.
2: Valóban. Bocsánat.
0: Javította ki saját magát hiszen.
2: Téged is a kakukkpali madár keres?
0: Hogy is. Legfeljebb egyedül engem kereshet. De miért is keresne ez a palimadár kakukk? Hogy jön ő ahhoz, hogy az állatok királyát keresse? Ki engedte meg neki, hogy keressen?
2: Az is lehet, hogy nem keres.
0: Lehet, hogy nem keres, bömbölte az oroszlán. Hogy jön ahhoz egy pali kakukk madár, hogy ne keressen engem, az állatok királyát? Hallatlan, fel vagyok háborodva.
2: Valóban hallatlan,
0: gondolta a gombóc.
2: Valóban. Hallatlan, hogy egy ekkora böhöm állatnak ilyen tyúkesze legyen. Meg kéne leckésztetni ők elmét. Az igazság az,
0: mondta fennhangon kis idő múlva,
2: hogy én azt hallottam, kakukkpali madár a legerősebb az egész világon.
0: Haragra gerjedt az oroszlán.
4: Micsoda!
0: Bődült hatalmasat.
4: Nálam nem lehet erősebb.
2: Mindenkinél van erősebb, hidd el.
4: Nem hiszem. Bizonyítsd be, mit tud az a kakukkpali madár, amit én nem.
2: Például a fejével széttöri a sziklákat.
4: Az is valami. Mutasd gyorsan egy sziklát, rögtön széttöröm a fejemmel.
0: De amerre szemmel látott, közelben távolban egyetlen árva szikladarab sem volt, amely alkalmas lett volna a próbához.
2: Akkor még azt is tudja kakukkpali madár, még namit is tud még. Szóval...
0: próbálkozott újra hiszen.
4: Na, mi lesz? Mondd már végre a terem buráját, különben menten ketté haraplak.
0: Bődült hatalmasat az állat.
2: Mit is kell mondanom?
0: Adta az ártatlant a guruló madár.
4: Már elfelejtetted, te negyedeszi túrógombóc. Azt mondd meg, hogyan bizonyítsam be neked, hogy sokkal, de sokkal erősebb vagyok, mint az a palimadár kakukk.
2: Hát, repüld át az óceánt, bár azt még egy pacsirta is képes megtenni.
0: Az oroszlán zavartan pislogott. Nem tudok repülni.
2: Akkor ugord át, ugrani talán tudsz, nem?
0: Akkor hát nem tudok ugrani, hajtotta le csüggetten a fejét az oroszlán.
2: Sem ezt, sem azt. Megmondanád végre, miben áll a te fene nagy erősséget?
0: Az oroszlán megtörölte verejtéktől gyöngyöző homlokát.
4: Például, ha tudni akarod, én egyetlen ütéssel leterítek egy bivajt.
2: Igen? És? Mit szól hozzá a bivaj?
4: Szólni sem tud. Olyat odasózok neki.
2: Ez nem erő, hanem erőszak. Vedd tudomásul, hogy nálad még a fűszál is erősebb.
4: Ő is le tud ütni egy bivajt.
0: Hiszen elmosolyodott.
2: Hiszen mondtam, hogy nem verekedésben mutatkozik meg az igazi erő. Verekedni mindenki tud. Nézd csak ide! Te szörnyen nagy állat vagy egy fűszálhoz képest. Rálépsz a fűszálra, a fűszál meghajlik roppant súlyod alatt, de utána nyomban ki is egyenesedik. Él tovább. Jön egy oroszlánnál is nagyobb elefánt. Ő is rálép a fűszálra. A fűszál a földhöz lapul a még roppantabb súly alatt, de azután fölegyenesedik, mosolyog és él tovább. Most képzeld el, hogy rád lép egy elefánt.
4: Jaj,
0: nyögött rémülten az oroszlán.
2: Szóval rád lép egy elefánt. Mi történik akkor?
4: Szétlapulok, mint a palacsinta.
1: Bizony, bizony, állatok királya, most láthatod, hová vezet a hencegés. Fölösleges oktalanul fitoktatni az erődet.
4: Azt hittem, hogy erős vagyok. Hatalmas a mancsom, a hangom, a fogam, a fülem, a szemem, a szám.
1: Honnan szerezted a hatalmas mancsot, a hatalmas hangot, a hatalmas szemet, a hatalmas fogakat és azt a hatalmas szádat?
4: Nem kellett szereznem, így születtem. Kaptam a szüleimtől.
1: Amiért nem küzdöttél meg, azzal ne büszkélkedj, mert nem a te érdemed. Szerénység a titka mindennek, barátom.
0: Egy darabig hallgattak, hiszen kicsit már sajnálta a hatalmas és buta állatot. Az oroszlán pedig szégyelte, hogy alul maradt a vitájukban.
4: Hogyan legyek én most már az állatok királya? Nem fognak tisztelni, ha megtudják, hogy még egy fűszál is erősebb nálam.
1: Sose búsulj,
0: vigasztalta a gombóc.
1: Akkor is tisztelni fognak, ha megtudják, hogy milyen szerény vagy. S mert szerény vagy, azt is gondolják, hogy bölcs.
4: Milyen jó, hogy találkoztunk. Ezentúl nem azt akarom, hogy féljenek tőlem, hanem azt, hogy szeressenek,
0: jelentette ki az állatok királya.
1: Látod, már is bölcsebb vagy, mint az előbb voltál, hiszen azokat, akiktől félünk, nem tiszteljük igazán, csak félünk tőlük. Tisztelni azt jelenti, hogy felnézünk valakire. Akit tisztelünk, általában szeretjük is. És tudod, a szeretet a világon a legfontosabb. Ha megtudják, hogy megjavultál, mindenki szeretni fog.
0: Hiszen elhallgatott, majd kíváncsian azt kérdezte.
1: Mondd, nem nehéz.
4: Micsoda nem nehéz?
1: Hát a holdfény, amelyet a farkad bojtján cipelsz.
0: Az oroszlán szemügyre vette a farka bojtját.
4: Micsak, tényleg holdfény van a farkam bojtján, mégpedig kék.
1: Azt hallottam, hogy a kék holdfény a legnehezebb a világon,
4: dünnyögte a guruló madár. Valóban, hiszen én nem is érzem a súlyát.
1: Ez azért lehet, mert szörnyen erős vagy.
0: Az oroszlán büszkén húzta ki magát.
4: Azt mondod, erős vagyok. Ej, de örülök, megmutatom mindenkinek a kék holdfényt a farkamon, s milyen szép holdfény, barátom, milyen szép holdfény.
1: Bizony, bizony,
0: bólogatott hiszen.
1: Szép, nagy, erős, nehéz holdfény.
0: Megbékélten nézegették egymást, de leginkább a kék holdfényt bámulták az oroszlán farka bojtján. Nem sokára megérkezett a pacsirta a kakukkpali madárral. Hű, de megrémültek, amikor meglátták a gombóccal beszélgető hatalmas vadat. El akartak menekülni, de az oroszlán barátságosan marasztalta őket.
4: Kis madarak, gyertek közelebb! Nézzétek, nézzétek ti is a kék holdfényt a farkam bojtján!
1: Kakuk, kakuk, kakuk!
0: Rikkantotta a kakukkpali madár.
4: Mit mond? Kérdezte az oroszlán.
1: Azt mondja, hogy gyönyörű holdfényt hordasz a farkad bojtján.
0: Fordította le a kakukkpali madár mondókáját, hiszen.
4: Köszönöm, barátom,
0: válaszolta az állatok megbékélt királya. Majd udvariasan kakukkpali madárhoz fordult.
4: Tudom, hogy te vagy a legerősebb állat kereke világon.
0: Kakukkpali madár nagyot csuklott rémületében. Megbolondult ez az oroszlán, gondolta.
4: Tudom, hogy te még a fűszálnál is erősebb vagy, toldotta meg az oroszlán. De szerénységed azt is elárulja nekem, hogy bölcs is vagy.
1: Kakuk, huk, kakuk, huk, huk, huk,
0: mondta erre ünnepélyesen kakukkpali madár.
1: Ez valóban igaz,
0: fordította ismét hiszen a szobrász madár válaszát.
1: És legyünk barátok, még ezt is hozzátette.
4: Mi a legbölcsebb és legerősebb két állat vagyunk a világon,
0: fejezte be mondókáját az oroszlán.
1: Úgy legyen.
0: Ezt a pacsirta mondta.
1: Úgy legyen,
0: vágta rá hiszen is.
4: Most menjünk együtt tovább, és soha ne váljunk el egymástól,
0: javasolta az oroszlán.
1: Kuk,
0: vágta rá rögtön kakukkpali madár.
1: Rendben,
0: fordította készségesen hiszen. Elköszöntek egymástól. A sejtelmes éjszakában elindultak a különös barátok, a hatalmas, de megszelidült oroszlán és a kicsiny, törékeny kakukkpali madár. Hogyan fogják megérteni majd egymást? Aggályoskodott a pacsirta.
1: Ne aggódj, most már szavak nélkül is megértik egymást,
0: nyugtatta hiszen.
1: Hanem mondd csak, ti ketten megbeszéltetek mindent kakukkpali madárral?
0: Meg, indulhatunk is hazafelé. A levegőbe emelkedtek, fentről még látták egy ideig a békésen bandukoló társaikat, azután már csak a kék holt fény imbolygása jelezte számukra, merre járnak. Hiszen elégedett volt önmagával.
1: Ideje lesz aludni,
0: gondolta.
1: A többit majd

0: Amikor hiszen nagy sokára kipihenten felébredt, a pacsirtához fordult.
1: Te, pacsirta, örülnél te annak, ha elmesélnék neked valamit, ami nagyon, de nagyon régen történt velem?
0: Hát persze, hogy örülnék. Meséld el, kérlek.
1: Hol is kezdjem? Egyszer, régen, valamikor felébredtem, körülnéztem, és nem ismertem rá a tájra. Mindent jég borított. Nem volt már fű, folyó, fa. Már csak jég volt. Mindenfelé jég. Anya, anya! Kiabáltam, mert nagyon féltem, de nem felelt senki. Apa, apa! Kiabáltam akkor, de senki sem felelt. Néma, kihalt volt a világ. Sokáig sírtam utánuk, napokig, talán hetekig szólongattam őket. Hiába. Olyan szomorú lettem. Mihez kezdjek én már kereke világon? Nem tudom, meddig várhattam ott nagy szomorúságomban, tanácstalanságomban, amikor végre mozgást láttam a végtelen jégmezőn. Óriási állat közeledett felém. Ma már meg nem mondhatom, sárkány volt-e, vagy óriási medve, esetleg mamut. Amikor észrevett, érdeklődve oda csúszkált hozzám. Bámult egy darabig, majd sírva fakadt.
2: Nincs már senki ezen a világon. Itt a jég, nem találom sem apukámat, sem anyukámat. Itt a jég, hát most meg mit csináljak?
1: No, hiszen,
0: gondoltam, ha ez a behemót még csak gyerek, mekkora lehet az apja?
2: Mondd, téged hogy hívnak?
0: Mit válaszolhattam volna? Nálunk a guruló madaraknál néhány millió évig nem adnak nevet a gyerekeknek. A névhez mindig tartozik valami. Viselőjének a becsülete, jósága, tisztasága, vagy éppen gonoszsága, romlottsága. A guruló madarak csak akkor adnak nevet a gyerekeknek, amikor kiderült már róluk milyenek. Addig aszerint szólítottak bennünket, ahogyan és amiben kitűntünk, vagy amiben elmaradtunk.
1: Például, hét, te össze-vissza csipogó, gurulj le a vízmosáshoz. Vagy figyelj, te kis szita eszű, hozd nekem magokat a nagy fenyők erdejéből. Vagy te örök elcsavargó, kérlek, gyere haza addigra, mire a hegyek mögé lebukik a nap. Ilyeneket mondtak.
3: Nem tudom, hogy hívnak, válaszoltam tehát újdonsült ismerősömnek, míg nem kaptam nevet a felnőtt guruló madaraktól.
2: Így, gurkán a murgai menie, nomidó, rémi fászó, látidó vagyok, az éneklő terimánkonyádi.
1: Örvendekünk, kedveső. Terimánkonyádi, azaz gurkána, memimom, memommo, mami.
2: Hagyj csak, ne fáradj. Elég, ha azt mondod nekem ezentúl, barátom.
1: Roppant meghatódtam. No, barátom, akkor guruljunk valamerre, mondtam neki bíztatóan.
2: Jól van, barátom, guruljunk el valamerre,
1: válaszolta. Eldobta magát az a nagy, böhöm állat, szót fogadva a felszólításomnak, s gurungálni kezdett utánam a jégen. Gurungáltunk, nagyokat nevettünk, kezdtünk megvigasztalódni, hogy így egymásra találtunk. Aztán később a jégszakadékoknál történt, hogy egy ostoba jégpacs írta. Ó, bocsáss meg, hogy hajdani ősödről így beszélek. Szóval egy kimondottan ostoba jégpacsírta nekem röpült a jégszakadék szélén, én meg puff, belezuhantam a mélységes mély szakadékba. Akkor tört el a guruló művem. Tudod, az a szerkezet, amely a gurulásomat biztosította, mint a te szárnyad a repülést, a gyerekek lába a járást. Sokáig vártam, ücsörögtem a mélyben, a sötétségben. Egyszerre szánsuhogást hallottam.
3: Itt vagy? Élsz még?
1: Hát persze, hogy élek, válaszoltam. Ki vagy, hogy lemerészkedtél ilyen mély és sötét szakadékba?
3: Az a pacsirta vagyok, aki véletlenül ide lökött. Tehetek valamit, érted?
1: Az lenne az első, válaszoltam, hogy bocsánatot kérsz, de ezzel most ne foglalkozzunk. Hogy tudok innen följutni, inkább ezzel törd a fejed te is. Erősen gondolkodtunk, a jégpacsirta olyan erősen, hogy észre sem vette, szomorkásan, halkan énekelni kezdett, s láss csodát, emelkedni kezdtem a dallamra. Figyelj, pacsirta, kiáltottam fel neki, nem lehetne hangosabb és vidámabb az éneked?
3: Ilyen szomorú helyzetben? Viccelsz?
1: Dehogy, dehogy, csak énekelj úgy, ahogy kértelek. És ő énekelt. Én pedig felemelkedtem.
3: Ne haragudj, kérlek, nem akartam, hogy bajod essék.
1: Kérlelt. Nem is haragudtam, ne emészd magad, válaszoltam. Gurulni ugyan már soha többé nem fogok magamtól, de repülni mostantól kezdve igen. Lásd, már is a levegőben vagyok. Amíg te énekelsz, én mindig repülhetek.
3: Akkor sosem hagylak el,
1: ajánlotta boldogan a jégpacsirta. S valóban már repültem is a gyönyörű dalán. De ahogy a járást meg kell tanulni, úgy a szán nélküli repülés fortéjait is el kell sajátítani. Azóta körbe repültem néhányszor a földet, sőt álmomban a csillagok között is jártam. S bár gurulni már nem tudok, de ha arra gondolok, hogy veled találkoztam, hálás vagyok a sorsnak.

0: Szalán Tibor, hiszen a guruló madár. A negyedik rész hangzott el. Elmesélte Kálid Artúr. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom. Álmos szemem, bezárom. Én Istenem, tart szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg, én Istenem, Jézus vére s kegyelmed mindent jóvá tegyenek. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A volt kormányfő felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a brüsszeli megállapodás részleteit, aminek eredményeként az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolta Magyarországnak. Orbán Viktor szerint Magyar Péter politikai ígéreteket tett Brüsszelnek cserébe, köztük esetlegesen a migráció, az LMBTQ kérdések, az adórendszer, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. Ezek tartalmát azonban a közvélemény egyelőre nem ismeri. Orbán Viktor Facebook oldalán szólította fel a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a paktum részleteit. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ukrán és a magyar fél között szakértői szinten már zajlanak a tárgyalások. Magyar Péter kiemelte, készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ha Ukrajna garanciát ad rá, hogy ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között. Velkei György Jánost, a Magyar Református Egyház Betesda gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülése. A szervezet a magyar egészségügy meghatározó egyházi fenntartású intézményeit fogja össze, azzal a céllal, hogy erősítse az intézmények közötti szakmai együttműködést, és elősegítse a betegközpontú ellátás fejlődését. A kórház pénteki közleménye idézi a főigazgatót, aki azt mondta, az egyházi kórházak küldetése, hogy a holisztikus ellátási kultúrát és az innovatív technológiákat együtt alkalmazva korszerű ellátást nyújtsanak a betegeknek. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit utólag kikérte a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozásában. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csak nem két órán át tárgyalt, a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MT-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. Végül az időjárásról. Csapadék reggelig nem valószínű, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 5 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Az első ráolvasásokat, bájoló imádságokat még Bornemissza Péter közölte Ördögi kísértetek című munkájában 1578-ban. Erdélyi Zsuzsanna kiváló neves néprajzosunk Hegyet hágék, lőtött lépék című könyvében azokat az archaikus népi imádságokat gyűjtötte egybe, melyeket Somogy, Baranya, Zala megyei falvakban jegyzett le a múlt század 60-as, 70-es éveiben. A hasonlóság a Bornemissza Péter által lejegyzett bájoló imádságok és az Erdélyi Zsuzsanna által gyűjtött népi archaikus imádságok között kísérteties. Mindjárt egy Bornemissza Péter imádságot mondok el önöknek, és mindjárt beszélünk is róla. Bornemissza Péter ördögi kísértetekében találjuk a következő imádságot. Uram, mindenható Isten! Múlék regös nagy út, rajta mégyen vala áldott Urunk Isten, előtalála 77-féle veres csúszt. Monda áldott Úrunk Isten, hova indultatok, ez regös nagy úton? Megszólal a 77-féle veres csúsz, ha minket azon kérdez, Urunk Isten, hova megyünk? Úgy mond, mink is elmegyünk, úgy mond, az fekete föld színére, áldott ez testbe, teremtett ez lélekbe, szálas húsát szaggatjuk, piros vérét megisszuk. Eddig olvastam fel ezt az 1578-ban lejegyzett, Bornemissza Péter által lejegyzett imádságot, és hát annak kell hívni, hiszen az első mondata a keresztény imákra emlékeztet. Uram, mindenható Isten, a maga a megszólítás. Aztán jön ez a pogánykori eleme ennek az egész imádságnak, bájoló imádságnak, a különféle csúszokról. Tehát egy nagyon érdekes vegyülékét találjuk itt a pogány és keresztény hagyománynak. A pogány kor és a kereszténység határára vezethetők vissza időben ezek a több száz éves Bornemissza Péter által 16. században lejegyzett nyelvemlékszámba menő imádságok, és ezekkel találkozott a 20. század második felében Erdélyi Zsuzsanna is, hasonló imádságokkal. Kedves hallgatóink, Regős ének címen a regölés és ráolvasás hagyományaiból József Attila teremt verset. A regölés a karácsony másnapján esedékes jó kívánság, de a vers sokkal inkább ráolvasás. És ennyiben hasonlít egy kicsit a Bornemissza Péter féle világhoz, és az archaikus népimádságokhoz is. A bűvös erejűnek tartott szavak elmondásával, kimondásával ható ráhatás. Most mondok önöknek erre egy példát, ismerik talán, Bálint Sándor is összegyűjtötte azt a nagyon-nagyon régi regős énekünket, melyekkel akkor találkozunk, vagy találkoztunk, most már egyértelmű a múlt időben mondom, bár felújították faluhelyeken. Ősi regölő szövegünk, melyel karácsony másnapján a falusi portákon regöltek, láncos botokkal súlykolva a ritmust, így hangzik. Amoda is kerekedik egy sebes patak, legeltetem fiaimat, csodaszarvas. Csodaféle szarvasnak ezer ága boga, ezer ága bogán ezer misegyertya, gyújtatván gyulladjék, oltatván aludjék, ej regő rejtem, regő rejtem. Nem mondtam végig az egészet, mert hallgassuk meg József Attila regős énekét. Korom orrú bikát fejtem, regeróka rejtem. Sorsot nézni bikatejben, regeróka rejtem. Hét csöböröm jó vasában, regeróka rejtem, lobot vetött habosában regeróka rejtem, lángos csöbörim befödni regeróka rejtem, szerte futtam rózsa szedni regeróka rejtem, néprozsaring a rózsában regeróka ejtem, kasznár szíve káposztában regeróka ejtem, keni urát oly kenőccsel regeróka ejtem, fizeti a népet lőccsel regeróka ejtem, váljon szénájuk szalmává, regeróka ejtem, tányér tészta piócává, regeróka ejtem, láng legyen kecskéjük szarva, regeróka ejtem, böködjön a paplanukba, regeróka ejtem. Ugyanaz a ritmus, mint a láncos botjaikkal regölő fiatalok már idézett éneke. De hát ősi regős énekünk igézetében született Nagy László Csodafiú szarvas című verse is, hiszen ezt idézte meg az a regős ének, melyről előbb beszéltem. A vers pedig Nagy László verse így hangzik. Tavasz kerekedik, bimbó tüzesedik, jázminfával fényes agancs verekedik, csodafiú szarvas neki tülekedik, neki tülekedik. Jázminfa virágát lerágom hajnalra, inaimmal ugrok nyár delelő napba, pörkölődök, vékonyodok, maradok magamra, maradok magamra. Vadászok meglőnek, golyó a szügyemben, Balatonban a sok víz, mind az én könnyem. Sírva sírok, sírva sírok, ha sietek, lemaradok, csodafiú szarvas, hiába vagyok, hiába vagyok. Deresem, havasan, eljön a karácsony, csodafiú szarvas föláll az oltáron, szép agancsa gyúlva gyullad, gyertya 13, gyertya 13. Ugye mennyire visszaköszönt, kedves hallgatóink, ebben a Nagy László énekben az a csodaszarvas, melynek ezer ágabogán ezer misegyertya ég, hogy idézzük azt a korábban elhangzott, lánccal kidobolt regős éneket. Arany László népköltési gyűjteményéből maradt ránk ez a háromsoros pogánykori töredék. Nagyon-nagyon régi eredetre megy vissza, képei, szóképei alapján több százados. Tulajdonképpen egy rejtett találós kérdés. A következőképpen hangzik, nagyon szép ez a háromsor. Csontkürtel kürtölnek, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Oly rövid, hogy még egyszer elmondom. Csontkürttel kürtölnek, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Hát tulajdonképpen a megfejtése hajnal. Ugye nagyon szép ez a csontkürttel kürtölnek, amikor a kakasok megszólalnak, hajnalodik. Aranydeszkák hasadnak, a felhő kárpittyai utat engednek a nap sütésének. Földi férgek mi? Hányszor használta így a középkor embere, mozognak. És hát a regősének hatása alatt született Nagy László, nagyon ismert verse, és ezzel búcsúzom önöktől. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széllyel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. Köszönöm, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink. A regős énekekről beszéltünk ez alkalommal. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Május 25-én pünköst hétfő mutatták be a Vatikánban 14. Leó pápa csodálatos emberiség kezdetű társadalmi enciklikáját. A Szentatya a technológiai szektor csúcsvezetői, bíborosok és nemzetközi szakértők előtt kijelentette, sürgősen le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, a globális közjó és a béke szolgálatába kell állítani. Nagy presztízsű egyházi előjárók és technológiai szakértők jelenlétében mutatták be a szinódusi teremben 14. Leó pápa első enciklikáját. A Szentatya beszéde zárta a felszólalásokat. A pápa előre bocsátotta, hogy erős kifejezést használ, de szándékosan teszi, mivel meggyőződése, hogy a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A katolikus egyházfő történelmi párhuzamot vont a nukleáris fegyverkezés és a kontrollálatlan digitális hatalom közé, és felszólította a technológia szektor szereplőit, hogy az elnyomás helyett a béke és a szeretet civilizációjának szolgálatába állítsák az algoritmusokat. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy ahogyan 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa a Rerum Novarum enciklikával felemelte szavát az ipari forradalom által elszegényített gyári munkásokért, úgy ma a Vatikánnak kötelessége megszólalni a digitális korszak új vívmányairól, amelyek alapjaikban fenyegetik az emberi méltóságot. A Szentatya arról is szólt, hogy az enciklikát hosszú egyeztetések előzték meg. Tudósokkal, politikusokkal és szülőkkel beszélt, akik aggodalmukat fejezték ki a jövő miatt. Hangsúlyozta, hogy aggasztónak tartja azt is, hogy olyan harci rendszerek vannak, amelyek már emberi felügyelet nélkül önállóan döntenek élet és halál felől a háborúkban. Olyan adatban

0: közjó szolgálatába kell állítani. A technológiai döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől, hangsúlyozta a pápa. Figyelmeztetett, hogy ha a technológia elaltatja a lelkiismeretünk, maga a béke kerül veszélybe. Szent Pál apostolt idézve arra buzdított, hogy legyünk éberek. Később a Szent Atya elődét, 6. Pál pápát idézte és leszögezte, hogy a valódi fejlődés mindig minden egyes emberre és a teljes emberre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy senki sem maradhat ki a digitális átállásból, és egyetlen ember sem redukálható puszta adatokra. Hangsúlyozta, hogy az ember belső szabadsággal, spirituális dimenzióval és a szeretetre való elhivatottsággal bír, amit semmilyen technológia nem helyettesíthet. A katolikus egyház fő végül alázattal jelentette ki, hogy az egyház célja nem az, hogy technikai válaszokat adjon, és nem akarja helyettesíteni a szakértőket sem. Amit az egyház nyújtani tud, az az emberi természet évezredes bölcsessége. Az, hogy minden ember egyedi, megismételhetetlen és szabad lény. A Szent Atya arra kérte a jelenlévőket, hogy legyenek a remény kézművesei. Arra buzdított mindenkit, hogy a technológiai robbanás kora ne az elszemélytelenedést, hanem a szeretet civilizációjának korát hozza el a történelemben. Michael Cserny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának prefektusa is jelen volt a helyszínén, és rádiónknak nyilatkozott. Elmondta, hogy az egyház társadalmi tanításának bemutatója rendkívül fontos, hiszen az egyház mindig is hivatásának tartotta, hogy párbeszédet folytasson a világgal. A mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatban számos etikai kérdés merül fel, melyet az enciklika részletesen feltár. Az egyházi dokumentumnak nem az a feladata, hogy technológiai szempontból közelítse meg a fejlődést, hanem hogy a hit fényétől megvilágosítva felelősségteljes felhasználásra bátorítsa napjaink társadalmát. Az egyház hivatása, hogy felemelje szavát az emberi méltóság mellett, és védelmezze a kiszolgáltatottakat. A vatikáni bíboros végül felhívta a figyelmet, hogy az egyház nem hallgathat a mesterséges intelligencia okozta problémák, károk, súlyos visszaélések láttán.
1: Elhangzott a Szent Széki Percek. A szerkesztőt, Jánosi Dalmát hallották Rómából.

0: a Sárik Péter trió muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Esti hangolunkban Gabriel Fauré C-moll zongora ötösét a Magyar Zongorás Trió adja elő.

0: Gabriel Fauré C-moll zongora ötösét a Magyar Zongorás Trió adta elő. A hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Új elnököt választott a Keresztény Zsidó Tanács, miután a testület eddigi elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén a tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt, rádiónk vezérigazgatóját választották meg elnöknek. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára. Ursula von der Leyen az esemény utáni sajtótájékoztatón elmondta, 10 milliárd eurót a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd eurót a kohéziós alapokból oldanak fel. Továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megváltoztatásával további 2,2 milliárd euró kohéziós forrást kap Magyarország. Utóbbi miatt a magyar hallgatók is visszatérhetnek az Erasmus Plus programba. A diákok szeptembertől ismét jelentkezhetnek a csere programba. A volt kormányfő felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra a brüsszeli megállapodás részleteit, aminek eredményeként az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolta Magyarországnak. Orbán Viktor szerint Magyar Péter politikai ígéreteket tett Brüsszelnek, köztük esetlegesen a migráció, az adórendszer, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. Ezek tartalmát azonban a közvélemény egyelőre nem ismeri. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 ezer Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel tartott közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter kiemelte, ha Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontos kisebbségi jogokról szóló javaslatokat átülteti a saját jogszabályaiba, ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó. Azt tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közölte, majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben dől el, hogy kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit utólag kikérte a tantestület véleményét. Családi büszkeség menete néven egésznapos programmal válaszol a Budapest Pride-ra a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be Torockai László, a párt frakció vezetője. A politikus közölte, a Pride után egy héttel tartják a családi programokat kínáló eseményüket, amellyel választ kívánnak adni az LMBTQ lobby rendezvényére. Torockai a külföldi testvérpártoknak is azt javasolja, hogy álljanak ki a hagyományos férfi-női szerepeken alapuló családok, valamint a keresztény értékek mellett. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. Délelőtt csak elvétve lehet eső, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és minden szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyék róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak, vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta, hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik. Higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedj föl és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsájtja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéjét.

Szent Márk evangéliumának 11. fejezetéből, a 11-től a 26. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szentatya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szentatya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika Szentkapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szentévet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér, a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást, és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che riaccompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés

0: Ős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei Rózsafüzér királynője kegyhely, a Názáreti Szentház Lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai Fatimai Rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annája kegyhely, a Béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki Úti Boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványicjai görög-katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéért imádkozza a rózsafüzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafüzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt, a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 17:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François-Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenté avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szent Székkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino

0: hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach G-moll lancvitjét Sárközi Gergely szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Guillaume Nándor, Virágos katona. Negyedik rész.

Az én őseim, a rojtos gallaiak nem voltak földtúró vakond emberek. Pásztorok voltak, és a rojtos csúf nevüket a cifra vagy esetleg rongyos szűrjeikről kapták. Nem sokat tudok róluk, nem is Szent Tamáson éltek. Valahol fent, Északbácskában, a Topolya, Csanta, Vér és Zenta közötti réteken őrizték a birkákat. Ott vándorolgattak a nyájakkal vagy 150 évig. Sehol sem telepedtek meg hosszabb ideig, mentek mindig a jobb legelők felé. Legfeljebb házasodni tértek be valamelyik faluba, aztán vándoroltak tovább a birkákkal. Gyerekeik bizonyára ott születtek a réteken, és az öregek is ott haltak meg, és ott is temették el őket, hiszen szülés vagy haláleset miatt nem volt érdemes elhagyni a legelőket. A házasságot azonban úgy látszik komolyabban vették, és mint ahogyan az tisztességes római katolikusokhoz illik, mindig rendesen megesküdtek a legközelebbi katolikus templomban, és az erről szóló okmányt gondosan megőrizték. A régi családi irataink között tulajdonképpen nincs is más, csak házasságlevelek. Pecséttel és a plébános aláírásával ellátott szabályos házasságlevelek ezek, a rovatokba be vannak jegyezve a születési és egyéb adatok, csupán a lakhely nincs feltüntetve sehol. Illetve megtaláltam egy bizonyos Gallai Istvánnak a házasság levelét, aki 1831-ben feleségül vette Ali Júlia római katolikus vallású hajadont, és akinek lakhelyéül a zentai tanyák vannak megjelölve, de ez semmit sem jelent. Bizonyára a plébános, aki összeeskedte őket, kötelességének tartotta, hogy beírja a lakhelyet is, és mivel Gallai István akkor éppen a zentai határban őrizte a birkákat, a zentai tanyákat írta be a házasságlevélbe. Egyszer apámtól is érdeklődtem e felől a Gallai István felől, gondoltam, hát ha éppen ő utána kaptam a nevemet. Azt mondta, hogy ez a Gallai István is olyan volt, mint a többi rojtos gallai. Görbelábú, kissé hajlott hátú pásztorember, és sohasem telepedett meg a zentai szállásokon, sem másutt. Apám nem szívesen beszélt pásztor őseiről, egy kicsit szégyenkezett miattuk, és a rojtos csúf névre is mindig haragudott. Fiatal korában még az apám, rojtos gallai pális pásztor volt. Ő messzebbre elvándorolt a birkanyájjal, mint az elődei, egy nyáron lejött egészen Szent Tamás alá a devecseri rétre, és aztán nem is ment vissza. Nagyon utálta már a nomád életet és a rojtos gúnyát. Ősszel eladta a birkákat, vett magának egy lánc földet, meg egy kis házat a Tukban, nem messze a Kálváriától, még azon a télen megnősült, és a pásztorkodásról hallani sem akar többet. Művelgette azt a kis darab földjét, meg aztán, mivel az egy lánc földből nem lehetett megélni, elvállalt mindenféle más munkát. Volt béres, lapszámos, kocsis, akárcsak más szegényebb tukiak. A rojtos névtől azonban mégsem tudott megszabadulni, az valahogyan utána jött ide a Tukba is, és még mi, a gyerekei is örököltük tőle. Két bátyám, Pál és Antal, talán még jobban megvetették birkaszagú, csavargó őseinket, mint az apám. Ők néha még verekedtek is, ha rojtosoknak nevezték őket. Elszegődtek béresnek a devecseri gazdákhoz, gondozták az állatokat, de legalább nem őrizték őket, és fedél volt a fejük felett. Soha sem tudtam megérteni sem az apámat, sem a bátyáimat. Én mindig szerettem a rojtos gallaiakat. Tetszett, hogy csak úgy vándorolgattak a nagyvilágban, terelgették a birkákat, és bizonyára nem becsülték sokra a földtúró parasztokat. És még jobban megszerettem őket, amikor az apám elmondta majdnem elismerően, hogy a rojtosok mégsem voltak egészen közönséges, furulyás pásztorok. Valamennyien citerán játszottak, és szépen is énekeltek. Apám megőrizte a család régi citeráját. Esténként, ha nem volt túlságosan fáradt, citerázott és énekelt nekünk. Bátyáim a citerára is haragudtak. Kezükbe se vették. Én azonban nagyon gyorsan megtanultam játszani rajta, és később a házi bálokon is játszottam. Tulajdonképpen ennek az öreg családi citerának köszönhettem, hogy az iskola befejezése után nem kellett elszegődnöm béresnek vagy napszámosnak. Jártam a házi bálokat, melyeket szombat vagy vasárnap esténként többnyire fiatal házaspárok rendeztek, akik nem akartak elmenni a kis János kocsmájába,
Táncoltak ők egy szál citera hangjára is. Így kellemesebb, főleg olcsóbb volt nekik. Mindenki bedobott egy kevés apró pénzt a citerába, nem sokat, mert a szűk markú tukiak mindig vigyáztak a pénzükre, de azért összegyűlt annyi, hogy nekem ne kelljen más munka után néznem. És ezért nagyon hálás voltam a rojtos gallaiaknak, a pásztoroknak. Mert én láttam, hogyan gürcölnek a tukiak és a Kálvária utcaiak. Láttam őket reggel kirohanni a földekre, és este is, amikor visszajöttek fáradtan és rossz kedvűen. Kimerültek, és csúnyák voltak ilyenkor. És én megvetettem őket. Sokkal jobban, mint apám a pásztorőseinket, akik, ebben biztos vagyok, sohasem lehettek olyan rossz kedvűek és csúnyák, mint a földekről hazatérő vakond emberek. A rojtos gallaiak bizonyára vidám emberek voltak, és azon a nyáron, amikor minden nap eljártam a Kálváriára, már nem csak szerettem őket, hanem büszke is voltam rájuk. Néha még arra is gondoltam, hogy valamelyikük talán hasonlított egy kicsit a virágos katonára.

Egy napon elmentem ki a devecseri rétre pásztorokat keresni. De ott már nem voltak pásztorok, csak füstölgő dombok és mindenféle szegény ördögök, akik téglát égettek a dombok között. És Johann Schank, az a szerencsés német, akinek sikerült kiugrani a szegény tégla égető ördögök közül, és most a téglagyárát építette. Ezeket nem volt érdemes közelebbről megnézni, valamennyien piszkosak, füstösek és csúnyák voltak, még a saját gyárát építő Johann Schank is. Csalódottan áldogáltam az egyik domb tetején, ahol a füvet teljesen kiszárította a tégla égetők füstje, és már arra gondoltam, hogy visszamegyek a Kálváriára, a virágos katonához, amikor messze a búzatarlókon, a bangó tanya közelében észrevettem két birkonyájat. Elindultam hát arrafelé, bár féltem, hogy ott sem igazi pásztorokat találok, lehet, hogy bangóik csapták a birkáikat a tanya mellé. És tényleg, a bangóikrek őrizték ott a birkáikat. Nem messze tőlük azonban egy másik nyáj mellett észrevettem egy nagyjából velem egykorú, sovány, fekete hajú fiút is. Az ikrekkel nem akartam találkozni, őket jól ismertem, mert télen mindig bejöttek a tanyáról a tuki házukba. Tudtam, hogy alattomos, rossz indulatú fickók, ezért inkább az ismeretlen fekete hajú fiú irányába tartottam. Az ikrek azonban már messziről megláttak, és fel is ismertek. Rikoltozva futottak felém, és amikor a közelembe értek, mindjárt azt kérdezték. Elhoztad a citarádat? Nem hoztam el, mondtam kedvetlenül, aztán megkérdeztem tőlük. Ki az a fekete hajú fiú? Kár, hogy nem hoztad el a citarádat, mondták az ikrek. Máskor, ha erre jössz, okvetlenül hozd magaddal. Jó, máskor majd magammal hozom, mondtam, és megint megkérdeztem. Ki az a fiú? A bangó ikrek egymásra néztek, megvetően elhúzták a szájukat, és az egyik azt mondta. Mesztelen seggű zöld utcai. A szegélyeknél szolgál, azoknak a birkáit őrzi. Hogy hívják? Török Ádámnak, vagyis Csoszogó Török Ádámnak, mondták, és most gyanakodva méregettek engem. Hozzájöttél talán? Megnyugtattam őket, hogy tulajdonképpen senkihez sem jöttem, csak úgy véletlenül erre csavarogtam. Akkor oda vezettek a birkáikhoz, és sajnálkoztak, hogy nem tegnap jöttem, mert tegnap mézet pergettek. Közben mutogattak egymásnak valamit, de én nem figyeltem rájuk, továbbra is Török Ádám felé lestem, és azt mondtam. Úgy tudtam, hogy a csoszogó törökök valamennyien vörös hajúak. Ez az egy fekete hajú, mondták dühösen az ikrek. És még a vörös hajúaknál is rosszabb. Mindig idehajtja a birkákat a mi tarlónkra. Miért nem kergetitek el? Zavartan topogtak a lábukkal, nem válaszoltak, hanem megkérdezték tőlem. Szereted a lépes mézet? De én nem hagytam annyiban a dolgot, hanem ismét megkérdeztem tőlük. Miért nem kergetitek el ezt a zöld utcait? Hosszú szög van a botja végében, mondták kelletlenül. Hosszú szöget vert a botjába, aztán hegyesre reszelte a szögnek a fejét. Értem már, mondtam. Féltek tőle. Nem félünk tőle, tiltakoztak hevesen. De egyszer még az apánkat is megfenyegette, hogy leszúrja. Tehát mégis féltek tőle. Mondd, mi a fenét akarsz te tulajdonképpen? Förmettek rám. Azt kérdeztük tőled, hogy szereted-e a lépes mézet? Szeretem, mondtam. Majd hozunk neked mindjárt, mondták vigyorogva, és befutottak a tanyára. Ott maradtam egyedül a birkák mellett, és akkor Török Ádám közelebb jött. Rátámaszkodott a botjára, és kíváncsian bámult rám. Én is megnéztem őt jól. Nem hasonlított a virágos katonára. Meg nem is volt igazi pásztor, csak szolgáló a szegiek tanyáján. De azért nagyon tetszett nekem, hogy nem ijed meg a bangóktól, és itt legelteti a birkákat a tanyájuk közelében. Szerettem volna szóba elegyedni vele, de csak hamar visszatértek az ikrek, és vigyorogva a kezembe nyomtak egy nagy darab összegöngyölgetett lépes mézet.
Vágd a pofájukba, mondta akkor Török Ádám. Csodálkozva álltam, kezemben a ragadós, lépes mézzel. Az ikrek most már nem vigyorogtak, villogó szemekkel néztek Török Ádámra, és azt mondták. Csoszogó, tőled senki sem kérdezett semmit. Csoszogó az édesanyátok, mondta nekik Török Ádám, még mindig a botjára támaszkodva, nekem pedig ismét azt mondta, vágd a pofájukba a lépes mézet. Biztosan méheket raktak bele. Óvatosan széthajtogattam a lépes mézet. Két kis méhecske vergődött a mézbe ragasztva, alig éltek már, de azért a fullánkjukat még kiengedték volna, ha rájuk harapok. Nem vágtam az ikrek pofájába lépes mézet, a lábuk elé dobtam, és azt mondtam, egyétek meg ti magatok. A bangó ikrek nagyon mérgesek voltak, amiért nem sikerült a tréfájuk. Látszott rajtuk, hogy legszívesebben elvernének, valamivel idősebbek voltak nálam, meg erősebbek is. De nem tudták, mit fog csinálni Török Ádám, aki most egészen közel jött hozzánk a szöges botjával. Senki sem hívott ide, mondták végül is. Sem téged, sem a csoszogót. Eloldalogtam Török Ádám felé, és aztán mind a ketten ott hagytuk a dühös ikreket. Távolabb tőlük leültünk a tarlóra, és akkor Török Ádám azt mondta. Utálom ezeket a bangókat. Mindenkit meg akarnak tréfálni, és mindenkit kiröhögnek. Tőled félnek, mondtam. Meghiszem azt, mondta Török Ádám, és megmutatta a botjából kiálló hegyes szöget. Velem nem mernek kikezdeni, pedig nagyon eszi a fene őket, amiért idehajtom a birkákat. De mindenki mással kikezdenek. Arra a szegény Gilikére még rá is lőttek egyszer. A kis kanászra. Igen. Ismered? A Kálváriáról szoktam látni minden reggel, amikor kihajtja a disznókat. Mit csinálsz te minden reggel a Kálvárián? Nézett rám csodálkozva Török Ádám. A vállamat vonogattam. A virágos katonáról nem akartam beszélni, ezért csak annyit mondtam. Figyelem az embereket. A Kálváriáról még a házakba is be lehet látni. Érdekes, mondta Török Ádám, és elgondolkozva szurkálta botjával a földet. Szóval még a házakba is be lehet látni. Igen, mondtam. És Gilikét is látom minden reggel. De nem tudtam, hogy rálőttek a bangók. Az még régebben történt, mondta Török Ádám. Amikor még Gilike szolgált a szegieknél. Az ikrek vele is megetették a lépes mézet, aztán elzavarták a tanyájuk közeléből, de ez még nem volt elég. Gilike már akkor is olyan volt, mint egy holdkóros. Saját magával beszélgetett, meg az ujjaival játszott, és ilyenkor semmit sem vett észre, még a fáknak is neki ment. Bangóéknak van egy előtöltő régi puskájuk. Az ikrek egy este megtöltötték puskaporra, elrejtőztek a kukoricásban, és amikor Gilike az ujjaival játszadozva közelükbe ért, rálőttek. Persze golyó nem volt a puskában, de akkor átszólt, mint egy ágyú, és Gilike mindjárt összeesett, talán még a szíve is megállt. Az öreg szegi talált rá késő éjszaka, alig sikerült életet verni belé, és többé semmire sem tudta használni, mert Gilike félt a kukoricatámláktól. Az öreg szegi később elintézte, hogy felvegyék falusi kanásznak, mert ahol a disznókat őrzi, ott nincsenek kukoricatáblák. Sajnálom azt a szegény Gilikét, mondtam. És én is utálom a bangókat. Nyavajás tukiak, legyintett megvetően Török Ádám. Aztán rám nézett, és azt mondta. Te is nyavajás tuki vagy, igaz? Hogy hívnak? Rojtos Gallai Istvánnak. Miért rojtos? Mert az öreg apám még pásztor volt, mondtam büszkén, és cifra szűrben járt. De te miért vagy csoszogó? Azért, mert az én öreg apám meg sánta volt, mondta dühösen Török Ádám. Én nem vagyok sánta, és nem is vagyok csoszogó. Én szeretem a rojtos nevet, mondtam, és már készültem, hogy elmesélem neki pásztor őseim történetét, de Török Ádámot idegesítették a csúf nevek, ezért gyorsan másról kezdett beszélni.
A tukban sok a gazdag ember, igaz? Kérdezte. Nem túl sok. Van ott jó néhány gazdag paraszt, a többségük azonban szegény, sokkal szegényebb, mint ahogyan mutatják. Mostanában egyre többen költöznek le a Kálvária utcába. De vannak gazdagok is. És te a Kálváriáról belátsz a házukba. Akiknek én belátok a házukba, azok közül leggazdagabb az istenes Bibic Mihály. Komolyan kérdeztelek. Én meg komolyan válaszoltam. Biztos vagyok benne, hogy istenes Bibic Mihály a leggazdagabb. Minden nap két megrakott szekérrel tér haza, és minden pénteken kihordja a piacra, és eladja azt, amit összelopkodott a földeken. A Bibic Mihály, dünnyögte hitetlenkedve Török Ádám. Az istenes tolvaj, ki gondolta volna? Egy napon nagyon meg fognak lepődni a tukiak. Egy szép napon, amikor istenes Bibic Mihály kinyitja apukszáját, akkor nem fognak többet röhögni rajta. Török Ádám elismeréssel nézett rám, megveregette a vállamat, és azt mondta, egyszer elmegyek veled a Kálváriára, megnézem magamnak istenes Bibic Mihályt. Nagyon szépen elbeszélgettünk ott a tarlón üldögélve. Egészen összebarátkoztam Török Ádámmal, és amikor dél lett, magával hívott ebédelni. A birkák akkora már összebújtak, fejüket egymás árnyékába dugták a tűző nap elől, közéjük mentünk, szétlökdöstük őket, és elindultunk a Szegi tanya felé. A bangó ikrekre ügyesen vetettünk többé, lehet, hogy már ők is elmentek ebédelni. Lassan terelgettük a birkákat, és én örültem, hogy kijöttem ide pásztorokat keresni, még ha nem is találtam pásztorokat, és akkor még arra is gondoltam, hogy máskor is eljárok majd ide a tarlóra. Segítek majd Török Ádámnak a birkákat őrizni. Néha talán azt is megpróbálom elképzelni, hogy olyan pásztor vagyok, mint a rojtosok voltak valamikor, és a szöges bottal távol tartjuk magunktól az olyan embereket, mint a bangó ikrek. Egyszer esetleg még a citerámat is kihozhatnám. De az egészből nem lett semmi. Török Ádám hozott kenyeret és szalonnát a Szegi tanyáról. Ettünk mind a ketten, és akkor Török Ádám azt mondta, hogy hajtsuk a birkákat a krivaja mellé, a békás rétre. Ott kövér zöld fű van, ellegelésznek a jószágok, mi pedig addig kárászt foghatunk a folyóban. Tudott egy helyet, ahol sekély és tiszta a víz. Ott rengeteg a kárász. Könnyűszerrel összefoghatjuk a vacsorára valót, és aztán akár ott is alhatunk a folyóparti fűzfák alatt. Nekem nagyon tetszett az ötlet. Felkerekedtünk hát, és lelkesen terelgettük a birkákat a folyó felé, és közben egyikünk sem gondolt arra, hogy a békás rét Vári Jánosé, a legszebb devecseri gazdájé, és hogy baj lehet abból, ami odahajtjuk a birkákat.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A negyedik rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Schubert C-moll szonátájának Adagio tételét Schiff András szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Új elnököt választott a Keresztény Zsidó Tanács, miután a testület eddigi elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök korábban lemondott pozíciójáról. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén a tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt, rádiónk vezérigazgatóját választották meg elnöknek. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára. Ursula von der Leyen az esemény utáni sajtótájékoztatón elmondta, 10 milliárd eurót a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd eurót a kohéziós alapokból oldanak fel. Továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megváltoztatásával további 2,2 milliárd euró kohéziós forrást kap Magyarország. Utóbbi miatt a magyar hallgatók is visszatérhetnek az Erasmus Plus programba. A diákok szeptembertől ismét jelentkezhetnek a csereprogramba. A volt kormányfő felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra a brüsszeli megállapodás részleteit, aminek eredményeként az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolta Magyarországnak. Orbán Viktor szerint Magyar Péter politikai ígéreteket tett Brüsszelnek, köztük esetlegesen a migráció, az adórendszer, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. Ezek tartalmát azonban a közvélemény egyelőre nem ismeri. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel tartott közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter kiemelte, ha Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontos kisebbségi jogokról szóló javaslatokat átülteti a saját jogszabályaiba, ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó. Azt tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közölte, majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben dől el, hogy kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit utólag kikérte a tantestület véleményét. Családi büszkeség menete néven egésznapos programmal válaszol a Budapest Pride-ra a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be Torockai László, a párt frakció vezetője. A politikus közölte, a Pride után egy héttel tartják a családi programokat kínáló eseményüket, amellyel választ kívánnak adni az LMBTQ lobby rendezvényére. Torockai a külföldi testvérpártoknak is azt javasolja, hogy álljanak ki a hagyományos férfi-női szerepeken alapuló családok, valamint a keresztény értékek mellett. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. Délelőtt csak elvétve lehet eső, délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a délutáni kerengőt.

0: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés keddi ülésszaka. Ezt megelőzően sajtótájékoztatót tartott Bujdossó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, valamint két képviselőtársa. Melétei Barna Márton válaszolt, az alaptörvényt módosítani szándékozó javaslatukat ért kritikákra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Elsőként Lesti Árpád véleményét hallják.
1: Kezdetét vette a tényleges parlamenti munka az elmúlt hetek folyamán már, vagy az elmúlt napok folyamán már. Választások után van egy átmeneti időszak, amikor még a előző kormány ügyvezetőként viszi az ország ügyeit, az úgy pedig szépen lassan feláll. Az elmúlt 16 évben elszoktunk tőle, de normál körülmények között ez úgy néz ki, hogy az új kormányfő, mert azért lehet tudni, hogy ki a pártnak az erős embere, lehet tudni, hogy ki lesz az új kormányfő, szépen összeszedi, összeállítja a csapatát. Az elmúlt 16 évben jellemzően hasonló nevekkel találkozhattunk az előző kormány és az új kormány kapcsán, most viszont teljesen új neveket kell megszokni, és teljesen új csapatot kellett építenie Magyar Péternek. Azt elmondhatjuk, hogy ez azért döcögősen sikerült az elmúlt időszaknak a látványa alapján, hiszen volt olyan, akinek a felkérése megtörtént, majd pedig kiderült, hogy mégsem lesz miniszter, voltak nevek, akik keringtek, ami ilyenkor egyébként teljesen természetes, tűnt úgy is, hogy valaki valami komoly pozíciót kap, aztán végül csak mondjuk államtitkár lett, vagy valami egyéb pozíciót fog még a következő időszakban kapni. Majd pedig kezdetét vette a tényleges parlamenti munka. Túl vagyunk talán az első szócsatákon is. Amit el lehet mondani egyértelműen, hogy ugye van a parlamenteket lehet tipologizálni, van a munka és a vita parlament. Magyarországon már az elmúlt időszakban inkább vitáról szólt a parlament. Amióta kétharmadokat nyert folyamatosan a kormány, és amióta mondjuk a szomszédos háború miatt veszélyhelyzet volt, igazából a parlament már csak rábólintott dolgokra, nem is nagyon voltak ott szócsaták. Most könnyen lehet, hogy Magyar Péternek az lesz az érdeke, hogy a következő hónapokat cirkusztal töltse meg. Erre láthatunk egyelőre jelet. A cirkuszt itt azt értem, hogy nem valós kormányzati teljesítmény, hanem inkább kommunikáció fog zajlani. Én azt gondolom, hogy akár az alkotmánymódosításnak a belengetése, akár a vizsgálóbizottságoknak a megnevezése ez erről szól, sőt azóta azt is hallhattuk pártja prominens képviselőitől, hogy ezek a vizsgálóbizottságok inkább ősszel fognak tevékenységet folytatni. Az azt jelenti, hogy az az érdekük, hogy minél inkább elhúzzák ezeknek a működését, és a napi ügyek, akár az, hogy mikor érkeznek a brüsszeli források, mi lesz a migrációval, mi lesz az oktatás helyzetével, mi lesz az egészségügy helyzetével, ahol választ várnak a választópolgárok, azok helyett inkább az legyen a téma, hogy hogyan is történt a kegyelmi ügy, és maximalizáljuk-e egy miniszterelnök mandátumát két ciklusban, vagy sem.
0: Tulajdonképpen a képviselők el is fogadták az öt vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot.
1: Furcsa is lett volna, hogyha kétharmaddal a háta mögött az első napoknak a benyújtott javaslatait nem fogadnák el. Inkább az az érdekes, hogy nem nagyon szólalnak meg a képviselők, nagyon kevesen vannak, akik kommunikálnak, Magyar Péter viszi a prímet, láthatóan élvezi, viszont ez még inkább kampányüzemmód sem, mint kormányzás, amit egyelőre látunk.
0: Az alaptörvényre visszatérve, Melétei Barna Márton kiemelte, hogy megszüntetik a szuverenitás védelmi hivatalt is.
2: A benyújtott alaptörvény módosításod módosítani kellett, hisz a keresztény kultúra védelme az végül benne maradt, tehát visszakerül az alaptörvénybe. Tehát az látszik, hogy itt van egy olyan kormány, ami mögött nem áll egy stabil párt, hanem van egy választói tömeg, egy nagy tömeg, és jelenleg a Magyar Péternek az a fő iránya, hogy próbálja ezt a tömeget egybe tartani. Csak ennek a tömegnek rendkívül különbözőek a politikai preferenciái. Ott vannak a régi baloldali szavazók, régi jobbikos szavazók, Fidesz szavazók, és nem könnyű őket egybe tartani. Erre egy fontos, úgymond összecementező anyag a Fidesz-szel, vagy a távozó kormánnyal szembeni ellenérzés, és erre próbál Magyar Péter folyamatosan rájátszani. De hogy már látszik, mert most, ahogy eltelt egy-két hét, hogy ez egyre kevésbé lesz elég. És ugye itt volt stratégiai döntés, hogy az elmúlt ciklusnak a vezető arcait kivonultatták a parlamentből, mert nem tud rájuk mutatni, nem tudja őket megjeleníteni, és így sokkal nehezebb úgymond ott tartani. Ráadásul az emberekben van egy ilyen, hogy olyanokkal vitatkozik, akik ott sincsenek, szóval ez nem egy könnyű történet. És hát Gulyás Gergely pedig játszik azon, hogy hát ők valamikor barátok voltak, néha tegeződnek, néha magázódnak. Ez is azt tükrözi, hogy hát itt még sincs akkora ellenérzés, nincs akkora különbség, mint amit úgymond Magyar Péter próbál mutatni. És mi azt még továbbra sem látjuk, hogy ha elkezdik a kormányzás és annak a sziszifuszi munkája, ami ugye napi 16 órát vesz igénybe, az hogy fog működni avval együtt, hogy azért a miniszterelnök szeret folyamatosan kommunikálni, jelen lenni a virtuális térbe, Facebookon kommentelgetni. Tehát ezt így azért a miniszterelnöki munka mellett nehéz megtenni. Bár hozzáteszem, azért van erre is példa. Egyre inkább, ahogy, és erről már nagyon hamar beszélgettünk, de hogy megyünk elő az időbe, látszik, hogy ez egyre inkább kiteljesedik, hogy Magyar Péter egyfajta magyar Donald Trump. Tehát, hogy annak ellenére, hogy Trump Orbán Viktorral volt közeli viszonyban, de a kommunikációban ez az állandó megjegyzésekkel, állandó kommentálásokkal ezt a stílust hozza Magyar Péter, aki nyilván elsősorban fiatalabb, tehát, hogy még jobban tud ebben mozogni. Kérdés, hogy a magyar választók azok mennyire vevők erre, mert ugye Amerikában erre azért valamennyire a kultúra, meg az egész társadalom az fölkészíti őket, Magyarországon eddig ez szokatlan volt. Kérdés, hogy erre az lesz a reakció, hogy a társadalom követi a kormányfőt, vagy ez is olyan lesz, mint egy ilyen Facebook vagy TikTok hype, hogy egy ideig népszerű, egy ideig érdekes, de aztán utána megújják az emberek. Ezt most még nem tudjuk, és ez elkövetkező időszakban fog kiderülni.
0: Melétei Barna Mártonnak volt egy nyilatkozata, egy kijelentése, mégpedig az egy értelmes vita, hogy lépjünk-e a félprezidenciális rendszer felé.
2: Ezzel azért nehéz mit kezdeni, mert mi a félprezidenciális? Tehát azért Magyarország az európai rendszerbe illeszkedik, és Európában leszámítva a francia rendszert azért nem igazán jellemző ez a prezidenciális rendszer. Azért egy embert megválasztani, és akkor ő mögé parlamenti többséget szerezni, azért ez így tovább bonyolítaná a magyar viszonyokat. Egy dolgot le kell szögezni, és bár itt sokan már két rendszerváltásról beszélnek, igazából egyetlen rendszerváltás volt 1990-ben, se 2010-ben nem volt rendszerváltás, sem idén. Rezsimek változtak, kormányok változtak, korszakok véget értek, de maga a rendszer az nem változott, ez a rendszer a parlamentális demokrácia. És idén ugye a választáson bebizonyosodott, hogy mennyire igaz az, hogy ez egy parlamentáris demokrácia, hiszen a kormány el lehetett ugye kergetni, ha a választók így döntöttek. Azt látni kell, hogy ettől a rendszertől idegen az, hogy egy elnöknek nagyobb vagy komolyabb beleszólása legyen, hiszen a nép az elsősorban parlamenti képviselőket választ. De át lehet térni egy elnöki rendszerrel, csak az azért olyan bonyodalmakat okoz, ami nem volt jelentős. És azért, ha még más szempontból értékeljük ezt a 36 évet, a rendszerváltás óta Magyarországon mindig stabilak voltak a kormányok, stabil volt a politikai berendezkedés. Ennek rengeteg haszna van, tehát ugyan nálunk hajlamosak az emberek negatívan látni az elmúlt 36 évet, de azért mondjuk, ha megnézzük a környező országokban milyen társadalmi akciók, polgárháborúk voltak, ahhoz képest ez egy békés, nyugodt ország volt az esetek többségében. És ennek az egyik része az is volt, hogy minden kormány vagy kormányzati erő kitöltötte a mandátumát. Ha egy állandó vita van az elnök és mondjuk a parlament között, vagy az elnök és a kormány között, az mondjuk nem a stabilitás irányába vezet el. Persze ennek is megvan a maga előnye, nem érvényesül valakiknek az akarata akár 100%-ig, de nem biztos, hogy a magyar társadalom az igazából erre vágyik.
1: Úgy gondolom, a köztársasági elnöki pozíciónak a megszerzése a legfőbb célja Magyar Péternek jelenleg. Nem magának a politikai rendszernek az átalakítása indokolja azt, hogy most ő a köztársasági elnöki pozícióval foglalkozzon, hanem az, hogy az nem az övé. Viszont akkor megértjük azt is, hogy az önkormányzati világban miért merül föl egy előrehozott választásnak a kérdése, mert az jelenleg nem a Tiszáé, és nem jó, hogyha a Tisza párt logikája szerint nem jó, hogyha van bármiféle kontroll. Márpedig egy köztársasági elnök, egy erős köztársasági elnök is, vagy főleg egy erős köztársasági elnök, de még a jelenlegi magyar köztársasági elnöknek is a funkciói alkalmasak lehetnek arra, hogy a miniszterelnöknek egy nagyon óvatos, de egy ellenálló pontja lehet. Nem politikailag, inkább szimbolikusan. Amikor 90-ben eldőlt, hogy Magyarországon rendszerváltozás lesz, és ragaszkodott hozzá az MSZP, vagy az MSZMP, hogy legyen köztársasági elnöki pozíció, akkor az eldőlt, hogy ezzel valamit az ellenzéknek kezdenie kell. Létrehoztak egy rendkívül gyenge köztársasági elnöki pozíciót, pontosan azért, hogy az MSZP ne tudja azért a hatalmát teljesen átmenteni, lehetőség szerint ne valami volt állampárthoz kötődő figura legyen az, akit 5 évig köztársasági elnökként bármikor a miniszterelnök ellenében el tud kezdeni, akár szimbolikus téren, de politizálni, még hogyha gyenge, akkor is meg tud szólalni. Aztán amikor eldőlt, hogy gyenge lett a köztársasági elnöki pozíció, és Göncz Árpádot ültették oda az MDF és az SZDSZ pártközi megállapodása alapján, és eljött a taxis blokádnak az ideje, azokban az időszakokban fogalmazza meg az SZDSZ részéről Szabó Miklós, hogy rendben van, akkor úgy látszik, hogy a miniszterelnöki pozíció az az MDF-é, megvan a parlamenti többség, akkor meg kell erősíteni a köztársasági elnöki pozíciót. És ezt követően teljesen láthatólag és utólag is abszolút teljesen nyomon követhető, hogy Göncz Árpád sorra olyan lépéseket tesz, amivel abszolút messze túlmegy az alkotmányban rögzített hatáskörén, és jellemzően az alkotmánybíróság a kormánynak adott igazat, hogy a köztársasági elnöknek erre meg arra meg amarra nincsen jogosítványa. Én úgy gondolom, hogy utána szépen beállt az, hogy Magyarországon egy szimbolikus szerepe van a köztársasági elnöknek. Az, hogy most a Tisza neki megy a köztársasági elnöknek, az részben azért indokolható, amit Sebastian mondott, hogy nem ülnek benne az előző rendszernek az ismert arcai, élükön Orbán Viktorral, nem tud velük vitatkozni Magyar Péter, másrészt pedig minden pozíciót meg akar szerezni addig, ameddig népszerű. Tehát, hogyha a köztársasági elnöki pozícióról vagy az önkormányzati választásokról érdemben beszél tényleg a Tisza, az azt jelenti, hogy ők is arra készülnek, hogy hamarosan a mögöttük lévő társadalmi támogatottság nem fenntartható, és addig kell még ezeket a pozíciókat megszerezni, ameddig lehet.
0: A Mi Hazánk vajon miként fog beleilleszkedni a parlamenti munkába a kormánypárt, a Fidesz-KDNP, mint ellenzék, és a Mi Hazánk? Eddig azért más volt a felállás és más volt a konstrukció ellenzékben lévő pártoknál is.
1: A Mi Hazánk eddig is egy kétharmados többséggel rendelkező kormánynak az ellenzéke volt. Ez a helyzetük nem változott. Ami újdonság lehet számukra, hogy most hirtelenjében két jobboldali párt van ellenzékben, és nyilván ugyanazokért a szavazókért küzdenek, hiszen valószínűsíthető, hogy a Mi Hazánk nem csak a Tiszától akarja megszerezni azt a 200 ezer embert, aki 2024-ben ugyanazon a napon egyszer a Tiszára, egyszer meg a Mi Hazánkra szavazott, de várhatóan potenciális megszólítható személyeket látnak a Fidesz szavazóbázisában is. Tehát egymás ellen kell a két jobboldali pártnak küzdenie, de van egy nagyon érdekes különbség a korábbi és a mostani helyzet között. A Mi Hazánk, habár nagyon kicsi a frakciója, és nagyon a parlamenti munkában, bizottsági munkában nem is fognak tudni részt venni, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyobb rutinjuk van, mint a Tisza frakciójának úgy all in. Tehát az a 6 fős frakció már látott parlamentet belülről működni, valószínű csípőből fognak olyan problémákra ráirányítani a figyelmet, akár amit az elmúlt hetekben láttunk, hogy egy benyújtott módosításnak a módosítását kell elvégezni, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Nem csak a jobboldali gondolkodók, hanem egyébként baloldali gondolkodók is felhívják a figyelmet, hogy egyszerűen ez egy trehány munka. Tehát ilyet nem lenne szabad az országgyűlés elő mutatni. Most képzeljük el, hogy ott van a Fidesznek a korábban kormányzati pozícióban lévő garnitúrája, ők csípőből látják ezeket a problémákat, de már a Mi Hazánk is. Tehát sokkal nagyobb rutinjuk van a Mi Hazánkos politikusoknak is, mint majd abban a bizottságban, ahol ülnek a bizottság levezető elnökének. És hogyha nézte valaki az elmúlt üléseket, a ház elnöknek a személyét és a tekintélyét, és hogy hogyan képes vezetni az ülést, ebbe is bele kell tanulni, tehát nyilván Szabad György, hogy megjelent 1990-ben, az ott működött, utána pedig mindenki úgy jött oda, hogy előtte már képviselő volt, de hát itt nagyon komoly problémák fognak előbukkanni, nem is feltétlenül politikai, jogtechnikai problémák, amikre a Mi Hazánkosok simán rá fogják tudni irányítani a figyelmet.
0: Turockai László már pár héttel ezelőtt kijelentette, hogy a Tiszának váltó pártja akar majd lenni.
2: Én azt gondolom, hogy azért a Mi Hazánk előtt nagy előrelépési lehetőség van. Egyrészt azért, mert ugye őket nem köti az elmúlt ciklusoknak a kormányzati felelőssége, akár hibái, akár gyanús ügyletei. Másrészt Turockai László egy jó debattőr, és hogyha a parlamentben többet szerepelhet, és a figyelem jobban a parlamentre irányítódik, az neki jó. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Magyar Péter Fideszbe tanult a politizálást, és ezt a centrális erőtért, ha megpróbálja fenntartani, akkor neki az a jó, hogy még ha veszíti szavazókat, azok két irányba mennek, a Mi Hazánkhoz és a Fideszhez, és önmagában egyik se lesz olyan erős, hogy az ő hatalmát veszélyeztesse. De az kétségtelen, hogy a Mi Hazánkban megvan a politikai rutin, van mondani valójuk, van háttérbázisuk. Az a kérdés, hogy abban a karanténból, amit a szélső jobb jelent Magyarországon, mert igazából Magyarországon se a szélső balra, se a szélső jobbra igazából nagyon sose volt vevő a társadalom egy szinten túl, abból ki tud-e törni? Azért láttuk erre nyugat-európai példákat is, és az utóbbi időben, mint a Toroczky László is érezni ezt, hogy neki sokkal inkább úgy kell beszélnie, mint valóban egy váltópártnak a vezetője, és valós társadalmi problémákkal foglalkozni, és nem elsősorban a szimbolikus ügyekkel. Ugye belefutottak egy nagyon csúnya csapdába, amikor ugye kivonultak úgymond a roma himnusz alatt, de nyilván szisztematikus munkával vissza lehet építeni az imást, és hát az látszik, hogy ők is rájátszanak arra, mint ahogy Gulyás Gergely is, hogy ezért a miniszterelnöknek még szoknia kell azt, hogy ott ül, és őt kritizálják, és a szemébe mondanak olyan dolgokat, amik nem esnek neki jól. Végigjárt az országot, egy nagyon-nagyon komoly kampánymunkát végzett Magyar Péter, de azért többségében akkor olyanokkal találkozott, akik lelkesedtek érte, és ha nem is olyanokkal találkozott, akkor meg lehetősége volt csípőből válaszolni. Most meg ülnie kell sok esetben, és az láthatólag nehezebb megy, és hallgatni azt, hogy őt kritizálják.
0: Emlékezzünk 2006. május 26-ára, amikor is Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, zárt ajtók mögött elmondta az összedi beszédét, amely a nyilvánosságra kerülése után hatalmas politikai vihart kavart.
1: Mert nem csak a beszédnek a tartalma, a stílusa, de még a nyilvánosságra kerülése is számos kérdést vet föl, mind a mai napig, még hogyha tisztultak is az ellentétek, és egyre inkább azért sejthető, hogy mi is volt itt a valóság. Az összödi beszéd az elmúlt 36 évünknek az egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, az én meglátásom szerint. Nem feltétlenül csak a tartalma, hanem a hatásai miatt. Az egykori állampárt ennek köszönhetően tűnt el teljesen a politikai szintéről, nem jól kezelték a beszéd utáni időszakot, és nem utolsó sorban az is benne volt persze ebben, hogy a beszédet elmondó Gyurcsány Ferencnek a népszerűsége tovább szakadt, mert nem szabad elfelejteni, hogy a nyár elején már neki egy 10% pontos népszerűségvesztése történt, viszont az összödi beszéd az egész országban, az utolsó faluban, az utolsó kocsmában mindenki számára beszédtémát szolgáltatott, és egyértelmű volt az álláspont a beszéd kapcsán. Én azt gondolom, hogy 20 év távlatából a beszédnek a legnagyobb

0: igazából róla szólt és az MSZP-ről szólt. Viszont kialakult az a nézet, hogy a politikában, aki bemegy, ott mindenki lop, csal és hazudik. És ez ellen nagyon nehéz védekezni olyan embereknek, ez akik nem a Gyurcsányék.
1: Ez évben folyamatosan visszatérő téma.
0: Így van, és ez mindig is vissza fog térni mostantól, és azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek ez az igazi történelmi bűne, hogy azt a lehetőséget, hogy valahogy a politikusokról, nem azt mondom, hogy jó vélemény alakuljon ki, mert olyan nem nagyon szokott lenni a világon sehol, de hogy ennyire rossz legyen a vélemény, ez nagyban neki köszönhető is az ő tevékenységének, és nem is feltétlenül az Összödi beszédének, hanem ahogy utána ő ezt megpróbálta kimagyarázni.
2: Valóban, hogy Árpád is mondja, hogy az egész világon a politikusoknak a népszerűsége, vagy az elismertsége az zuhan, mert azért ez nem mindig volt így, tehát ezelőtt néhány évtizeddel egy átlagos politikus még sokkal nagyobb ismertségnek, elismertségnek örvendett, aztán jó részt az internet hatására, ugye most már mindenki szakértő, és mindig mindenki ért mindenhez, és hát ilyen olyan fejtegetések nyilván mindig a legnépszerűbbek, amik a legszélsőségesebbek, tehát miközben régen inkább a mérsékeltebb vélemények voltak népszerűek, tehát ez egy új trend. Ebben valamennyire illeszkedett Gyurcsány Ferenc persze, hiszen a beszéd az elég szélsőséges volt, beszédtémát is szolgáltatott, és emlékszik rá mindenki. De ha a magyar politikának, és ezt egy más szempontból nézzük, a védelmi reflexét, vagy a választók védelmi reflexét, és azoknak a védelmi reflexét nézzük, akik mondjuk ebben foglalkoztak, azért az egy látlelet, hogy az az ember, aki ezt a beszédet elmondta, az még 20 évig a magyar politikában jelen lehetett. Tehát én azért emlékszem olyan, részben már elhúgy, részben nem elhúgy, magát értelmiségének nevező, de legalábbis ismert emberekre, akik ezt mindenáron próbálták megmagyarázni, tehát a megmagyarázhatatlan, tehát amikor valaki saját szavaival ismeri el, hogy törvénytelenségeket csinált, hogy hazudott, hogy félrevezette a társadalmat, hogy szándékosan ártott az országnak, tehát ennél komolyabb beismerő valamás nincsen, ráadásul nem egy magánbeszélgetésben, hanem a frakció előtt ismeri el, és ezt próbálták megmagyarázni, így is lehet nézni, és hát ez sajnos azért jelen van, és ott is egy dolog volt, ami ezt az egészet mozgatta, mert hát nyilván akik ezt mondták, ők is pontosan tudták, hogy miről van szó, de az Orbán gyűlölet volt már akkor is, ami egy ilyen meghatározott, hogy nehogy Orbán Viktor emiatt hatalomra kerüljön. De hát ugye aztán láttuk, hogy pont ez vezetett oda, és pont ez a fajta felelősség, áthárítás, illetve az, hogy ezt a morális mércét ilyen alacsonyra húzták, az vezetett oda, hogy a társadalom tényleg elfordult teljesen ettől a fajta elittől, hiszen azért 2010-ben nem csak kormányváltás, hanem egyfajta elitváltás is történt, és azt mondta, hogy hát aki ezzel, vagy ezekkel a dolgokkal a közösséget vállalomból ő nem kér. A politikai stílus azóta persze sokkal durvább lett, és ami akkor botrányos volt, az már nem biztos, hogy botrányosnak számítana stílusban. De a stílus nem szabad összekeverni a tartalommal. Tehát amit ott akkor elismert Gyurcsány Ferenc, ez az egész világon egyedülálló, vagy nagyon kevés ilyen esetről tudunk. Olyat meg, hogy valaki egy ilyen után hatalmon maradjon, meg még 20 évig politikai pozíciót töltsön be, hát olyanról meg egyszer egyáltalán nem.
3: Kedves hallgatóink, Huber Szebasztián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Fábián Éva, Prima Primissima díjas népi énekes, előadó művészt, mesemondót, akivel a hagyományos élőszavas mesemondásról beszélgetünk a gyereknap közelettével.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és minden mese szerető embert, meg aki szívesen hallgat meséket.
0: A kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnom Fábián Évike népi énekes mesemondót, hiszen a Hagyományok Háza találkozása néphagyománnyal és a Magyar Népmese hagyományos mesemondás elnevezésű képzéseinek oktatója, és tanít az Óbudai Népzeneiskolában is. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy miért tartja fontosnak a hagyományos, élőszavas mesemondást és annak továbbadását fiataloknak, felnőtteknek egyaránt.
1: Gyerekkoromban elbűvölt, elvarázsolt a mese, és most vicces lesz talán, amit mondok. Én időnként alig vártam, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, anyukám egy bukovinai székely parasztasszony volt, betelepítették a bukovinai székely népcsoportot a háború után, a szerencsétlen kitelepített svábok házaiba, úgyhogy érdekes hangulatban nőttem én ott fel. De édesapám, miután hazakerült a fogságból, megvett egy örei nénitől egy félházat. És talán azért is, mert ő nem betelepített volt, hanem ő megváltotta magának a lakhelyet, szabómester volt, és az mi szabó műhelyünkbe összejött a szomszédság. És bizony ott is a mese, a történetmesélés, az volt az a varázseszköz vagy kulcs ahhoz, hogy oldódjon az a feszült hangulat, ami az összekényszerített népek a szomszédság között volt. Úgyhogy gyerekkoromban én tényleg mesés közegben nőttem fel. Édesapám szabóműhelye úgy működött, mint régen a fonók, és az ott maradt svábok, a törzs gyökeres győrei őslakosoknak, és a bukovinai székely szomszédságnak is fontos volt akkor még az embereknek, hogy ahogy megszokták régen, csendes, hideg téli estéken összejöjjenek és beszélgessenek. És így aztán egymás életének úgy lettünk a részei, tehát az a feszült hangulat, ami volt az összekényszerített népcsoportok között, ez a történetmesélésekkel, az esti összejövetelekkel oldódott a szomszédságban, így az én gyerekkoromban. Úgyhogy a mese erre is jó természetesen. A gyerekek között meg arra jó, hogy szabadon lendítsék a képzeletüket. Ott olyan hősökkel találkoznak, akik minden nehézséget leküzdenek. Egy ilyen kis életre való edző terep tulajdonképpen a gyerekeknek, hogy a fantáziájukon keresztül várható nehézségeket merjenek leküzdeni, vagy nekifogni, hogy a legkisebb is tud győzni. Tehát én optimizmust, reményt látok a mesébe, és ezt nagyon jó a gyerekekkel megosztani.
0: Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy nagyon tisztelem Fábián Évikét a mesemondása okán. Arra bátorít bennünket, felnőtteket is, hogy a legkisebb királyfi nem ott ül és búslakodik, hogy jaj, hanem kiállja a próbákat és halad tovább. Hogy lehet ezt az érzést, ha úgy tetszik, optimista szemléletet továbbadni gyerekeknek és felnőtteknek?
1: Itt egy fél mondattal már említettem, hogy alig vártam gyerekkoromban, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, édesanyámnak nem volt szokása, hogy ölbe vegyen és mesélgessen nekünk. Munka közben ott mindig volt történet, éneklés, mesélés, de amikor megbetegedtünk a bátyámmal, akkor édesanyám bebújt mellénk az ágyba, elővette az ajándékba kapott mesekönyveket, és olvasott nekünk. Egy ilyen nagyon érzelemmel dús emlékem, amikor bátyámnak olvasta föl a beteg ágyba a Kincskereső kis ködmönt. Mert ő harmadikos volt, és neki kötelező irodalom volt. Hát kevés olyan szívszorító és gyönyörű katartikus élményt tudok elképzelni, vagy kevés olyat éltem át életembe, mint édesanyám fuldokló sírása közepette hallgatni ezt a nagyon-nagyon megható és gyönyörű történetet. És ez nem kifejezetten mese volt. Aztán itt meseolvasás, vagy ilyesmi, az csak a beteg ágyba volt. Esténként, minden este lefekvéskor imádkoztunk, ami úgy ért véget, hogy felsoroltuk a hozzánk közel álló, már elhunyt nagyszülőket, rokonokat, mindenki, akire az emlékezetünk visszanyúlt. Ebbe édesanyám még természetesen segítettek, Közte volt az édesanyám családjából való nagyszülők és rokonok és nagybácsik és mindenki. Édesapám pedig hosszú történet, bukovinai székely család, de ő Diva mellett Csernakeresztúron született. Az ottani rokonokat is felsoroltuk minden este. És ez azért fontos, mert egy gyerek, ha nem találkozik személyesen a rokonaival, őseivel, de például egy ilyen esti ima után felsorolja őket a szülők segítségével, ha esetleg kérdése van, időnként kérdeztük, hogy ki az, mit csinált, hol járt, tehát édesanyám még beavattak minket a család történeteibe. És ez bizony annyira fontos a gyerekek számára, mert alakítja a gyökerek növekedését. Ezekkel a történetekkel lehet táplálni a gyerekeknek a földbe kapaszkodó gyökereit, amivel kötődik ehhez a világhoz, a rokonokhoz, a néphez, ahova tartozik. Ezért tartom én rettenetesen fontosnak, hogy osszák meg a szülők, nézegessenek fotókat, képeket. Nagyon-nagyon szerettük gyerekkorunkban is. Édesapám még mindig elővették a fotókat, apukámnak ki volt tapétázva nem csak szabás mintákkal a szabóműhelye, hanem rokonok, barátok, ismerősök fotóival. És ha kérdezte az ember, akkor arról mesélt. Tehát így kötődött az ember a már elment hozzátartozókhoz, meg szerettekhez, és a még itt lévőkhöz is, vagy a távol lévőkhöz.
0: Nagyon örülök, hogy a családi történeteket említi. Egy korábbi interjúban Évike azt mondta, hogy a szívünkből kell mesélni. Tehát az egy családi történet is lehet.
1: Például nem ismertem az anyai nagymamámat, de édesanyám annyit mesélt róla, hogy én a mai napig úgy érzem, hogy ott él a zsigereimbe. Tehát ha kimegyek a Parhanton a temetőbe, és gyertyát gyújtok, vagy virágot viszek, én hihetetlen sok mindent tudok arról a bukovinai székely nagymamámról, Brigitta mama.
0: Ezek egyébként olyan szép dolgok. Miért lenne fontos, hogy az okostelefon, az interneten látható mesék helyett élőszóban meséljenek a szülők, a nagyszülők a gyerekeknek, és nagyon szép lenne ezt az esti imával összekapcsolni.
1: Igen, ez érdekes. Nem tudom, hogy hallottam-e mástól, hogy ima végén mindig, és Isten nyugtassa, adjon örök békét Keresztúri nagytatának, nagymamának, és akkor felsoroltuk nevükkel együtt, nagybácsikat, elhalt rokonokat, ismerős.
0: És tulajdonképpen így a hozzájuk kapcsolódó történetek, amik valójában távoli időben zajlottak, Évike gyerekkorában a jelenhez képest élővé varázsolta. Hogy foglalhatnánk össze a rádióhallgatóknak ezt a szívünkből mesélést?
1: Én csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon mély érzelmi kötődés a szülőhöz, aki mesél neki, nem csak meséket, hanem szinte fontosabbnak tartom, hogy megossza ezeket a családi kapcsolatokat. A gyerek számára olyan, mint amikor az ember közlekedik, kirándul és egy térképet néz. Tehát a kicsi fejébe kialakul a ki vagyok én, honnan jöttem, hova tartozom. Volt nekem állami gondozott tanítványom, akinek nagyon nagy gondot okozott. Tinédzser korában egyszerűen nem tudta megemészteni ezt az eldobottság élményt. Nagyon-nagyon jó nevelő szülőket kapott, és tulajdonképpen én szerintem ő úgy talált támaszra, gyökérzetre, hogy teljes lelkülettel kötődhetett a kapott családhoz, mert úgy fogadták be, hogy a család egész történetét és tárgyait és mindent megosztottak vele.
0: Beszélgetésünk elején bevallottam, hogy nagyon szeretem Évike mesemondását. Ehhez az is hozzájárul, hogy közvetlen kapcsolatot épít, például a gyerekekkel. Tehát amikor mesét mond, kiszól ugyanúgy a mesékből, mint gondolom annak idején az édesapja szabó műhelyébe. Hozzászóltak, beszéltek, kérdeztek, és néha énekel. Ez mint egy megtöri a mese fonalát, de ugyanakkor erősíti is, hiszen a gyerekek figyelmét folyamatosan fenntartja. Hogy lehet ezt megvalósítani? Tehát mi a titka?
1: Nem volt nekem elhatározott, tudatos, feltett szándékom. Így hozta az élet. Ugye mi a Kalamajka zenekarral, ahol a férjemmel együtt zenéltünk, meg a komámmal, aki a bőgős volt, több mint 30 évig táncházaztunk, és a gyerek táncház az az én reszortom volt. Eleinte késtek a táncosok, rengeteg gyerek volt, és így oda lögdöstek szó szerint, hogy óvónő vagy, kezdjél velük valamit. És ugye a gyerektáncház az egy óra hosszát tartott. Az óvodai módszertamba, meg az életbe is megtapasztaltuk, hogy egy óvodás gyerek maximum 30 percet bír ki, úgyhogy aktívan részt vegyen, és azt a 30 percet is folyamatosan frissíteni kell, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk. És akkor így kialakult, hogy az első ilyen összegyűjtögetős játék után táncoltunk egy 10-15 percet, megint játék, és akkor egy jó pár alkalom után azt éreztem, hogy táncikával, ugrabugrával se lehet kitölteni egy órát, és mivel én akkor igen aktív óvónéni voltam, az oviba jól sikerült egy irodalomfoglalkozás, egy mese, egyszer megkérdeztem ott a táncházba a gyerekeket, hogy szeretnétek meghallgatni egy mesét. Akkor egy ilyen dobogón zenélt a zenekar, én leültem a dobogó szélére, és oda csődültek elém. Soha többet nem kellett megkérdezzem. Amikor az első ilyen menetrenden túl voltunk, és lehúzta a zenekar a kis táncrendet, akkor a gyerekek automatikusan leültek a dobogó elé, és na, mesét. Egy jó darabig mesélgettem ugye a készleteimet, amit az óvodába összeszedtem, és bukovinai székely hagyományok között hihetetlen gazdag mesekincset örököltünk, és az 50-es években Ortotai Gyula vezetésével, irányításával nagyon alaposan összegyűjtötték ezeket a meséket. Örökké hálás vagyok Dég Lindának, aki az 50-es években lejárt Kakasdra. Két gyönyörű kötet maradt meg ebből, de én személyesen ismertem az anyukám generációját, és ismertem Fábián Ágostonné, Márika nénit. Ő Dadus néni volt az óvodába. Hála Istennek az óvonénik hagyták ott meséljen, ha kedve van hozzá, és Kovács Ágnes mesekutató a tőle összegyűjtött mesékből összeállított egy óvodába is jól használható kis mesekötetet, de én szívesen olvastam Sevestyén Ádámnak a fonetikusan leírt gyűjtéseit is, mert az nem volt megtisztítva, tehát az összes aszondja izé meg minden benne volt, viszont én azt azért szerettem nagyon olvasni, mert a közegemben élő bukovinai székely öregeknek a beszéd dallama, íze, savaborsa, az teljes erővel visszaköszönt nekem abból a gyűjtésből. Úgyhogy mindegyiket szerettem használni. Természetesen az óvodába se bírtam ki, hogy ne meséljem a műfajtánk, így mondták a bukovinai székelyek, ha találkoztak egy másikkal, hogy a műfajtánk. Tehát a műfajtánk meséit erősen beépítettem az óvodai meserepertoárba, így aztán a gyerektáncházba is. És úgy alakult, hogy általában az elején talán nem annyira, de évek múlva folyamatosan követtük az évkör ünnepeinek a menetét, és a gyerekjátékokat, a kézművesek a készített kézműves tárgyakat, azokat úgy találták ki, hogy az alkalmazkodjon a következő évköri ünnephez. Hát most például nemrég meséltem egy olyan mesét, azt Rádúj János kibédi. Ma is él még János bácsi, egy pár éve voltam nála, hála Istennek, egy személyesen is találkoztunk. Nagyon szeretem azt a kötetét, a Vízi tündér leánya. Mert ebben kis frappáns, viszonylag rövidebb kis mesék voltak, és hogyha farsankor meséltem mondjuk a kecske gyermekecskét, akkor nem csak úgy frujázott a csobán legényke a kecskéjének, hanem akkor én dúdoltam dallamot is, és a kecskécske, az mondjuk a moldvai kecsketánc zenére táncolta a táncocskáját. És akkor természetesen a gyerekekkel megtanultuk a táncolj kecske, ne állj meg, mert az Isten nem ver meg. De ezek úgy automatikusan jöttek nálam, tehát nem tudatosan készültem rá. Akkor volt ugyanebben kötetben egy olyan mese, hogy bocsánat a kifejezésért, de amikor elolvastam, azt mondtam, hogy hát ez egy olyan idétlen mese, hogy ezt biztos nem fogom mesélni. Az a mese címe, címet nem szoktam mondani egyébként, csak úgy elkezdem a mesét, de a mese címe az, hogy a gumiruhás gyémánt királyfi. Na, amikor ezt a zenész kollégáim meghallották, mondták, hogy hát tudjuk, hogy élénk a fantáziát, de ez immár hülyeség. Nem én találtam ki. De ott is az volt, hogy a gyermektelen öreg házaspárból anyóka megy a vásárba, viszi a salátát eladni, és megcsendül a réten egy pünkösdi rózsabokor, és megszólítja. Hát persze, hogy két szál pünkösd rózsa, vagy ezt énekli az a kinyílott pünkösdi rózsika, vagy az, hogy a pünkösdi rózsa kihajlott az útra. És lehet, hogy éppen akkor ezt mondjuk játszottuk is a gyerekekkel, mint játékot, így a mesébe is beépítettem. Na hát így kerültek bele a mondókák, a mesék, mesékbe a dallamok. Volt egy olyan farsankor, azt mondta Horthy Zoli kollégám, hogy ő ördög állarcot fog készíteni a gyerekekkel táncház után. Isten nyugtassa Karácsony Molnár Erika kolléganőmet. Tőle tanultam egy ilyen csiteri-csütöri-csütörtök, dinnyét lopott az ördög, egy ilyen mondókát. Na én ezzel kezdtem, akkor tánc közben ezt használtuk csújogatásnak. Ilyenkor mindig törekedtem arra, hogy mire hazamennek a gyerekek, memorizálják a dalt vagy a mondókát. És természetesen belé került a mesébe is, hogy ennek a Szentes Miska királyfinak az öreg Dajka nénie tanította ezt, hogy erősítse a lelkét, ha netán megijedne valamitől, valakitől. Így aztán a mesébe a királyfi megtanította félős lovacskájának, aztán annak a nagy mellényű oroszlánnak is, akivel összeakadtak. Aztán mire leküzdötték ott az eseményeket, így együttesen, a feteke ligból nagy bürüngözve jő elő, a hétfejű a sárkány, azt leküzdötték együtt, jött a 14 fejű, harmadszorra, na mondom, gyerekek, harmadszorra, mit gondoltok? Az egyik gyerek mondta, ugye, meg közben többször elmondtuk, a dinnyét lopott az ördög, bugyogójába bédugta, és automatikusan azt mondta a gyerek, hogy az ördög. Hát én ráhagytam, hát nem fogom szegényt meghazudtolni. Így aztán azóta én ezt a Szentes Miska királyfit úgy mesélem, hogy harmadszor az ördögöcske bükken elé abból a fetekelikból. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kel.
0: A kedves rádióhallgatók figyelmébe szeretném ajánlani a Hagyományok Háza egyik kiadványát, amelynek a címe Oda küldj el, András falván, Fábián Éva mesél. Amiket meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, és nem tudjuk abba hagyni, mert annyira leköti a figyelmünket. A Hagyományok Háza egyébként nem csak a magyar népmese, hagyományos mesemondás elnevezésű képzésével, hanem továbbképzésekkel is segíti a pedagógusok módszertani továbbfejlesztését. Egy ilyen a Meseszó Egyesület által szervezett tanácskozás volt a közelmúltban, május 16-án a Jászberényi Városi Könyvtárban, ahol az élőszavas mesemondás a pedagógiában címmel vezették be a pedagógusokat az élőszavas mesemondásban. Miért fontosak ezek a továbbképzések, Éva?
1: Magamról tudom, hogy hiába gyakorló óvónő az ember, vagy gyakorló pedagógus, és mesélget a gyerekeknek. Bizony én is nagyon szívesen elővettem a könyvet, és alvás előtt inkább felolvastam. Aztán később ez inkább az irodalmi alkotásokra vonatkozott, mert amikor bátorságom nőtt, hogy könyvtől elszakadva szabadon meséljek, hát az olyan, mint repülni, szállni. Tehát egy nagy szabadságot ad az embernek, és ha valakiben van egy kicsi kreatív csíra, az bizony szárba szökkenti. És azért jók ezek az összejövetelek, hogy akik mi is döcögtünk az elején, hogy merjünk vagy ne merjünk könyv nélkül szabadon mesélni, hogy bátorságot öntsünk azokba, akik erre szándékot mutatnak. Itt Jászberényben ott voltak tanítóképzős, óvónőképzős hallgatók, akiknek külön nagyon-nagyon-nagyon örülünk mindig, mert van remény arra, hogy nem csak benyomnak egy gépet a gyerekek számára, hanem hát a bátorságot nyernek, hogy merjenek szabadon élőszóval mesélni. Hihetetlen, felszabadító, játékos élmény. És csak kívánom nekik, hogy merjenek belefogni, és sok ilyen élmény érjen minden pedagógust, aki ezt meri így velni.
0: Hogy hat vissza például az Óbudai Népzeneiskolában a gyerekek által hallott mese egyéb tevékenységükben? Tehát látszik-e az, hogy ez a kisgyerek hallgatott mesét, mesélnek otthon a szülők, a szókincsükön gondolom egyértelműen látszik, de vajon a viselkedésükben megjelenik-e?
1: Ja, most itt nagyokat bólogattam. Igen, minden csütörtökön ott vannak az előképzősök. A kollégáim Csekemarosi Eszter és Szerényi Andi, ők váltva jönnek hetente, én minden héten ott vagyok, mert mindig van mese a játék és tánc mellett. Ezt mi a Kis Muzsika program alapján csináljuk. Eszter meg Andi, ők már több mint 10 esztendeje a 3. kerületben kijárnak az óvodákba, ott működik ez a program, és én kértem az igazgatónkat, Szerényi Bélát, hogy e szerint csináljuk az erőképzőt az iskolába is, mert egyrészt a mozgás, a tánc, hát én azért eleget, már nehézkes ez nekem, és nekem is nagyon-nagyon nagy élmény volt velük megújulni. Fél óra jut a mesére, nem mindig fér bele egy-egy mese. És ezért azt szoktam tenni, hogy a gyerekekkel mondom, hogy na itt most lezárjuk, eltesszük a meseraktárba, de jövő héten nektek kell kinyitni az ajtaját, és előszedni. Ugye egyik héten Andi néni van, másik héten Eszter néni. Egyikük soha nincs ott, tehát felidézzük, hogy ők sem maradjanak ki, meg a hiányzók. És nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy felidézés során, ahogy visszajön a gyerekekből az előző héten hallott mese eleje, néha megtűzik más meséből kölcsönzött ilyen kis részletekkel, vagy ágabogakkal, ahogy én nevezem, és gyakran tapasztaltam azt, hogyha egy-egy gyereknek megtetszik egy tájszó, egy kifejezés, van, hogy a felidézés során még az is előbbükken belőlük. Tehát nagyon jó nyelvgyakorlat, tehát az anyanyelv gyakorlása. És megszokják azt is a játékok kapcsán, hogy Andi néni így tudja, Eszter néni úgy, én meg amúgy, és jön még néhány gyerek, Oviba másképp tanultuk. Tehát már mire véget ér az az előképző két év, megtapasztalják, hogy a népmese népzene az azért is népmese és népzene, mert állandóan változik. Tehát még ezt se kell nekik megmagyarázni, mert ez egyértelmű számukra.
0: A gyereknap közelettével miért nagyobb ajándék egy élőszóban elmondott mese egy kisgyereknek, mint bármilyen tárgy, amit akár drága pénzért veszünk?
1: Gyerektáncházban tapasztaltam azt, ugye óvónőként minket azért arra neveltek, hogy készítsünk szemléltető eszközöket, meg egyebeket a mesékhez. A gyerektáncházban ilyesmire nem volt lehetőség, hála Istennek, és ott tapasztaltam azt, hogy teljes mértékben helytálló csak az élő szó. Tehát, hogy az élő szónak, a beszédnek, a szép nyelven megfogalmazott meséknek azért van szerintem nagyobb ereje, mert a gyereknek elindul a fantáziája. Tehát, ha nem kötöm meg képekkel, tárgyakkal, akkor kialakul az ő kicsi világába az a saját mesevilág, amit nem lehet se lerajzolni, se filmbe. Illetve, ha megteszik, akkor megkötik a gyerek fantáziáját. Tehát szabadjára ereszthetjük így a gyerekek képzeletét, fantáziáját. Nagyon érdekes, amikor lerajzoltatjuk velük. Az is csodálatos. De volt fordítottja is, hogy volt előképzős tanítványok, rajzoltak. És amikor meglátták a gyerekek a falon ezeket a mesei illusztrációkat, akkor mondták, hogy ezt meséld el, meg azt meséld el. Tehát izgatta őket, hogy az miféle mese. És így szedte belő a két borsökröcskét. Csodálkoztam, mert nem ismerték. Azt hittem, hogy soha nem meséltem, mert azt mindenki ismeri. Hát nem. Felnőttek olyan generációk, akik nem találkoztak például. Hogyha most azt mondom, hogy két borsökröcske, ugye, hogy fölmerül az emberbe, de lehet, hogy mi elég régiek vagyunk ahhoz, hogy ez így történjen. És akik frissebb lények, azok nem találkoztak vele. Aki bátorságot nyert és kipróbálja, és mer úgy mesélni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a mesékbe motivumokat kiszínezi az ember. Nagyon jó játék, amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére.
0: Kedves hallgatóink, Fábián Éva, Prima Primissima díjas, népi énekes előadó művésszel, mesemondóval, a gyereknap közelettével, a hagyományos élőszavas mesemondás jelentőségéről beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
2: A délutáni kerengő ismétlését hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 23 óra van. Következik a világújság. Az iráni háború nem akar véget érni, az olaj ár emelkedéssel reagál. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával az első világháború előtti erőegyensúly politikához történő visszatérésről, az Egyesült Államok Európai Uniós és Ukrajna politikájáról, valamint a közép-európai régió kulturális civilizációs egyensúlyáról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot, közölte szerdán az iráni állami televízió, amely megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keretmegállapodás szövegtervezetét, amennyiben 60 nap belül végleges megállapodás születik, azt az NSBT kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Az orosz-ukrán háború viszont már nem elsődleges szempont az amerikai külpolitikában, ám az Európai Uniónak annál inkább nyilvánvaló érdeke, hogy Ukrajna minél kevesebb területet veszítsen, és egyfajta ütköző zóna maradjon 800 ezer katonával Oroszország és Európa között. Az Egyesült Államok Donald Trump hármas globális felosztásban érdekszféra kialakításában gondolkodik. A magyar választások eredménye európai kontextusban a föderalista megerősödésének feltételét teremtette meg a szuverenistákkal szemben, és úgy tűnik, hogy a Közép-Európát kulturális, civilizációs egyensúlyátevő Trump által vázolt elképzelés minden bizonnyal gyengülni fog. Mindeközben a brit választásokon a nem főáramhoz tartozó pártok előretörését láthattuk legutóbb. Nagy-Britániában ugyanis a reformjuki mind a walesi, mind a skóciai parlamenti választásokon történelmi áttörést ért el. Közben Németországban, Brandenburgban az AfD szintén történelmi eredményt jelentett be, a franciáknál pedig a nemzeti tömörülés példátlanul erős pozícióba került az elmúlt években, és Németországban első helyre várják az AfD-t.
4: Mindent mérlegre téve, a Hormuzi szoros világgazdasági hatását is mérlegre téve, az Egyesült Államoknak megérte az iráni háború, tehát olyan szempontból megérte, hogy valamit el tudott érni Kínával szemben, tehát valamilyen pozíciójavítást, hegemon törekvésének biztosítását, vagy legalább az igényét be tudta jelenteni a világ kőolajkészlete feletti ellenőrzésre. És egy másik aspektusból is kérdezném ezt, Donald Trump az orosz-ukrán háború narratívájában hangoztatta a közelmúltban békeközvetítő szerepét, és hogy mindenképpen békés úton kell rendezni ezt a háborút. Nyilvánvalóan az orosz-ukrán konfliktust nem lehet békés úton rendezni. Donald Trump béketanácsot is létrehozott. Hogy tudjuk leírni ezt az attitűdöt, hogy ezek után elindít egy közel-keleti háborút, egy iráni konfliktust, amiből eszkalálódott közel-keleti konfliktus lesz? Hogy egyeztethető mindez össze a trumpi békepolitikával?
5: Nagyon röviden a hormuzi szoros, illetve az iráni konfliktus ilyen pillanatban nem hozta meg az amerikaiak által elvárt eredményeket, tehát azt mondhatjuk, hogy nem nagyon érte meg jelen pillanatban. Nem nagyon lehet tudni azt, hogy mi történik majd a jövőbe, de ma azt kell mondani, hogy az amerikaiak egy-két dologra nem számoltak, és emiatt inkább komplikálták a helyzetet, illetve hogyha most jelen pillanatban olyan módon kiszállnak a háborúba, akkor azt presztízsvesztes nélkül nem nagyon tudnák megtenni. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban az amerikaiak korábban jelezték azt, hogy inkább Európára szeretnék ezt a feladatot hárítani. Nyilvánvaló, hogy egyfajta közvetítő szerepet szeretne játszani Donald Trump, de úgy tűnik, hogy az ukránok olyan biztos európai támogatást tudnak maguk mögött, hogy nem nagyon hajlandók kompromisszumra. Az oroszok megint csak nem nagyon hajlandók kompromisszumra, és megint csak itt arról van szó, hogy belpolitikailag az ukránoknak és az oroszoknak is bármi történik, történik a jövőbe, megállapodás, azt el kell adni otthon. Tehát igazolni kell azt a több éves háborút, a 100 000 számra, vagy akár millió számra, nem tudjuk pontosan, mert szokták mondani, akkor se biztos, hogy igazat mondanak, amikor kérdeznek, hogy most hányan haltak meg, sebesültek, és így tovább, de hát minden esetre ezt igazolni kellene a nagy arányú veszteséget, és hogyha az oroszok nem tudják mondjuk minimum a Donbass maguknak vindikálni, akkor nagyon nehéz eladni Oroszországba, hogyha viszont maguknak tudják, akkor nehéz eladni Ukrajnába, hogy miért nem egyeztek meg rögtön a Donbass adott esetben bizonyos fajta megosztásába. Tehát ez a háború is egy olyan, hogy nincsen jó kimenetele, és leginkább talán azt lehet várni, hogy egyfajta olyan befagyott konfliktus lesz belőle, mint néhány közép-ázsiai országban, és hát majd a jövő dönti el, hogy mennyire fog az egyik vagy másik fél, amikor a politika azért kicsit változni fog, mert változni fog, egyik vagy másik irányba hajlani.
4: Mivel globális világgazdasági problémát generált az iráni konfliktus, ezért a figyelem tulajdonképpen a nyugati hatalmak, illetve az Egyesült Államok figyelme nem tud olyan következetes lenni mondjuk az orosz-ukrán háborúban, vagy nem tud olyan közvetlen lenni. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyiben sérülhet az orosz-ukrán háborúban nyújtott békepolitika, békeközvetítés, akár az Egyesült Államok részéről, és említette, hogy valószínűleg a várható kimenetel egy befagyott konfliktus lesz. Ezt egyrészt hogy kell elképzelnünk európai dimenzióban, mert Közép-Ázsiában láthattunk már ilyen konfliktust, ennek milyen hatása lehet az Európai Unióra, és egyáltalán hogy tud ez majd illeszkedni később abba a narratívába, hogy az Egyesült Államok is elmondta, hogy nem támogatja Ukrajna gyors NATO és EU csatlakozását, és akkor majd itt kanyarodnék a közép-európai térségre. Tehát, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok is rájött arra, hogy nem tudja rákényszeríteni a szándékát sem Oroszországra, sem Ukrajnára.
5: Az orosz-ukrán háborúval közvetítés legalábbis ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy az amerikaiaknál nem elsődleges szempont. Tehát a tárgyaló delegációk, hogyha akár J.D. Vance útjait nézzük, akár Witkoff vagy Jared Kushner és így tovább, akkor ezek az iráni konfliktusra koncentrálódnak, és nem pedig az orosz-ukrán konfliktusra. Legalábbis nem tudok arról, hogy utóbbi hetekben magas szintű orosz-amerikai tárgyalások lettek, vagy orosz- vagy ukrán-amerikai tárgyalások lettek volna. Tehát úgy tűnik, hogy az amerikaiak, nem azt mondom, hogy teljes mértékben elengedik az orosz-ukrán háborút, de ez ilyen pillanatban nem az elsődleges szempont az amerikaiaknál. Az európaiak inkább érdekeltek nyilvánvalóan ebbe az egész konfliktusba, hiszen végül is az Európai Unió határai mentén zajlik ez a konfliktus, és nagyon fontos lenne Európa számára, hogy egy olyan kimenetel legyen, hogy egyrészt Európai Unió biztonsága az garantálva legyen. Na most ez akkor lesz garantálva, hogyha Oroszország minél távolabb van az Európai Uniótól, ami azt jelenti, hogy Ukrajna minél kevesebb területet veszít, és Ukrajna egyfajta eléggé mondjuk prózaian, de hát végül is egy politikai ilyen, egyfajta ütköző zóna marad a maga 800 000 katonájával Oroszország és Európa között. Tehát Európának feltetlen az az elképzelése, hogy Ukrajnát idézőjelbe az utolsó ukrán katonáik támogatják európai pénzen, mert az, hogy az európaiak most megpróbálják az évtizedes lemaradást behozni akár a kiképzésben, akár az élőerőbe, akár a fegyverrendszerekbe, ez középtávon elképzelhető, de az, hogy 4-5 éven belül ez sikerül, az teljesen kizárt. Tehát nem lehet ezeket a programokat egyik, másik, harmadik területen pár évvel gyors tappalon végrehajtani. Ezek olyan lépések, amelyeket meg kell tenni, és ugye a nagy kérdés az, hogy abban az esetben, hogyha 5%-os GDP arányos katonai kiadást céloznak, jó, ebből 3,5%-a valódi, a több milyen, a másfél az inkább infrastruktúra, és így tovább, de akkor is ezt a pénzt valóban el kell venni. Tehát ugye köztudott az Európai Unió euróval működik, és az eurót nem lehet idodarángatni, mint mondjuk egy úgynevezett nemzeti valutát, vagy az amerikaiak, hogy akkor nyomnak egy kicsit, vagy nyomtatnak egy kicsivel többet. Ezt nagyon lehet megtenni, Tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta nullösszegű játék van a költségvetésekben, és jelenlegi helyzetben, amikor azt látjuk, hogy azért, és legutolja a brit választásoknál, hogy azok a pártok törtek előre, amelyek nem az úgynevezett főáramhoz tartoznak, és most legutóbb Németországban, Brandenburg városban az AfD meggyőző többséggel, Nagy-Britániában a Reform UK tört előre helyhatósági választásokat tekintve, a Walesi és a skóciai választásokban, úgyhogy egyik helyen sem volt egyetlen egy képviselők sem a parlamentbe, helyi parlamentbe, most pedig van 34 Walesbe, illetve 17 Skóciába, ebbe a két tagállamba az Egyesült Királyságon belül, amelyek rendkívül erősen Európa pártiak és EU pártiak, és mégis egy EU ellenes párt ilyen komoly előretörést tudott véghez vinni. Nem is szólva arról, hogy a franciáknál ugye a Front National nagyon-nagyon jó pozícióba, Németországban első helyre mérik az AfD-t, és hát hogyha ezeket a trendeket megnézzük, akkor nagyon nehéz a jelenlegi kormányoknak, általában balközép kormányoknak megszorított csomagokat életbe léptetni, mert valahonnan a pénzt el kell venni. Most ezt egészségügytől, közlekedés, a szociális támogatások, ipartámogatás bárhonnan veszik el. Ez azt jelenti, hogy az űjükat valahol meg kell harapni, és ez politikailag nagyon-nagyon nehéz helyzetet feltételez az Európai Unióba. Tehát összegezve az amerikaiak úgy tűnik, hogy az ukrán-orosz háborúba abba érdekeltek, hogy az orosz-kínai-amerikai háromszögbe az oroszokat nagyon lökik közelebb Kínához, és úgy tűnik, hogy ilyen például legalábbis a mai amerikai kormányzat egy ilyen hármas globális felosztásba gondolkozik, érdekszférába gondolkozik, nyugati félteke amerikai, Kelet-Ázsia inkább Kína, és Oroszország pedig Közép-Ázsia és Kelet-Európa keleti része, tehát nagyjából ebbe gondolkoznak, és hát a nagy kérdés az, hogy ebből mi lesz. Béketanács semmi szerepet nem játszik ebbe az egész folyamatba. A Béketanácsnak most ilyen például egy fajta elképzés, hogy Gázában talán valami humanitárs vagy egyéb szerepet tud játszani, de a béketanács az összetételt és minden egyebet tekintve nem egy globális tényező.
4: Még itt az európai folyamatokhoz, jobboldali politikai folyamatokhoz szeretnék csatlakozni, hogy az Európai Ügyészség vizsgálatot indított csalás ügyében a francia nemzeti tömörülés és Jordan Bardella pártelnök ellen. Tehát láthatunk egy olyan törekvést nyilvánvalóan, ami a jobboldali politika elnyomását célozza az Európai Unió politikájában. A magyarországi választási eredményekhez kanyarodva és a patrióták Európáért, európai parlamenti tömörülés célkitűzéseihez kanyarodva. Mit jelent a magyarországi választás eredménye jelenleg ebben a kontextusban? Tehát a jobboldali pártok, európai pártok megerősödésének folyamatában hogyan befolyásolhatja mindez az Egyesült Államok közép-európai kapcsolatrendszerét? Úgy is kérdezem ezt, mint hogy 2025. novemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában jelentős részben fogalmazta meg azt, hogy bár kulturális gyökerek kötik Nyugat-Európához, és ez a kulturális kapcsolódás sohasem eltéphető, de jelenleg Nyugat-Európa olyan deficittel rendelkezik a bevándorlás kérdésben, migráció kérdésben, a kereszténység mint identitás kérdésében, illetve a gender kérdésben, amelyekhez kulturálisan sem politikailag és sem gazdaságilag nem kíván asszisztálni az Egyesült Államok. Ezért inkább számára a kulturális, politikai és gazdasági partner a közép-európai térség. Mennyiben alakulhat át ez az elgondolás, illetve erősödhet meg a magyarországi választások után, és mi vár a patrióták Európáért, európai parlamenti tömörülésre, mi vár rájuk?
5: Egyértelmű magyar választásoknak az eredménye európai szempontból az úgynevezett föderalistáknak a megerősödése a szuverenistákkal szemben. Tehát, ahogy az új külügyminiszter asszony korábban is, meg most is meghallgatásán kijelentette, Magyarország külön akar lenni a kerékből, és nem pedig bot a küllők között. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag végre fogja hajtani Magyarország azokat az elvárásokat, amelyeket eddig az Orbán kormány nem hajtott végre, az Európai Bizottság különböző követeléseit tekintve. Tehát magyarul a föderalizmus megerősödik. Közép-Európa szempontjából az a fajta elképzelés, amit Trump fölvázolt, az gyengülni fog, hiszen Lengyelországban és Csehországban is, most már Magyarországon is is azok az erők vannak, amelyek az Európai Központtal való együttműködés, szoros együttműködést és gyakorlatilag a követő magatartást tartják szem előtt, és úgy tűnik, hogy a szlovákok is besorolnak ebbe a négyesbe. Tehát magyarul az Egyesült Államok idézőjelben tudja felépíteni Közép-Európát egy olyan kulturális, civilizációs ellensúlyá, amelyik a kereszténységet, a bevándorlás ellenességet, a vok ellenességet és így tovább tartja szem előtt. Hát, hogyha ránézünk például az új magyar kormány összetételre, akkor nem nagyon valószínű, hogy az LMBTQ mozgalmat ne támogatnák, nem nagyon valószínű, hogy a bevándorlás kérdésében szembe mennének az Európai Unióval, nem nagyon valószínű, hogy szembe mennének az olyan szuverenitási kérdésekkel, mint az Európai Bíróság, illetve hát az Európai Ügyészségnek a jogköre, és itt tehát magyarul ezeket a szuverenitási dolgokat, amelyeket még nem miniszterelnökként Magyar Péter mondta, hát föl kell az egy kis szuverenitás, tehát a kicsi az mennyit jelent, azt nem részletezte, ezt biztos, hogy föl fogunk adni, ugyanúgy a csehek föladták, ugyanúgy a lengyelek, hát köztudott, hogy ők nagyon erősen föladták, és hát nem valószínű, hogy a hármas nyomás szembe a leggyengébb tagállam a V4-be ellen tud állni, tehát magyarul a V4 is visszatérve erre a metaforára nem bot lesz, hanem egy küllő lesz a kerékbe, és hát ilyen szempontból az amerikai elvárások, vagy a megfogalmazott politika a nemzetbiztonsági stratégiába, az nem nagyon valószínű, hogy valóra fog válni.
4: A trumpi politikát, az elmúlt 2 év politikáját eredményesség szempontjából összegezni szeretnénk, csak nagyon röviden iráni politika, iráni háború, illetve ezek a civilizációs, kulturális dimenziók, amelyeket ugye Európában próbált volna, szeretett volna Amerika megvalósítani. Mi lehet az ellensúly, hogyha Közép-Európa nem, ha Nyugat-Európa sem tudja felvállalni ezeket a civilizációs kérdéseket, akkor milyen további megoldás létezhet Európa jövőjét tekintve, illetve az Egyesült Államoknak ezt a koncepcióját tekintve?
5: Nem nagyon látszik, hogy mi lenne az első fél akkor, hogyha a félidős választásoknál demokraták nyernek. Mert abban a pillanatban nyilvánvaló, hogy az első dolguk az lesz, hogy megint egy bismert eljárást indítanak Donald Trump ellen, és Donald Trumpnak idézőjében a legkisebb dolga is nagyobb lesz annál, mint hogy mondjuk a közép-európai kérdésekkel foglalkozzon. Annyira le lesz terhelve az egész adminisztráció, és valószínű, hogy ez a béketanács is el fog halni előbb-utóbb, mert ez Donald Trump személyhez van kötve. Tehát ez a fajta elképzelés egy globális olyan hálózatot hozza a létre, amelyik ellensúlyt jelent idézőbb a globalista liberális erőkkel szembe, az nem nagyon tűnik valószínűnek. Ami elképzelhető, hogy megmarad az az, hogy ez az úgynevezett globális hatalmi politika, erőegyensúly politika az, ami meg fog maradni. Tehát nem nagyon valószínű, hogy visszatérünk a második világháború utáni évtizedek liberális internacionalizmusához. Azért látni kell azt, hogy ezek a nemzetközi szervezetek kiüresedtek. Maga az ENSZ főtitkára panaszkodott arról Antonio Guterres, hogy játszótérnek tekintik a nagyhatalmak az ENSZ-t, eddig is annak tekintették valójuk meg őszintén, mert az ENSZ egyetlen egy esetben hozott a 80 év alatt valóban fontos döntést az ENSZ BT-be, a 91-es öbölháborúba, amúgy pedig az 5 tagállam valamelyike mindig vétózott, tehát az, hogy most Kelet-Timor vagy Patagónia kérdésében esetleg egyetértésültek az ENSZ befolyásolta a világ politikát, tehát ezek a szerzetek azért meglehetősen kiürülnek, és hát ami várható az az, hogy visszatérünk egy olyan erőegyensúly politikára, ami elsőbb az első lakábor előtti helyzetet jellemezte.
2: Elhangzott a Világ újság. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: a Blackmore's Night felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Mári Szabó Eszter, zenei szerkesztő, Harcsik Róbert bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Isten nagysága mindenek előtt a Teremtő és az Úr nevekben fejeződik ki. Ő alkotott mindent, akit viszont senki nem teremtett. Ő a kezdet nélküli, aki önmagában áll. A végtelen, a változhatatlan, az örök. Minden az övé, nem csak jogos hatalma miatt, hanem minden jog alapján. Mindent bíró és mindent kormányzó hatalma abból fakad, hogy önmagát birtokolja. Ő a dolgok ura, mert istenségének is ura. Meghajlik előtte az ember az imádásban, tökéletesen, feltétel nélkül, ugyanakkor szabadságban és méltóságban. Ugyanezen isteni nagyságból azonban az imádság egy másik formája is fakad, amikor a nagyságon felragyog a szépség is. Isten nagysága a Szentírásban nem csak fenséges, hanem dicsőséges is. Annyit jelent ez, hogy Isten valósága sugárzó valóság, amely előtt az imádás komolysága a dicséret örömére vált. A Szentírásban újból és újból visszatérően megtaláljuk az Isten dicséretét hirdető szavakat, az őt dicsőítő himnuszokat, dalokat. Ezekben megnevezi az ember Isten magasztos tulajdonságait, szentségét, nagyságát, hatalmát és bölcsességét, örökké valóságát és szabadságát, igazságosságát, jóságát és türelmét. De egyúttal elmélyed ezekben a tulajdonságokban. Kifejti azokat Isten előtt, dicsőíti őt értünk. Felvethetné valaki, hogy nincs-e valami visszás abban, hogy Isten elé tárjuk ezeket a jó tulajdonságokat. Mintha a gyengék legyőzöttségére, a védtelenek hízelgésére emlékeztetne. Ez azonban ellentmond az emberi méltóságnak, s még inkább az Isten méltóságának. Ez azonban megengedhetetlen. S miért is kellene így lennie? Nem lehetséges tisztelettel dicsérni valakit? Előfordulhat, hogy valakinek azt mondjuk, megbízható vagy. Az adott körülmények között ez baráti gesztus. Éreztetjük a másikkal, hogy milyen nagyra becsüljük, s mennyire számítunk rá. Van a dicséretnek egy olyan módja, amely a lehető legszebb kapcsolat ember és ember között. Az ugyanis, ha örömünk telik valakiben, s ezt a boldogító tulajdonságot, melyből az öröm fakad, meg is tudjuk mondani a másiknak. Valóban. Isten nem szorul rá, hogy jó tulajdonságait felsoroljuk, de méltó és igazságos. S ugyanakkor a valódi imádság legtisztább formája, hogy az ember Istenben való örömét, s az ő csodálatos és szent lényegének dicsőségét magasztalja. Ezért jelenik meg mindenütt a kinyilatkoztatásban a dicsőítő ima. Számos zsoltár találunk, amelyek Isten csodálatra méltóságának mély megéléséből fakadnak, szent megrendültséget árasztanak, amikor az ő örök tulajdonságait, nagy műveit dicsőítik, mint például a 32., 46., 95. vagy 99. zsoltár. A proféták írásaiban is felízik Isten dicsérete, gondoljunk csak a kerubok hatalmas dicsőítésére, Izaiás meghívásának leírásában. Az evangéliumokban találjuk a szűzanya és az ag Zakariás dicsőítő hálaénekét. A liturgiát pedig teljesen átszévű a dicsőítő ima, mint például a Te Deum, a mindig felhangzó himnuszok és szekvenciák. Néha úgy tűnik, mintha Isten dicsérete kiáradna a világba a teremtményekhez, s azokat is magába ölelni. Gondoljunk a teremtés dicsőítő zsoltárokra, vagy arra a vízhangra, melyet ezek a dalok Isten szépségétől átszellemült ember szívében keltettek, mint például Szent Ferenc naphimnusza. Ezek az énekek dicséretre szólítják a teremtményeket. Dicsérjétek az Urat, nap és hold, dicsérjétek őt, mint fényes csillagok. Dicsérjétek őt, tűz és jégeső, felhő és hó, dübörgő viharok, melyek akaratát teljesítitek. Mint ti hegyek és halmok, gyümölcsfák és ti cédrusok, mint ti erdei és mezei állatok, csúszómászó férgek és szárnyas madarak, mondja a 148. zsoltár. Ebben semmi meseszerű nincsen. A napnak, a tengernek, a fáknak nincs hangjuk, hogy Istent dicsérjék. De létezésük Isten szépségét tükrözi, mert ő alkotta azokat.
lényének fényességét hordozzák, s rajtuk van lényének viszfénye. Visszatükrözvén ezt a fényességet, létezésükkel dicsérik Istent. Ők semmit sem tudnak erről, de az ember képes ezt felfogni, s magáévá teszi dicséretüket. Szívébe rejti ezt a néma dicséretet, s elmondja Istennek, így a teremtés szívévé és nyelvévé válik. Amikor az imádásról volt szó, azt mondtuk, hogy az ember nem azért hajlik meg Isten előtt, mert ő mértéktelenül hatalmas, hanem azért, mert ő a jóság és igazság, s méltó az imádásra. Isten az ő isteni mi voltát érzülete révén őrzi meg, ha szabad így kifejezni magunkat. Mégpedig abban az értelemben, hogy amennyiben létezés, ugyanolyan mértékben cselekvés is az ő lénye. Mindazt, ami ő maga, azt megéli, s mindenét, amilyen csak van, átadja. És ebből származik a dicséret utolsó indoklása. A mondat, Uram, te mindenható vagy, azt is mondja, méltó vagy arra, hogy mindenható legyél. Megéled a mindenhatóságot. Erőddel, tetteiddel, érzületeddel valósítod meg. A te mindenhatóságod az igazság és az igazságosság teljes megvalósulása. Ezért Istent dicsérni igazság. A lélek öröme, hogy az dicséri, akit valóban illet, s ez az örömdicsőítésbe torkollik. Isten benső világa, szívének titka őrzi a magasztos tulajdonságok ős egységét. A létezés, az igazság, a bölcsesség, az igazságosság, az erő, a szépség, a szeretet, a hatalom, s a szentség egységét, melynek csak kisugárzásai az egyes tulajdonságok. Mindez együttesen Isten lényege, melyen lángra lobban az öröm, s dicséretben tör ki. S oly tiszta ez az öröm, hogy hálává válik. Hálát ad Istennek azért, hogy van. Ezért imádkozzuk a szentmiséken, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. S a mise kánonjának bevezetése a prefáció így kezdődik. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mennyei atyánk, mindenható Atyaisten. A dicsőítő ima annál tisztább, minél inkább Isten dicsőségének a mély átéléséből, s az e fölött érzett valódi örömből fakad. Ebben az ember maga is tisztává, s nagyjá lesz. Nagysága nem csak abban rejlik, ami ő maga, hanem abban, hogy képes megadni a méltóságot és tiszteletet annak, aki nagyobb nála. Valódi igaz tett hódolni annak, aki maga a nagyság és a dicsőség önmagában, de egyben az önmegvalósítás cselekedett annak számára, aki ezt a hódolatot megadja. Mert valójában az ember nem abból él, ami kijárad belőle, hanem abból, amit az őt felül múló létből nyer. Jaj, annak az embernek, aki nem ismer semmi felette állót. Istent dicsérve azokban a magasságokba jutunk, amelyekből valójában az életet nyerjük. Ezért dicsőítenünk kell Istent. A dicsőítés felszabadítja és megszépíti lelkünket. Más lesz napunk, ha a reggel kipihent lényünk frissességével imádkozzuk a Tedeumot vagy a 148. Zsoltárt. Lehet-e ennél szebb reggeli imádság? Bizonyos, hogy szükség van kérdésekre, s arra is, hogy szorongatott életünk ügyeit Isten elé vigyük. De talán jobban megerősödnénk, ha nem önmagunkra néznénk, hanem reá tekintenénk. És a mi ügyünk sem merül feledésbe, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek.

0: Vangelis felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Marton Árpád vagyok. Ma igazán Zenepavilonba való kellemes nyár elejé muzsikát hallunk majd. Első hallásra az ember azt hinné, hogy Olaszországban járunk, vagy Itáliában, vagy Olaszföldön. Pedig nem, de ha már Olaszország nevével ennyit játszottam, akkor a valódi helyszínünk ugyancsak többféleképpen mondható, hiszen ha azt mondom, hogy Hollandia, akkor tulajdonképpen anakronizmust követek el. Az Egyesült Hollandia mindössze 1815-ben jött létre a különféle németalföldi tartományokból. Ez a történelmi tény pedig arra utal, hogy a korábbi, ma Hollandiának nevezett terület több tartományból, több fejedelemségből állott, minek következtében több olyan udvar működött itt, amely remek alkalmat adott arra, hogy muzsikusok jelenjenek meg ebben az országban, méghozzá többek között, vagy a már említett Itáliából, vagy pedig a más országokból is, leginkább az olasz zenei ízlést követték. A következőkben szinte Vivaldi világába csöppenünk majd. Annak, hogy külföldi hatások tükröződnek a zenében, az is magyarázata a forrásaim szerint, hogy protestáns országról vagy tartományokról lévén szó, a korabeli Németalföld hiány volt azoknak a templomi énekes iskoláknak, amelyek a katolikus országokban a zenész képzésről gondoskodni voltak, hivatottak. Ma két jószerivel ismeretlen Hollandiához, Németalföldhöz köthető zeneszerző egy-egy remek kis kamaraművét halljuk majd. Első komponistánk 1687-ben született, Willem de Festnek hívják, és hegedűművészként, valamint zeneszerzőként tüntette ki magát. Bombban tanult, az ottani helyettes kapellmeister mellett Amsterdamban 1710 és 1725-ben fejtette ki működését, majd 1725-től 1731-ig az Antwerpeni katedrálisnak volt a kapellmeistere, tehát a karnagya. Érdekesség az életében, hogy később Londonba került, ahol 1746-ban a nagy Handel oratóriumok fénykorában játszott, Handel zenekarában, talán a Messiásban is közreműködött. Mint az a korban elvárható, ő maga is írt oratóriumokat, méghozzá Judit és a József című oratóriumok szerzőjeként jegyezték fel a nevét, emellett természetesen különféle kamarazenéket, ebből hallunk most majd. A Musica Adrenum régi zenei együttes most, Willem de Fes, mondhatjuk, hogy elegáns, de azt is mondhatnánk, hogy Fes, két fuvolára szerzett D-dur koncertjét játsza.

Muzsikusaink a fuvola koncertek után most egy talán még egzotikusabb hangszerre, furujára, ezen kívül két oboára és fagotra írt g-moll többtételes koncertet játszanak. Ennek a szerzője bizonyos Johann Christian Schickhardt, ugyancsak egy ismeretlen szerző, aki ugyancsak a korabeli olasz mesterek szellemében komponálta a műveit. Braunschweigben született 1682-ben és 1762-ig élt és tevékenykedett. Ahogy az elején mondtam, az akkori Hollandia korabeli nevén Németalföld több tartományból állt, ami zeneszerzőnk Schickhardt szinte minden tartomány udvarába megfordult, egészen hosszú a listája azoknak a holland vagy hát németalföldi arisztokratáknak, akiknek a muzsikusa volt. Ahogyan Fesch Händellel került kapcsolatba, Schickhardt a későbbiekben Bach köreibe került. Ő maga egyébként nem hegedűs volt, hanem fuvolista és oboista, és 1720-ban a kötheni udvari zenekarba keveredett. Amszterdami évei során tetemes mennyiségű furulya művet alkotott, amelyek akkoriban nevezetes amszterdami kiadóknál napvilágot is láttak. Legalább 30 műve maradt fönt furujára. Következzik tehát Johann Christian Schickhardt g-moll versenymű furujára, két oboára és fagotra, a Musical Rénum játszik.

0: Chopin Opus 28-as, numero 15-ös Dance Dur prelüdjét Samson François adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. A jászság legészakibb csücskében találjuk jászárok szállást. Nevének eredete összeforra Csörsz legendával. Tájháza, az egykori két laki életet bemutató porta, ma közösségi és kiállító tér. Legény szobájában a városban született színészeknek és alkotóművészeknek rendeztek be emlékpontot. Érdemes felkeresni a külső fogadó épületét, sétálni a városközpont árnyatadó fái alatt, csobbanni egyet a termál és strandfürdőben, majd betérni a művelődési ház fogadó terébe, megcsodálni a jászárok szállási pillanatok falfestmény sorozatképeit és a jászsági földerekjét. Messzelátunk mai adásában nagyjából ezen az útvonalon haladva ismerkedünk a több mint 7000 lelket számláló településsel. Vezetőm Lóci Péter, a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója lesz. Tartsanak velünk!
1: A Rád király Rákos településen volt, és háborút kezdeményezett azért, hogy a hatalmát meg tudja őrizni, megszilárdítani, és ehhez szövetségesekre volt szüksége. Csörsz vezér volt az, aki ajánlotta katonai szolgálatait a siker érdekében. Csörsz vezérnek az volt a feltétele, hogy amennyiben sikeresen járnak a hadművelettel, a Rád király lányát, Déli Bábot vehesse el feleségül. Sikeres volt a hadjárat, megnyerték a csatát, és Csörsz vezér bejelentkezett Déli Bábért. Ám azt mondta a király, hogy abban az esetben veheti el a lányát feleségül, amennyiben vízi úton jön érte. Nem volt mit tenni, árkot kellett ásni. A mostani Ároktőnél, a Tiszánál kezdődött ez az árokrendszer ásatása. Csörsz vezér a legenda szerint minden energiát, erőt arra mozgósított, hogy az árok elkészüljön. Számtalan embert, férfit elhurcolt lakhelyükről, és az árok ásására kötelezte őket. Nagyon hosszú idő eltelt, és már generációk nőttek föl, amikor az egyik fiú az apja után kutatott, és megtalálta őket, bosszút esküdött, Csörsz vezért agyonütötte egy csákánnyal, és azt a népet, akik az árkot ásták, felszabadította. És az akkori állomásánál dolgozók megpihentek, az árok mentén szállás épült, így lett jászárok szállás.
0: Ez a településnek a legendás elnevezése.
1: Így van, és Csörsz vezér alakját egy szobor őrzi a településen, melyet 10 éve állítottak és avattak föl a város központjában a művelődési ház előtt.
0: Ennek az ároknak van még valamilyen látható formája? Tényleg van árok, vagy volt árok?
1: Igen. A legenda, illetve a valóság az összemosódik, ez a árokrendszer is kétfelé ágazott el. Van egy olyan árokrész itt a határban, amelyet még ma is a néphiedelem Csörszároknak nevez meg, hogy ez az akkori valós nyomvonal volt-e vagy sem, erről a tudósok véleménye megoszlik.
0: Megyünk tovább a településen, most hogyha így elnézek a tér túlsó oldalára, ott is látok egy kapuszerű építményt.
1: Igen, a város központjában ezt a két emlékművet láthatják a beérkezők. Az egyiket időkapunak nevezzük röviden. Ezt 2001-ben a várossá avatásunk 10. évfordulóján emelték. Varga Gábor volt az alkotó művész, és évgyűrűk, 10 évgyűrű található meg, a honfoglalástól kezdve napjainkig öleli föl a történelmet, és a tetején pedig egy ilyen emblematikus ökörszarv látható egy csengővel, amely a vidéki létet, a mezővárosi létünket, identitásunkat hivatott szimbolizálni. Ezt 2001-ben a millenniumi ünnepség sorozat keretében avatták föl. Mellette pedig egy emlékmű látható, egy másik emlékmű, egy szivárvány színű, amelyre 56-os felirat van írva. Ez a megújulást, a reményt szimbolizálja. 56. 50. évfordulóján, tehát 2006-ban avatta föl a település. Ez egy ilyen mozaikos bevonattal ellátott, egy szivárvány részlet, a reményt és a megújulást próbálja szimbolizálni.
0: Nem messze a központtól látjuk a római katolikus templomot, aminek több része most épp felújítás alatt van, a tető is megújul, föl van állványozva, illetve szemben vele is van egy szobor, ha jól látom, nem biztos, ezt is még egyelőre állvány veszi körül.
1: Szent Háromság római katolikus barokk templom éppen felújítás alatt van, a tetőszerkezete új pala szerkezetet kap, illetve bádogozást, ezt is az Egri Főegyház megye, a polgármesteri hivatal, önkormányzat jóvoltából kezdtek bele ezekbe a munkálatokba. A templom, barokk templom egyhajós, de öt osztatú, a főoltárunk a Szent Háromság jegyében készült, innen is jött a név, az oldaloltárok, mellékoltárok, Krakker művei, gyönyörű orgonánk van az épületben, 99-ben volt restaurálás alatt a belső freskók, a belső rész, és 2011-ben pedig a külső rész újult meg.
0: Magas, tehát uralja a teret.
1: Egy tornya van, amiben három harang lakozik, illetve egy óra, ami a mind a négy oldalról jár és üzemel, és mutatja az időt. Amit ön említett, vele szemben pedig egy Mária oszlop található. Ez is egy barokk oszlop, ezt valamikor egy jászkapitány, egy jászárokszállási jászkapitány állította. A tetején Mária látható, amint éppen a gonosz, rossz szimbólumát, egy kígyót tapos el a lábával. Ez is most éppen egy megújítás alatt van. Ez a nagyon szép műemlékünk, műemlékvédelem alatt álló szobor, 4 méter magasan látható színes motivumokkal, már az eredeti helyére fölkerült a beszélgetés pillanatában, de még az állványok ott láthatóak.
0: És mindig is itt állt ez az oszlop? Tehát mind ide készült annak idején, nem mozdították el máshonnan?
1: A legenda szerint volt a főtéren más helye, és a későbbiekben a területrendezés során került el a templommal szembe, de az elmúlt 80-100 évben már itt van.
0: Ha a belvárosból sétálunk, vannak tavak, vannak vizes felületek, van gyógyfürdő, milyen lehetőségeket jelent az ide látogatók számára?
1: Tavak tekintetében két horgásztóval, működő horgásztóval rendelkezik a település, a nadar horgásztóval, illetve a pereslaposi horgásztóval, víztározóval, ahol sporthorgászok állandó bérlettel, illetve napi egyel is tudnak horgászni. Mellette pedig a termál strandfürdő található. A 7500 fő körüli településünk lélekszáma mellett ez egy igen látogatott strandfürdő. 3 medencével rendelkezünk. A gyógyvízé nyilvánítás az folyamatban lévő projekt, ugyanis jelenleg szezonálisan látogatható május 1-től.
0: Véletlenül bukkantak a vízre, vagy tudatosan keresték?
1: Igen, ez nagyon előre mozdította, hogy ezt a vizet megtalálták. Például a salgótarjáni síküveggyár rengeteg üdülőt, nyaraló övezetet épített ki itt ezen a környéken, ahová sok család és üzemi körülmények között is jöttek az emberek, és nagyon érdekes, hogy Nógrád megyében, Salgótarján környékén mai napig, hogyha elhangzik a településnek a neve, akkor sokan a fürdőjéhez, a kis vikend házaikhoz, nyaralóikhoz kötik, illetve a sík üveggyárnak a nyaraló bázisához. A strandnak még egy másik érdekessége, hogy a kifolyó vizét annak idején a Horgász Egyesülettel egyeztetve, kooperálva, méréseket végezve nem engedik el a semmibe, hanem ez a víz a horgásztavat tudja táplálni, ezáltal éltetve a ottani ökoszisztémát, a halakat, és nem a csapadék mennyiségétől van kitéve a víztározónak a mennyisége, mértéke, hanem itt a strand az egész évben ez a meleg víz táplálni tudja a tavat, és állandó környezetet biztosít a horgászatra. A kút az nincs elzárva, itt a strand mellett is található egy olyan melegvíz kifolyás, ami gyönyörűen föl van újítva, és annak a vize is az egész év folyamán jön föl, folyik.
0: Lehet, aktív kút.
1: Aktív kút, lehet vinni belőle, van akik otthon fürdésre, főzésre, különféle dolgokra használják ezt a vizet, tehát amikor melegen följön 60 fok környéki víz abból a kútból is, azt, hogyha hazaviszik és a kádba belengedik, tehát ott is fürdőzés örömeit akár télen is, vagy a saját otthoni körülmények között is van, aki élvezi és kihasználja.
0: A városközpontból gyalog megyünk a Jászházhoz. Néhány perc muzsika után itt folytatjuk utunkat Lóczi Péter igazgató úrral.

0: igazi fakerítés, ami
1: hát ez, igen,
0: még a régi fakerít. Az előkertben pünkösdi rózsa virágzik.
1: Így van.
0: A szezon virágja. Beléptünk az udvarba.
1: Megérkeztünk a jászárokszállási jászházba, amit az 1880-as években építetett egy gazdag polgáriasodó család, aki gazdalkodással foglalkozott, kinéltek tanyán, és ezt a házat azért építették, hogy a vasárnapjaikat, a misenapokat itt benne a városba töltsék el, és ilyenkor egész nap utána itt maradtak, és három generáció lakott ebbe a házba, innen jártak a gyerekek iskolába, itt élték ők a hétköznapjaikat.
0: Két laki életet éltek?
1: Így van, az állatokat nem hagyhatták kin, tehát nagyon sok állatuk volt, amelyeket nem hoztak be ide a központba, hanem kin gazdálkodtak a határban, és akkor polgáriasodás jegyébe bejöttek, és itt is építettek egy ilyen, hát most már hétvégi háznak mondanánk, de ez ebből a célból épült.
0: Elől két ablak, tornác, és a tornác oszlopai henger alakú kőoszlopok. Ez jellemző volt erre a vidékre?
1: Ezeket a köroszlopos ámbitusokat ebben az időben kezdték el építeni itt a jászságban, tehát itt az árokszállásnak is talán az első ilyen ingatlanja volt, amit ezzel a stílusban megépítettek. A tető ugye egy osztatú, de öt részre van tagolva az épület. Az alapokat, az alapját, a kőalapot azt a Mátrából hozták, ami hozzánk viszonylag ugye közel található. A fa anyagokat, a tetőszerkezetnek az anyagait, a kerítéshez valókat, azokat pedig a Kárpátokból Tiszán keresztül úsztatták le a fát, és onnan hozták. A falát, az pedig ugye annak idején nem téglából, hanem az árokszállási földből verték. Meg is tudjuk mutatni itt, hogy milyen klisé, milyen sablon volt, amibe bele kellett tenni a szalmával, trágyával bekevert földet, és a vályog téglát ezekben a sablonokban verték. Ezeket mindig a gyerekeknek is megmutatjuk, hogy ezeket elkészítették, kitették a napra, megszáradt, kemény lett, mint a beton, és utána a házfalát, az épületeket ebből építették.
0: Vályogház.
1: Így van, ez egy vályogház.
0: A tornácon egy lóca fogadja az embert, ki lehet ülni. Gyümölcsfák vannak az udvarban. Végig a házhoz tartozott?
1: Igen, ez a kertrész is a házhoz tartozott. A kert végében egy istáló volt található, amely nagyon romos állapotban volt, és egy ilyen kiállító teret hoztak létre annak idején itt a kert végében, és ebben a kiállító térben mezőgazdasági eszközök, szerszámok láthatóak, tekinthetőek meg, de hatalmas diófák, illetve eperfák árnyékában lehet itt a kertben játszani, megbújni, illetve egy kinti kiülőt építettünk annak idején, ahová rendezvények alkalmával ki lehet ülni, és egy nagyon klassz kemence is épült, amelyben rendezvények alkalmával sütkérezni is szoktunk, pogácsát, kakaócsigát, gyerekek, családok legnagyobb örömére. A jászházunk május 1-től szeptember végéig tart nyitva. Az állandó nyitvatartása az heti egy napot jelent, a szerda délelőttöket, de egyébként csoportoknak bejelentkezés alapján pedig nyitva tartunk, ezt itt a művelődési házban lehet telefonon jelezni, csoportokkal egyeztetünk, és akkor így lehet ezt a épületet látogatni, amit mi jászháznak nevezünk, de gyakorlatilag egy tájházként funkcionál.
0: És nagyon közel van a központhoz, néhány perces sétával elérhető, és akkor bemegyünk. Konyhába mondjuk, vagy legalábbis az első helyiségbe. Ú, de magas! Meglepően magas a belmagasság az épület jellegéből adódóan is. Ez volt a szoba. A berendezést hogyan tematizálták? Helyiségeket hogyan töltötték meg tárgyakkal, milyen szempontok alapján?
1: Ez abszolút nem volt jellemző az akkori építészetre, hogy ekkora, most már mostani szemmel, hogy ekkora házakat építsenek. Tehát itt, ahogy belépünk, egy konyhába érkezünk, és a konyhán kívül három szobát találunk, illetve egy komrát. Ez tartalmazta a belső rész. A konyhában egy nagyon különleges fűtő alkalmatossággal találjuk szembe magunkat, ami manapság már itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében is nem nagyon maradt fönn ilyen. Ezt spórnak is nevezték, és az érdekessége az volt, hogy két vasajtó mögött vannak a tűzterek, és ez egészhez pedig csak egy kémény tartozik. Ebben Melegítettek, vizet melegítettek, fűtöttek, lekvárt főztek, vizet forraltak, tehát sok funkciós volt. A bal oldalon, ami látható, ott, hogyha a parazsat betolták, akkor egy következő szobában lévő kemencét tudtak azzal a parázssal felfűteni. A jobb oldaliban pedig, hogyha jól begyújtottak, akkor a tiszta szobának a hőmérsékletét, tehát azt tudták vele felfűteni, illetve hát itt a konyhában is tudtak, a sparhelthoz is ez tartozott, és azon tudtak főzni.
0: Hogy volt ez összeköttetésben? Tehát itt, ha bejövünk, szemben a sparhelt. Jobb, illetve bal oldalon a két ajtó, és azok mellett még két kicsi ajtó, derékszögben ráfordulva, de ha kinyitja, akkor látjuk, ez talán a belső kemence ajtaja. Igen, tehát ez a hátsó szoba felé.
1: Így van, tűzkér. Itt lehetett áttolni a parazsat, és az egészet, mondom, egyetlen egy kémény engedi ki a füstöt rajta.
0: Hol volt maga a tűztér? Ez mindig változott, hogy melyikbe gyújtottak be? Igen, most kinyitotta ezt az oldalt, ez összeköttetésben
1: igen,
0: volt ezzel?
1: Igen, igen.
0: Ott a túloldalon pedig még egy ugyanilyen van, tükörképe.
1: Így van. Ezekben is tehát meleg volt, és itt tudták a lekvárt dunsztolni, tudtak vizet melegíteni, amit szárítani akartak, tehát ezek nagyon egyedülálló. Ezt mondom, annak idején spornak nevezték ezeket a tüzelési alkalmatosságokat.
0: És ezt a kályhát pedig magát a sparheltet, ezt külön is begyújthatta.
1: Ezt külön is begyújthatta, és itt mellette ödés van készítve, az úgynevezett ízik, kukoricaszár, kukoricacső, tehát nem feltétlenül csak fával, hanem akkoriban, ami haszontalan volt már az állatoknak, nem volt rá szüksége, kiszáradt, azokat eltüzelték, és azzal is hőt tudtak generálni, és meleget a kályhába, meg a sparheltba.
0: Tulajdonképp öt tűztér, öt egymástól független tűztér egy kéménybe vezetve.
1: Pontosan, hogyha kívülről is megnézzük, akkor csak egy kéményt látunk, így van. Itt a falon még egy ajtót, hogyha kinyitunk, egy faajtót, akkor ez pedig az almárium. Itt a tányérokat, tehát nem volt spajz, ugye? Itt tartották a tányérokat, a kancsókat, esetleg a vendég fogadásához a pálinkát, kis poharakat, a örlő berendezéseket kávéhoz, mákhoz, darálókat, kisebbek, amik ide befértek, egy-egy bugykost, különféle szentelt vízzel, pálinkával, ki mire használta. Hát, amit ugye mindig a gyerekeknek is meg szoktunk mutatni, olyan porcelán tányérok, eszközök, amelyeken már csúnyán, esetleg megrozsdásodott drót található, jött annak idején a drótostót, ajánlotta a szolgáltatását, nem dobták ki a tányért, ha elrepett, leesett a földre, hanem a drótostót összefogta, és megjavította.

0: Beléptünk a tiszta szobába. Hengerelt fal, festett fal, szürke alapra vannak hengerrel fölvíve a díszek, és nagyon gazdagon berendezett. Ez mintha egy picikét tehetősebb családszobája lenne.
1: Ez abszolút, ez a tiszta szoba volt, amit a hétköznapokban nem használtak. Megmutatták, hogy a vendégeknek, amennyiben érkezik hozzájuk, akkor a legmagasabb, most már így mondanánk, legmagasabb színvonalat tudják nyújtani, gyönyörű faragott ágykeretekkel, ugye ebbe szalmamatracok voltak, magasan megvetett ágyak, és a falak, ahogy díszesek, gyönyörű, szépen, akkori kornak nem biztos, hogy ezt gondolnánk el, de bizony ezek korhű festések, hengerelések, ami egy egyszínű alapon színeket, zöldet, pirosat, orgonaszínt mutatnak meg. Petróleum lámpa föl van akasztva, az világításra is ugye az szolgált. Az asztal is egy ilyen díszes faragott asztal faszékekkel, azon egy álló petróleum lámpa, imádságos könyvekkel, bibliával, a szobában varrógép. A falon pedig ugye imádságos képeket, szentképeket is találunk, háziáldást, keresztet az ajtó fölött minden szobában, ami a vallás meghatározója volt abban az időben, ahogy említettem, ugye templomba jártak. Nagyon érdekes a menyasszonyi fátyol, a menyasszonyi díszek egy keretbe foglalva, az esküvői kép kitéve, a fiatalkori képek, ahol 30-as éveikben láthatóak a párok. Úgyhogy ezek mind a kor jellemzői, apró nippek, kis csecsebecsék, amelyeket itt ebben a helységben kiállítottunk, amelyeket óvtak, védtek, innen-onnan esetleg ők is kaptak. Illetve a függönyök, amelyeket annak idején kézzel készítettek, kézzel vartak, ezeket már helyi kézműves asszonyok segítségével rekonstruáltuk, mert már nagyon szakadozottak voltak, de ezt is kézzel horgolták, és gyönyörűen kikeményítették, úgyhogy ezek díszítették az ablakokat.
0: Igen, magasra felvetett mind a két ágy. A szekrényekben vannak ruhák? Gyűjtik a régi textileket?
1: Igen, korhű terítők, hímzett tárgyak, halcsontos míder, női kötők, ünnepi kiszekék találhatóak.
0: Nézzük meg, nagyon szép ez a szekrény, ki is nyitni. Ó, hát itt minden polc meg van töltve.
1: Így van, gyönyörű horgolt terítők, csipke, hímzett terítők, női kabátkák, felvevők.
0: Itt is vannak válkendők, asztalterítők. Jó masszív ajtó, visszacsukom, és a szekrény ajtó is díszítve van faragással. A szomszédban szintén kislányruhák kerülnek elő, szoknyák, kabátok, kisfiú mente, kisnadrág.
1: Sújtásos menték.
0: Igen, ez is gondolom folyamatos gyűjtés eredménye, hogy ide kerülnek, jó helyre kerülnek ezek a ruhák, viseletek.
1: Amit tudtunk, befogadtunk, elfogadtunk, hál' Istennek sok mindent kaptunk, amivel tudjuk a látogatókat elkápráztatni, úgyhogy itt mindent próbálunk korhűen tartani.
0: A padló fával burkolt, és most rongyszőnyeg van leterítve több darabban, több csíkban. A konyha viszont köves, mégpedig nagyon érdekes, most visszalépünk a konyhába. Ez a hatszögletű, ilyen mély sejt formájú burkolat, vörös, sárga és fekete színekben. Jellemzően a konyhát kövezték.
1: Igen, itt ez le volt kövezve, könnyen be lehetett tisztán tartani, tisztítani, és ezek is a Mátrából jöttek, ezek a kőlapok, amelyeket ide a konyhába lehelyeztek.
0: Átlépünk a hátsó szobába, vagy az egyik hátsó helyiségben. Na, itt van a búbos kemence, amit én hiányoltam az első szobából, de itt megvan.
1: Ebben a szobában élte a család a hétköznapjait. Itt volt ez a búbos kemence, amit ugye a konyha felől lehetett fűteni. Fölé volt akasztva egy rúd, amelyen a csizmákat szárították, a mentéket, a szűröket, hogyha megáztak vagy hideg volt. Kemence szegletébe egy ilyen ülőlap van most már fölhelyezve, és erre be tudtak húzódni, megmelegedni, ruhákat szárítani.
0: És itt a sút, ide lehetett beülni, itt volt a legmelegebb, gondolom, ebben a kis zugban.
1: Igen, a kemence sútba, az volt a gyerekeknek talán a kuckója.
0: Van lóca, bölcső, egy asztal, és itt is nagyon szép ruhák vannak az ágyra kiteregetve.
1: Tisztálkodás eszközei is itt találhatóak meg, egy kicsit díszesebb lavór, kancsó, amelyben a vizet itt a kemence mellett, vagy a spórban meg tudták melegíteni.
0: Van csizmahúzó, nagyon sok bögre az asztalon, képek, tükör.
1: Fiókos sublót, nagyon igen. Nehéz faanyagból díszes csontgombokkal, illetve mellette itt a rokkákból is fogadtunk be több darabot. Ezek is most már azért nyilván olyan kordokumentumok, amiket a gyerekek, fiatalok érdeklődve néznek, hogy hogyan készült ezeken a fonál. Úgyhogy ezek voltak a jellemzői az akkori kornak.
0: Különösen tetszik, hogy nincs túlzsúfolva.

0: iskolások, hogyha a kedvük tartja, vagy az pedagógus lehetőséget ad rá, akkor nyugodtan meg tudják fogni, elmagyarázzák neki a pedagógusok is, hogy mit mire használtak, minek mi volt a funkciója, érdeklődve szokták ezeket nézni, és nyilván, hogyha egy kicsit meg tudja fogni, megsimogatni, akkor maradandóbb az emlék, és jobban fog emlékezni rá, hogy mi is ez.
1: A Jászárokszállási Jászházban Lóci Péterrel beszélgetünk. A zene után az egykori legény szobába lépünk, ahol a településen született színészekre, alkotókra emlékeznek.

0: Ezt legény szobának szoktuk, ez a legkisebb szoba, a harmadik szoba.
1: Itt tényleg legény szoba is volt? Tehát ha használták a legények?
0: Igen, ebben egy apró dikó fért el, egy kis szekrénnyel, amelyre le tudott feküdni az ifjú, a fiú. Ezt a helységet mostanra már egy ilyen helyi büszkeségek csarnokaként is mutatjuk be az ideérkezőknek. Petes Imre, Kaszab Anna, Görbe János színészek, művészeknek a képei, hagyatéki tárgyai láthatóak itt, illetve az nekünk nagy büszkeségünk mostanára talán grafikusnak vagy karikaturistának lehetne apostrofálni, ő Jász Faragó Sándor volt, akinek gyönyörű rajzai alkotásai is láthatóak itt, illetve az első világháborús katonai albuma, amiben katonaképeket is találhatunk, és a múzeológusok is nagy szeretettel szokták ezt érdeklődve lapozgatni. Görbe János, Kossuth Díjas színészünk, akit ugye...
1: Jászárokszálláson született?
0: Itt született Jászárokszálláson, akit legtöbben filmekből ismernek, de hát játszott sok színházi előadásban is. Ruhái találhatóak meg, maszkjai, kitüntetései, és sok-sok-sok fénykép. Itt velünk szemben éppen az Emberek a Havason című filmjének premierét ábrázoló plakát 57. februárjából. Őt talán Görbe Nóra édesapjaként is szokták emlegetni, de mi nagyon büszkék vagyunk rá, itt született a településen egy olyan családban, aki festőt akartak annak idején Jánosból csinálni, és egy festő legény volt, aki Budapestről lelátogató, színigazgató jelenlétében festegetett egy szobát, fütyörészet, énekelt, és az a színigazgató felfigyelt a hangjára, mondta neki, hogy ajánl le meghallgatást, menjen fel a fővárosba, és János valahogy így keveredett a fővárosba, és lett belőle színész.
1: És Kaszab Anna ki volt? Szintén színésznő?
0: Igen, Kaszab Anna is színésznő volt, ő neki pedig egy ruháját, egy bábun lehet itt megtekinteni. Fekete bársony kabátka díszített, ilyen sújtásokhoz hasonló díszekkel berakva, egy ilyen csipkés fejfedővel, amit talán kalapnak mondanék így férfi szemmel, illetve egy ilyen csipke oldaltáska látható ebben a kiállításban, amivel szintén az ő nagyságára emlékezünk itt is. Szerepeiből láthatunk képeket, az életútja röviden leírva, innen indult, és időskorára ide tért vissza Jászárokszállásra, és itt élt, és itt hunyt el Jászárokszálláson településen.
1: Ez volt a padlás feljárat?
0: Így van.
1: Itt a kemence, esőbeálló, és hátul pedig az a kert, ahol ugye a termények is vannak, és ez a...
0: A ház mellett közvetlenül egy kis tégla építésű házikót láthatunk, amin egy dupla ajtó van, fa tető szerkezet és cserepek. Hogyha az ajtót kinyittuk, akkor néhány lépcső vezetett lefelé a földbe ásva, amit egy veremként használtak, ahová eltették télire a zöldségeket, zömében burgonyát, répát, leves alapanyagokat, és ezt használták kvázi hűtőszekrényként, vagy egy ételtároló helységként. Itt az átlagosnál azért ez nagyobbnak mondható, hiszen ők is kin a határban tevékenykedtek, ott volt a családnak a szállása, az állatai, de ami

0: terményeket, olyan alapanyagokat meg tudtak termelni, azokat ide behozták, és akkor az idősek, a gyermekek, akik az egész évet itt töltötték, ők ezt télen is föl tudták használni.
1: Itt egy öreg eperfát látunk, egy öreg diófa alatt állunk. Milyen eseményeket szoktak itt tartani?
0: Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy ne csak a látogatói alkalmak jelenjenek meg, hanem élővé tegyük a jászházat, és családi napokat szoktunk itt rendezni, az iskolák is igénybe szokták venni, helyi iskolások különféle összejövetelekre, pedagógus búcsúztatóra, családi napokra, de az ősszel, szeptember első hétvégén szoktuk megtartani a Nyitott Porta nevezetű rendezvényünket, ahol rendezvényeket tartunk, a helyi legszebb konyhakertek programnak egy eredményhirdetését, ami egy egész évet felülelő program, itt van az eredményhirdetése. Ilyenkor padokkal, asztalokkal megtelik a hely, jönnek az érdeklődők, a díjazottak, díjátadásra kerül sor, azt követően mindig valami népzenei koncerttel kedveskedünk a közönségnek, helyi gyerekek lépnek fel, gyerek citera csoportunk van, ami szintén egyedülálló népdalkör énekel, akik idén 50 éve működnek a településen. Úgyhogy ezzel az őszi programmal szoktuk itt belakni a jászházat, illetve az udvaron látható kemence, amelyet említettem, abban pogácsát, cipót, mikor mit szoktunk sütni, betüzelünk. Itt már azért fával, a kukoricaszárból sajnos már kevés van, úgyhogy jó meleg van, és akkor itt segítséggel készülnek a finomságok.
1: Jászárok szállási ízekről még lesz szó a későbbiekben. A muzsika után a város Gyöngyös felőli részén található külső fogadó épületéhez érkezünk.

0: hosszú fehér épület, középen egy nagy kocsi bejáró. Ugye látszik, hogy ez valamikor fogadó volt. Most is ez milyen története van, milyen része ez most itt a városnak?
1: Ez a külső fogadó, ez a 18. században postakocsi lóváltó állomásként funkcionált. Majd utána az 1820-as években újjáépítették, amire nagyon büszkék szoktunk lenni, hogy a legendák szerint még amikor lóváltó állomás volt, akkor a svéd király is megszállt ezen a helyen, átutazóban. Hát a legendák azt is mesélik, hogy itt azért a betyárságnak egy olyan búvó helye volt, ahol még Ruzsa Sándor is megbújt annak idején. Az épület alatt egy pincerrendszer még most is található, ami szépen ki van építve, de arról is szóltak legendák, hogy ez a pince teljesen a közeli kiserdőig egy alagútrendszerben volt megépítve, ahol, hogyha a betyárokat üldözték, keresték, akkor ezen a alagútrendszeren meg tudtak lógni, kiszökni a szabadba, és így nem találták meg őket a csendőrök.
0: Nagyon szépen fel van újítva. Mindig is megtartotta a fogadó feladatát?
1: Volt, amikor a háziiparhoz tartozik, szőnyegeket szőttek itt, volt, amikor munkásszállásként funkcionált ez az épület, volt, amikor egy kicsit romosabb állapotban volt, de valaki meglátta benne a szépséget, és az elmúlt néhány évben visszaállította eredeti műemlékvédelmi állapotára ezt az épületet, és most már vendégszállásként, vendégszállóként funkcionál, lehet benne szobát kivenni, a kertje gyönyörű, családi rendezvényeket is tartanak benne, és hát az igazi érdekes ennek az épületnek az, hogy valamikor beleszerettek a Szentendrei skanzenból is ebbe az épületbe, eljöttek, és a mintákat levették, és a kicsinyített mását mai napig láthatjuk a Szentendrei skanzenben, ahol csárdaként, étteremként funkcionál, itt nálunk pedig az eredeti szolgáltatását, a vendégszállást még most is gyönyörű állapotban betölti.
0: Mennyire kellett megtartani az eredeti homlokzatát? Tehát műemléképület ez, vagy azzal nyilvánították?
1: Így van, ez műemlék védelmi épület, abszolút meg kellett tartani az osztatokat, a kapu bejárót, ezt a íves postakocsi bejárót, két szárnyú kapu rajta, az ablakoknak a minőségét, a falak iszonyatosan vastag falak, tehát nyáron is nagyon hűvöset adnak, ahogy említettük, alatta egy pincerendszer, egy ilyen boltíves téglával kirakott, ahol akár ilyen boros rendezvények tartására is alkalmas. A mostani modern kornak megfelelő az energetikai ellátás, a hőszivattyú, minden szükséges dolog benne, de kívülről a homlokzat, a tetőszerkezet, minden régi benyomást tükrözi.
0: Nagyon érdekes, hogy ez a kőajtó, ez nem teljesen középen van, de egy picit aszimmetrikus az épület. Ugye bal oldalon 4 ablak van, jobb oldal felé pedig 7. És most két kémény van.
1: Baloldali részben volt a csárda rész, az ebédlő, étkező rész, vendégfogadásra szolgáló rész, a jobb oldali részben, ahol több ablakot látni, ott pedig ugye a szobák.
0: Visszaérve a központba, megállunk a Városháza romantikus stílusú épülete előtt. Mellette van a művelődési ház, a tér túloldalán emlékművek, szoboralkotások sorakoznak.
1: Ez egy romantikus stílusban épült épület, ez a Városháza épület, ilyen különleges bástyaszerű fő elemei, tornyocskái vannak. A Pantanonján van föl a címerünk, illetve a Városháza felirat, illetve itt lebegnek a zászlóink. Különféle emléktáblák díszítik az épületet. Itt szoktuk a március 15-i koszorúzásokat tartani. A Szent Korona településre látogatásáról van egy emléktáblánk, illetve a Jászok egyik legnagyobb büszkesége, a Redenciónak az emléktáblája található itt. Éppen a Redemció napját ünnepeltük a közelmúltban, május 6-a, amikor 1745-ben Mária Terézia aláírta a szabad Jászok diplomáját, a redemciós okiratot, amit őseink, a redemptus családok nagy áldozat árán megváltottak, 500 ezer rajnai aranyforintot gyűjtöttek össze, és az uralkodónak ezt kifizették vér, erőszak nélkül, és az akkor közel 40 éve elveszített szabadságjogaikat 281 évvel ezelőtt megváltották. Ezt 2014-ben a parlamentben hivatalos emléknapá nyilvánították ezt a napot, úgyhogy mi ezt büszkén ünnepeljük itt a járságban mindannyian.
0: Igen, nagyon sok jászterepülésen gondolom május 6-a, ez ennek az ünnepe.
1: Így van, pontosan, de hogyha visszakanyarodunk az önkormányzat, a polgármesteri hivatal épületéhez itt a város központjában, egy nagyon szépen felújított épület, nyilázzárók és tetőszerkezet és energetikai napelemek szempontjából is, belül pedig egyik nagy büszkeségünk, hogy Jászfaragó Sándor freskói díszítik a teremben, a díszteremben a falakat, különféle történelmi eseményeket lerajzolva, ábrázolva.
0: 1863 az épületnek az építési ideje?
1: Így van, igen.
0: És a címeren mit látunk? A jászkürtöt egy huszár kezében, ha jól látom, nagyon magasan van.
1: A település címere látható rajta, így van. Hát a szabad jászok felirattal, amit említettem önnek a megváltást, de itt a huszár ruhás alaknak a kezében a lehelkürtjét láthatjuk, a jászság egyik szimbólumát, amelyet itt Jászberényben mellettünk őriznek a múzeumban, ez látható itt a képen.
0: Szintén egy emlékművet látunk a másik oldalon, ez pedig talán világháborús? Egy katonát ábrázol.
1: Így van, az első világháborús emlékművet látjuk a polgármesteri hivatallal szembe a park túloldalán. Ez szintén egy megújításon esett át 10 évvel ezelőtt a Jász világtalálkozónak adott helyet a településünk, és akkor ez a szobor megújult, illetve a nevek, az áldozatok nevei több emléktáblán viselik a múlt pillanatait.

0: Falon megörökített színes városrészek, a birkafőzés hagyománya, közösségek, viseletek és a jászsági földerekje. Utunkat a művelődési házban zárjuk. Lóczi Pétert hallják.
1: A jászsági földerekje a Redemció 280. évfordulójára került kiállításra a Petőfi Művelődési Házba. Az Árokszállási Hazafiak kezdeményezése volt. Ez egy szervezet, akik lokálpatrióták is próbálják mindenképpen megőrizni azokat a tradicionális értékeket, amire nagy hangsúlyt kell, hogy fektessünk a hétköznapokban. A jászsági földerekje pedig azokat a településeket mutatja be, akik a jászságnak szerves részei voltak, vagy jelenleg is, és ezekről a településekről begyűjtötték azokat a föld mintákat, amelyeket egy ilyen plexi üveg mögé elrejtettek, és feliratozták a települések neveit. Ez mindenhol megtekinthető, hol feketébb, hol világosabb a föld. Ezen nem csak a most jelenlegi 18 jásztelepülés, hanem a kirajzott, elszármazott települések is megtalálhatóak.
0: És ilyen jászsági földerekje mindenhol van, minden jásztelepülésen?
1: Ez a mementó, ez egy egyedi ötlet, egy egyedi kezdeményezés. Nem tudok róla, hogy máshol lenne ilyen.
0: Csak itt jászárokszálláson?
1: Ez egy különlegesség, igen, ez itt található nálunk. Ez kiállítva hétköznapokban a művelődési házban bármikor megtekinthető, igen.
0: Belső folyosó két oldalát nagyon érdekes képek díszítik. Minden kép kapcsolódik a település életéhez, történetéhez. Ez egy kezdeményezés, a falra festett jászárokszállási pillanatok?
1: Igen, amikor a világtalálkozót tartottuk 2016-ban a településen, akkor jött az ötlet, hogy kiszínezzük egy kicsit a belső tereket, ahogy a látogatók majd beérkeznek és használják az épületet. Itt láthatóak különféle olyan jászárokszállási épületek, amelyek emblematikusak a település életének történetében. Az óvoda épülete látható, ahogy sétálunk befelé, a polgári fiúiskola épülete, ami ma a gimnázium, a jászház, ahol az előbb jártunk, a külső fogadó, amelyet szintén megtekintettünk, a Szent Háromság templom, amely a keresztény vallásunk helye, és szépen újul a Havasboldogasszony kápolna, amely kinn a határban található, egy kis pici kápolna, egy erdei környezetben, a Széchenyi István általános iskola, ahol az alapfokú művészeti oktatás is folyik, és ez éppen egy bővítés alatt áll. A strand és termálfürdő, illetve a városháza, amelyet az imént megemlítettünk, a 19. század második felében épült.
0: Sőt, itt az egyik képen még a templom harangjai is meg vannak örökítve.
1: Igen, a 17. században az első időkben egy kisebb harangocska volt, és most jelenlegi formájában három harang lakozik a templom tornyában. Itt az évszámok is 19. 20. századból, 21. századból.
0: A jász népviseletről, mintakincsről még nem esett szó. Mennyire volt ez jellemző jászárokszálláson, és mik a főbb motívumok, színek?
1: Mezőváros voltunk, és az állattartás, a juhász hagyományok, ezek nagyon meghatározták azt a viseletet, amit jászárokszállásnak tulajdonítanak. Itt nálunk a domináns szín, ez a zöld, a zöldnek több árnyalata. A nyitott tulipán, csukott tulipán, a büdös bogár minta, ezek mind-mind olyan elemek, amik a népi viseleteinket meghatározzák és díszítik.
0: Vannak-e a településen közösségek, akik valahogy igyekeznek továbbvinni ezeket a hagyományokat, akár néptánc, énekkar, megjelennek-e ezek?
1: 40 körüli civil szervezet üzemel, vagy létezik a településen, akik zöme aktív. Az idei évben 50. születésnapját ünnepelte a népdalkörünk, a Rozmaring népdalkör. Ők állandó szereplői a helyi és jászsági eseményeknek, világtalálkozóknak, népzenei összejöveteleknek. A néptánc kibontakozóban van, Jászberényi Jászság Népi Együttes utánpótlás csoportja művészeti iskolaként üzemel jászárokszálláson. Általános iskolás gyerekeknek egy néptáncoktató heti két alkalommal tart néptánc foglalkozást. Tehát számtalan olyan egyesület van, akik aktív életet élnek, és próbálják a közösségi életet még színesebbé tenni, összefogni azokat a civileket, akik valahová tartozni szeretnének, programokat szerveznek. Nekünk is segítségünkre vannak a művelődési, kulturális programok tekintetében, és mi is segítséget nyújtunk az ő részükre, hogyha kérik.
0: Ha már események, rendezvényekről esett szó, vannak-e olyan nagyobb rendezvények a településen, amelyek például vonzerővel bírhatnak távolabbi vidékről is?
1: Ha csak egyet kell kiemelnem, akkor az árokszállási nyár birkafőző versenyt mondanám. Ez 25. alkalommal kerül az idei nyáron megrendezésre. Mindig július második hétvégén rendezzük ezt a program sorozatot. Egy táncgálával szokott elkezdődni a pénteki estén, és a szombaton pedig főleg a gasztronómiai hangsúly. A jászsági vidéki juhász mi voltunkat nem megtagadva a birkafőzés hagyományának nagy jelentőséget tulajdonítunk, és ezen az rendezvényen 120 bográcsban szokott rotyogni a pörkölt, zömében birkapörkölt. Itt Karcag és Turkeve után talán ez a harmadik legnagyobb ilyen rendezvény, gasztronómiai rendezvény, a jászságban pedig a legnagyobb főzőverseny, amelyet tartunk. 25. éve kerül megrendezésre, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem piacosodott ez a rendezvény. Tehát olyan családok, baráti társaságok jönnek ki főzni, akik itt maguk elfogyasztják ezt az ételt. Természetesen egy kis kóstolóadagot előre meghatározott egységes edénybe számmal megjelölve kell a zsűri elé szolgáltatniuk, de nagyon örülünk annak, hogy itt senki nem az értékesítésen töri a fejét, hanem az, hogy a saját barátait meghívja, kiülnek a parkba, elfogyasztják ezeket az ételeket. Természetesen mellette számos gasztronómiai érdekesség van, birkapörköltet is tudnak vásárolni, más pörkölteket is tudnak kóstolni, akiknek esetleg a birkapörkölthöz fagyús élményük van, és még az a sztereotípia él bennük, mást is tudnak kóstolni, de az ételeknek ez a sorsa, hogy egy családias hangulatban azok a társaságok fogyasztják el, akik megfőzik ezt az ételt.
0: Messzelátunk mai adásában jászárokszállás értékeivel, látványos pontjaival ismerkedtünk. Kísérőm Lóci Péter, a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója volt. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: keleti szél muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van.

az ördöglovas gróf kastélya Bajnán. Csavargások anarchiában, tárlat Szittya Emérről. Liszt Ferenctől Cifra Györgyig a magyar zongora iskola története. Az elmúlt hét legérdekesebb kulturális műsoraiból válogatunk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöntöm Önöket, Tóth Zsófiát hallják.

0: jó lovam, mint a madár, túl a merészek díja vár. Ezeket a sorokat írta Vörös Marti Mihály Sándor Móricról. Az ördöglovas gróf a 19. század egyik legismertebb figurája volt. A róla szóló történeteket ma Somogyi Tóth Gábor meséli a Bajnai kastély sétáin. Kövesdi Zsuzsa járt Bajnán az ördöglovas kastélyában.
1: Ezt a programot az ördöglovas kastélyának hívják.
2: Sándor Móric.
1: Sándor Móricról van szó természetesen. A Hosszú Lépés nevű ilyen sétaszervező társaság egy sétája. Ebből minden hónapban van legalább egy, ott Bajnán. Ennek én vagyok a vezetője, és egyébként más sétákat vezetek évek óta. És tekintve, hogy építészmérnök is vagyok, meg Bajnán is lakom, hát nagyon közel áll hozzám ez a téma. És bele is ástam magamat, úgyhogy elképesztően jó dolog ez a bajnai Sándor Móric kastély. Sándor kötőjel Metternich a teljes neve.
2: Hiszen Metternich lányát vette feleségül.
1: Igen. És amikor ezt az elképesztő ötletet a fejébe vette, hogy elvegye a retteget kancellár lányát, hát akkor döntött úgy, hogy akkor fel kell újítani azt a kastélyt, mert egy ilyen kicsit lepukkant parasztbarokk kastély volt az ott, nem egy Versailles, és hát megkérte a kor legnevesebb kastélyépítészét, Hildi Józsefet, hogy egy nagyon menő kastélyt csináljon ott neki, és ez sikerült. Úgyhogy egy fantasztikus projekt végeredménye lett az, hogy Metternich lány oda került, és aztán ez egy hosszú érdekes családtörténet. Mert Sándor Móric maga is egy rendkívüli figura volt. Nem csak a lovas bravúrjai miatt, hanem az elképesztő észjárásával, meg gazdaságfejlesztésével, meg mindennel.
2: A saját temetését is megszervezte.
1: A lovakot megvadultak, és egészen a temetés szerves részévé váltak.
2: Kiröpítették a koporsót, ugye?
1: Pontosan. Aztán az is érdekes, hogy a kedvenc lovát ott temettette el. Van egy kis kápolna Gyarmatpusztán, ami az ő vadászterülete volt, nem túl messze Bajnán, és ott van egy gyönyörű kis kápolna, és abban van eltemetve Sándor Móric is, meg a felesége is. A kedvenc lovát is oda temettette el, nem a kápolnában, hanem a kápolna szentélyén kívül, de a tengelyben, egy-két méterre a szentély falától. Hát ez volt Tatár nevű ló, és a Tatár nevű ló volt az első diplomás ló egyébként a világon, mert Sándor Móric megtudta, hogy van egy német egyetem, amelyik bajban van anyagilag, és pénzért diplomát árul. Hát ez nem szép dolog, de ezt csinálta ez az egyetem. És Sándor Móric egyből írt nekik, és kapott egy űrlapot, amit kitöltött le a Tatár ló nevére, és elküldte a megfelelő összeget, és postafordultával Herr Doktor Tatár számára megérkezett a jogi diploma. Úgyhogy ez volt az első diplomás ló.
2: Hogy is volt az, amikor megkérte Metternich kancellár lányának a kezét, hogy befagyott a Duna, és négy lovas hintóval fölhajtott?
1: A zajló meg befagyott Dunán ő rendszeresen átszáguldozott különböző lovas formációban, akár lóháton, akár hat lovas hintóval, de a megismerkedésük úgy történt, hogy Bécsben egyébként a herceg kisasszony Metternich Leontin kikocsizott a udvar